0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyber Templar.
1: A man is stupid.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátom.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttalak és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Sziasztok, Csáky László vagyok, a Kék Pelikán rendezője. Hallgassátok a Rádió Cafét.

gyerek. De nem ezért van, hogy hozzád megyek.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

روحان نم رفت، ناخوی تو کاران تو خود نکمه زراف روحان نم.

0: A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: Ha valaki szereti azokat a koncerteket, ahol semmi sincs előre megírva, akkor július 14-én érdemes az A38 hajó tetőteraszára ellátogatni. A Vibe Changers koncert sorozat a legendás Random Trip szellemiségét viszi tovább. Ismert előadók és feltörekvő tehetségek állnak egy színpadra, hogy a közönség előtt teljesen spontán hozzanak létre egyszeri és megismételhetetlen zenei produkciókat. A Naplemente Session 4 vendégei között most ott lesz Lábas Viki, Vavra Bence, MC Kemon, Cséri Zoltán, DJ QC és Delov Jávor is természetesen, aki az egész koncert sorozat megálmodója. A koncert különlegesége éppen az, hogy nincs előre megírt forgatókönyv, a dalok, a közös improvizációk és a zenei ötletek a pillanat varázsából születnek. A funk, a soul, a hip-hop, a pop és az elektronikus zene természetesen keveredik egymással, így minden este teljesen más élményt kínál. A tetőteraszról nyíló dunai panoráma és a naplemente pedig csak tovább erősíti a hangulatot, ezért ezek az estek az A38 nyári programjainak legnépszerűbb eseményei közé tartoznak. Ha valaki egy kiszámíthatatlan, mégis kiváló zenészek által életre hívott koncert élményre vágyik, a Vibe Changers garantáltan tartogat meglepetéseket. A koncert tehát július 14-én lesz az A38 hajó tetőteraszán.
0: Film.
1: Nagy elismerésben részesül idén ősszel George Clooney, a kétszeres Oscar-díjas színész, rendező és producer, a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon veheti át az Arany Oroszlán életműdíjat, amellyel több mint 4 évtizedes pályafutását ismerik el. Clooney neve olyan filmekhez kötődik, mint az Ocean's Eleven, a Gravitáció, a Jó estét, jó szerencsét, vagy a Mint a Kámfor, de rendezőként is számos sikeres alkotást jegyez. A színész nem először tér vissza Velencébe, hiszen az elmúlt években több filmjének premierjét is itt tartották. A fesztivál igazgatója szerint Clooney nem csak kivételes filmes alkotó, hanem olyan közéleti személyiség is, aki humanitárius munkájával is sokat tett a világért. A színész a díj kapcsán humorosan úgy fogalmazott, valószínűleg ez is annak a jele, hogy megöregedett, de örömmel fogadja az elismerést. A világ legrégebbi filmfesztiválját idén, szeptember 2-a és 12-e között rendezik, a teljes programot pedig július végén hozzák nyilvánosságra. Az biztos, hogy George Clooney életműdíja már most az idei Velencei Fesztivál egyik legjobban várt pillanatának ígérkezik.
0: Esemény.
1: Ha a Balatonnál nem csak strandolni, hanem művészeti élményekre is vágyik valaki, akkor július végén érdemes Balatonfüredre ellátogatni. 24-e és 26-a között rendezik meg a Füred Art Week-et, ahol több mint 20 galéria és aukciós ház mutatja be legizgalmasabb műtárgyait. A háromnapos eseményen festmények, szobrok, ékszerek, bútorok, órák, szőnyegek és számos különleges műtárgy várja az érteklődőket, így a tapasztalt gyűjtők és az alkalmi látogatók egyaránt találhatnak kedvükre valót. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a műtárgyak világát azokhoz is, akik eddig csak kívülállóként figyelték ezt a különleges közeget. Idén a Kincsvadászok című műsorból ismert műkereskedők is részt vesznek a rendezvényen, akik személyesen is találkoznak a közönséggel. A program része lesz egy izgalmas kerekasztal beszélgetés is, amelynek egyik vendége Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó lesz. A Füred Art Weeknek a Balatonfüredi Kongresszusi Központ ad otthont, ahol három napon át a képzőművészet és a műtárgyak kerülnek a figyelem középpontjába. Ha valaki kíváncsi arra, milyen értékek rejtőznek a hazai galériák kínálatában, vagy csak egyszerűen szeretne elmerülni a művészet világában, ez a rendezvény remek nyári program lehet.
0: Évforduló.
1: Budapest egyik legismertebb sugárútja idén különleges jubileumot ünnepel. Az Andrássy út átadásának 150. évfordulója alkalmából augusztus 24-e és szeptember 6-a között két hetes rendezvénysorozat várja az érdeklődőket. Az Andrássy 150 programjai a főváros egyik legszebb utcájának múltját és jelenét mutatják be kiállításokkal, városi sétákkal, szabadtéri installációkkal, történelmi előadásokkal és családi programokkal. A jubileumhoz számos kulturális intézmény is csatlakozik. Lesznek különleges tárlatok, interaktív városi játékok és olyan tematikus séták is, amelyek eddig kevésbé ismert történeteket mesélnek el az Andrássy útról. Az ünnepi időszak egyik legnagyobb eseménye augusztus 28-a és 30-a között a Te Fest, ahol koncertek, utcaszínházi előadások, artisták, bábszínház, táncbemutatók és családi programok váltják egymást. Fellép többek között a Magashegyi Underground, Molnár Tamás, a Hudges Band és Soltész Rezső is. A programsorozatot egy családi sportnap zárja, ahol a mozgás, az egészség és a közösségi élmény kerülnek a középpontba. Az Andrássy 150 nem csak egy évforduló megünneplése, hanem egy lehetőség arra is, hogy új szemmel fedezzük fel Budapest egyik legismertebb világörökségi helyszínét. A legtöbb program ingyenes, így bárki részese lehet ennek a különleges városi ünnepnek.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Remek családbarát úti célok Budapesttől nem messze. Szendehely, Hangyavasút és Mesejátszótér az erdő közepén. Vásztól északra Budapesttől kicsivel több, mint egy óra vonatútra igazi gyerekparadicsom található. Kezdjük a napot a Katalin Puszta kiránduló központnál, ami egy igazi gyöngyszem Szendehely közelében. A központ a Gyadai tanösvény bejáratánál található, és tökéletes kiindulópont a környék természeti csodáinak bejárásához. Itt információs pontok, kiállítások, valamint kényelmes pihenőhelyek várják a látogatókat, amelyek bemutatják a Börzsöny és a Cserhát vidékének gazdag élővilágát. A legkisebbeknek a Vadlányliget mesevilágot idéző játszótere kínál szórakozást, ahol tematikus játékok és interaktív elemek segítségével fedezhetik fel a természet csodáit. A Katalin Puszta kiránduló központból indulva olyan helyekre juthatunk el, mint a Hangyavasút, az Erdei játszótér és a Függőhíd. Érdemes a híres Gyadai tanösvény végigjárásával kezdenünk. A Függőhídon áthaladva, patakok és árnyas erdők között kanyargó útvonalon fedezhetjük fel a környék varázslatos élővilágát. Minden egyes állomás újabb meglepetéseket tartogat. A tanösvény után próbáljuk ki a különleges Hangyavasutat. A gyerekek kedvence a miniatűr vonat, ami mókás utazásra viszi őket az erdei ösvényeken keresztül. Innen már csak egy lépés az erdei játszótér, ahol hinták, mászókák és rengeteg kaland vár rájuk a természet ölelésében. Veresegyház, francia hangulat és medveeltetés. Nem kell Erdélybe látogatnunk ahhoz, hogy medvéket lessünk meg. A fővárostól alig egy óra vonatútra találjuk a híres veresegyházi medveotthont, ahol testközelből figyelhetjük meg a méltóság teljes farkasokat és medvéket, miközben a legkisebbek is a rengeteg érdekességet tanulhatnak ezekről a csodálatos állatokról. Akár mézzel is megkínálhatjuk a medvéket, bizonyám! Veresegyház állatbarátoknak és ínyenceknek egyaránt ideális úti cél, ahol a természet és a gasztronómia örömei keverednek.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma annak nézünk utána, hogy épülnek időtálló rendszerek. Mai vendégünk témái és munkája folyamatosan szem előtt van, de most nem ezekről kérdezem. Vendégünk Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom elnöke, közlekedési szakértő, akivel ma a jó vezetőségről, a vezetői eredményességről, a saját szakmai útjáról beszélgetünk. Szerinte a jó vezető ismérvei ugyanazok egy piaci környezetben, mint a közszférában, érdemes tanulni egymástól, az ő sztoriából pedig az is kiderül, mennyire sokat ér az önkéntes munkában szerzett tapasztalat. A mai epizódunkban a vezetéssel kapcsolatban egy nagyon izgalmas vendéget köszönhetünk, Vitézi Dávidot, akiről bizonyára nagyon sok sztoria van mindenkinek, meg nagyon gyakran látjuk különböző médiahelyzetekben, és ma ugye két dologról nem fogunk beszélgetni, ugye a politikáról, meg magáról a közlekedésről, hanem abba próbálunk belemenni, hogy Dávid, aki ugye egy nagyon fiatalon elkötelezett egy témában nagyon mély ismeretekkel rendelkező szakértőként, közgazdászként kezdett el szakértői munkát, és csinálta különböző pozíciókban és helyzetekben. Hogyan hozza létre azokat az eredménytermékeket? Hogyan jut el azokig a dolgokig, amik utána akár évekig vagy évtizedekig meghatároznak projekteket, és hogy hogyan lehet mondjuk így jól csinálni azt, hogy közgazdászként mérnököket, szakembereket egy irányba állítani, közös nevezőre hozni. De azt gondoljuk, ez egy nagyon-nagyon konfliktusos rész, és hogy a vállalati világban valószínűleg vannak hasonló, ennél cifrább, de lehet, hogy egyszerűbb dolgok is, és szerintem mindenki nagyon-nagyon kíváncsi ennek azokra a részeire, hogy hogyan születik meg egy ilyen történet. Úgyhogy egyrészt Dávid köszöntünk akkor a stúdióban. És
4: köszönöm a meghívást.
3: Az első kérdésem az is lenne, hogy mikor tekintettél vezetőként először magadra?
4: Még civil aktivistaként, amikor valójában úgy kellett vezetnem egy szervezetet, vagy annak egy részét, hogy több mint 100 tagunk volt akkoriban, ugye ez a akkori nevén Városi Élővárosi Közlekedési Egyesület volt. Egy civil aktivista mozgalom volt, amiben próbáltuk azt elérni, hogy legyen jobb a közösségi közlekedés, és én nagyon-nagyon fiatalon, 17 évesen lettem ennek egy ilyen alvezetője. Olyan szervezettséggel próbáltuk a munkát végezni, én irányítani, mintha ez egy fizetett munkahely lenne, de valójában mindenki önkéntes volt, senki, semmi vezetők, se a tagok nem kaptak ezért fizetést, sőt, még befizettünk tagdíjat, hogy ez az egész működjön. De mégis meg kellett azt szervezni, nem mindenki csak akkor és azzal foglalkozzon, amivel éppen affinitása van, hanem hát, hogy létrejöjjenek eredménytermékek. Tehát, mikor letettünk egy javaslatot arra mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy legyen egy új éjszakai buszhálózat Budapesten, ami mind a mai napig egyébként működik az akkori javaslatunk szerint, hogy minden kerületben érjenek az éjszakai buszok, stb. És ennek egy teljes megvalósítási tervét kidolgoztuk költségtervvel mindennel együtt, akkor ebben rengeteg ember úgy dolgozott, hogy hát fel voltak osztva a feladatok, meg kellett ezt szervezni, mint egy projektmunkát, és nyilván önkénteseket kellett arra rábírni, hogy ne csak az éppen őket érdeklő részterülettel foglalkozzanak, hanem egy szervezeti logikán vegyenek részt a munkában. És nekem ez rengeteget segített, mert aki meg tudja szervezni, vagy egy olyan helyzetben az ember megtanulja megszervezni a munkát, ahol egyébként nem egy munkavállaló munkáltató viszony van, nem fizetés van, nem nyilvánvaló az, hogy lehet számon kérni, hanem csak civil elkötelezettség, és mégis ez működik. Akkor utána egy hivatalos szervezetben, ahol nyilván munkaszerződés és fizetség van, és éppen ezért könnyebb elvárásokat támasztani, ott ez sokat segített, de amit megtanultam ebből, és ez aztán nagyon sok területén az életnek segített, hogy az, hogyha valakiben van egy mély érdeklődés és elkötelezettség egy téma iránt, és az megadatik neki, hogy ezzel foglalkozom hivatásszerűen, nekem ez megadatott sokszor az életem során, de nagyon sok olyan emberrel vettem körbe magamat, akik szintén ilyenek voltak, az egy akkora plusz tesz bele, hogy az lényegében olyan, mintha egy ilyen szuperrakétát helyeznénk az adott szervezet alá, mert ha olyan emberek dolgoznak, akik, hogy most nem a szónak az ilyen túlmunka értelmében ezzel kellnek fekszenek, hanem tényleg a hobbiukkal foglalkozhatnak munkaidőben, az óriási plusz tud hozzáadni. És a közlekedés egy olyan szerencsés terület, ahol én dolgoztam, ahol egyébként a világ számos táján, ez nem egy magyar sajátosság, rengeteg ember van, akit ez mélyen érdekel, és most akár a vasút, akár a budapesti tömegközlekedés, tágabb értelemben egyébként a városfejlesztés, várospolitika, ez nagyon sok embernek gyerekkori érdeklődési területe. Az egy érdekes kérdés, hogy mennyien maradnak meg a gyerekkorban érdeklődők közül végül professzionálisan is ezen a területen, ez egy kihívás. A BKK szerintem, amikor létrehoztuk, akkor valójában a legnagyobb váltást abban hozta, hogy elkezdett nyitottá válni a fiatalabb generációk felé, és egyfajta ilyen cool helyé válni a budapesti tömegközlekedés, és fiatalokat nagyon nagy számban meg tudtunk úgy szólítani, akiknek korábban vagy eszébe se jutott, hogy ezzel foglalkozzanak, hanem mentek a multivilágba, vagy bárhova, és ezt gyerekkor érdeklődésként tekintették, vagy egyszerűen annyira zárt volt a rendszer, annyira nehéz volt bekerülni, vagy annyira más logikákon mondjuk így kerültek be emberek, hogy kiszorultak. Tehát, hogy én szerintem, vagy egyszerűen olyan volt a munkahelyi környezet a 70-es években megmaradt rutinok, logikák és környezet miatt, hogy nem volt vonzó egy fiatal számára. Tehát szerintem a BKK ebben hozott egy nagy újdonságot, és ebben nyilván nekem volt egy vezetői filozófiám, hogy próbáljuk meg megfogni azokat az embereket, akiknek ez több, mint egy munkahely.
3: Jó, szerintem így kinyitottál nagyon sok izgalmas kérdést. Egyrészt ugye maga a fiatalkori elköteleződés szerintem, ami nagyon izgalmas, és eszembe jutott, amiközben beszéltél, az a példa, hogy azért masszív multiplayer online szerepjátékokban, mondjuk a World of Warcraft, ott nagyon sok olyan klán működik, amiben nem tudom, 40, 50, 80, 100, 200 tag napi szinten játszott, nem tudom, 2, 4, 6, 8 órát olyan szervezettséggel, hogy az bármelyik vállalat megirigyelhette volna, és mégis így élték, és hogy az egész ilyen gamification történet, ugye tudom, az SAP környékén komoly ilyen kutatások is voltak ezzel kapcsolatban, és éppen ezeket a játékokat nézték, hogy mi lehet az, ami ezeket az embereket ráveszi arra, hogy fizetség nélkül, és egyébként abban nem teljesen értek egyet, hogy nincs számon kérhetőség, mert ezekben a játékban is meg kellett jelenned, ha nem voltál ott, akkor valamiféle retorzió is érhetett akár, vagy jutalom kiesés, de hogy valójában a pénzen kívül minden más az ugyanolyan, mint egy vállalatban, tehát ilyen szempontból ez önkéntességben azért nektek, tehát ugye akkor volt egy belső tűz, oké, a közlekedés szeretete, és hogy erre fel lehet építeni egy egész csapatnak a működését.
4: Ugye még itt volt egy közös elégedetlenség, ami ezt az egészet fűtötte. Valójában ez a civil mozgalom abból állt össze 21-22 évvel ezelőtt, az volt a közös nevező, hogy nem csak érdekelt minket a téma, hanem úgy éreztük, hogy most akkor nem biztos, hogy ilyen szépen és kereken fogalmaztuk meg, de kellő távból az ember mindig már pontosabban vagy élesebben látja ezt, hogy ahhoz képest, hogy milyen színvonalú tömegközlekedést örököltünk a szocializmusból Budapesten, ehhez képest a közvélemény ezt egy ilyen ódivatú, leépülő dolognak látja.
3: Volt egy ilyen szempontból egy ilyen rebel hangulat, igen. De hogy ezért mégis valami kell még ahhoz, hogy mondjuk ne csak a Facebook profilképedet cserélgesd ilyen olyan mintásra, és mondjuk minden nap éppen amiatt elégedetlenkedj, ami, na, ez látszik, hogy egyébként a magyar közéletben ennek igen nagy hagyományai vannak, a panaszkodunk, elégedetlenkedünk, és mi az eszencia, ami akkor bennetek, és úgy több eszámba fogalmazva, hogy több volt, hogy ezt cselekvésbe tudtátok átfordítani, vagy aktivizmusba.
4: Azt megtudom, hogy mi volt egy új pont. Ugye akkoriban Facebook még nem volt, Index fórumokon tartotta a kapcsolatot ez a kör. Ez akkor még nem is volt egy megszervezett civil mozgalom, csak közlekedés iránt érdeklődő, hasonlóan gondolkodó emberek. A nagy részükről nem is tudta senki, ki a másik, vagy nagy részükről nem tudtuk egymásról kicsoda, hanem csak nickneveket láttunk. De nagyon sok beszélgetés volt, én az iskolában is, néha az órán is, néha azon kívül is ezzel foglalkoztam, és volt egy elég pesgő beszélgetés az emberek között. Ez egyébként ma is ezek az indexforumok léteznek, és egyszer csak 23 évvel ezelőtt, 2001-ben az egyik folyamatos chat vagy fórum társunk az beírta, hogy az egyik buszjáratnak átalakítják a menetrendjét. Ami hát nyilván minket nagyon érdekelt, azért nagy közéleti jelentősége nem volt, de mégis ott éppen valami kerületi polgármester be akart ezt jelenteni, és így előbb kiszivárgott. És retorzió gyanánt a BKV ezt az úriembert, aki fődiszpécserként dolgozott a BKV-nál már réges régóta, elbocsájtotta azonnali hatállyal az állásából, mert hogy ő szivárogtatott. És ez annyira felhúzott mindenkit, hogy hát ez micsoda igazságtalanság, hogy ez volt az apropója annak, hogy életünkben először személyesen találkozunk egymással az internet világa helyett. Ott megismerkedtünk, és azt éreztük, hogy itt valamit csinálni kell. Volt újságíró is a körünkben, aki ezt megírta, az egész helyzetet megírta, meg ezt a mozgolódásunkat is, és ebből egy ügy lett, nem tartott sokáig, egy pár napos ügy, de épp elég volt politikailag arra, hogy visszahelyezzék ezt az illetőt az állásába. És aztán azt hiszem, onnan is ment, vagy hát a BKK-ból ment nyugdíjba, miután a BKK létrejött. És aztán sokáig nem történt semmi, mert egy ilyen egy célra létrejött civil mozgalom hamar le tud ülni, mert sikerült. De azt éreztük, hogy ha már egyszer erre képesek voltunk, ha már egyszer az látszott, hogy ha kiszállunk az internet buborékból, vagy csak ilyen chat fórum buborékból, akkor lehet többet is elérni. Ez a siker felbátorított bennünket, és akkor ebből lett egy olyan igény, hogy akkor ezt szervezzük meg jobban. Én ekkor lettem egyébként vezető, addig csak tag voltam. Nagyon világosan értettem azt, hogy amikor valamit javaslunk, azt tényleg meg lehet csinálni, vagy nem lehet. És amikor jöttek a szokásos kifogások, hogyha így nem lehet, úgy nem lehet, amúgy nem lehet, akkor általában elég mélyen tudtunk amellett érvelni, hogy de ezt meg lehet csinálni. És akkor így értek minket egyre nagyobb sikerek, el tudtuk érni az új éjszakai buszhálózatot. Most nem fogok belemenni nagyon mélyen, meg a fonódó villamos alapjait le tudtuk tenni, és ez adott végül egy olyan alapot, olyan ismeretségi hálót, egy olyan, talán merem azt mondani utólag ilyen távlatból is, egy rendszer ismeretet, hogy ez aztán alapot adott az, hogy a BKK-t létrehozzuk és átalakítsuk a budapesti közlekedési intézményrendszert, amikor erre egy politikai pillanatban lehetőség nyílt.
3: Ugorjunk vissza arra, hogy azt mondtad, hogy akkor itt lett vezető szereped először. Hogyan fogadták el a többiek, milyen dinamika van azok között, akik mondjuk lehet, hogy inkább háttérmunkában látják magukat, hogyan kommunikáltok, és hogy alakul ki mondjuk egy ilyen csoportdinamika, és egyébként ez egy tök jó példa ilyen szempontból, hogy ugye ez egy ilyen fórum haveri társaság, ahol ugye alapvetően nincsenek leosztva a szerepek, és ugye mindannyian szerintem voltunk ilyen körökben, de hogy alakulnak ki a karakterek, milyen karakterek vannak, és hogy tudtok ebben együttműködni, úgyhogy el is fogadjátok egymást.
4: Egyrészt, ami nagyon érdekes, hogy ma már ez talán természetes lenne, de azért akkoriban messze nem volt az, hogy nagyon erős digitális hátterünk volt. Volt olyan tagunk, aki képes volt arra, hogy egy olyan, hát lényeg most nem, ugye a Slack akkor még híre nem volt, de gyakorlatilag ma az ilyen típusú csoportmunkarendszerekhez hasonló rendszert webes alapon létrehozott. FAV-nak hívtuk, Föld alatti vasút, és akkor ez így ilyen zárt fórum volt, amiben kizárólag a tagok vehettek részt. Tehát lényegében leképeztünk egy fórum struktúrát, vagy ilyen csoport szoba struktúrát a belső tagoknak, és minden belső kommunikáció ott zajlott. Ez akkoriban, én emlékszem rá, én nem tudtam más szervezetet a közlekedési világban, amelyik így működött volna. Ma már ez nyilván azért bevettebb, bár azért, hogy mondjam, a hivatalos szervezetek most se így működnek, hanem pecsétes papírokat bevásárlókocsikba tologatnak a városházán még mindig 2024-ben. De akkoriban ez egy óriási helyzeti előnyt adott, hogy gyakoriban még nem Facebook posztokban kommunikáltak a politikusok, hanem MTI közleményben, de kijött egy szöveg, és akkor 10 perc alatt a reakciónkat össze tudtuk rakni online, úgyhogy abba 10-15 ember beledolgozott. Pedig a Google Docs még a tervbe se volt, ez 2000-es évek eleje.
3: Igen, szép egyébként, hogy nem vártatok a technológiára, vagy az eszközre. Tehát, hogy a logikák is, ezt sokszor szokták mondani, hogy nem a technológia hozza létre, ugye a lehetőségeket az alapjában egy viszonylag semleges dolog, de hogy akkor ugyanaz, amire ezek épülnek, ti azt előállítottátok a kicsiben.
4: Igen, és ez abszolút civil munka volt, és emiatt nagyon hatékonyan tudtunk működni, ez az egyik fele. A másik fele pedig, hogy ugye én azért, az én szerepem azért lett egy viszonylag hamar letisztult szerep, mert én vállaltam azt, hogy a nyilvánosság előtt megjelenítem ezt a szervezetet, és ez az akkori világban is kevésbé volt a nyilvánosság koncentrált, mint ma, és kevésbé tartottak talán retorzióktól az emberek, mint manapság, de azért akkor is az volt a helyzet, hogy mondjuk akik valamilyen módon hivatalosan dolgoztak, akár benne a BKV-ba, vagy a MÁV-ba, vagy akár valamelyik beszállító cégnél, vagy tervező cégnél, vagy bárhol, azokat tartottak attól, hogy valahol a hatalommal szembeni civil aktivizmusban részt vegyenek. Én egy olyan helyzetben voltam egyrészt, hogy semmilyen munkahelyi kötöttségem nem volt, egyetemista voltam, vagy még éppen csak lettem. Otthonról hoztam azt, hogy mindkét szülőm valamilyen módon a médiához kötődő világban dolgozott, édesapám filmrendező, közéleti tévés műsorok rendezője volt, a 90-es években nemrég hunyt el, és volt valamilyen szintű affinitásom ehhez a kérdéshez talán, és akkor volt az a döntés, hogy legyek én az arc ennek a szervezetnek kifelé, mert én nem kockáztatok semmit, engem sehonnan nem lehet kirúgni, és egyébként talán képes is vagyok arra, hogy elmondjam viszonylag érthetően ezeket az összefüggéseket a nem tudom, a reggeli műsorban, vagy a TV interjúban. Apám mindig vissza is nézette velem ezeket, és ugyanúgy, mint ahogy akkor este műsorvezető, vagy mi volt akkor, műsor, aktuális műsorvezetőknek elmondta, hogy tartsák a fejüket, amikor kérdeznek. Ezeket nyilván gyerekként néha véghallgattam. Ugyanúgy nekem is mindig elmondta, hogy kell viselkedni egy TV műsorban.
3: Ez nyilván... Te gyakorlatilag fiatal korodban nem csak a villamosokkal kerültél jó barátságba, de egy kvázi egy médiatréningelt személy is lettél.
4: Igen.
5: Ez jó.
4: Ezt otthonról hoztam, és akkor ez a kettő együtt adta ki, hogy az én szerepem viszonylag világos lett, az én dolgom volt a nyilvánosság előtt megjeleníteni azt a szakmai munkát, ami zajlott, és egy részét ennek a szakmai munkának én is koordináltam, egy részét nem, tehát hogy ez fel volt osztva, hogy ki mit csinál, és tematikus logikán munkacsoportokat hoztunk létre, és azokban volt egy viszonylag világos hierarchia, vezető helyettes, leszabályozott munkarenddel. Én azt érzékeltem akkor, és azóta is ez megmaradt bennem, hogy az ilyen önkéntes és civil munkánál is marha fontos az, hogy ezek a világos viszonyok létrejöjjenek. Tehát, hogy az ember tudja, hogy milyen logikán, hol dolgozik, és mi a dolga, akkor a végén jobb teljesítményt fog leadni, mint hogyha egy ilyen kreatív káoszban működik. Most nyilván nem mondom, hogy nem lehetnek olyan területek, ahol a kreatív káosz hasznos, de nekünk nagyon sokat segített az, hogy volt egy ilyen világos struktúránk.
3: Rendben, itt álljunk egy pillanatra, kis szünet következik, és rövidesen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: csodát.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Az Epic Stories mai vendége Vitézi Dávid, közgazdász, közlekedési szakértő és városmobilitási szakértő, akivel ma nem beszélünk közlekedésről és politikáról, de számos tanulságos helyzet szóba kerül, amit érdemes ellesni tőle, hiszen a nagyvállalati szférában sem szokatlan eset az, hogy erősen hatnak a jelenben is a több évtizedes beidegződések. Eddig többek között arról beszél Dávid, milyen értékek mentén működtették annó a civil szervezetüket, nézzük, hogyan tudta ezt kamatoztatni később. Átugrottunk akkor ugye a nagyvállalatiasabb működésbe, igen, és a civil aktivizmust ugye akkor magunk mögött hagytuk, de hogy lehet mégis ezt a felhatalmazást, meg a tiszta célokat, amit olyan könnyű volt látszólag akkor az önkéntesként megvalósítani, egy ilyen nagyvállalati környezetben előidézni, és hogy nyilván ez egy nagyon kitett és terhelt terület, azért mondom, hogy egy átlagos piaci nagyvállalatban talán egy picivel könnyebb a helyzet, legalább annyiban, hogy nem minden egyes botlásról születnek újságcikkek, de hogy ezt hogyan kezdtétek akkor feldolgozni?
5: A reakcióm rossz volt, ugye 25 éves voltam ekkor, nagyon fiatalon kerültem, nyilván a civil előéletem, meg a mindenféle egyéb átalakulások miatt ebbe a helyzetbe. Én először azt kezdtem el, hogy belássam magam, hogy akkor hogy lehetne a BKV-nál meggyőzni mindenkit arról, hogy ezt másképp csinálják. És elég tisztán emlékszem arra, hogy ekkoriban már volt egy elég jó közeli munkakapcsolatom a londoni BKK vezetőjével, aki egy tapasztalt szakember, egyébként most is még, most épp a brit kormány helyettes közlekedési minisztere, a vasúti reformot vezényli. Tőlük nagyon sok segítséget kaptunk, hogy a BKK egy londoni modellből lett lemásolva, most nem szakmáznám itt ezt telebb a podcastba, de a Transport for London modellét másoltuk le a Budapestre, sokokból ezt láttuk a leghelyén valóbbnak, és kértem tanácsot, és azt a tanácsot kaptam, hogy a világért ne kezdjek el belemerülni a céges mély rétegeibe ennek, hanem hogyha alapvetően cél probléma van és ösztönzési probléma, akkor az ösztönzési rendszert húzzuk újra. És elmondták azt, és megtanultuk azt, amit aztán Budapest is elkezdett alkalmazni, hogy mondjuk Londonban ez úgy működik, csak az egyszerű példát mondjam, de Stockholmban vagy Varsóban is, hogy az a BKK-szerű közlekedés szervező világosan megmondja, hogy mennyi állatkivonadást fogad el, ami a hiba, megengedett hiba, és azon túl az SLA-k alapján bónusz-malusz rendszert működtet, vagy kötbérezik, hogyha nagyon negatív túllépések vannak. Most ez nem csak járatkimaradásban, de minden egyéb minőségi jellemzőbe is. Most nyilván, aki hallgatja ezt a podcastot, és valami multinál dolgozik, ahol tök világos az, hogy metrikák vannak, mérik a teljesítményt, és az valamilyen módon összefügg azzal, hogy a pénzek hogyan áramlanak szolgáltató és megrendelő között, az azt mondja, hogy ja, persze. De hát ennek nem csak nyoma nem volt az akkori működésben, de kulturálisan is teljesen hiányzott. Mi akkoriban egy új BKV közszolgáltatási szerződést hoztunk létre, ahol azt mondtuk, hogy igenis, mostantól a pénz akkor is úgy jár, amennyi busz megy, és bevezettük azt, hogy kötbérezni fogja a BKK azt, hogyha kimarad egy járat azon a megengedett határon túl. És előírtuk azt is, ebből volt óriási felháborodás, a szakszervezetek feljelentettek engem mindenhol, a nyilvánosságban, meg a főpolgármesternél, meg mindenhol, de azt mondtuk, és ezt máig helyes döntésnek tartom, hogy minden vezetőnek a teljesítmény bérébe, aki a cégben dolgozik, a legfontosabb elemnek beleírjuk ezeket a minőségi paramétereket. Tehát, hogy végre azt számítson, ugye a prémium meg a teljesítménybér úgy ment akkoriban, sajnos azóta megint úgy megy, hogy hát, hogyha az üzleti tervet betartja, akkor kap. Most nyilván mindenki betartja az üzleti tervet, meg ha nincs betartva, akkor meg kimentik, hogy hát azért nem, mert valami rendkívüli helyzet volt. Ezek ilyen automatikusan teljesülő célok voltak. Azáltal, hogy a hardcore mérhető minőségi mutatók bekerültek, néhány év alatt eljutottunk oda, hogy én tényleg láttam a szemében a legunalmasabb beszerzési ügyekkel foglalkozó vezetőknek is, hogy pontosan értik, hogy ha ők nem csinálják jól a dolgokat, akkor ki fog maradni a járat, és akkor kötbér lesz, és azt le fogják vonni áttételesen az ő fizetésükből is. És ugye ez olyan mértékig változtatta meg a céges kultúrát, állandóan azt kellett hallgatni a BKV-tól, és én ezt nagyon-nagyon örömmel hallgattam, hogy azt ezért meg azért nem lehet, meg abból kötbérezés lesz. És hirtelen az egész cég átállt arra, hogy kulturálisan elkezdjen arról, nem arról beszélni mindig, hogy miért nincs pénz, hanem arról, hogy hogyan tudja teljesíteni a minőségi mutatókat. És persze mindig elmondták, hogy kell pénz is, ez nem változott meg, de azért az egész átalakult kulturálisan, a buszgarázsok belső kultúrájától az akácfócai belső beszerzési rendig. Ez azóta enyhült valamit, de azért még szerintem az alapjai megvannak. És a vége az lett, hogy ugyanazt a mintát véve alapul, tehát a 20 éves régi buszokat, mondjuk azért jöttek új buszok is közben, de azokat most kivonom innen, 5%-ról 0,5%-ra ment le a járatkimaradás. Azáltal, hogy hirtelen mindenkinek a zsebét érintette az, hogy kimarad a busz, vagy nem. És az, hogy mondjam, az a fajta kockázati logika, hogy akkor, ha nem veszünk ablaktörlőt, az nem fáj senkinek, az hirtelen nem így lett, hanem mindenki értett, hogy nem veszünk ablaktörlőt, és kimarad a busz, az fáj. Az utasnak is nyilván, de fáj a középvezetésnek is. Én mindig is azt a logikát követtem, már civil aktivistaként is, de végképp utána, hogy bár ez a város gyönyörű, bár nyilván rengeteg sajátosságunk van, de azért a nap végén a tömegközlekedés működtetésébe valójában nem sok olyan kérdés van, amivel már más városok nem szembesültek Európába. Tehát képesnek kéne lennünk tanulni és föltenni azokat a kérdéseket a pírvárosoknak. Ráadásul ilyen méretű városból, mint a miénk, ez a 2 millió körüli van bőven, München, Barcelona, Bécs, Varsó, Prága. Egyébként meg a nálunk nagyobb városoktól is nyugodtan lehet tanulni, mert nagyobbak ugyan, de hát épp ezért még a problémáik sokszor nagyobbak is, mint a miénk, mint mondjuk London vagy Párizs. Mi folyamatosan, tehát bármilyen ügybe pingeltük az európai városokat, és az nekem nagyon szomorú tapasztalatom, mindmáig tartó tapasztalatom, hogy a közfiában ez nagyon ritkán történik meg. Tehát nagyon-nagyon befelé fordulók vagyunk, és néha a legnagyobb újdonság erővel bír, ha valaki csak azt felvetti, hogy egyébként Bécsbe ezt hogy csinálják.
4: Most hoztál ugye két példát, az egyik helyen ott ugye ez a célkijelöléssel, meg tiszta keretekkel, a transzparenciával, meg kvázi akkor felhatalmazással arra, hogy valaki hatást gyakoroljon, és egyébként ez tök fontos, mert igen, az egy korábbi munkahelyemen a főnökünknek volt egy kedvenc ilyen mondása, hogy összegyűjtötte tényleg így a legjobb embereket, és hogy pontosan tudja, hogy nagyon okosak vagyunk, és ezerféleképpen meg tudjuk mondani, hogy nem lehetséges ezt megcsinálni, de lehet, hogy arra az egyre kíváncsi, hogy hogyan tudjuk mégis ezt összerakni, és hogy ebben látszik, hogy valószínűleg az alapok akkor az egyik és a másik oldalt is megvannak, a különbség az valóban abban van, hogy kell számon meg, hogyan van kirakva az asztalra az egész történet, és hogy a másik dolog, amit említettél, az is nagyon fontos, hogy a best practice-ek, tehát egyáltalán tudjuk, hogy mi az alternatívája annak, ahogy éppen most csináljuk, vagy valaki, ha már megcsinálta, akkor nem kell nekünk végigbukdácsolni, de hogy azért pont ebből az ilyen silóban működésből, és ez szerintem a vállalati, meg akár a közszférában is valószínűleg ez hasonlóan jellemző, hogy mindenki ugye szívesen csinálja a dolgait úgy, ahogy szoktuk, mert ugye ez sokkal kényelmesebb és biztonságosabb érzés, mint mondjuk valamit megváltoztatni, de hogy amikor mondjuk ilyen külföld, és akár egy Transport for Londonos gyakorlatot, vagy példát, vagy rendszert, vagy keretrendszert próbálsz beletuszkolni egy olyanba, ahol még ez ugye idegen, akkor az emberek, akiknek ezzel feladata van, ők hogyan reagálnak rá? Mert a te elköteleződésed az ugye nem kérdés, ezt valószínűleg senki nem firtatja, valószínűleg a környezetedben lévő néhány lelkes ember még azért szintén ugye ezzel el van, és így lánglelkű költőként akkor jöttek az új strófákkal, de hogy azért valószínűleg a rendszerben lesz egy csomó olyan ember, akinek sérti ez a mindennapjait, a megszokásait, a komfortérzetét. Igen. Hogyan reagálnak erre, és hogyan reagálsz te arra a reakcióra?
5: Ezek a reakciók általában teljesen egy mintára mennek. Én azt látom, hogy ebben szinte kiszámíthatóan. Az a típusú hárítás szokott ilyenkor bejönni, ami arról szól, hogy persze, de ott kerítés is kolbászból van, több pénzük van, más, nem fúj annyira a szél, nincs annyira hideg, nincs annyira meleg. A lényeg az, hogy mi ezt nem így szoktuk, és itt ezt nem lehet. Na most itt szerintem nyilván a felhatalmazás fontos, amit már említettél, de egyébként meg a kitartás nagyon fontos. És nyilván egyébként meg kell legyen rugalmasság is az emberbe, tehát hogy én azért pontosan emlékszem, hogy voltak olyan helyzetek, ahol végül engedtük azt, hogy nyilván logikusan lokalizálva legyenek Európából áthozott ötletek. Ugye például, amikor a futárt megcsináltuk Budapesten, ezt a forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszert, aminek része az applikáció, ma már Budapest Go, akkor még futár volt, látod, melyik busz hol van, meg a kijelzők a megállókban, ami egy teljes digitális transformáció volt. És ott is mindenki mindennel jött, hogy hát nem jó, hogyha folyamatosan kiírja a buszvezetőnek, hogy késik vagy siet, mert hát ezzel, hogyha késésben van, akkor gyorshajtásra fogja ösztönözni, ha meg siet, akkor pedig túl lassan fog menni, és az utasok majd ettől ingerültek lesznek. És akkor mondtuk, hogy hát, de hát értjük, de hát itt azért nyilván egyrészt így működik egész Európában, másrészt tehát nyilván ezek emberi, tehát egy ember vezeti azt a buszt, emberek az utasok, nyilván ebben van egy észszerű belátás, tehát most nem arról van szó, hogy akkor mindig nullát kell mutatni, és tehát mindig pont a menetrendi vonalon kell közlekedni, de hát a buszvezetőnek is jó, hogyha érzi, hogy nagyjából most hogy van a menetrendhez képest, meg hát akkor a diszpécsernek is kevésbé kell beavatkoznia, mert számíthat arra, hogy önálló ember az a buszvezető, és meg tudja ítélni, hogy hogy mit kell csinálni. Meg kell hallani a kritikákat, voltak is, ahol módosítottunk észrevételek alapján, nem egy az egybe átemeltük, amit legjobb európai gyakorlatból láttunk, de hát azért a kitartás nagyon kellett, hogy ne adjuk föl, ne ijedjünk meg ezektől a kritikáktól, hanem vigyük végig. Azért ez az egész terület, ahol én dolgozom, közlekedés, ugye egyrészt rengeteg egymással ütköző érdek van, soha nincsen olyan megoldás, ami mindenkinek jó, mindig prioritások között kell, vagy hogy mondjam, tehát valamilyen módon azt kell megtalálni a többség számára, ami lehet a jó, mert mindig vannak érdekütközések, nem lehet mindenkinek egyszerre minden irányba zöld a lámpa, mert akkor összeütköznének a járművek, mégis mindenki azt szeretné, hogy mire odaér a csomópontba zöld legyen, ugye, hogy csak én egyszerű példát mondjak. Nyilván egy folyamatos mérlegelés van, hiszen a vége az, hogy tényleg az szerint szülessen döntés, ami a többség számára optimális, tehát megfelelő szakmai állapon döntsön az, aki dönt, legyen felhatalmazása, és legyen kitartása. Ha ez megvan, akkor szerintem tudnak jó döntések születni, és ezeket végig is lehet vinni még nagy szervezeti ellenállásokon is.
4: Most figyeltem, hogy többnyire, amikor ezekről a beavatkozásokról beszélsz, hogy több számban fogalmazol, ami szerintem tök jó, mert ez szerintem kiemeli azt, hogy ez csapatmunka, de hogy épülnek fel a hagyma héjak körülötte, tehát igazából ilyenekre gondolok, hogy milyen körrel, mondjuk milyen rendszerességgel kell ahhoz együttműködni, és hogy nyilván itt a fórumoktól, meg ettől a belső kommunikációs csatornától már bizonyára messze vagyunk, de hogy ahhoz, hogy ez működjön, és tényleg egy ilyen folyamatos pulzálás legyen, hogy épül fel szerinted egy optimális ilyen nagyvállalati egyeztető rendszer, amit ugye a mérlegelés mondta, hogy folyamatosan mérlegelni kell, folyamatosan kommunikálni kell, de mégis a felhatalmazás meghagyni, hogy nem folyamatosan meetingekbe üljetek, hanem azért mindenki tudjon dolgozni, de hogy a kettő balanszban vagyon, erre mi a te meglátásod?
5: Hát ebben nyilván nekem is alakultak folyamatosan a vezetői rutinjaim. Legutóbb, amikor a BFK-t vezettem, akkor nagyjából úgy tudom ezt leírni, hogy egyrésztről voltak olyan fix heti fórumok, amik az eszkalációnak azt a szintjét jelentették, ahol mindenki számíthatott arra, hogy megszületik a döntés, hogyha már meg kellett, hogy szülessen. Nyilván nem minden ügyben, de azokban az ügyekben, amik odavalók voltak, és ott viszonylag széles körben, ez ugye nyilván a COVID miatt nagyrészt online ment, minden érintett szakterület részvételével rendszeresen megszülettek szakpolitikai döntések, és egyébként ez annyiból jó volt, hogy minden döntést betereltünk ebbe a rendszerbe, tehát nem engedtük azt, hogy adhok rángatás legyen, hanem tényleg egy viszonylag rendszeres és viszonylag világos döntéshozatali struktúra volt, amire mindenki számíthatott, és mindenki az életét hozzáigazíthatta, hogy minden csütörtökön van ilyen. Tehát szerintem ez fontos, a kiszámíthatóság, rendszeresség, az, hogy a különböző szervezetek, a különböző vitatkozó felek, a különböző belső érdekviták eldöntésének legyen meg az a világos eszkalációs helyzete, ahol tudják, hogy le lehet zárni. Én azt látom sok szervezetben, most nem mennék bele, hogy hol, de látok olyan szervezeteket, ahol ez nincs meg, és az rémes, hogy egymás egyébként kooperációra képes szereplők a vitáikat nem tudják hol elrendezni, mert egyik sem tud felülkerekedni a másikon, és a vége az, hogy ilyen homokba futó ügyek vannak, amik akár évekig állnak úgy, hogy egy közös vezetőnek kéne világosan eldönteni, hogy melyik irányba mennek, vagy valakinek, akinek van feltalmazása, de ez nem születik meg, mert ilyen vagy anokokból nincsenek meg ezek az eszkalációs csatornák, és ügyek hónapokig, évekig tudnak állni emiatt. Tehát ez egyrészt egy nagyon fontos dolog. Ez bizonyos szempontból azt is jelenti, hogy a vezető nem ugorhat el az elől a felelősséggel, ami az övé. Én láttam olyan vezetőket a karrierem során, akik tényleg abból csináltak rendszert inkább, hogy elugrottak a döntések elől. Tehát, hogy amikor a döntés érte volna előket, akkor hagyta, hogy úgy följön mindenki a levében. Szerintem ez, nem mondom, hogy én nem csináltam ilyet soha, nyilván előfordul, vagy ez is egy vezetői technika, hogy azt mondod, hogy még gondolkodjatok ezen, de hogyha ez a rendszer, hogyha ez a tipikus, akkor abból azért nagy bajok vannak. A másik pedig, amit talán kiemelnék itt, az, hogy ez is kicsit félérthetően fog hangzani, amit mondok, de fontos, hogy szerintem az, hogy egy vezetőnek legyen füle a közvetlenül által irányított szervezeti vezetőkön túli világban is, ez nagyon fontos. és most nem kémrendszerről beszélek, ezért mondtam, hogy kicsit így félreérthető hangzik, meg nem tudom, nem ilyesmiről, hanem arról, hogy legyenek annak meg a formái, formátumai, módszerei, hogy az embernek vezetőként legyen személyes kapcsolata akár 4-5 szinttel szervezeti hierarchia tekintetében alatta lévő emberekkel, akikkel legyen olyan viszony, hogy azok őszintén el tudják neki mondani, mi a helyzet.
4: Tehát, hogy lejársz az ebédlőbe, tömegközlekedéssel mész a munkahelyedre, akkor ott összefutsz a kollégákkal, a céges buliból nem te mész haza először. Tehát, hogy
5: igen, de
4: is...
5: akár ez is lesz, hogy cseten az emberre rájönnek, hogy figyelj, itt valami baj van. És igen, ez nem szabad, és ez nem azt jelenti, hogy akkor... Tehát ezt észre kell csinálni, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor az ember egy információ morzsát kap, hogy a, valaki azt mondja, hogy az ő főnöke, aki egyébként még 3 vezetői szinten van tőle távol, az valamit rosszul csinál, és akkor rögtön, nem tudom, lecseszed, meg a főnökének szólsz, hogy mit mondanom, ennek semmi, ez aztán semmire nem jó, csak az egész szervezeti bizalmatlansági kultúrát építeni. Tehát ezek az információk inkább arra jók, hogy egy képet színesítsenek, ami a vezető fejében van arról, hogy a saját szervezete hogyan működik, milyen problémák vannak, és abban azokon a kritikus pontokon, amikor kell, akkor viszont jó kérdéseket tudjon föltenni. Tehát szerintem is ide akarok a végén kiukadni, szerintem egy vezetőnek a legfontosabb skillje ebben a világban, ahol én dolgoztam legalábbis, hogy azt tudják róla, és szerintem rólam ezt mindig sejtették, azok a szervezeti vezetők, akik közvetlenül az irányítás alatt vannak, hogy fog tudni olyat kérdezni, ami nem pusztán a szlájdokon lévő információ visszakérdezésre. Tehát, hogy valószínűleg több információja van annál, mint amit a vezető közvetlenül a saját főnökével megoszt, és éppen ezért megvan az a hangulat, megvan az az alapkörnyezet, hogy mindenki tudja, hogy nem lehet a másikat hülyének nézni. És én azt remélem, lehet, hogy tévedek, de azt remélem, hogy ezt én meg tudtam honosítani mindegyik szervezetben, ahol voltam. Olyan embereket is tudtam kiválasztani, akik szintén hasonlóan működtek, és szerintem ezekben az viszonylag átpolitizált, és sok szempontból, mivel nem profit alapon működnek, ezért sokszor motivációhiányos, belső kavarásokkal terhelt, sokszor a változásnak ellenálló, a várjuk ki a választást, addig már ne történjen semmi típusú ilyen halogató üzemmódra hajlamos szervezetekben, ez egy nagyon fontos dolog. Hogy senki ne érezze azt, hogy ha azt mondjuk, hogy ezt nem lehet ezért vagy azért megcsinálni, akkor úgyse lesz több információ, úgyse fog tudni mit mondani, hát el kell fogadni. Mi mondjuk, akkor ez van, akkor el kell fogadni. Szerintem ez nagyon fontos, és szerintem azért kell tudni informális információs csatornákat működtetni egy vezetőnek, főleg egy nagy szervezetben, hogy az a képessége meglegyen, hogy vissza tudjon kérdezni, és nem azért, hogy egyesével ő oldja meg olyan ügyeket, amik nem a hatáskörébe tartoznak, és elkezdje mikromanagelni, az az ügyek halála, tehát hogy nem ezért mondtam ezt, de amikor oda jut és olyan helyzet van, akkor pontosan tudja, hogy mikor ferdítenek, mikor van leegyszerűsítés, mikor mondanak neki olyat, ami azért nem egészen úgy van.
4: Nagyon szépen köszönjük, mert szerintem egy gyönyörű szép ilyen palettáját vagy spektrumát hoztuk össze szerintem egy vezetői eszköztárnak, és ugyan a közszféra meg a magánszféra között biztos, hogy sok különbség van, de azt gondolom, hogy maguk ezek a vezetői képességek, meg a vezetői eszközök, szerintem ma is kiderült, ezek nagyon hasonlóak, és hogy tényleg elindultunk. Egyrészt az eszköztár, amit említettél, az elköteleződés, az autoritás, ugye a vezetők meg a szerepeknek az elfogadása, ugye a kommunikáció, tovább mentünk, tényleg a külső gyakorlatok ismerete, a pályának az ismerete, vagy az, hogy a vezetőnek a képben levése, illetve a transzparens felületek, meg ugye rövid ciklusokban való, tehát hogy senki ne izguljon azért, hogy soha nem fogja tudni megoldani a problémáját, ezek tényleg bármelyik, nem tudom, az agilis módszert, az OKR-t, vagy bármit nézünk, ezek mind visszaköszönnek a céges környezetben is. Ugye azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon tanulságos beszélgetés volt, és köszönjük, hogy megismerhettünk erről az oldalról is, és remélem, hogy mind a két világban azért lesznek ennek lelkes aktív követői. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Ez volt a mai Epic Stories. Vitézi Dávid közgazdász, közlekedési és városmobilitási szakértő volt a vendégem. Izgalmas tudással gyarapodtunk ma is, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál. Dojcsek Dánielt hallottátok. Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Minden VB-nek megvannak a közönség kedvencei. A mostaninak kérdés nélkül az olyan kis csapatok voltak először, mint a Zöldfoki szigetek, a Curaçao, illetve a nagyon karizmatikus norvég válogatott, akik a ró felkiáltású evezésükkel ugye még mém cunamit is indítottak. Most már gyakorlatilag a közönség akkor is kántálja ezt olyan mérkőzéseken, amikor is a norvégok játszanak. Úgyhogy, de közben
7: meg pedig... egy remek lelátói játékot hoztak létre ezzel, illetve hát a pályán is remek játékkal és meggyőző játékkal. Ha,
6: így
7: újabb
6: van.
7: Újabb sportriporteri szófordulat, tehát meggyőző játékkal jutottak tovább.
6: Így van, és közben pedig ugye

0: fontos mögé nézni, hogy egy válogatott teljesítményét a világbajnokságon számtalan-számtalan kis tényező is befolyásolhatja. Úgyhogy megpróbálunk bepillantani a kulisszákba. A Norvég Szövetség magyar délvidéki származású logisztikai menedzserével, Kubá Tigor, a norvég futballválogatott logisztikai menedzsere jelentkezik itt a Millás reggeliben élőben Miami-ből. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szervusz Endre!
2: Mit csinál egy logisztikai menedzser a válogatottnál, hogyha nem tudom én, Erling Haaland megkívánja a nem tudom én, a sportszeletet, akkor neked kell beszerezni, vagy hogy kell elképzelni a mindennapjaidat?
1: Ez igen, jó a kezdés, a megfogalmazás. Én egy pár szót mindesetre ejtenék előtte az evezésről, tehát magáról, a róról.
0: Nagyon jó.
1: A ró ugye norvégul azt jelenti, hogy evez, szabad fordítása viszont ugye húzt. A vikingek, ahogy húzták annak idején a hajók evezőit. Itt van velünk a csapat marketing menedzsere Miami-ban, aki elmesélte nekem, hogy még tavaly valamikor a nyár folyamán felhívta a Norvég Szövetséget egy Bergenben élő úriember, aki előadta ezt az ötletet. Először a szövetség hallani sem akart róla, úgy gondolták, hogy egy gyerekes dolog, és felejtsük el. Viszont egy idő után arra jutottak, hogy egy próbát megér. Úgyhogy tavaly ősszel az oszlói világbajnoksági selejtezőkön úgy döntöttek, hogy ezt kipróbálják. Mondani se kell, hogy óriási siker lett belőlem. Itt a VB-n pedig ez a RAW nem csupán a VB egyik érdekes momentumával vált, hanem általában a norvég szurkolótábor minden bizonnyal, ugye a VB talán legszimpatikusabb tábora lett.
0: Biztos vagyok benne, abszolút, tényleg. Tehát egyszerűen már várják az emberek, sőt, ugye annyira jó, annyira érdekes volt látni, hogy a parlamentben, pártállástól függetlenül, az összes iskolában, aztán közintézményekben, és tényleg, hogy ez jól sikerült, azt kell, hogy mondjam.
1: Ez annyira így van, Endre, hogy amikor kimegyünk az utcára, mert ugye naponta van egy sétánk, amikor természetesen a biztonsági emberek követnek bennünket elől-hátul, ha kimegyünk az utcára, akkor az amerikaiak a túloldalról kiabálnak, ordibálnak felénk, hogy ró, úgyhogy érdekes a dolog valóban.
0: Na, nézzük meg akkor azt, hogy mi a helyzet azzal, amikor meg kell oldani ezeket az utazásokat. Ugye arról lehetett hallani, hogy ez a VB több csapatnak azért is okoz nehézséget, mert sokszor kell szállodát váltani, utazni kell. Hogy lehet ezt ügyesen lemenedzselni úgy, hogy ne sérül jön a játékosoknak a szellemi nyugalma, a fizikai jóléte?
1: Hát ugye addig, amíg minden rendben van, addig nincsenek gondok. Itt mi Greensboro-ba kezdtük, ott volt a táborunk, onnan utaztunk ide, oda, amoda, New Yorkba, Dallasba, Bostonba, és minden zökkenőmetesen ment egész addig, amíg meg nem érkeztünk Miami-ba. Miami azért érdekes, mert itt 7 napot töltöttünk, a negyeddöntő és a középdöntő és a negyeddöntő között, ugye. Előtte viszont csak 2-3 napot. Na most, amikor ideértünk, akkor a FIFA biztosított számunkra egy valóban kritikán aluli szállodát, amely a szolgáltatások szintjén se érte el azt a nivót, amelyet mi megszoktunk, ugye. Én természetesen előre egyeztetek a szállodákkal, megbeszélek mindent, ami szükséges ahhoz, hogy érkezésünkkor rendben legyenek a dolgok, viszont itt Miami-ban nem volt elegendő terem a szállodában, azt ígérték, hogy lesz, nem volt, 4 lift közül csak egy működött, a csapatkapitány Ödegaard szobája pedig olyan penészakú volt, hogy Ödegaard bement, azonnal ki is jött, és ez mellett még 4 szoba borzasztóan büdös volt. Légkondi nem működött, ahogy kellett, stb. Zárójelbe jelzem meg, Endre, hogy itt Miami-ban 33-35 fok van, a levegő páratartalma 90% körüli, úgyhogy a csapatmenedzser azonnal megkért, hogy találjak egy másik szállodát. Most ez nem olyan könnyű találni egy másik szállodát, amelyiknek van 70 szabad szobája, tárgyalótermei, viszonylag közel van a stadionhoz, nincs túl messze reptértől sem. Mondjuk ez délután 1 órakor történt, estére már menni szerettünk volna az új lakhelyre. A fiam Budapesten dolgozott a Four Seasonban, úgyhogy tudtam azt, hogy én bármelyik évszakban oda megyek, nem jár a csapat rosszul. Utána jártam, hogy van-e Four Season a környéken, mit ad Isten volt, miközben közvetlenül a part mentén, pazar kilátásra az óceánra. Úgyhogy felhívtam a csapatmenedzsert, mondtam neki, megvan a szálloda, azonnal jöjjön, nézze meg. Ő fél óra múlva a helyszínen volt, szétnézett, és csak annyit kérdezett, Igor, az mennyibe fog kerülni? Én mondtam neki, arra így jár a csapatmenedzsert, mondom, arra, ez már nem az én dasztalom, ez nem az én dolgom. Ilyen nemű tárgyalás, ha nem adtál megbízást, mondom, intézd a FIFA-val, úgy, ahogy tudod. Nevetett egy nagyot, de még aznap este költött a csapat a Four Seasonba, úgyhogy itt vagyunk napok óta, élvezzük a napsütést, vágyjuk a találkozót, amelyikre ugye holnap kezdődik.
2: És mi személy szerint ilyen mindent megoldó ember vagy a csapatnál?
1: Nézd, valójában a csapatmenedzsernek az a feladata, hogy az utazás mindent intézzen, ami az utazással kapcsolatban van, és természetesen a helyszínen is, amikor felmerülnek problémák, akkor az oldja meg úgy, hogy tudja. Tehát ez elsősorban ez a logisztikai menedzser, hogy is mondjam, ez habitus kérdése, tehát nem lehet tanulni erre. Uh-huh. Valahol születni kell, old meg, csináld meg, kerítsd elő. Valójában elsősorban, ha csak az alapokat nézzük, akkor az én feladatom az, hogy a szállodát kiválasszam, a transfereket biztosítsam, a menüket ellenőrizzem, a csapat biztonságának a felügyeletét intézem. Ez elsősorban a VB-selejtezők, LB-selejtezők alkalmával aktuális, ugye, és a világbajnokság ide alatt ezt a FIFA biztosítja a válogatottaknak. Engem azért is ért váratlanul a csapatmenedzser felkérése, hogy tartsak velük a VB-re, mert erre itt nincs, tehát ez itt nem szükségszerű, ugye? Viszont a csapatmenedzser úgy gondolta, hogy FIFA ide, FIFA oda, mégiscsak én vagyok az, aki legjobban ismerem a csapat igényeit, szokásait, elvárásait, úgyhogy így kerültem valójában a világbajnokságra.
2: Azt mondtad, hogy ismered a csapat szokásait, itt mindenkinek a egyéni szokásait is kell. Én most vicceltem itt a Csokival és Hálánddal, de biztos vannak a labdarúgóknak is úgynevezett, jó értelemben vett sztáralüljei, ezeknek a megoldása is a te feladatod?
1: Természetesen minden ide tartozik. Jelen esetben nincs olyan óriás igény, amit ne lehetne teljesíteni, viszont a múltban volt, ha emlékeznek a hallgatók és magad is, amikor a csapatnak volt egy kapusa, Hertába védett egyébként, és őneki az volt az igénye, hogy nem tud olyan szobába aludni, ahol nincs itt az ablak éjszakára. Aha. Most egyszer Valenciában játszottunk a spanyolokkal, és nem lehetett kinyitni az ablakot. Egyszerűen azt mondták, hogy 17. emeleten vagyunk, és biztonságokból ezt nem lehet kinyitni. Na akkor hoztam magammal egy szerelőt Norvégiából, aki megszerelte az ablakot, kinyitottuk éjszakára, reggel becsuktuk az ablakot, és utána elmentünk. Jó végeztük a dolgunkat.
2: Ki a legjobb fej a csapatba, és ki a leghárklisabb? Neked milyen tapasztalataid vannak?
1: Nézd, a norvégok valójában, hogy mondjam, egy szinten vannak ilyen tartalomban. Azt tudom mondani, hogy van a Morten Torsby nevű gyerek, aki egy nagyon-nagyon jó fej, aki egyetemet végzett, aki érzi azt, hogy a labdarúgás után másra is szeretne foglalkozni, úgyhogy vele mindenről el lehet beszélgetni. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a lekváros kenyér az nem volt elegendő, málna benne, vagy stb. Szállt. Mindig van olyan, aki egy kicsit többet szeretne, de nem jellemző.
0: Nem jellemző, igen. Te magad, hogy kerültél egy pár mondatban, mondd el, légy szíves,
2: Norvégiába. Új vidőkről a norvég válogatott mellé logisztikai megoldó embernek.
1: Van az életben egy olyan aspektus, amit nagyon alábecsülnek az embereket, pedig a szerencse. Természetesen utána helyt kell állni, de ez egy tiszta szerencse volt. Tehát nekem volt, én Svédországban, Stockholmban is élek, Budapesten, Brácson. A lényeg az, hogy volt Stockholmban egy szomszédom, aki annak idején besegített a norvég válogatottnak, Zsoldos Lászlónak hívták, felvidéki származású volt, és megkért egyszer, hogy jönnék velük a médiáknak is segíteni. Mondtam, természetesen segítek, Laci, Skopjeba játszottunk, és minden ment, ahogy kellett, pár éven keresztül. Laci megbetegedett, sajnos el is ment, és akkor egyszer csak a norvég válogatott csapat, akkori csapatmenedzsere megkérdezte, hogy hát most Portugáliába játszunk, Lisszabonba játszunk, a Portugáliába kellene.
3: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma annak nézünk utána, hogy épülnek időtálló rendszerek. Mai vendégünk témái és munkája folyamatosan szem előtt van, de most nem ezekről kérdezem. Vendégünk Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom elnöke, közlekedési szakértő, akivel ma a jó vezetőségről, a vezetői eredményességről, a saját szakmai útjáról beszélgetünk. Szerinte a jó vezető ismérvei ugyanazok egy piaci környezetben, mint a közszférában, érdemes tanulni egymástól, az ő sztoriából pedig az is kiderül, mennyire sokat ér az önkéntes munkában szerzett tapasztalat. A mai epizódunkban a vezetéssel kapcsolatban egy nagyon izgalmas vendéget köszönhetünk, Vitézi Dávidot, akiről bizonyára nagyon sok sztoria van mindenkinek, meg nagyon gyakran látjuk különböző médiahelyzetekben, és ma ugye két dologról nem fogunk beszélgetni, ugye a politikáról, meg magáról a közlekedésről, hanem abba próbálunk belemenni, hogy Dávid, aki ugye egy nagyon fiatalon elkötelezett egy témában nagyon mély ismeretekkel rendelkező szakértőként, közgazdászként kezdett el szakértői munkát, és csinálta különböző pozíciókban és helyzetekben, hogyan hozza létre azokat az eredménytermékeket, hogyan jut el azokig a dolgokig, amik utána akár évekig vagy évtizedekig meghatároznak projekteket, és hogy hogyan lehet mondjuk így jól csinálni azt, hogy közgazdászként mérnököket, szakembereket egy irányba állítani, közös nevezőre hozni. És azt gondoljuk, ez egy nagyon-nagyon konfliktusos rész, és hogy a vállalati világban valószínűleg vannak hasonló, ennél cifrább, de lehet, hogy egyszerűbb dolgok is, és szerintem mindenki nagyon-nagyon kíváncsi ennek azokra a részeire, hogy hogyan születik meg egy ilyen történet. Úgyhogy egyrészt Dávid köszöntünk akkor a stúdióban. És
5: köszönöm
4: és
5: a kívást.
4: Az első kérdésem az is lenne, hogy mikor tekintettél vezetőként először magadra?
5: Még civil aktivistaként, amikor valójában úgy kellett vezetnem egy szervezetet, vagy annak egy részét, hogy több mint 100 tagunk volt akkoriban, ugye ez a akkori nevén Város Élővárosi Közlekedési Egyesület volt. Egy civil aktivista mozgalom volt, amiben próbáltuk azt elérni, hogy legyen jobb a közösségi közlekedés, és én nagyon-nagyon fiatalon, 17 évesen lettem ennek egy ilyen alvezetője. Olyan szervezettséggel próbáltuk a munkát végezni, én irányítani, mintha ez egy fizetett munkahely lenne, de valójában mindenki önkéntes volt, senki, semmi vezetők, se a tagok nem kaptak ezért fizetést, sőt, még befizettünk tagdíjat, hogy ez az egész működjön. De mégis meg kellett azt szervezni, nem mindenki csak akkor és azzal foglalkozzon, amivel éppen affinitása van, hanem hát, hogy létrejöjjenek eredménytermékek. Tehát, mikor letettünk egy javaslatot arra mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy legyen egy új éjszakai buszhálózat Budapesten, ami mind a mai napig egyébként működik az akkori javaslatunk szerint, hogy minden kerületbe érjenek az éjszakai buszok, stb. És ennek egy teljes megvalósítási tervét kidolgoztuk költségtervvel mindennel együtt, akkor ebben rengeteg ember úgy dolgozott, hogy hát fel voltak osztva a feladatok, meg kellett ezt szervezni, mint egy projekt munkát, és nyilván önkénteseket kellett arra rábírni, hogy ne csak az éppen őket érdeklő részterülettel foglalkozzanak, hanem egy szervezeti logikán vegyenek részt a munkában. És nekem ez rengeteget segített, mert aki meg tudja szervezni, vagy egy olyan helyzetben az ember megtanulja megszervezni a munkát, ahol egyébként nem egy munkavállaló munkáltató viszony van, nem fizetés van, nem nyilvánvaló az, hogy lehet számon kérni, hanem csak civil elkötelezettség, és mégis ez működött, működik, akkor utána egy hivatalos szervezetben, ahol nyilván munkaszerződés és fizetség van, és éppen ezért könnyebb elvárásokat támasztani, ott ez sokat segített, de amit megtanultam ebből, és ez aztán nagyon sok területén az életnek segített, hogy hogyha valakiben van egy mély érdeklődés és elkötelezettség egy téma iránt, és az megadatik neki, hogy ezzel foglalkozom hivatásszerűen, nekem ez megadatott sokszor az életem során, de nagyon sok olyan emberrel vettem körbe magamat, akik szintén ilyenek voltak. Az egy akkora plusz tesz bele, hogy az lényegében olyan, mintha egy ilyen szuperrakétát helyeznénk az adott szervezet alá, mert ha olyan emberek dolgoznak, akik, hogy most nem a szónak az ilyen túlmunka értelmében ezzel kellnek fekszenek, hanem tényleg a hobbiukkal foglalkozhatnak munkaidőben, az óriási plusz tud hozzáadni. És a közlekedés egy olyan szerencsés terület, ahol én dolgoztam, ahol egyébként a világ számos táján, ez nem egy magyar sajátosság, rengeteg ember van, akit ez mélyen érdekel, és most akár a vasút, akár a budapesti tömegközlekedés, tágabb értelemben egyébként a városfejlesztés, várospolitika, ez nagyon sok embernek gyerekkor érdeklődési területe. Az egy érdekes kérdés, hogy mennyien maradnak meg a gyerekkorban érdeklődők közül végül professzionálisan is ezen a területen. Ez egy kihívás. A BKK szerintem, amikor létrehoztuk, akkor valójában a legnagyobb váltást abban hozta, hogy elkezdett nyitottá válni a fiatalabb generációk felé, és egyfajta ilyen cool helyé válni a budapesti tömegközlekedés, és fiatalokat nagyon nagy számban meg tudtunk úgy szólítani, akiknek korábban vagy eszébe se jutott, hogy ezzel foglalkozzanak, hanem mentek a multivilágba, vagy bárhova, és ezt gyerekkori érdeklődésként tekintették, vagy egyszerűen annyira zárt volt a rendszer, annyira nehéz volt bekerülni, vagy annyira más logikákon mondjuk így kerültek be emberek, hogy kiszorultak. Tehát, hogy én szerintem, vagy egyszerűen olyan volt a munkahelyi környezet a 70-es években megmaradt rutinok, logikák és környezet miatt, hogy nem volt vonzó egy fiatal számára. Tehát szerintem a BKK ebben hozott egy nagy újdonságot, és ebben nyilván nekem volt egy vezetői filozófiám, hogy próbáljuk meg megfogni azokat az embereket, akiknek ez több, mint egy munkahely.
4: Jó, szerintem így kinyitottál nagyon sok izgalmas kérdést. Egyrészt ugye maga a fiatalkori elköteleződés szerintem nagyon izgalmas, és eszembe jutott, miközben beszéltél, az a példa, hogy az ilyen masszív multiplayer online szerepjátékokban, mondjuk a World of Warcraft, ott nagyon sok olyan klán működik, amiben nem tudom, 40, 50, 80, 100, 200 tag napi szinten játszott, nem tudom, 2, 4, 6, 8 órát olyan szervezettséggel, hogy az bármelyik vállalat megirigyelhette volna, és mégis így élték, és hogy az egész ilyen gamification történet, ugye az SAP környékén komoly ilyen kutatások is voltak ezzel kapcsolatban, és éppen ezeket a játékokat nézték, hogy mi lehet az, ami ezeket az embereket ráveszi arra, hogy fizetség nélkül. És egyébként abban nem teljesen értek egyet, hogy nincs számon kérhetőség, mert ezekben a játékban is meg kellett jelenned, ha nem voltál ott, akkor valamiféle retorzió is érhetett akár, vagy jutalom kiesés, de hogy valójában a pénzen kívül minden más az ugyanolyan, mint egy vállalatban. Tehát ilyen szempontból ez önkéntességben azért nektek, tehát ugye akkor volt egy belső tűz, oké, a közlekedés szeretete, és hogy erre fel lehet építeni egy egész csapatnak a működését.
5: Ugye még itt volt egy közös elégedetlenség, ami ezt az egészet fűtötte. Valójában ez a civil mozgalom abból állt össze 21-22 évvel ezelőtt, az volt a közös nevező, hogy nem csak érdekelt minket a téma, hanem úgy éreztük, hogy most akkor nem biztos, hogy ilyen szépen és kereken fogalmaztuk meg, de kellő távból az ember mindig már pontosabban, vagy élesebben látja ezt, hogy ahhoz képest, hogy milyen színvonalú tömegközlekedést örököltünk a szocializmusból Budapesten, ehhez képest a közvélemény ezt egy ilyen ódivatú, leépülő dolognak látja.
4: Volt egy ilyen szempontból egy ilyen rebel hangulat, igen. De hogy azért mégis valami kell még ahhoz, hogy mondjuk ne csak a Facebook profilképedet cserélgesd ilyen olyan mintásra, és mondjuk minden nap éppen amiatt elégedetlenkedj, ami, na, ez látszik, hogy egyébként a magyar közéletben ennek igen nagy hagyományai vannak, a panaszkodunk, elégedetlenkedünk, és mi az az eszencia, ami akkor bennetek, és úgy több eszámba fogalmazva, vagy több volt, hogy ezt cselekvésbe tudtátok átfordítani, vagy aktivizmusba.
5: Azt meg tudom, hogy mi volt egy új tópont. Ugye akkoriban Facebook még nem volt, Index fórumokon tartotta a kapcsolatot ez a kör. Ez akkor még nem is volt egy megszervezett civil mozgalom, csak közlekedés iránt érdeklődő, hasonlóan gondolkodó emberek. A nagy részükről nem is tudta senki, ki a másik, vagy nagy részükről nem tudtuk egymásról kicsoda, hanem csak nick neveket láttunk. De nagyon sok beszélgetés volt, én az iskolában is, néha az órán is, néha azon kívül is ezzel foglalkoztam, és volt egy elég pezsgő beszélgetés az emberek között. Ez egyébként ma is ezek az indexforumok léteznek, és egyszer csak 23 évvel ezelőtt, 2001-ben az egyik folyamatos chat vagy fórum társunk az beírta, hogy az egyik buszjáratnak átalakítják a menetrendjét. Ami hát nyilván minket nagyon érdekelt, azért nagy közéleti jelentősége nem volt, de mégis ott éppen valami kerületi polgármester be akart ezt jelenteni, és így előbb kiszivárgott. És retorzió gyanánt a BKV ezt az úriembert, aki fődiszpécserként dolgozott a BKV-nál már réges régóta, elbocsájtotta azonnali hatállyal az állásából, mert hogy ő szivárogtatott. És ez annyira felhúzott mindenkit, hogy hát ez micsoda igazságtalanság, hogy ez volt az apropója annak, hogy életünkben először személyesen találkozunk egymással az internet világa helyett. Ott megismerkedtünk, és azt éreztük, hogy itt valamit csinálni kell. Volt újságíró is a körünkben, aki ezt megírta, az egész helyzetet megírta, meg ezt a mozgolódásunkat is, és ebből egy ügy lett, nem tartott sokáig, egy pár napos ügy, de épp elég volt politikailag arra, hogy visszahelyezzék ezt az illetőt az állásába. És aztán azt hiszem, onnan is ment, vagy hát a BKK-ból ment nyugdíjba, miután a BKK létrejött. És aztán sokáig nem történt semmi, mert egy ilyen egy célra létrejött civil mozgalom hamar le tud ülni, mert sikerült. De azt éreztük, hogy ha már egyszer erre képesek voltunk, ha már egyszer az látszott, hogy ha kiszállunk az internet buborékból, vagy csak ilyen chat fórum buborékból, akkor lehet többet is elérni. Ez a siker felbátorított bennünket, és akkor ebből lett egy olyan igény, hogy akkor ezt szervezzük meg jobban. Én ekkor lettem egyébként vezető, addig csak tag voltam. Nagyon világosan értettem azt, hogy amikor valamit javaslunk, azt tényleg meg lehet csinálni, vagy nem lehet. És amikor jöttek a szokásos kifogások, hogyha így nem lehet, úgy nem lehet, amúgy nem lehet, akkor általában elég mélyen tudtunk amellett érvelni, hogy de ezt meg lehet csinálni. És akkor így értek minket egyre nagyobb sikerek, el tudtuk érni az új éjszakai buszhálózatot. Most nem fogok belemenni nagyon mélyen, meg a fonódó villamos alapjait le tudtuk tenni, és ez adott végül egy olyan alapot, olyan ismeretségi hálót, egy olyan, talán merem azt mondani utólag ilyen távlatból is, egy rendszer ismeretet, hogy ez aztán alapot adott az, hogy a BKK-t létrehozzuk és átalakítsuk a budapesti közlekedési intézményrendszert, amikor erre egy politikai pillanatban lehetőség nyílt.
4: Ugorjunk vissza arra, hogy azt mondtad, hogy akkor itt lett vezető szereped először. Hogyan fogadták el a többiek, milyen dinamika van azok között, akik mondjuk lehet, hogy inkább háttérmunkában látják magukat, hogyan kommunikáltok, és hogy alakul ki mondjuk egy ilyen csoportdinamika, és egyébként ez egy tök jó példa ilyen szempontból, hogy ugye ez egy ilyen fórum haveri társaság, ahol ugye alapvetően nincsenek leosztva a szerepek, és ugye mindannyian szerintem voltunk ilyen körökben, de hogy alakulnak ki a karakterek, milyen karakterek vannak, és hogy tudtok ebben együttműködni, úgyhogy el is fogadjátok egymást.
5: Egyrészt, ami nagyon érdekes, hogy ma már ez talán természetes lenne, de azért akkoriban messze nem volt az, hogy egy nagyon erős digitális hátterünk volt. Volt olyan tagunk, aki képes volt arra, hogy egy olyan, hát lényeg, most nem, ugye a Slack akkor még híre nem volt, de gyakorlatilag ma az ilyen típusú csoportmunkarendszerekhez hasonló rendszert webes alapon létrehozott. FAV-nak hívtuk, Föld alatti vasút, és akkor ez így ilyen zárt fórum volt, amiben kizárólag a tagok vehettek részt. Tehát lényegében leképeztünk egy fórum struktúrát, vagy ilyen csoport szoba struktúrát a belső tagoknak, és minden belső kommunikáció ott zajlott. Ez akkoriban, én emlékszem rá, én nem tudtam más szervezetet a közlekedési világban, amelyik így működött volna. Ma már ez nyilván azért bevettebb, bár azért, hogy mondjam, a hivatalos szervezetek most se így működnek, hanem pecsétes papírokat bevásárlókocsikba tologatnak a városházán még mindig 2024-ben. De akkoriban ez egy óriási helyzeti előnyt adott, hogy gyakoriban még nem Facebook posztokban kommunikáltak a politikusok, hanem MTI közleményben, de kijött egy szöveg, és akkor 10 perc alatt a reakciónkat össze tudtuk rakni online, úgyhogy abban 10-15 ember beledolgozott. Pedig a Google Docs még a tervbe se volt, ez 2000-es évek eleje.
4: Igen, szép egyébként, hogy nem vártatok a technológiára, vagy az eszközre. Tehát, hogy a logikák is, ezt sokszor szokták mondani, hogy nem a technológia hozza létre, ugye a lehetőségeket, az alapjában egy viszonylag semleges dolog, de hogy akkor ugyanaz, amire ezek épülnek, ti azt előállítottátok a kicsiben.
5: Igen, és ez abszolút civil munka volt, és emiatt nagyon hatékonyan tudtunk működni. Ez az egyik fele. A másik fele pedig, hogy ugye én azért, az én szerepem azért lett egy viszonylag hamar letisztult szerep, mert én vállaltam azt, hogy a nyilvánosság előtt megjelenítem ezt a szervezetet, és ez az akkori világban is kevésbé volt a nyilvánosság koncentrált, mint ma, és kevésbé tartottak talán retorzióktól az emberek, mint manapság, de azért akkor is az volt a helyzet, hogy mondjuk akik valamilyen módon hivatalosan dolgoztak, akár benne a BKV-ba, vagy a MÁV-ba, vagy akár valamelyik beszállító cégnél, vagy tervező cégnél, vagy bárhol, azokat tartottak attól, hogy valahol a hatalommal szembeni civil aktivizmusban részt vegyenek. Én egy olyan helyzetben voltam egyrészt, hogy semmilyen munkahelyi kötöttségem nem volt, egyetemista voltam, vagy még éppen csak lettem. Otthonról hoztam azt, hogy mindkét szülőm valamilyen módon a médiához kötődő világban dolgozott, édesapám filmrendező, közéleti tévés műsorok rendezője volt, a 90-es években nemrég hunyt el, és volt valamilyen szintű affinitásom ehhez a kérdéshez talán, és akkor volt az a döntés, hogy legyek én az arc ennek a szervezetnek kifelé, mert én nem kockáztatok semmit, engem sehonnan nem lehet kirúgni, és egyébként talán képes is vagyok arra, hogy elmondjam viszonylag érthetően ezeket az összefüggéseket a reggeli műsorban, vagy a tévé interjúban. Apám mindig vissza is nézette velem ezeket, és ugyanúgy, mint ahogy a akkori este műsorvezető, vagy mi volt akkor a műsor, aktuális műsorvezetőknek elmondta, hogy tartsák a fejüket, amikor kérdeznek. Ezeket nyilván gyerekként néha végighallgattam. Ugyanúgy nekem is mindig elmondta, hogy kell viselkedni egy tévéműsorban.
4: Ez nyilván... Te gyakorlatilag fiatal korodban nem csak a villamosokkal kerültél jó barátságba, de kvázi egy média tréninget személy is lettél.
5: Igen.
4: Ez jó.
5: Ezt otthonról hoztam. És akkor ez a kettő együtt adta ki, hogy az én szerepem viszonylag világos lett. Az én dolgom volt a nyilvánosság előtt megjeleníteni azt a szakmai munkát, ami zajlott, és egy részét ennek a szakmai munkának én is koordináltam, egy részét nem. Tehát, hogy ez fel volt osztva, hogy ki mit csinál, és tematikus logikán munkacsoportokat hoztunk létre, és azokban volt egy viszonylag világos hierarchia, vezető, helyettes, leszabályozott munkarenddel. Én azt érzékeltem akkor, és azóta is ez megmaradt bennem, hogy az ilyen önkéntes és civil munkánál is marha fontos az, hogy ezek a világos viszonyok létrejöjjenek. Tehát, hogy az ember tudja, hogy milyen logikán, hol dolgozik, és mi a dolga, akkor a végén jobb teljesítményt fog leadni, mint hogyha egy ilyen kreatív káoszban működik. Most nyilván nem mondom, hogy nem lehetnek olyan területek, ahol a kreatív káosz hasznos, de nekünk nagyon sokat segített az, hogy volt egy ilyen világos struktúránk.
4: Rendben, itt álljunk egy pillanatra, kis szünet következik, és rövidesen folytatjuk.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Elfogadják hétfőn az alaptörvény módosítását, USB töltőket vizsgált a fogyasztóvédelem, felhők takarhatják el a napot, Demeter Dia vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
7: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztók, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
6: Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta kell termékkategóriánként 3 eurós vámot fizetni az unión kívülről érkező, kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Tart a pollen szezon, kora nyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén van jelen a levegőben. A pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Élénk erős marad az északias szél, a legmelegebb órákban 22-32 fok közötti értékeket mérhetünk, a csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Hétfőn is sok napsütés vár ránk, elszórtan lehetnek záporok, 27-32 fok várható majd.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Mit értünk az egyre többet emlegetett longevity kifejezés alatt? Tényleg csak az számít, hogy meddig élünk, vagy inkább az, hogy mennyi időt tölthetünk egészségben, és hogyan lehet a megelőzés a hosszú, aktív élet egyik legfontosabb eszköze? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Saub Erika, a Generali Biztosító Személybiztosításokért Felelős Igazgatósági tagja, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan kapcsolódik össze a longevity szemlélete a prevenció, valamint az egészségbiztosítás. Erika, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, és én is köszöntök mindenkit, szép napot.
1: Egyre többet halljuk azt a gondolatot, hogy nem elsősorban az a cél, hogy minél tovább éljünk, hanem hogy minél több évet tölthessünk el egészségben. Erre használják majd egyre akrabban azt az előbb említett longevity kifejezést, de szerinted miért értékelődött fel ennyire már az öngondoskodás és a megelőzés szerepe?
2: Hát ez a kettő szorosan összefügg egymással, hiszen pont azzal, hogy tovább élünk, és ebben az időszakban minél több mindent szeretnénk megcsinálni, mondjuk nyugdíjba megyünk, és nem az a vágyunk, hogy otthon üljünk a négy fal között, akkor ahhoz nagyon fontos az, hogy minél inkább egészségesek legyünk, hiszen akkor tudjuk igazán jól eltölteni az időnket, foglalkozni az unokákkal, és aktív életet élni. Ezért ez összefügg tulajdonképpen az, hogy tovább élünk, egyre magasabb a születéskor várható életkor, sőt, ugye az az életkor, amit nyugdíjba vonuláskor várható életkor, az is nagyon megnövekedik, tehát aki eléri a 65-öt, az már valószínűleg 80 év fölé fog érni életkorban. Hát itt meg nagyon fontos szempont, hogy ott minél aktívabbak lehessünk.
1: Hát és a kiszolgáltatottság elkerülés.
2: Egyértelmű, hogy ez a longevity, vagy a hosszú és egészséges élet, az egy fontos szempont lett az életünkben.
1: És hát majd beszéljünk arról is, hogy mi mindent tehetünk mindezért. A COVID-járvány sokakat rádöbbentett arra, hogy az egészség nem magától érthetődő. Viszont arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ti szakemberként hogyan látjátok, ez a szemléletváltás tartós maradt, vagy az elmúlt években azért egy picit visszatértünk a régi szokásainkhoz.
2: Hát ez utóbbiban is van valami, hogy azért elkezdünk visszatérni, ahogy például abban is, hogy rengeteget utazunk. Ugye volt egy idő a COVID után, amikor egy kicsit visszafogottabb volt a külföldre utazás, most visszatértünk, sőt, talán még fokozódott is. Ugyanígy a szokásainkban is van egy kis visszaesés, de én erősebbnek érzem azt a hatást, hogy jobban odafigyelünk az egészségünkre, mert nagyon megéreztük a COVID alatt, hogy ez sokat számít, és hogy csak egy apró szösszenet a mi tapasztalatainkból, biztosítós tapasztalatainkból, egyértelműen láttuk, hogy sokkal rosszabb volt mondjuk a halálozási statisztika azon ügyfelek körében, akik nem annyira egészségesek voltak. Tehát sajnos a COVID-ban azért több egészségesen is lehetett komoly problémába ütközni, de a statisztikák alapján egyértelmű, hogy a nem annyira egészségeseket jobban érintette, és ez szerintem egy nagyon intőjel, hogy ezt a társadalom azért fölfogta, hogy na, foglalkoznom kell magammal, hogy jobban védettebb legyek, erősebb legyen az immunrendszerem, kevésbé legyek stresszes.
1: Hát igen, ez ilyen szempontból jó, hogy egyfajta tapasztalat, ami hosszú távon kihathat a jól létünkre, az egészségünkre. Én úgy tudom, hogy többször felhívtad a figyelmet arra, hogy az egészségünkre sokszor már csak akkor figyelünk oda, vagy akkor kezdünk el költeni, amikor már ott van a baj, vagy amikor nagy a baj. Mi kellene ahhoz, hogy a megelőzésre is ilyen természetességgel tekintsünk, és ugyanígy befektetésként tekintsünk?
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kulcs szó, amit mondtál, hogy befektetésként tekintsünk, mert most inkább költségként tekintünk arra, hogy hú, hát ez is pénzbe kerül erre, és most miért adjak ki, amikor látszólag én teljesen egészségesnek érzem magam, semmi problémám, akkor miért menjek el egy szűrésre? Tehát ez egy ilyen gondolkodás változás kell, hogy jelentsen, hogy az a befektetés, hogy én egészségesebb vagyok, hogy esetleg kisebb problémák kiderülnek, és még időben tudom kezelni, és szerintem, hogyha valaki ilyennel találkozik, mi kell hozzá, hogyha akár a környezetébe, akár maga tapasztalja azt, hogy egy-egy kisebb probléma gyorsan megoldunk, és utána élhetem tovább a szuper egészséges életemet, az segíthet abban, hogy ez fontos. Ebben mind nekünk biztosítóknak is nagy felelősségünk van, hogy ezt az edukációt ebben segítsük az embereket, hogy igenis ez milyen fontos, és egy biztosítás nem csak arról szól, hogyha valami nagy probléma van, akkor segítünk, hanem a megelőzésben is segítünk, és sokkal inkább ez kellene, hogy domináljon. Tehát ezzel tudjuk ezt a befektetési szemléletet mi transzparensen támogatni.
1: Miért vesszük rá olyan nehezen magunkat erre? Mit láttok?
2: Hát ez egy nagyon erős pszichés késztetés az, hogy én nem akarok kiadni pénzt, tehát ez az egyik, ez az egyik legfontosabb, hogy miért adjak ki most erre pénzt. A másik
1: hiszen
2: az...
1: Hiszen nincs rövid távú megtérülése.
2: Hiszen nincs rövid távú, tehát ugye szoktuk mondani, hogy igen, van egy kis probléma, akkor elmegyek, veszek magamnak egy helyes topot, vagy valamit, mert akkor attól jobban érzem magam. Itt úgy adok ki pénzt, hogy igazából akkor abban a pillanatban nincs visszacsatolás. Ezért inkább várom, hogy majd valami olyanra költhessek, ami rögtön örömet okoz. Tehát a hosszú távú öngondoskodásnál mindig ez a legnagyobb gát, hogy hogyan tudjuk azt plasztikussá tenni, hogy ennek már most is nyeresége van, és nekem az nagyon tetszik az a felfogás, hogy a longevity-nek az is egy előnye a biztosítás öngondoskodás szempontjából, hogyha én gondoskodok magamról, tudom, hogy ha bármi történik, van mellettem valamilyen anyagi segítség, az csökkenti a stressz szintemet. Tehát közvetetten egy biztosítás megkötése is pozitív hatással van a longevity-re.
1: Tehát visszahathat az
2: visszahat, és nem csak az egészségbiztosítás, még akár egy kaszkó is, nem? Hiszen ha probléma van az autómmal, akkor van, aki gondoskodik, és nem kell azon stresszelnem, hogy most akkor véletlenül megkarcoltam, vagy valami lett, és ez most mennyibe kerül nekem.
1: Láttok egyébként különbséget az egyes generációk között? Tehát adott esetben akár a fiatalok tudatosabban gondolkodnak az egészségükről, vagy nekik még nagyon távoli az az időszak, amikor esetleg mások segítségére szorulhatnak?
2: Nagyon érdekes, hogy az első várakozásunk az volt, hogy hát a fiataloknál majd nem lesz olyan igénybevétel, meg hát őket nem is érdekli annyira az egészségbiztosítás, hiszen még kevésbé találkoznak problémával, de nem ez történt, hanem a fiatalok körében is, akár a kollégáinkon is látjuk, hogy népszerű, és egy kicsit tudatosabbak ebben, hogy elmennek a mentális problémáikkal, az egészségi problémáikkal, szerintem sokkal jobban foglalkoznak, mint a 40-50 éves korosztály, úgy, hogy egyébként ugye azért átlagosan nekik kevesebb bajuk van. A másik, amit ők nagyon jól használnak és odafigyelnek, ugye a digitális eszközök, tájékozódnak, látják, hogy milyen lehetőségeik vannak, de azt is látják, hogy bizonyos ponton meg igenis segít az, hogyha egy orvossal találkoznak, vagy egy konkrét ellátásra el tudnak menni.
1: Ugye szóba került a prevenció, és a prevenció kapcsán az egészségbiztosítások, ahogy említetted, amire eddig azért úgy tekintettünk, mint egy segítségnyújtásra a baj esetén. Ma viszont ugye egyre inkább a megelőzés egyik fontos eszközévé vált, ahogy te is említetted. Mit jelent ez a mindennapi gyakorlatban?
2: Az, hogy alapvetően a nagyon nagy részében az egészségbiztosításoknak ott van egy prevenciós szűrési csomag, egy szűrési lehetőség az ügyfélnek, amit azért egyre jobban ki is használnak. Tehát most már több éves, akár több 10 éves tapasztalatunk is van, és látszik, hogy a használata nem csak az ellátásoknál, amikor már valami konkrét problémára keresek megoldást, akkor van, hanem a szűrésre is egyre többen elmennek, és például, hogyha én egy ugyanannál a szolgáltatónál vagyok évekig, mert le tudja követni az orvos is, hogy na akkor tavaly mi történt, tavaly előtt mi volt a szűrés eredménye, és akár egy apró változásból tud segíteni abban, hogy mondjuk egy életmódváltoztatással is tudok eredményt elérni, és nem kell feltétlenül konkrét beavatkozásra gondolni. Ez egyértelműen segít, és igyekszünk minél több szolgáltatásunkba kínálni ilyen lehetőséget, tehát nem feltétlenül kell egy egészségbiztosítás, hanem van egy olyan kockázati biztosítás, ami bizonyos pénzösszegben segít, hogyha valami problémám van. Ott is adunk már olyan lehetőséget, hogy az ügyfelek el tudjanak menni egy-egy szűrésre, vagy olyan árazásra, étkezést alakítunk ki, egyes esetekben, ahol az egészséges életmódot, a sportot jutalmazzuk valamilyen módon.
1: Ugye rendszeres szűrővizsgálatok szóba kerültek, életmód tanácsadásról is beszélhetünk, illetve az egészségügyi szolgáltatások könnyebb eléréséről. Ezek valóban képesek változtatni az emberek egészségmagatartásán?
2: Egyértelműen azt látjuk, hogy ezek jelentős hatással tudnak lenni, és a tapasztalatunk az, hogy aki rendszeresen részt vesz ezeken, neki sokkal könnyebb beépíteni a mindennapjaiban azt, hogy ha változásra van szükség, akkor ő azt megtenje. Azért azt is hozzáteszem, hogy a mai információ dömpingben nagyon sok információt kapunk, és nagyon sok hasznos információt kapunk arról, hogy hogyan alakítsuk úgy az életünket, hogy az egészséges életmód az minél inkább része legyen, vagy a miénk legyen, és ne csak része legyen akár az életünknek. És ez is segít abban, hogy a biztosítás, egy ilyen biztosítás is abszolút beilleszthető ebbe a körbe, hiszen az ad egy visszajelzést, hogy egy okos óra ad visszajelzést arról, hogy milyen a pulzusom, hányat léptem, mennyi energiát fogyasztottam el aznap. Egy szűrési protokoll meg ad visszajelzést arra, hogy a szervezetemben ezek az aktivitások hogyan változtatják meg akár egy vérvétellel ellenőrizve a különböző leleteimet.
1: Hogyha már a szűréseknél tartunk, sokszor halljuk azt ugye, hogy járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, de ez nagyon általánosan hangzik, és nem is feltétlenül tudjuk, hogy milyen szűrővizsgálatok ezek. Létezik egy olyan szűrési alapcsomag mondjuk, amely gyakorlatilag minden egészséges felnőttnek érdemes lenne évente elvégeznie? Hogyan látjátok?
2: Igen, most azt látjuk, hogy van egy ilyen nagyon alap kínálatunk, amiben most az, hogy egy vérképet megnézem valaki, legyen egy EKG-ja, és egy belgyógyász ránézzen, ez egy ilyen nagyon alap. Az, hogy legyen egy szűrés, mondjuk egy bőrgyógyászati szűrése, a mai világban már ezt is egy alapszolgáltatásnak gondoljuk. Ezen kívül pedig természetesen a különböző női problémákra való szűrés, az is, ugye életkortól függően lehet ez éves, két éves, itt azért mindenképp azt gondolom, hogy az orvosi ajánlás nagyon fontos. Tehát mi, mint biztosító, meg tudjuk mondani, hogy mi az alapszolgáltatás, és az az irány, amiben mi tartunk, az kell, hogy legyen, hogy az orvos pedig ki tudja ezt egészíteni, és minél inkább személyre szabni, mert lehet, hogy nekem nincs szükségem minden évben, nem tudom, terheléses EKG-ra, mert az orvos javaslata alapján nem feltétlenül kell ezt évente, bár mondjuk egy biztosítási csomag lehetőséget ad, tehát igyekszünk úgy rugalmasan alakítani, hogy életkorhoz és egyéb kórelőzményekhez kiegészítve lehessen megtenni a vizsgálatokat.
1: És akkor adja magát a kérdés, hogy melyek azok a vizsgálatok, amelyeket a legtöbben hajlamosak elhalasztani, pedig éppen ezek segítenének mondjuk a betegségek korai felismerésében?
2: Hát azt látjuk, hogy a nagyobb, komolyabb problémára rámutató vizsgálatok, mondjuk egy nőgyógyászati szűrések, azoknál mély levegőt vesznek.
1: Vagy akár egy urológia.
2: Vagy akár egy urológia férfiaknál is, de nőknél is lehet. Ezek a szűrések, ugye félünk attól, hogy valami bekövetkezik. Tehát én is nem egy ügyféllel beszéltem, aki azt, hogy ő nem megy el, mert addig jó, amíg nem tud róla. És ez még nagyon általános. Természetesen, ahogy az elmúlt évek így a COVID hatásáról is beszéltünk, én ebbe is érzek egy kis javulást, mert hogy azzal, hogy többen mennek el szűrésre, az egy visszajelzés arról, hogy jó úton haladunk, és át tudjuk lépni, vagy át tudják az emberek is lépni. Ez tényleg egy nagy korlát. Hát melyikünk akar szembesülni azzal, hogy problémája van. De ha azt látjuk, hogy sok olyan példánk van, ahol sikerül egy nagyon korai fázisban megtalálni egy betegséget, annak meg akkora hozadéka van, és ilyen jó példákkal igyekszünk mi is támogatni az ügyfeleket, hogy lássák, hogy ennek mennyi előnye van, hogyha időben elmegy.
1: Amit hirtelen eszembe jutott, hogy beszéltünk a generációkról, illetve a generációk közötti egészség magatartás beli különbségekről. Mi a helyzet a nők és a férfiak vonatkozásában? Mit tapasztaltok? Kik az egészség tudatosabbak? Kik azok, akik hajlamosabbak a prevencióra gondolni vagy költeni?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, mert én azt gondoltam, hogy mindenképpen a nők viszik a prímet abba, hogy a szolgáltatást igénybe veszik, de most a legutóbbi statisztikáink szerint azért nincs ilyen nagy különbség,
1: férfiak, hanem a férfiak is,
2: igen,
1: egészség, talán tudatosság szempontjából.
2: Amikor igénybevételről van szó, talán lehet, hogy egy picit magasabb a férfiaki, viszont amikor a döntésről van szó, és arról, hogy erre szükség van, ott azért sokszor a női döntéshozatal, vagy a nők jobban érzik azt, hogy az öngondoskodásra szükség van, és kell egy ilyen támogató hozzáállás abban, hogy na igen, akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni.
1: Mennyire látják egyébként, hogy családon belül mennyire ragadós úgymond az egészségtudatosság, hogyha egy családtag adott esetben, ahogy ön is említette, esetleg a hölgy rendszeresen jár szűrésre, és vagy életmódot vált, akkor az mennyire lehet hatással a közvetlen környezetére?
2: Abszolút hatással van, és sokszor ugye a gyermekeket is bevonják egy-egy ilyen egészségbiztosításba. Ott azért a szolgáltatási paletta lehet, hogy egy kicsit szűkebb, hiszen még kevesebb, szerencsére kevesebb problémával találkozunk, de egyértelmű, hogy a családi indítatás ott van. Ugye nagyon sok céges szerződésünk van, ahol a munkavállalóknak köt a cég biztosítást, és itt nagyon sok esetben kínálnak lehetőséget a cégek, hogy saját büdzséből a munkavállaló behozza a családtagjait is, és nagyon sok ilyen szerződésünk van, nagyon sokan kiegészítik és bevonják a családtagjaikat, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben a használat is erősebb, hiszen egy nagyon tudatos magatartás van mögötte, hogy jó, rólam gondoskodik a cégem, de akkor én is gondoskodom a család többi tagjáról, és egyértelmű, hogy ez a kör, ez egy nagyon tudatos használó, és foglalkozik az egészségével.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen szerepe lehet a munkáltatóknak abban, hogy a dolgozók hosszabb ideig egészségesek maradjanak, de hát nem tudom, hogy melyik az a cégméret, ahol ez jellemző, mit tapasztaltok?
2: Hát először mindenképpen a nagyobb cégek kezdték ezt el, és a nemzetközi cégek, ahol már volt tapasztalat, hogy ez egy nagyon jó szolgáltatás, és a nagyobb cégek teszik ki szerintem a piac jelentősebb részét, de elindult egy szerencsére egy olyan irány is, ahol a kisebb cégek is már gondolkoznak ezen, és így is gondoskodnak a munkavállalóikról. Már egy olyan juttatás lett, ahol én már látom néha, hogy egy-egy interjúnál a jelentkező, amikor arra kíváncsi, hogy milyen juttatási csomag van a cégnél a béren kívül, akkor ez egy fontos szempont, hogy van-e egészségbiztosítás, mert ha egy olyan cégtől jön, ahol van, vagy egy olyan cégtől megy egy másikhoz, ahol van ilyen, akkor ő neki az már egy
1: alap lesz. Lenne,
2: az visszalépés lenne, hogy akkor ezt ezen túl nem kapom. Van olyan is, aki megkérdez minket, hogy jó, én most céget váltottam, és nem tudom továbbvinni, tudok-e külön csak magamra egyénileg kötni. Tehát olyan is van, aki bevállalja akkor, hogy saját maga köti, hogyha a cég nem száll erre külön. Hát azért a Magyarországon még a egészségbiztosítási piacnak a nagyon nagy részre 90%-a az a céges gondoskodásból származik, nagyobb cégek, de vannak már
1: tehát a kisebbek
2: kis és
1: középvállalkozások.
2: A kis és középvállalkozásokból még kevesebb van, tehát ott, ahol lehet előrelépni, szerintem a kis és középvállalkozásoknak is ez egy nagyon fontos juttatási elem lehet, hogy ilyen módon is gondoskodjanak a munkavállalóikról.
1: Mit gondolsz, vagy mit gondoltok, hogy mi hiányzik leginkább ahhoz, hogy Magyarországon természetes legyen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel? Milyen szemléletváltásra van itt még
2: szükség? Hát szerintem nagyon sok kommunikáció, nagyon sok pozitív példa, mert azzal tudjuk meggyőzni egymást, és itt nem egy valakinek az áldozatos munkája kell, hanem sok mindenkinek. Ahogy most itt beszélgetünk, ahogy a döntéshozók, az állami döntéshozók, a biztosítók, azok az értékesítő kollégáink, akik nap mint nap találkoznak ügyfelekkel, ők tudnak segíteni abban, hogy ez egy nagyon fontos eleme legyen az öngondoskodásnak, mert ez még egy ilyen kis testvér, mondjuk egy életbiztosítás, egy megtakarítás, vagy egy nyugdíjbiztosítás, ott már jelentős előrelépés történt. Természetesen, hogyha valamilyen támogatás lenne, ugye korábban volt állami támogatás, a cégek költségként el tudták számolni azt, amit egészségbiztosításra költenek a munkavállalóikra, és nem volt külön adózás, tehát nem kapcsolódott hozzá semmilyen személyi jövedelemadó. Ugye most más a helyzet, most 2019 óta van adófizetési kötelezettség, az egy picit visszavetette a piacot, de ez egy dolog a sok közül, amivel lehetne támogatni azt, hogy a cégek még tudatosabban gondoskodjanak a munkavállalóikról.
1: Tehát akkor azért még edukációra van szükség itthon Magyarországon. Most egy kis szünetet tartunk, de a folytatásban beszélgetünk arról, hogy melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyeket a legtöbben fontosnak tartanak, hogyan alakíthatja át a jövő egészség megőrzését a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, és hát mik azok a szűrővizsgálatok, vagy mik azok a vizsgálatok, amelyeket kifejezetten a nyári nyári időszakban érdemes beterveznünk. Vendégem a stúdióban továbbra is Saub Erika, a Generali Biztosító személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
4: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban Saub Erika, a Generali Biztosító Személybiztosításokért Felelős Igazgatósági Tagja, akivel ott hagytuk abba, hogy fontosak a szűrővizsgálatok, fontos az egészségmegőrzés, fontos az egészségtudatos magatartás és a prevenció. Tehát ezek azok a kulcsszavak, ami hosszú távon biztosíthatja azt, hogy nem csak hogy éljünk, hanem hogy jól éljünk. Itt a longevity kapcsán indultunk el. És én azt gondolom, hogy folytassuk onnan, hogy ha már itt a nyár, és a nyári időszakról is beszéltünk. A nyáron, a nyár végén, ősszel milyen olyan a szűrővizsgálatok vannak, amelyeket tapasztalatotok szerint érdemes betervezni? Mire hívnád fel a hallgatók figyelmét?
5: Ugye a nyári időszak a napsugárzásnak, a hőségnek kitett szervezetünkre. Az első, ami nekem eszembe jutott, az mindenképpen egy bőrgyógyászati szűrés megnézni, hogy nincs-e jelentős változás a korábbi állapothoz képest. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy egy bőrgyógyászati szűrésen évente, főleg akinek olyan érzékenyebb bőre van, vagy anyajegyei vannak, azokat mindenképpen ilyenkor érdemes megvizsgáltatni. Nekem még ilyen mondjuk egy szemészeti vizsgálat is lehet. Azért a szemünk is olyan erős napsugárzásnak ki van téve, tehát ott is egy nyár után, ha nem volt valaki az elmúlt időszakban, akkor meg különösen fontos, hogy erre ránézzem. Egy általános vérkép, vérvétel, hiszen itt is azért a nyáron, szabadság alatt sokszor máshogy étkezünk, más életmódot folytatunk, ott is lehetnek olyan változások,

0: elsők, amit érdemes megnézni és ránézni. De számomra ez az őszi időszak, a tél előtti időszak egyébként is egy így fontos lett végig gondolni, hogy na akkor mi az, ami még hiányzik, mi az, amit még az évben nem tettem meg, hogy tudok fölkészülni a következő évre, és mik azok a szűrések, amire még szükségem van ebben az időszakban. Azért is különösen, mert utána azért a karácsonyi időszakban azt látjuk, hogy ott sokkal kisebb az igénybevétel. Egyébként az orvosok is szabadságon vannak sokan, tehát maga a lehetőség is, ahova el tudunk menni, azért az kisebb szokott lenni. Úgyhogy ezek a fő őszre tervezhető szűrések.
1: Ami még itt eszembe jut, és szerintem érdemes róla beszélni, hogy a digitális megoldások és a mesterséges intelligencia ma már ott van az egészség megőrzésben is, egyre nagyobb szerepet kap, egyre nagyobb szerepet játszik. Hogyan segítheti véleményetek szerint az embereket, hogy tudatosabban figyeljenek a saját egészségükre? Ez a fajta lehetőség.
0: Hát itt is, ugye ha már prevencióról beszélünk, akkor az életmódhoz kapcsolódó olyan digitális eszközök használata, mint akár egy okos óra, akár egy olyan applikáció, ami mondjuk abban segít, hogy mit eszem, mennyi zsír, szénhidrát, fehérje, rosttartalmút fogyasztok, ezek nagyon sokat tudnak számítani. Már tapasztalatból is mondom, hogyha van egy kisebb problémám, egy koleszterin szint növekedés, akkor ha elkezdem mérni, már az ad nekem egy tükröt arra, hogy tényleg, hát én nem is gondoltam, hogy ilyen zsírosan étkezem. Ó, hát akkor mi az, amivel egy picit tudok segíteni, és fantasztikus eredményeket lehet elérni már egy ilyen kis módosítással, és ma, amikor
2: hírek
0: az
2: következnek a Rádió Cafén.
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Ma semmisítik meg a választás szavazólapjait és iratait. Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Ma a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a Facebook oldalán Magyar Péter. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket, számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Magyar koprodukció a Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák cseh-magyar koprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták, nálunk a mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megnézni. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot. Már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek szombaton, az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. A francia fővárosban elmaradnak a nemzeti ünnep előestéjére, július 13-ára tervezett utcabálok, és több vidéki városban is lefújták a tűzijátékot.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Visszatér a kánikula, ma gomoly felhős napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. A reggeli 12-20 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jó ég, Jamie.
5: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
2: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
7: Minden VB-nek megvannak a közönség kedvencei. A mostaninak kérdés nélkül az olyan kis csapatok voltak először, mint a Zöldfoki szigetek, a Curaçao, illetve a nagyon karizmatikus norvég válogatott, akik a ró felkiáltású evezésükkel ugye még mém cunamit is indítottak. Most már gyakorlatilag a közönség akkor is kántálja ezt olyan mérkőzéseken, amikor is a norvégok játszanak. Úgyhogy, de közben
8: meg pedig... egy remek lelátói játékot hoztak létre ezzel, illetve hát a pályán is remek játékkal és meggyőző játékkal. Ha,
7: így
8: újabb
7: van.
8: Sportriporteri szófordulat, tehát meggyőző játékkal jutottak tovább.
7: Így van, és közben pedig ugye fontos mögé nézni, hogy egy válogatott teljesítményét a világbajnokságon számtalan kis tényező is befolyásolhatja. Úgyhogy megpróbálunk bepillantani a kulisszákba. A Norvég Szövetség magyar délvidéki származású logisztikai menedzserével, Kubá Tigor, a norvég futballválogatott logisztikai menedzsere jelentkezik itt a Millás reggeliben élőben Miami-ből. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
9: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szervusz Endre!
8: Mit csinál egy logisztikai menedzser a válogatottnál, hogyha nem tudom én, Erling Haaland megkívánja a nem tudom én, a sportszeletet, akkor neked kell beszerezni, vagy hogy kell elképzelni a mindennapjaidat?
9: Ez igen, jó a kezdés, a megfogalmazás. Én egy pár szót minden esetre ejtenék előtte az evezésről, tehát magáról, a róról.
7: Nagyon jó.
9: A ró ugye norvégul azt jelenti, hogy evez, szabad fordítákkal viszont ugye húzt. A vikingek, ahogy húzták annak idején a hajók evezőit. Itt van velünk a csapat marketing menedzsere Miami-ban, aki elmesélte nekem, hogy még tavaly valamikor a nyár folyamán felhívta a Norvég Szövetséget egy Bergenben élő úriember, aki előadta ezt az ötletet. Először a szövetség hallani sem akart róla, úgy gondolták, hogy egy gyerekes dolog, és felejtsük el. Viszont egy idő után arra jutottak, hogy egy próbát megér. Úgyhogy tavaly ősszel az oszlói világbajnoksági selejtezőkön úgy döntöttek, hogy ezt kipróbálják. Mondani se kell, hogy óriási siker lett belőlem. Itt a VB-n pedig ez a ró nem csupán a VB egyik érdekes momentumával vált, hanem általában a norvég szurkolótábor minden bizonnyal ugye a VB talán legszimpatikusabb tábora lett.
7: Biztos vagyok benne, abszolút, tényleg. Tehát egyszerűen már várják az emberek, sőt, ugye annyira jó, annyira érdekes volt látni, hogy a parlamentben, pártállástól függetlenül, az összes iskolában, aztán közintézményekben, és tényleg, hogy ez jól sikerült, azt kell, hogy mondjam.
9: Ez annyira így van, Endre, hogy amikor kimegyünk az utcára, mert ugye naponta van egy sétánk, ami természetesen a biztonsági emberek követnek bennünket elől-hátul, ha kimegyünk az utcára, utcára, akkor az amerikaiak a túloldalról kiabálnak, ordibálnak felénk, hogy ró, ró, ró, úgyhogy érdekes a dolog valóban.
7: Na, nézzük meg akkor azt, hogy mi a helyzet azzal, amikor meg kell oldani ezeket az utazásokat. Ugye arról lehetett hallani, hogy ez a VB több csapatnak azért is okoz nehézséget, mert sokszor kell szállodát váltani, utazni kell. Hogy lehet ezt ügyesen lemenedzselni úgy, hogy ne sérüljön a játékosoknak a szellemi nyugalma, a fizikai jóléte?
9: Hát ugye addig, amíg minden rendben van, addig nincsenek gondok. Itt mi Greensboro-ba kezdtük, ott volt a táborunk, onnan utaztunk ide-oda, amoda, New Yorkba, Dallasba, Bostonba, és minden zökkenőmentesen ment egész addig, amíg meg nem érkeztünk Miami-ba. Miami azért érdekes, mert itt 7 napot töltöttünk, a negyeddöntő és a középdöntő és a negyeddöntő között, ugye. Előtte viszont csak 2-3 napot. Na most, amikor ideértünk, akkor a FIFA biztosított számunkra egy valóban kritikán aluli szállodát, amely a szolgáltatások szintjén se érte el azt a nivót, amelyet mi megszoktunk, ugye. Én természetesen előre egyeztetek a szállodákkal, megbeszélek mindent, ami szükséges ahhoz, hogy érkezésünkkor rendben legyenek a dolgok, viszont itt Miami-ban nem volt elegendő terem a szállodában, azt ígérték, hogy lesz, nem volt, 4 lift közül csak egy működött, a csapatkapitány Ödegaard szobája pedig olyan penészakú volt, hogy Ödegaard bement, azonnal ki is jött, és ez mellett még 4 szoba borzasztóan büdös volt. Légkondi nem működött, ahogy kellett, stb. Zárójelbe jelzem meg, Endre, hogy itt Miami-ban 33-35 fok van, a levegő páratartalma 9% körül, 90% körüli, úgyhogy a csapatmenedzser azonnal megkért, hogy találjak egy másik szállodát. Most ez nem olyan könnyű talán egy másik szállodát, amelyiknek van 70 szabad szobája, tárgyalótermei, viszonylag közel van a stadionhoz, nincs túl messze reptértől sem. Mondjuk ez délután 1 órakor történt, estére már menni szerettünk volna az új lakhelyre. A fiam Budapesten dolgozott a Four Seasonban, úgyhogy tudtam azt, hogy én bármelyik évszakban oda megyek, nem jár a csapat rosszul. Utána jártam, hogy van-e Four Season a környéken, mit ad Isten volt, miközben közvetlenül a part mentén, pazar kilátásra az óceánra. Úgyhogy felhívtam a csapatmenedzsert, mondtam neki, megvan a szálloda, azonnal jöjjön, nézem meg. Ő fél óra múlva a helyszínen volt, szétnézett, és csak annyit kérdezett, Igor, az mennyibe fog kerülni? Én mondtam neki, arra, így jár a csapatmenedzser, mondom, arra, ez már nem az én dasztalom, ez nem az én dolgom. Ilyen nemű tárgyalás, ha nem adtál megbízást, mondom, intézd a FIFA-val, úgy, ahogy tudod. Nevetett egy nagyot, de még aznap este költözött a csapat a Four Seasonba, úgyhogy itt vagyunk napok óta, élvezzük a napsütést, vágyuk a találkozót, amelyikre ugye holnap kezdődik.
8: És mi személy szerint ilyen mindent megoldó ember vagy a csapatnál?
9: Nézd, valójában a csapatmenedzsernek az a feladata, hogy az utazás mindent intézzen, ami az utazással kapcsolatban van, és természetesen a helyszínen is, amikor felmerülnek problémák, akkor az oldja meg úgy, hogy tudja. Tehát ez elsősorban ez a logisztikai menedzser, hogy is mondjam, ez habitus kérdése, tehát nem lehet tanulni erre. Uh-huh. Valahol születni kell, old meg, csináld meg, kerítsd elő. Valójában elsősorban, ha csak az alapokat nézzük, akkor az én feladatom az, hogy a szállodát kiválasszam, a transfereket biztosítsam, a menüket ellenőrizzem, a csapat biztonságának a felügyeletét intézem. Ez elsősorban a VB-selejtezők, LB-selejtezők alkalmával aktuális, ugye, és a világbajnokság ide alatt ezt a FIFA biztosítja a válogatottaknak. Engem azért is ért váratlanul a csapatmenedzser felkérése, hogy tartsak velük a VB-re, mert erre itt nincs, tehát ez itt nem szükségszerű, ugye? Viszont a csapatmenedzser úgy gondolta, hogy FIFA ide, FIFA oda, mégiscsak én vagyok az, aki legjobban ismerem a csapat igényeit, szokásait, elvárásait, úgyhogy így kerültem valójában a világbajnokságra.
8: Azt mondtad, hogy ismered a csapat szokásait, itt mindenkinek a egyéni szokásait is kell. Én most vicceltem itt a Csokival és Hálánddal, vannak a labdarúgóknak is úgynevezett, jó értelemben vett sztár alüljei, ezeknek a megoldása is a te feladatod?
9: Természetesen minden ide tartozik. Jelen esetben nincs olyan óriási igény, amit ne lehetne teljesíteni, viszont a múltban volt, ha emlékeznek a hallgatók és magad is, amikor a csapatnak volt egy kapusa, Hertába védett egyébként, és őneki az volt az igénye, hogy nem tud olyan szobába aludni, ahol nincs itt az ablak éjszakára. Aha. Most egyszer Valenciában játszottunk a spanyolokkal, és nem lehetett kinyitni az ablakot. Egyszerűen azt mondták, hogy 17. emeleten vagyunk, és biztonságokból ezt nem lehet kinyitni. Na akkor hoztam magammal egy szerelőt Norvégiából, aki megszerelte az ablakot, kinyitottuk éjszakára, reggel becsuktuk az ablakot, és utána elmentünk. Jó végeztük a dolgunkat.
8: Ki a legjobb fej a csapatba, és ki a leghárklisabb? Neked milyen tapasztalataid vannak?
9: Nézd, a norvégok valójában, hogy mondjam, egy szinten vannak ilyen tartalomban. Azt tudom mondani, hogy van a Morten Torsby nevű gyerek, aki egy nagyon-nagyon jó fej, aki egyetemet végzett, aki érzi azt, hogy a labdarúgás után másra is szeretne foglalkozni, úgyhogy vele mindenről el lehet beszélgetni. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a lekváros kenyér az nem volt elegendő, málna benne, vagy stb. Szállt. Mindig van olyan, aki egy kicsit többet szeretne, de nem jellemző.
7: Nem jellemző, igen. Te magad, hogy kerültél egy pár mondatban, mondd el, légy szíves,
8: Norvégiába. Új vidőkről a norvég válogatott mellé logisztikai megoldó embernek.
9: Van az életben egy olyan aspektus, amit nagyon alábecsülnek az embereket, pedig a szerencse. Természetesen utána helyt kell állni, de ez egy tiszta szerencse volt. Tehát nekem volt, én Svédországban, Stockholmban is élek, Budapesten, Brácson. A lényeg az, hogy volt Stockholmban egy szomszédom, aki annak idején besegített a norvég válogatottnak, Zsoldos Lászlónak hívták, felvidéki származású volt, és megkért egyszer, hogy jönnék velük a médiáknak is segíteni. Mondtam, természetesen segítek, Laci, Skopjeba játszottunk, és minden ment, ahogy kellett, pár éven keresztül. Laci megbetegedett, sajnos el is ment, és akkor egyszer csak a norvég válogatott csapat, akkori csapatmenedzsere megkérdezte, hogy hát most Portugáliába játszunk, Lisszabonba játszunk, a portugálok ellen segítenék-e végigvinni ezt a projektot. Mivel Laci ugye sajnos meghalt, mondtam neki, hogy próbáljuk meg. Hát így kezdődött az egész közel 20 évvel ezelőtt, egészen pontosan 2008-ban, és azóta itt vagyok. És ma már nem csak a férfi válogatottnak, hanem a női válogatottnak is, az U21-esnek is én vagyok a logisztikai menedzser.
8: Ez ilyen 0-24-es szolgálat? Tudsz nyugodtan aludni? Vagy egyszer csak csöngetnek, hogy úristen, képzeld el, beszorult az ajtó.
7: Igen.
8: A Ödegárd úr szobájába, old már meg, légy szíves.
9: Hát hiszik vagy nem a hallgatók is, te is, de az este ugye, ez megtörtént, itt a 400-as szobában vannak az Ödegárd meg a Hallan, ez egy óriási szvíz, úgy képzeld el, hogy 180 négyzetméteres maga a szoba, 90 négyzetméter az egyik, 90 a másik, és mondják, hogy egyszerűen a teraszra az ajtó nem nyílik, intézd el. Úgyhogy igen. Ilyenek benne vannak a pakliba, de hát ettől szép az élet.
8: Milyen a hangulat a csapatnál? Ugye nagyon jól szerepel a norvég válogatott most a világbajnokságon.
9: Fantasztikus. Van egy játékosunk, a Berge, ő a Fulhamba játszik, tegnap vacsora közben odaült mellém, azt mondja, hogy te, amikor megvettük a brazilokat, abban a pillanatban én tudtam, hogy döntőt fogunk játszani, ott pedig kerek a labda, meg fog nyerni a világbajnokságot. Úgyhogy a hangulat abszolút pozitív. Azt kell mondanom tényleg, hogy együtt van a csapat, nagyon együtt van a csapat, minden téren, a stáb is, a játékosok is, és úgy érzem, hogy végül nagy nehezen összeállt egy olyan csapat, amelyik sok mindenre képes.
7: Hát, mi, megmondom őszintén, szurkolunk. Tényleg a kis csapatokkal kezdtem, mert voltak ilyen érdekességek, mint a Zöldfoki Szigetek, tök szimpatikus csapatok, akikről soha nem hallottunk, és ugye ők is jöttek ezzel a no stress jellegű hozzáállásukkal, igen, vagy kuraszó, de azért a norvég válogatott ezzel az egész jelenlétével tényleg azt kell mondani, hogy a nagy közönség kedvencé vált, úgyhogy reméljük, hogy úgy lesz, ahogy mondtad, és szurkolunk.
9: Még egy köszönöm szépen, egy szót mondok a végén, hogy a brazilok elleni meccsen a a mérkőzés játékos a kétségkívül a legjobb játékos, a kapusunk volt a Nyland. Na most a Nyland másfél éve nem véd. Másfél éve a Sevillában tartalék. Hozták ezt a görög Vlachodimost, ő véd, a Nyland másfél éve nem véd. Könyörgött neki a szövetségi kapitányok, hogy váltson csapatot, csak védjen valahol. Hát egy kapusnak védeni kell. Azt mondta, hogy jó helyen vagyok, itt szeretek, itt maradok itt. Na most odajött hozzám a meccs után. Mondta nekem azt, hogy Igor, képzeld el, életem formáját, életem legfontosabb meccsén hoztam. Ez a nagy dolog.
8: Abszolút.
7: Az biztos.
8: Hát akkor mi más kívánunk, mint Rú.
7: Így van, így van.
9: Köszönjük szépen, minden jót nektek is.
7: Nagyon szépen köszönjük, jó pihenést és jó meccseket.
9: Köszönöm, minden jót.
7: Kubát Igor, a norvég futballválogatott logisztikai menedzsere jelentkezett be élőben Miami-ből, ugye ott éjjel egy óra van, most már fél kettő, úgyhogy vállalta ezt a beszélgettést.
8: Hát és mert ő sosem pihen, hallhattuk, hiszen bármikor történhet a csapattal valami, amit meg kell oldani szegénynek.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
10: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
9: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
9: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
11: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó reggelt kívánunk! Ezt a pontosságot ebben a másodpercben csapta magára az ajtót, és beesett a stúdióba Gede Balázs, ez a legfontosabb
10: hát
3: információ.
10: Kérem szépen, igen, ugye belépni tudni kell, úgyhogy jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
3: Így kell visszatérni a hosszú kitartó szabadságolási időszakra.
10: Az igazság az, hogy ez nem volt annyira tervezett, csak valamiért, ja, 29 van. Mi az a hajnali indulás? Hát az ember épp, hogy púderezgeti az órát, aztán...
3: Hát annyiszor megcsúsztunk, hogy egy kis kárpótlást kell adni
10: a hallgatóknak. Ja, értem, jó, kiátlagoljuk.
3: Az ismétlés meg egy perccel később kezdődött, vagy ki kellett valahogy.
10: Nagyon jó.
3: Na, mindegy.
10: Oké. Okay. Na, hát akkor kérem szépen így kezdünk. Itt a Rádió Café 98.0-án most már pont fél hét van. Július 13-a hétfő, és hát most már mindent tudtok, hallottatok, hogy itt van Ács Gábor.
3: És itt van Gede Balázs, ezt hallották csak a hallgatók.
10: Igen, így van. Na, megnézzük, egész jó kis SMS-ezés, vagy üzengetés.
3: Hát ahhoz képest, hogy július közepén, mikor mindenki a jól megérdemelt pihenését tölti, Mackó kollega is kirobbantatlan a Bakony rengetegéből, Kántor kollega is elzárkózik, minden, már nem, az túlzás, de hogy elvonul belföldön. Most ezen a szabadságban úgy döntött, hogy olyan is kell, amikor sehova sem megyünk, és csak olvasgatunk, és élvezzük a nyár örömeit.
10: Olyat csinál, nekem is most egyébként ez a két hetem igen. Olyan volt. Hát az örömök mellett a kedves párom ellátott az én némi házi munkával, és fúrás, faragás, medenceállítás. Úgyhogy az
3: de
10: is volt.
3: Menet közben derült ki, nem, vagy tudtad nem, már, és készülhettél.
10: Hát ez tervezett volt, igen, ezek Szabi, ezek nem olyan...
3: De ugyanúgy, hétfő, itthon vagyok, igen. Leülök olvasni
10: na
3: a könyvemet,
10: és akkor...
3: Drágám!
10: Az jutott eszembe...
3: Nem így, ugye? Nem. Na jó, oké, megnyugtattál.
10: Hát ezek ilyen nagyobb bacska munkák voltak, ugye, amit nem lehet így hazamegy az ember, és akkor egy órában letudni. Úgyhogy ezek ilyen tervezett ügyek voltak. De azért jutott pihenés is, olvasgatás, filmezés, mindenféle. Na, igen, ez helyes. Most egy ilyen volt. D-kartárs ír nekünk, hogy jó reggelt kartársak és Zsuzsi, erősödő forgalom mellett 23 perc 49 másodperc jelenleg Zugló Hermina mezőgödről. Szerencs utcai lámpa két váltással sikeredett, akkor úgy látszik, ott nem érződik a nyári szünet.
3: Hát ez olyan, mintha bármelyik átlagos szeptember közepi vagy
10: igen,
3: október
10: teljesen.
3: Elejé hétfő lenne.
10: Aha. Azt mondja, hogy ezt én írtam, hogy próba. Ezt nem osztjuk meg a hallgatókkal. Azt mondja, hogy mivel mindig annyival előbb zártok, mint amennyit késtek, most zárjátok később, hogy korábban kezdtetek. Ez már nekem, nem olyan egyszerű.
3: De ez már nekem hétfő reggel is kicsit nehezen befogadható volt így elsőre. Tehát így
10: ja.
3: Mert túlságosan elkezdtek
10: igen.
3: Dolgozni a kerekek itt a agy szekrényben, hogy ezt így megértsem, de aztán igen, sikerül.
10: Hát ugye az a lényeg, hogy előtte is jó, lecsapunk persze. A végéből, és lecsapunk, az így nem fér, a kedves hallgató szerint azt mondja,
3: hát hogyha... elvileg egészen pontosan kell kezdeni bizonyos blokkokat, és ezt mi igyekszünk, csak nem mindig sikerül, és
10: a végén nem, is el kéne spriccelni, hogy egy bizonyos időponton túl már nem kéne itt dumálni, hát néha ez is összejön, hogy időbe abba hagyjuk.
3: De gyakrabban nem.
10: Igen. Igen, így van. Na, mondok elérhetőséget azoknak, akik üzennének, de nem tudják, hogy hova kell. 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber formátumú üzeneteket is várunk nagy szeretettel. Írjatok akár közlekedésről, időjárásról, bármiről, ami eszetekbe jut, meg kérdezhettek. Lesznek jó témáink a nap folyamán. Arra is várunk reakciókat. Azt mondja, hogy jeles nap, vasutas nap van Magyarországon, képzeld el, július 2. szombatján ünneplik.
3: Meg is volt akkor szombaton.
10: Ja, volt, így van. Ilyenkor vannak valamiféle rendezvények?
3: Nem,
10: vagy
3: sok,
10: a kis vasútnál, vagy valahol?
3: Nem a kis vasútnál, általában, igen. Tehát, de úgy tudom, hogy már központilag már nincsen, de egy csomó helyen külön-külön vannak, és ezeket olyanok is vannak, amik ilyen így nyilvánosak, és tudom, különlegesebb járművek összegyűlnek, és akkor, de hogy azért ez szerintem megmaradt még a vastasoknak a belügyének, és hogy ők ezt így, de az nincs, hogy nagy központi rendezvények, vagy ilyesmi, mint a régi rendszerben, már mint nem az előzőben, igen. Nem is az azt megelőzőben, hanem a 90 előttire gondolok, amikor ez nagy visszhangot kapott meg nagy kinnadratta mellett.
10: Most már vagy hármat is.
3: Ugye? Pontos tanítja, hogy mi az előző rendszer.
10: Na, a nagymamák napja is van ma.
3: Erről sem tudtam, hogy van egyébként, és meglepett.
10: Én sem. Én az enyémre már csak jó emlékkel gondolok, de azzal együtt ez a nap alkalmat ad arra, hogy az unokák még jobban kimutassák szeretetüket a nagymamák iránt, a szülők pedig hálájukat azért a segítségnyújtásért, amit a mindennapokban tőlük kap a család.
3: Képzeld, én ezt tegnap idéztem az egyik lurkónak az adásmenetből. Mert hogy pont a hétvégén volt egy kis apró szájhúzás, egy hirtelen nagymamák nagy örömmel szervezett programja.
10: Nagymamáknak nagy öröm a gyereke.
3: Igen, ismered.
10: Nem értékelték.
3: Igen. És volt egy gyerkőc, aki kicsit húzta a száját, és hát valahol érthető is, de kicsit felvilágosítottam, hogy valami a nagyszülőknek a legnagyobb öröm, úgyhogy neked meg egy egészen minimális plusz.
10: Elviselni, ha nem
3: igen,
10: tetszik, hogyha, vagy egyet, igen, részt
3: kicsit,
10: venni.
3: Szóval pont kicsit beszélgettünk róla, úgyhogy amikor este megláttam, hogy mi a leírása a nagymamák napjának, akkor ez így pont nem passzolt, de akkor már csak mosolyogtunk rajta, úgyhogy persze. De érdekes volt. Nem szoktam a családnak az adásmenetből felolvasgatni, de ez pont nagyon ide vágott.
10: Igen, ez valami, nem szokásunk, ez nem egy jó mulatság otthon.
3: És nem azért
10: fennhangon van. Felolvasd az adásmenetet, igen. Névnaposaink, Jenő névnap van ma, kérem szépen.
3: Ja, és itt köszöntjük nincs, és a Jenő című dalunk itt nincsen meg, de majd tennünk kell róla.
10: Valamit legyen, vagy egy Jenő frontemberes dalt is akár.
3: Te kérted.
10: Hát, azért mondom.
3: Akkor,
10: hogyha Jenő, akkor már...
3: Én akkor már csak egyre tudok gondolni, hirtelen nyilván több is lehetne, de...
10: Na jó.
3: De Schmidt Andi örülni fog. Ja,
10: biztos, igen.
3: Akkor már tudod, hogy kiről és miről van.
10: Így van. Na, azt mondja, hogy köszönjük őket nagy szeretettel, és mellette számos névnap, Ernő, Hendrik, Jakus, Milda, Szorád, Szovát, Üdvöske, egy ilyen ismerősöm sincs, de azért köszöntjük őket nagy-nagy szeretettel. Azt mondja, hogy az események közül megemlékezünk az olasz csendőrség megalakulására, a Carabinierik, ők ugye a karabélyosok hadteste. 1848-49-es forradalom és szabadságharc során Hajnau tábor szer nagy osztrák császári hadereje bevonul Görgei Artúr által kiürített Budára, ez 1849-ben történt ezen a napon. Aztán átadták hivatalosan is a forgalomnak a transzszibériai vasútvonalat, a leghosszabbat a világon, ez 1903-ban történt ezen a napon, tehát már mintegy 123 évvel ezelőtt. Neked vagy a Macinak van meg egy darabkája?
3: Minek?
10: A transzszibériai.
3: A Macinak szerintem még ugye? Igen.
10: Tehát nem a teljes szakaszon, de utazott rajta. 1923 Los Angeles fölött a hegyoldalban elhelyezték a Hollywood nevét hirdető feliratot.
3: Én mire elmentem volna addigra, mindig olyan konfliktusok voltak, vagy éppen
10: a
3: helyzetek.
10: Ja, volt át a bál is.
3: Hát, vagy olyan helyen kezdtem el dolgozni, ahol nem nézik jó szemmel a hosszabb vonatozást, vagy ilyenek.
10: Ja.
3: Nem tudom, igen, mi lehet ez, és kik lehetnek ők. De...
10: Igen. Nem, hát itt közöttünk nagy a tolerancia, neked mindent lehet itt, ugye, azt már látjuk, hát hiszen bárki bármikor szívesen dolgozik 2-3 hetet is egyfajtában, csak azért, hogy te tapasztalatod gyűjtsél, ugye, és
3: hozzak egy síndarabot nektek valahonnan, igen.
10: Az klassz lenne tényleg. Azt itt esetleg valahogy kiállítanánk, mint egy ilyen térplasztikát, azt hiszem úgy hívják ezeket. Na, a Queennek megjelent az első albuma 1973-ban. Uh-huh. Nem, kis plasztika, más a térplasztika. Aztán a Live Aid monumentális segélykoncert Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban 1985-ben volt. Úristen, de rég volt. Viszont az csak 2 évvel ezelőtt, hogy merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen. Születésnaposok közül tényleg egy párat azt mondja, hogy Harrison Ford, Golden Globe díjas amerikai színészt köszönhetjük. Aztán Macskási Katalin Balázs Béla díjas magyar filmrendezőre emlékezhetünk, 1942-es születésű ezen a napon. Természetesen Rubik Ernőt is köszöntjük, Kossuth díjas magyar feltaláló, Bűvös kocka feltalálója, aki ne ismerni a nevét. A nemzet művésze is egyébként. El Kazovszki is ezen a napon született 1948-ban, de már nincs köztünk, az orosz származású Kossuth díjas magyar festőművész, grafikus, díszlet és jelmez tervező, és Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszót is köszönhetjük, születésnapozik ma. ő is. Kérdezi egy hallgató, hogy a nagypapák napja mikor van.
3: Igen, ezt én is fölteszem, ezt a kérdést.
10: Igen, gondolom. Igen. Ja, tényleg, hát most már te akár ünnepelteted is magadat, hogyha lenne egy ilyen dedikált nap. Biztos van, vagy reméljük, hogy van, csak még nem tudjuk, hogy melyik napon, majd megpróbálja kideríteni.
3: Mm, jó, akkor még nem nézted meg. Akkor most csak a kérdést
10: tetszett. Ne, abszolút, igen, majd itt a zene alatt megpróbálom feltárni, hogy van-e ilyen.
3: És mit Andi helyett is elmondom, hogy ez a zenekar most nagyon egyben van, tehát az, hogy a névnaposunk, Jenő, Menyhárt Jenő, frontember, lényegében, hát nem, ez így hülyeség, ugye egy személyes projektje. De az, hogy ő az igazgató, ő a főnök, és
10: a motorja.
3: És a motor,
10: mi, a lelke.
3: És minden,
10: igen.
3: Ez egy hozzá idomul, alkalmazkodik, ez elég hamar kiderült, és az Európa kiadó történetének a nagy részében ez így volt, de tényleg én is azzal egyetértek, hogy a mostani felállás az nagyon-nagyon ütős, és ő is most már hát nyilván idősödő emberként elképesztő, hogy mit belead minden egyes koncertben. Most már mindig van egy pihenőszám, amikor ő le tud menni a koncert közepén egy kis pihenőre, de azért végignyomja kőkeményen. És azok a táncok, azok az elemek, amiknek lenniük kell, az megvan, szóval a rock and roll az Európa kiadónál is örök.

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, hogy mit találunk a lapokban. Hát ez egy podcast formátumban megjelent beszélgetés Gerendai Károllyal a Portfolio.hu-n, de mint érdekesség azért gondoltuk ideollózzuk, mert hogy arról beszél, ugye, hogy mekkora veszteségekkel, hogyan indul újra a sziget, vagy folytatódik, vagy vette át. Ugye, hát azt azért nem gondolta senki. Még az újraindulás is kétséges volt, hogy egyáltalán a léte kétséges volt a szigetnek, hogy megrendezhető. Azt meg, hogy nyerességgel zárjanak, az szerintem meg se fordul senkinek a fejébe, hogy ennek megfelelően.
3: Nem, aztán már akkor, amikor ezt összehozta, és visszajött, és visszavásárolta, és a befektető társakat toborozta, akkor elmondta, hogy 2 év az biztos, hogy full veszteségre le kell csökkenteni, és a potenciált kell benne látni. Addig kell odáig,
2: hogy mi van a 2 év eljutni, után, hogy utána hogy jönnek a pénzek, és hogyan lehet ezt nyereségesen működtetni.
3: Úgyhogy hát gyakorlatilag rajtunk múlik, hogy megtartunk-e magunknak. Tehát szerintem itt a magyar és esetleg visszatérő vendégek nélkül nehéz lesz. Tehát a programot is azért próbálják így alakítani, de én mindig is nagyon bírtam,
2: hogy... Igen, az jól látszik, bírtam, hogy az a kis finom hangolás, hogy azért most többet számítanak a hazai közönségre.
3: Hmm. Igen. Igen, a plusz, plusz egy nap nekik, ami kimondottan, és csak is kizárólag a hazai közönségnek szól nyilvánvalóan. Szóval azt szerintem tök jó, hogy ő mindig őszintén elmondja.
2: Igen, tehát, igen,
3: nincs kertelés.
2: Igen, bele lehet látni, hogy mi működik. Azért is gondoltam, hogy ezt érdemes lehet meghallgatni vele.
3: Igen, tehát az ő gondolkodásmódja, hogy az, tehát olyan furcsának tűnik, de hogy ő tényleg ilyen, és ő tényleg azt gondolja, hogy neki púpa hátára állt, neki már megvannak a saját dolgai, de ez mégiscsak az én gyerekem, segítenem kell, és akkor meg kell mentenem. Családja próbálta lebeszélni, egyébként meg sokan próbáltak lebeszélni, hogy kell nem ez csodálom. Neked, Károly.
2: Igen.
3: De nem, és akkor neki, ha nem is kellett, de hogy úgy
2: érezte, hogy
3: hogy
2: azért...
3: És én maximális kalapemelés
2: részemről szerintem. Ez abszolút. Hogy,
3: és nagyon jó lenne a városnak. És egyébként valami, és nem egy ilyen odadobott pénz, de miután ez valami irgalmatlan nemzetgazdasági jelentősége van, és igazából nagyon sok tova gyűrűző területre érkezik bevétel a szigethez kapcsolódóan, valami normális és átlátható támogatási forma szerintem abszolút, mint ahogy mindenhol hasonló, nem sok hasonló van, de ahol van ott, ott szerintem az érthető lenne, hogyha lenne. Persze úgy, hogy transzparens módon is mindenkinek az előnyére.
2: Igen.
3: Valami jó lenne, hogyha ez sikerülne úgy megtartani ezt a fesztivált hosszabb távon is.
2: Ha már a zenéről van szó, akkor pótoljuk azt a hiányt, amit esetleg a műsor elején nem tettünk meg, Szolnoki Péterre. Emlékezz, hogy elhunyt a Bombón zenekar énekese, sajnos egy nagyon komoly betegséggel küzdött, ami...
3: De ez csak egy volt az ő, tehát ő annyi mindent csinált, és annyi mindenhol énekelt, és fantasztikus.
2: Dalszerző, előadó, művész, minden, tehát egy nagyon sokoldalú figura volt itt a hazai zenei szénában.
3: És egy mindenki által kedvelt jó ember.
2: Igen.
3: És igen, és abszolút a mi korosztályunk, nagyon szomorúan olvastuk
2: igen,
3: a hírt, igen.
2: Sajnos. Nálad valami?
3: Képzeld el, én most Facebook szemlézek.
2: Tényleg?
3: Mert nem tudom,
2: te eljön az idő, hogy Redditet fogunk szemlézni, meg X-et, meg ilyeneket. Ugye egyre inkább jönnek ezek a csatornák a hír fogyasztásba.
3: Annyira jó és érdekes volt a Litkai Gergelynek a...
2: Hát azt olvastam.
3: Látod?
2: A vendéglátásról, ugye? Az olasz és a magyar...
3: Az utolsó is, de hogy most... Önmagában az, hogy a olaszországi nyaralás alatt írja ezeket a beszámolókat. Rendkívül fontos és érdekes dolgokról, hogy az olaszok hogy csinálják. És az utolsó talán az ment a legnagyobbat, mert azt nekem nagyon sok ismerősöm osztotta, és az valószínűleg most nem néztem számokat.
2: Melyik az utolsó? Mert én csak ezt az egyet. Én most csatlakoztam be ebbe az olasz szériába.
3: A gasztronómia és az életmód, és akkor ebből hogy jön ki az, hogy sokáig élnek. És,
2: aha,
3: és
2: igen,
3: nagyon részesen levezeti, adatokkal
2: alátámasztva,
3: tehát abszolút újságírói módszer.
2: Abszolút, beleérzed magad, tehát azt az olasz életérzés, hogy hogyan...
3: És onnan csinálja.
2: Nagyon jó megcsinálta.
3: De a kicsit visszatekersz, pár napja olvastam, és az nagyon-nagyon érdekes volt, leírja részletesen. Tehát ő leírta, hogy náluk hogy működött a szelektív rendszer, egyáltalán a szemétszállítási rendszer. Aha. Ez egy rövid poszt volt, de utána egy ismerőse elküldte neki a részleteket, és abból írt egy hosszabbat. Tehát az, hogy a Olaszországban az okostelefonos azonosítás, a vonalkódos, hogy tud mindenhol, tehát ugye eleve nem tudod hova dobd, mert hogy változóak a szabályok az országon belül is, és az egész már digitalizálva van. És mi jut eszedbe az Olaszországról és a szemétszállításról? Nyilván a Nápolyban. És ehhez képest nem is csalnak, mert az egész motivációs rendszer úgy van, hogy a közösségeket támogassák. Nyitva sincsen a vegyes. Tehát az igazából... Na mindegy, szóval a nem mondom el a részleteket, nagyon hosszan és részletesen le van írva, és abszolút példaértékű.
2: Igen.
3: És nyilván kell azért az ő stílusa is ahhoz, hogy ez élvezhető legyen, tehát abszolút maximálisan ajánlom az összes beszámolóját. Szóval Litkai Gergely Facebook oldalát hoztam be a lapszemlébe, mert több téma is Olaszországgal kapcsolatosan nagyon érdekes, és hát nekünk is őszintén szóval hasznos és példaértékű lehet, hogy mit hogyan érdemes csinálni. Van, amit érdemes ellesni tőlük, sőt, hát elég sok minden.
2: Igen.
3: Miközben ugye, hogyha ránézel a gazdasági adataikra, akkor ők GDP szinten, meg a lecsúszásban vannak, és komoly gondokkal küzdködnek, de látod, bizonyos részterületeken meg egészen érdekes, amire sose gondoltál volna, hogy pont az olaszok az éllovasok.
2: Igen, nem akarom már túlragozni, de közben azon dilemmáztam, hogy lehet megugrani azt a problémát, amit rávilágít, ugye, hogy nálunk alapvetően egy jó nagy cechkel kevés vendégre lőnek a vendéglátósok, míg ott ugye a sok és folyamatos apró.
3: És az a lényeg, és a hazaiak eltartják. A sok kicsi családi vállalkozás, de és az adózás is bejön ott, ugye, ami nagyon érdekes. Hogy
2: a támogatással
3: vállalkozásoknak. Kimondottan a családi vállalkozásokat támogatják.
2: Zseniális, egy nagyon komoly
3: egy kis vendéglőt gyakorlatilag, ahol bárki bármikor betér.
2: Igen, amit ő ott létrehozott a Facebookon, úgyhogy olvasatok Litkait.
3: És igen.
2: Na, azt mondja, hogy nézzük, hogy mink van még. Hát a portfóliót, vagy nem a portfóliót, M4-t néztem. Hermandetti kollega a nő szedett össze, vagy írt egy készített összeállítás, hogy a hazai szupergazdagok portfóliójában mik vannak, és mibe fektet be a magyar elit. A hordható vagyontól a mesterséges intelligenciáig van itt minden. A legnagyobb szelet valamilyen tulajdonosi részesedés vállalkozásban, tehát nem ilyen pénzügyi portfólió, hanem egy ilyen reál vagyon, mondhatni. Piaci értéken a cégek több mint 60%-a, a leggazdagabb 1% tulajdonában van. Az ingatlan piaci lelkesedés kifulladt, a lakossági állampapírok dominanciája véget ért. Ez lehet egy rövid összegzés. Ma már az aktív vagyonkezelés és a globális diverzifikáció az úr. M4.hu-n.
3: Egyre többen gondolják, és mondják is Európában, hogy ez a kínai dolog, ez kicsit el lett rontva, túlságosan magára húzta magát Európa, mert hogy Kína...
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó, de hogy egyébként ez nem újdonság, csak mintha most ébrednének a döntéshozók is. Igen. És egyre többen nyilatkoznak erről, ugye ennek a hátterét elemezgeti a G7.
2: Most ez bántóan nyomasztó lenni.
3: De már... Jó, és csak most meg már gyakorlatilag elment dolog.
2: Hát el, bizony. Megvannak azok a pozíciók, amiket most már nehéz lesz visszafejteni, vagy kimozogni.
3: Egyre nagyobb a pánik, hogy a beszteroidozott kínai ipar ledarálja az európait, ez a cikknek a címe. Ezt még nem volt ilyen végigolvasni.
2: Hol van ez?
3: A G7.
2: Uh-huh. Ez érdemes szerintem mindenképp.
3: Uh-huh. Na, nézzük akkor a tőzsdét.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: 1%-ot esett a BUX, 142.467 pontra. Azt mondja, hogy a vezető részvények közül a MOL viszont emelkedni tudott 1,9%-kal 4076 forintra. A többiek... Nem, még a Richter is emelkedett 3,4%-kal 12.090 forintra. A másik kettő volt a Ludas, ugyanis a Telekom szintén egy 3,4%-kal esett 2.650 forintra, míg az OTP 1,3%-kal 45.800 forinton zárt. A középmezőnyben az MBH Bank emelhető ki, ami egy 6%-os rallival vétette észre magát 2.800-on. Fejezte be a kereskedést, a mínuszos oldalon talán a Waberers, itt a Primer több mint 3%-os eséssel és 4650 forintos záróárral.
3: Hát Amerikában viszonylag lapos nap volt, most nem ugrándoztak jobbra-balra össze-vissza a félvezető gyártók sem. Jó napja volt a
2: Viszont egy új, most debutált a Nasdaq-en, ugye az SK Hynix az a koreai mellett, a Kospi mellett, vagyis a koreai tőzsde mellett most került bevezetés, azt hiszem az első kereskedési napja volt pénteken a Nasdaq-en.
3: Igen, 12%-kal zárt a kibocsátási ár fölött, ugye, vagy a bevezetési ár fölött, és mi volt még, a Modernát utálták nagyon. Itt már régen nem Covid gyógyszerekről van szó, vagy oltásokról van szó természetesen. Jó nagy zakó volt a járvány vége felé már ott, utána visszapattant, és elég nagy mozgások szoktak benne lenni. Az S&P 500-ban szereplő vállalatok közül ő volt most a leggyengébb, de nem láttam egy különösebb okot rá, hogy miért. Jelentők közül Delta Airlines elég jónak tűnt, de esett, de nem sokat, tehát még egy másfél százalék körüli esés az igazából nem jelentős, úgyhogy az előző napoknak a nagyobb volatilitása után ez egy viszonylag nyugodt nap volt, az indexek kismértékben a pozitív irányba mozdultak, és ugye a csúcsok közelében vannak. Figyelgetted, vagy azért a itthoni lazulós szabja az trédelgetés az
2: persze,
3: ment?
2: Persze,
3: és
2: abszolút.
3: Miben?
2: Hát kérlek szépen egy ilyen alapozó tételt a SpaceX-ből bevásároltam, de csak azért, mert az első a bevezetés jár.
3: Ülök a kis sortocskámban, na akkor itt szembe megyünk egymással. Jó, játéksort nálam
2: Úgy, hogy egyébként nem mondaná ellen, mert

0: amit sokan várnak, és amivel rémizgetnek, de akkor meg úgyis fedezetbe leszek valami kövérindex sorttal, tehát akkor meg azért nem baj, vagy nem számít. Szóval azt nem mondanám, hogy szeretem, de
1: hogy azt gondolod, hogy ha jön egy piaci nagy korrekció, akkor is azon belül is relatíve jobban szerepel?
0: Szerintem igen.
1: Meghúzhatja kisebb eséssel?
0: Tehát nem fog visszaesni egy ilyen, hát itt PI-t nem is tudunk számolni, ugye csak ilyen általában az árfolyam per árbevétellel számolnak.
1: De erről a pénzesnek ma volt szó, ugye?
0: Volt, igen, persze. Egyébként most újdonság csak annyi, hogy hétvégén még azt tudtam ki, hogy már 35 elemző követi, és egyébként csak egy eladási ajánlás van, 7 tartás, a többi az mind vétel.
1: De ebből mennyi, aki benne volt a buliban? Mert ugye a kibocsátókhoz...
0: Hát ketten voltak benne, a Morgan Stanley-t láttam, a Goldman Sachs-et nem láttam, hogy készített volna ajánlás.
1: Ők nyilván pozitívak, de őket
0: nekik szerintem leve... van is, ott is van egy lokáp,
1: de ott levehetjük, igen.
0: Hogy nekik nem szabad valami 20 napon belül elemzést készíteni, akkor Morgan Stanley-t láttam, hogy már csinált, azt hiszem, hogy a 300-as célárral, a Goldman Sachs-et még nem.
1: Mert ez lejárt, viszont amikor az alokap jár le, hogy már eladhatnak, akkor azért az eladói oldalt fogja erősíteni, tehát nekem ez is még így. Emiatt nem zártam le, gyakorlatilag.
0: Erre ki is tértem pénteken, hogy azért is csak egy ilyen morzsányit vettem én is, mert ott még lehet számítani arra esetleg, hogy egy eladói nyomásban lehet még kotorni olcsóbban.
1: Na, ennyit akkor a tőzsdékről.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
0: És itt Vasfit Andi. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Mi a helyzet? Friss vagy és üde?
3: Hát ezt nem? Azért nem mondanám.
0: Az csak az optikai
1: túl. Hogy hétfőn is?
3: Hát, mert most tudod, nyáron ilyenkor kicsit cserélgetünk, hogy hát ezt is legyenek hosszabb etapok.
0: És esünk, elünk, elmegyünk pihenni, aztán eljövünk meghalni itt egy ilyen 10 napos maratoniba.
3: Igen, hallottam róla. Volt el tegnap Morrissey koncerten.
1: Én végül nem.
3: Jó volt.
1: Gondolom. Jó, akkor majd én megemlékezem a kedvenc dalommal róla, amit ő meg utál.
3: Na,
1: nem,
3: melyik az?
1: Nem értünk egyet, majd
3: megmentem.
1: Oké, okay, jó. Már kaptál egy Európa kiadó, még a Morrissey-t is.
3: Jó volt, okay. Dudoráztam is.
0: Először kényelmesedve, először kényeztetve a mai nap fő másodszik.
3: Jó lesz.
0: Na, akkor jöjjenek a hírek, utána majd visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt. Az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móricz

0: központ körtér között. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggel és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pottó busszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között. A 61-es villamos a rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móri Zsigmond körtér végállomást. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon lezárták a külső sávot, mert elektromos közművet építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Az alaptörvény módosításáról szavaz az országgyűlés. Újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést. Visszatér a napokban a kánikula. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Ma a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a Facebook oldalán Magyar Péter. 20-25%-os béremelést sürget a magyar egészségügyben a tárcavezető. Hegedűs Zsolt emellett új miniszteri biztosok kinevezését, kórházi vezetői megbízások rendezését és a várólisták érdemi csökkentését helyezte kilátásba. Megkezdődtek az egyeztetések arról is, hogy az országos mentőszolgálat átvegye a hazai légimentés feladatait a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-től. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Újabb támadásokat indított az amerikai hadsereg Irán ellen. A cél Teherán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. A bombázás a héten a 4. amerikai művelet, amely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy szombaton az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit Teherán rögtön meg is szegett. Az ukrán kormányfő leváltását kezdeményezte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, hálás az eddigi munkájáért. Julija Svyridenko tavaly július óta töltötte be a miniszterelnöki tisztséget. Egy ellenzéki parlamenti képviselő szerint valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövetének nevezik ki. Zelenszky szerint a változtatásokra az ország új politikai stratégiájának végrehajtása érdekében van szükség. A valaha volt legdrágább dinó csontváz lehet az a T-rex, amit holnap bocsátanak áruba az Egyesült Államokban, írja a BBC. A Gus névre keresztelt dinoszaurusz értékét 30 millió dollárra becsülik, ami több mint 9 milliárd forintnak felel meg, de végül ennél jóval magasabb áron is elkelhet. A tudományos világ azonban aggasztónak tartja, hogy a hatalmas árak miatt szinte kizárt, hogy múzeumok, kutatók szerezzék meg a csontvázat. A kezdőlicit 19 millió dollárral indul.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma és a következő napokban visszatér a kánikula. Gomoly felhős, napos idő várható a mai napon, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. A reggeli 12-20 fok után délután 29 fokig melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban pedig egyre melegebb lesz, holnap már 33-34 fokot is mérhetünk majd, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
3: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0-án, július 13-a hétfő reggel van, 7 óra 11 perc, amikor itt vagyunk Ács Gáborral.
6: És Gede Balással természetesen.
5: És a hallgatókkal is. Azt mondja, hogy jó a városnak, mármint a sziget. Tessék már a harmadik kerületbe költözni, és élvezni minden pillanatot. A közönség az aj tekintetében, még hogy sziget. Ez csak egy rétegnek jó, aki kaszál rajta. Ja, elfeledtem, mindig veszteséges.
6: Vártuk az üzenetet.
5: Igen. Hát ez egy sajnos
6: egy örök. Ez kétségkívül az ott lakók, közelben lakók
5: probléma, ugye, nyilván, hogy ott, ahol vannak.
6: Pozitív és zavaró, ez kétségkívül így van.
5: A balatoni helyszínek, hogy szól, dübörög, viszi a víz, és akkor ott. Hát ez egy nagyon nehéz helyzet valóban. A pihenni vágyók annyira nem támogatják ezeket az ötleteket. Na, azt mondja, hogy ha az best, akkor az worst. Ez mire is?
6: Nem tudom.
5: Majd kiderítjük, 7 perccel ezelőtt jött, pedig biztos valami zene 7 óra 5-kor. Ja, hát akkor az, volt. Ami most.
6: Akkor, hát meg el se kezdődött, ami most lement 7 óra 5-kor, tehát biztos, hogy nem arra, úgyhogy nem tudom.
5: Igen. Elkazovszki tiszteletére mehetne egy Albert Einstein bizottság számcsopa
6: jó,
5: szerint.
6: Szóval, igen. Az, jó, igen. Szerencsére nem a olyanokat nyomunk, amiket magunk sokat hallgatunk, feltétlen nyilván olyan is időnként bekerül, de lekímélnénk azért a hallgatók többségét, szerintem.
5: Igen, valószínű, hogy a szélesebb réteg nem értékelni. A nagypapák napja minden nap van, hiszen ők mindenhez is értenek. Egyébként utána jártam, hát sajnos ez össze van mosva az apák napjával.
6: Igen, nincs külön nagypapárnap.
5: Hát én ennyit találtam, hogy ugye a júni 21, ami most a nemzet, az a nemzetközi apák napja.
6: Hát nem tudom, hogy elvesztettem a fonalat, mert több is van, ugye országonként különböző igen. Időpontokban van, meg van egy nemzetközi, de abból is több lenne, nem tudom.
5: Igen, szóval, hogy hát ott akkor apukák, nagypapák mindenféle apuka pozícióban lévő ünnepelhet. Ez volt a legközelebbi info, amit ez ügyben leltem.
6: Kérjünk egy külön dédpapák napot, és akkor mindenkinek megvan a kihívás az egészséges életmódra, és hasonló.
5: Na, de nézegessünk fotókat, privát fotókat.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Az megvan? Nekem az volt a kedvencem, akkor volt még filmmúzeum, amikor a filmek között mentek olyan ilyen 8 mm-es, meg ilyen amatőr felvételek, ilyen korabeli felvételek, amik ilyen privát, ilyen családi mozik voltak, és ment alatta ilyen kis csilles zene. Az órákig elnézegettem volna, eszméletlen jó volt. Ez egy külön kategória, és nagyon klassz dolog, ez a privát fotókat nézegetni a múltból, kicsit abba kapsz betekintést, hogy hogyan éltek eleink. Most egy ilyen jön létre a Margit negyedben, a világ első kifejezetten a privát fotográfiára specializálódott kulturális központ. Erről fogunk beszélgetni Kis Nórával, a második élet polgármesterének kulturális tanácsadójával. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
5: Ez tényleg ilyen világ első? Nincs meg ilyen?
8: Abszolút.
5: Abszolút,
8: hogy nagyon büszkék is vagyunk, főként az Eidolonnak, de ez egy nagyon-nagyon komplex együttműködés, mert piaci szereplők, egy alapítvány, a Fortepán és az önkormányzat is azért együttműködik, hogy ez egy fenntartható dolog legyen, és valóban nagyon izgalmas egyébként privát fotókat nézegetni, mert tényleg olyan dolgokba enged betekintést, amit simán nem feltétlenül érzékelnénk, úgyhogy abból a szempontból is izgalmas, hogy ebbe belelátunk, de abból a szempontból még izgalmasabb, hogy tényleg a világon a legeslegelső. Minden nagy múzeumnak, ami fotókkal foglalkozik, egyébként van ilyen szegmense, ami ezeket feldolgozza, vagy valamilyen formában foglalkozik ezekkel, de első az biztosan, hogy itt lesz először a Margit negyedben.
5: Mikortól látogatható ez egyébként? Mikor áll össze a kiállítási?
8: 2027-től, de már előtte fogunk olyan programokat csinálni közösen, ami már betekintést nyer abba, hogy mivel foglalkozik ez a múzeum. Nem is inkább múzeum, ez egy olyan közösségi tér, ami kifejezetten arra épít, hogy van egy nagyon erős kapcsolata a közösséggel, szűk környezetében és egyébként mindenhol máshoz, szóval ezt nem kell ennyire ilyen múzeum szagúnak érezni, hogy itt majd nézegetni kell képeket, hanem ez egy nagyon-nagyon-nagyon közösségi részvételre épülő és aktív tér lesz.
5: Hogyan lehet ezeket beszerezni? Gondolom a múltból és a Fortepánnal együttműködve korábbi felvételeket viszonylag egyszerűbben, de hát ugye mostanában készült fotók is jól jönnének, vagy lehetne nézegetni privát fotót, hogy ez hogy kerül a kollekcióba, vagy ki adja át ezeket, ki ajánlja fel, hogy tessék ezt nézegetni, vagy honnan lehet a gyűjteményt összerakni?
8: Igazából ezt én is megkérdeztem, amikor először leültünk erről beszélgetni, hogy egyébként, hogyha én most így beállítanék az én kis családi fotóalbumommal, azzal mit tudnának kezdeni, és egyébként ez is nagyon szuper, hogy nagyon segítenek abban, hogy ezeket jobban megismerjük, és akár a régebbi képeinket, akár az újabb képeinket. Ugye egy nagyon nagy változás lett a fotográfiában, ugye a telefonoknak a megjelenésével, igen, meg a digitális eszközökkel, hát ez ömlenek ránk a mindenféle fényképek, hát én magam is tudom, hogy csak egy utazás alkalmával 15-szörösét készítem annak, amit mondjuk régen egy rendes filmen kétszer meggondoltuk, hogy a 24-es, 36-os kockán mit fogunk megcsinálni.
5: Igen, nincs korlát, úgyhogy nincs szűkösség, ugye, amiben
8: nincs
5: be kéne
8: korlát,
5: osztani.
8: Nincs korlát. Így van, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, hogy ezeket utána hogyan dolgozzuk fel, vagy egyáltalán feldolgozzuk-e. De igazából ebben is segítenek, és abban is segítenek, hogy ebbe a saját dolgainkat oda be tudjuk vinni, ezek kutathatók lesznek, nyilván vannak olyan fotók, amikből kiderülnek izgalmas dolgok, amikről nem is gondolkodtunk, hogy ez egy privát gyűjteményben van benne. Ez például ugye a Fortepán ennek jeles példája, hogy ugye olyan nagyszerű gyűjteménye van a Fortepánnak, amiből olyan dolgokat is megtudtunk, amit nem tudtunk meg. Hát igen. Az az előszelle lehet ennek az Eidolonnak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos együttműködés, hogy az Eidolon alapítvány együtt dolgozik a Fortepánnal, nyilván az a nagyon erős szakmai tudás, de ez egyébként egy nagyon komoly nemzetközi kapcsolatokra épülő szervezet, úgyhogy én azt gondolom, hogy így eszenciálisan megjelenik mindaz, amit ma a világon a privát fotóról és annak feldolgozásáról lehet tudni.
5: Na, ez a nemzetköziség jó, hogy akkor a képek a világ minden pontjáról jönnek majd, vagy inkább ez egy ilyen, ha már itt fogjuk nézegetni, és itt lesz kiállítva, akkor ez egy ilyen hazai sztori, és itt készült minket érintő közelünkben zajló.
8: Két dolog van, az egyik, hogy ennek az igazi szakmai vezetője azért az Eidolon Alapítvány, mi csak azzal tudunk büszkélkedni, ha ez csak ebben a formában, hogy a második kerületben is lesznek, második kerülethez köthető dolgok is lesznek. Ugye sok-sok éve dolgozunk azon, hogy egy nagyon erős közösség legyen a második kerületi lakosság között, és ennek egyik nagyon fontos formája, hogy megismerjük a saját történeteinket, és tudjunk mihez kötődni, és ennek egy nagyon kiemelt projektje lesz most ez az Eidolon, és abban bízunk, hogy még többet meg fogunk tudni a saját szűk közösségünkről, tehát mi, mint önkormányzat, ez egy nagyon izgalmas része, és ebből akár bármi is lehet, persze, és ezen felül egyébként az Eidolon pedig ugye nemzetközi tematikusan összegyűjtött dolgokat is biztosan fog hozni nekünk.
6: Az Eidolonról mondjuk már, hogy ő pontosan micsoda. Igen, igen, mert hogy folyamatosan róluk beszélünk, és ugye alapja, hogy...
5: Az Eidolon maga... Hallhatóan benne vannak a projektben.
8: Hát sőt, hát ennek az egész, tehát igazából ennek az egésznek a szakmai és szakmai részét az Eidolon hozza, a másik keleti önkormányzat abban partner, hogy ennek segített teret nyújtani, hogy ez megvalósulhasson fizikai valójában. Egyébként ez egy évek óta működő alapítvány, nagyon szorosan együttműködik a Fortepánnal, úgyhogy ez egy alapítvány, ami privát fotókkal foglalkozik kifejezetten. Ez egy nagyon komoly szakmai műhely, akik nemzetközileg is elismertek, és hát remélem, hogy innentől kezdve pedig határa csillagos ég.
5: Hát igen, mert elég összetett, ugye itt a forrás, hogy honnan jönnek a képek, gondolom ilyen jogi dolgok is vannak, GDPR, stb. Ugye már a street fotózás is megnehezedett, nem lehet csak úgy kattingatni embereket az utcán, és azokat akár kiállítani, ugye az is már picit ilyen nehézkesebb lett itt az adatkezelési dolgok miatt, úgyhogy ez egy tényleg nyilván egy komplex, összetett, sok szakmai tudásra rendelkező csapat kell ahhoz, hogy ezt jól működtessék.
8: Igen, ez nem is menne másképp, úgyhogy egy nagyon felkészült csapattal dolgozhatunk együtt, úgyhogy ők lesznek azok, akik ennek a garanciáját fogják nyújtani, hogy nem csak a különlegességet és nem csak a nagyszerűséget és a felfedezéseket fogja magában tartani, hanem egy ilyen nagyon biztos szakmai bázison alapszik az, amit ők képviselnek.
6: És miért épp a Margit negyed?
5: Ja.
8: Hát én, bennem ez ugye nem kérdés, mert hát
6: bennünk igen.
8: Okay. Természetesen. Én azt gondolom, hogy ugye 2019 óta dolgozunk azon, hogy a Margit negyed egy új olyan városrész legyen, ami élő szövetté tud alakulni, és én azt gondolom, hogy szerencsénk van abban, és természetesen nagyon sok munkánk, hogy ez egyre inkább megvalósulni látszik, és nagyon sok olyan kezdeményezés látott napvilágot, amit ténylegesen a helyi kisebb, nagyobb üzletek vagy vállalkozások indítottak el. Ugye ilyen volt a Hello Margit Fesztivál, most már a második évben rendeztük meg, ahol mindenki összefogott és megmutatta, hogy neki milyen van. Én azt gondolom, hogy ez a fajta közösségi megmozdulás és ez a lassú építkezés most jutott el arra a pontra, hogy egy ilyen horderejű, ilyen nagy projektet is be tud fogadni, és hát nagyon nagy szerencse, hogy egy volt bankfiókban ott tud lenni ez a hely, és volt helyünk arra, hogy ez meg is tudjon mutatkozni teljes valójában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van a szerencsénk, hogy milyen lokációban egy nagyon jó közlekedéssel rendelkező Margit negyed 4-es-6-os ott jár, és egy nagyon aktív városi közegben egy nagyon erős helyi közösség, úgyhogy az ideális helyet találta meg az Eidolon, abban biztos vagyok.
5: Még egy kicsit visszatérve a nyitás időpontjára, én megmondom őszintén, a Telexen azt hittem, hogy azt elírták, hogy mi kerül ennyi időbe, hogy ez csak jövőre lesz megnyitható. Vagy annyira friss az ötlet, hogy ez most...
8: Át kell építeni. Nem, ez egy régebbi ötlet, és nagyon, nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez az együttműködés, ez a hármas együttműködés létrejöjjön. Ugye itt nagyon sok olyan jogi
5: procedúrán kellett. Ez önkormányzat Eidolon és az OTP, aki adja
8: a Fortepán. És az OTP, ja. Aki adja a Fortepán pedig szakmai partnere az Eidolonnak. Uh-huh. Úgyhogy ez a hármas, ameddig meg tudtuk találni azokat a közös és pontokat, ami abban segít, hogy mindenki úgy érezze, hogy egy fenntartható, jó vállalkozást, egy jó kezdeményezést tud támogatni. Azért ez idő volt, és ugye ahhoz, hogy ezek, ugye nyilván ennek kellenek tervek, nyilván ennek kell egy nagyon, nagyon komplex kivitelezés, ez egy óriási, nagy négyzetméteres üzlethelység, egy volt bankfiók, szóval hogy itt nagyon komoly átalakításokat kell csinálni, de nyilván ahhoz, hogy minden forrás rendelkezésre álljon, azt gondoltuk, hogy most már itt az ideje annak, hogy erről minél többen tudjanak, és egyébként is sok olyan kezdeményezés, meg sok olyan kiállítás volt már, amit az Eidolon kurált, vagy éppen foglalkozott különböző ügyekkel, ezért azt gondolom, hogy most ez egy olyan pontra jutott, hogy nagyon jó, hogy ez végre napvilágra került, és már lehet arra készülni, hogy jövőre ott tudjunk állni, és ott tudjunk kocintani arra, hogy ez az együttműködés ilyen formában is létrejött.
5: Hát akkor ezt tudtuk hozzátenni, hogy a napvilágra hoztuk mi is ezeket a híreket, megosztottuk a hallgatókkal. Mi is köszönjük, hogy beszélgettünk, és tényleg sok sikert, és hajrá, várjuk az indulást. Így van, szerintem ezt megteszi mindenki. Köszi szépen, szép
8: nagyon
5: napot kívánunk.
8: Köszönjük,
5: viszontlátásra. Kis Nórával, a második kerület polgármesterének kulturális tanácsadójával beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
1: Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén.
2: Spider-Man. Egy fiút megcsíp egy pók, ezért emberpókká változik. Var is magának egy kékpiros emberpók ruhát. Ebbe válik a város ünnepelt emberpókjává. De ettől függetlenül nem a seggéből jön ki a fonál.
1: Javasolt vélemény.
2: Az emberpók az ember legjobb barátja.
1: Meglepő ismeret.
2: További emberpók részek is vannak.
3: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
4: 50-50.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó.
0: Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.

0: Na, kérem szépen, akkor egy-két érdekességgel foglalkozzunk. Kedves törzshallgatónk összehozta a Kesebient, a 21 Pilots-ot és a Linkin Parkot egy, meg a Johnny Cash-t egy,
1: nem,
0: egy lapra.
1: Igen, mondhatni. De hogy a Suicide vonalon hát, is igen, van azt... különbség, bár nem értem, tehát, vagy, illetve értem.
0: Ezt nem is akartam belekeverni ezt a dolgot, hogy most Suicide, nem Suicide.
1: Neki minden Suicide, ami neki nem tetszik, tehát ezt tudjuk, de hogy a Suicide vonalon is valószínűleg. De a Johnny Cash Hurt-ot hozza föl, amit egyébként pont azért nem. Szerintem egyik legjobb dal. Az ő verziója, és, de pont azért, mert annyira szomorú, és a történetét is ismerve, amikor írták egyszer a hallgatók tök jogosan, hogy az így reggelre nem való, azt abszolút elfogadtuk, tehát nagyon sok olyan dal van, ami nyilván lehetne, de mondjuk nem reggelre való, és érdekes, hogy ez, ha jól értem, ez pont arra hozza, hogy az lehetne, de hogy, na minden, de innentől kezdve, hogy ezen a vonalon belül, hogy a szomorú dalok, ami egyik az előző, amiből kiindult így neki, ez még csak szomorú sem volt, úgyhogy én már elvesztettem a fonalat, hogy nála ez hogy működik, mert ráadásul neki van a kedvence is ezen a vonalon is, úgyhogy na mindegy.
0: Valójában sose fogom én föl sem akartam venni ezt a fonalat, csak át akartam volna kötni a Tantran Pilots. Hát de, aki jön a szigeten.
1: De ő írja, hát, hogy
0: Igen.
1: És hogy, akkor tessék és hazajönni, megnézni Magyarországon a 21 Pilots-t.
0: Így van, mert ők lesznek a szigeten, viszont az őt megelőző fellépő, Tess Szultána, lemondta a fellépést. És az az érdekesség, hogy így én is meglepődtem, és mondom, úristen, itt valami nagy probléma van, mert ugye az összes augusztusi európai koncertjét lemondta.
1: Igen.
0: És hát ilyen komi szokott lenni, előáll valaki, hogy fú, most betegség okán, vagy családi okok, vagy nem tudom.
1: Elindul a spekulálgatás.
0: És ő állt ki, hogy a spekulációt kivegye a közbeszédből, és azt mondja, hogy az albumukon dolgoznak, és szeretné ezt nagyon jóra megcsinálni, és azért...
1: Ezért lemondta a teljes turnét.
0: Hát ez nekem nagyon
1: ilyet
0: furcsa.
1: Ilyet még nem hallottunk.
0: Én sem. Nem, abszolút nem.
1: Tehát általában az a zenészek tisztában vannak az, hogy van ez az időszak, akkor pénzt keresünk, meg akkor turnézunk.
0: Igen. Az album majd nyilván a stúdióban majd megyünk, dolgozunk, csináljuk.
1: Igen. Vagy nem ért volna rá, akkor utána prüntjögni rajta, hogyha annyira tökéletesre akarja faragni. Ez érdekes, tehát ilyen indoklás meg nem hallottunk. De clickbait-en bosszantottam föl magam, tehát vicces volt. Amikor az első mondatban leleplezi magát a cikk, az nem tudom melyik volt, hogy lemondta a fellépését a Sziget egyik headlinere, és úgy kezdődött a cikk, hogy az előadó, aki a 21 Pilots megelőzően lép föl, tehát akkor már nyilván nem headliner abban a pillanatban, hogyha nem a...
0: Igen.
1: De hogy nyilván ez jobban eladható, és ráadásul egy nem is Magyarországon, szerintem nem is annyira ismert előadóról van szó, úgyhogy csak így lehetett eladni.
0: Itt ebben ez volt az érdekesség, ugye, hogy milyen indoklással áll el egy komplet európai turnétól, nem is csak a nálunk való fellépéstől, ez érdekes volt. Még egy érdekesség...
1: Hát még röviden egyet még, igen.
0: Hát én ezt a december 24-ig vettem elő, mert ez valahogy most évről évre fölbukkan folyamatosan. Én nem tudom, hogy ez miért olyan...
1: Én egy időn elvesztettem a fonalat, de most miért bukkant föl?
0: Most azért bukkant föl, mert most a Józsefváros, tehát most egy ilyen helyi kezdeményezésként, illetve nem, bocsánat, ott jelent meg, mert annyira nem helyi, mert a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította, csak a Kornói negyedben találtak ennek helyet, hogy aláírást gyűjtsenek. Tehát gyakorlatilag dolgozói szakszervezeti oldalról jön megint az ötlet, ugye, hogy legyen munkaszüneti nap.
1: És akkor biztos, hogy nem kell dolgozni.
0: Akkor biztos, nem biztos, de
1: a,
0: nem
1: a
0: kell
1: dolgozni.
0: Ha
1: nyilván
0: kell, akkor meg dupla napi díjért, vagy nem tudom, hogy vannak ezek az ünnepi díjazások szabályozva. Azt hiszem, hogy duplát lehet kapni érte.
1: A piaci alapon a cégek egy része azt mondta, hogy ő mármint a kiskereskedelmi nagyobb láncoknak egy része azt mondta, hogy ő nem nyit ki, a másik fele meg azt mondta, hogy kinyit, és érdekes megosztottság volt ebben az elmúlt években.
0: Igen, és akkor ott mindig silabizálod, hogy most akkor hogy tervezd a vásárlást az ünnepekre, a környékeden lesz nyitva lévő, nem lesz nyitva lévő.
1: De hát ez valószínűleg erről szól. Igen. Tehát itt a kiskereskedelmi dolgozóknak az érdekében. És egyébként tökre megértem, de szerintem a nagy tömegeknek ez a tök mindegy kategória, mert hogy most szombat, vagy úgyis áthelyezik, senki se dolgozik.
0: Mindenkinek egy kis szervezés. Én akit ismerek, és a magam példáján is, a 24-e az a lemaradt cuccoknak igen. A nap. Ki kell rohanni egy fahéjért, mert tudod. De hogyha odafigyelsz, jobban összelistál, hát vagy igen, úristen, a Juli nénének nem
1: lettem sem. Valamit kifelejtettél,
0: igen. De hát nyilván egy kis odafigyeléssel ez akkor jobban szervezhető, vagy egy kap a Juli néni egy ígéretet a fa alá, hogy bocsit, most a fizikai ajándék elmaradt, majd 27-én megkapod. Szóval igen, lehetne ez munkaszüneti nap, meglátjuk majd, mi lesz a népszavazás eredménye.
1: Tehát akkor ismét megpróbálják ezzel.
0: Megpróbálják,
1: ez
0: neki futna.
2: Millás reggeli.
3: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Na hát megnézzük, hogy mi várható a héten. Epik Győző, az OTP elemzési központ vezetője segít ebben. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hadd gratuláljak először is! Kérlek szépen, mert a KSH-tól kaptunk egy közleményt, hogy megnézték a portfóliói pontú gyűjtéseit, az elemzői GDP becsléseket illetően, és összehasonlították a tényadataikkal, és a top 5 legpontosabb előrejelzést adó intézmény között az első az OTP Bank volt, Epik Győző, Tardos Gergely vezetése alatt, úgyhogy ti voltatok a legpontosabbak, ez nagy gratulációnkat fogad szeretettel.
2: Köszönöm szépen.
1: Na, nézzük akkor, hogy mi várható a héten. Lesz elég izgalom, amerikai infláció, kínai GDP adat, mivel kezdjünk?
2: Igen, hát ugye időrend és órendben az amerikai inflációs adatok
1: az
2: jönnek, és ugye a hét másik felébe érkeznek majd Amerikából is konjunktúra adatok. Ugye Kevin Walsh elnöksége alatt az első kijövő inflációs adat, ugye a core PCE mutató nem alakult túl fényesen, hiszen ugye a Hopper hónapon 0,3%-kal felévesítve 3,8%-kal volt a legutóbbi core PCE adat, ami hát igencsak messze áll a Fed 2%-os infláció céljától, és most ugye jön az újabb inflációs adatszolgáltatás. Ugye a headline CPI esetében lassulást várnak az elemzők, 4,2%-ról 3,9%-ra lassulhat az éves növekedés üteme. Ez annyira nem meglepő, hiszen ugye júniusban már beestek a nemzetközi olajárak, ami ugye magával húzta Amerikában ugye az üzemanyagárak csökkenését is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem erre kell majd elsősorban figyelni, illetve a Fed sem elsősorban erre fog figyelni, hanem ugye a maginflációs mutatóra. Ez a várakozások szerint év per év alapján 2,9%-on stagnálhat, viszont hóperhó alapon itt is gyorsulást várnak 0,2-ről 0,3%-ra, ezt ugye, hogyha felévesítjük, akkor az valahol 3,5 és 4% között lehet, tehát azt lehet mondani, hogy ugyanúgy, mint a core PCE mutatóba, az elemzői konszenzus az, hogy a maginflációs mutató gyorsulhat, és úgymond távolodhat a Fed infláció céljától. És ez, hát ez alapvetően nem hozza könnyű helyzetbe a Fedet a monetáris politika vitelét illetően. A másik nagy kérdés, hogy mit mutatnak majd a konjunktúra adatok, itt azért a big picture-ba azt lehet elmondani, hogy Amerikában nincsen növekedési probléma, ellenben inflációs probléma van, és várhatóan a héten megjelenő kiskereskedelmi és ipari termelési adatok is ugyanezt fogják alátámasztani, tehát mindkét mutató esetében hó per hó alapon bővülést vár a piac, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek összességében azt fogják mutatni, hogy az amerikai gazdaság, ha nem is kirobbanó formában, de azért egy egészséges növekedést fel tud mutatni, miközben viszont az inflációs téren egyértelműen problémákkal szembesülnek. Úgyhogy mindezek miatt egyébként jelenleg két emelést áraz a piac a Fed részéről, az egyiket valamikor ősszel, a másikat pedig valamikor jövő év legelején várja a piac, viszont egyébként érdekes módon a jövő év második felére már egy újabb kamatvágást áraztak be, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, mindesetre ez rövid távon erősítheti a kamatemelési várakozásokat, amennyiben a konjunktúra adatok megerősítésre kerülnek, illetve az inflációs adatok pedig hát szintén a várakozások szerint alakulnak, de ahogy említettem, ez összességében a Fed céljától való távolodást fogja mutatni.
1: Jó, tehát inflációs adatok kedden jönnek, ha jól látom, kiskerforgalom csütörtökön és pénteki az ipari termelés, ezekből lehet összeállítani ezt a képet, ugye, hogy mit lép a Fed, oké. Kínából mi is jön?
2: Ugye ott szerdán lesz a nagy adatdumping július 15-én, de ott nem csak GDP adat jön, hanem sok más egyéb fontos kiegészítő információ. Ugye a GDP esetében a piac azt várja, hogy az előző 5%-ról 4,5%-ra lassulhatott az év per év alapú növekedés, miközben a negyedév per negyedév alapú növekedés 1,3%-ról 0,9%-ra lassulhatott. Ami szerintem talán érdekesebb, az az, hogy az infrastruktúrális beruházások a várakozások szerint az előző negyedévi 4,1%-os visszaesés követően most 4,9%-kal esetnek vissza. Én azért azt gondolom, hogy azért a kínai növekedés kapcsán nem, tehát akik nem követik annyira szorosan nyomon Kínát, azért talán nincsenek hozzászokva, hogy ugye csökkenésről, ráadásul azért nem is kismértékű csökkenésről lehessen hallani Kínába. És szintén fontos kiemelni, hogy nem csak az infrastruktúrális beruházások, hanem a kiskereskedelmi forgalom esetében is csökkenést várnak. Ez az előző havi 0,6% után 0,1%-kal csökkenhet a várakozások szerint a legutóbbi adat, tehát a most publikálásra kerülő adatban. És ehhez még egyébként hozzátehetjük, hogy Kínában 6 hónapja folyamatosan csökkennek az új autóeladások is. Tehát mindez összességében egy meglehetősen gyengélkedő belső kereslet képét vetíti előre, miközben egyébként az ipari termelés, illetve az export, az pedig kiemelkedő mértékben növekszik. Tehát az ipari termelés esetében továbbra is egy ilyen 4,5% körül növekedésre számít a piac, viszont azt is kell látni, hogy ahhoz, hogy ezt az ipari termelés bővülést ugye el tudja rakni valahova Kína, bődületes export növekedésre van szükség. Itt ugye a legutolsó adat 19%-os növekedés mutatott ugye év per év, és hát ugye ezt láthatjuk, hogy például az Európai Unió külkereskedelmi deficitje is ugye folyamatosan ugye nő Kínával szembe, tehát ez a strukturális probléma, hogy Kínában van egy belső keresleti probléma, és ezeket a túlhúzott ipari kapacitásokat lényegében megpróbálják kiexportálni dömpingárakkal, ugye dömpingárakkal lenyomva a többi versenytársat a világba, tehát ez egyre súlyosbodik, és hát a most kijövő adatok majd igazából erről adhatnak számot, hogy ez a tendencia esetleg tovább erősödik, vagy talán némileg enyhül ezen a nyomás, de minden esetre, ha ilyen a nagy képet nézzük, azt lehet mondani, hogy Kínában egyértelműen ez a strukturális kettőség, ez egy nagyon komoly problémát okoz a kínai növekedési szerkezetbe, és hát nyilván magába hordozza azt a kockázatot, hogyha például az EU még jobban bekeményít Kínával szemben, akkor bizony hát ez rajtuk maradhat, ez az árufelesleg.
1: Igen, már pedig dolgozik rajta, pont azon azzal kezdtük ugye az adást, hogy lassan felébredünk, amikor már nagyon elszaladt a ló, és tényleg a kínai...
3: Igen, a mai G7-es cikket lapszemléztük, mert pont erről szól a mai vezetőanyaguk, úgyhogy mármint, hogy igen. Kínával mi az, illetve az EU lépe Kínával szemben erőteljesebben föl, és ez komoly nagy kérdés a következő időszakra.
1: Oké, hát izgalmas hetünk lesz, várjuk ezeket az adatokat. Győző, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről, meglátjuk, hogy melyek lesznek a tényadatok. Klassz hetet kívánunk neked.
2: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Szia! Epik Győzővel, az OTP elemzési központ vezetőjével néztük meg, hogy mi várható a héten, milyen fontosabb makro események, hogy ilyenkor nem mondunk el minden, csak kiválogatva a legsúlyosabbakat.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Még gyorsan hadd térjek vissza erre a top 5-ös listára, megérdemlik a többiek is, hogy megemlítsük őket, hogy a KSH állítja ezt össze, az ő tényadatait veszi össze a Portfolio.hu-n begyűjtött elemzői becslések, GDP becsléseket illetően.
3: És ez nagyon nem össze. Könnyű műfaj.
2: Abszolút nem könnyű. És a vizsgált időszak, mert ezt sem mondtam el, ott szorított az idő, és másra koncentráltunk, hogy 23 első negyedéve és 26 első negyedéve között, tehát egy jó három éve.
3: Ez három éves.
2: Igen,
3: volt.
2: A stabilan kellett
3: jól, szinten is
2: jól működni, igen.
3: És Virovácz Péter volt sokat ugye ott az élbolyban, meg az ótekesek akkor is,
2: harmadik
3: emlékeim szerint.
2: Virovácz Péter az ING bank részéről, második az Amundító Kis Péter, ugye első ilyen OTP, az Epic győző Tardos Gergő vezette.
3: De jó, hát mindhármukkal sokat szoktunk
2: így
3: beszélgetni.
2: Is van, így is van, sőt a negyedik Equilor Varga Zoltán Árokszállás, és Zoltán páros, és az ötök ilyen Erste Bank Nagy János nyeste orsolya. Ez volt a top 5-ös lista, akik a legjobb becsléseket adták a GDP változásra, adatokra.
3: Schmidt Andrea viszont nem becsül, hanem a tényeket közül. Néhány másodperc múlva jönnek a hírek. Andi ismét itt a stúdióban, utána pedig folytatódik a Millás reggeli, maradjatok velünk.
1: A következő műsorszám 12.

0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban tart a baleseti helyszínelés a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utca előtt a Rákóczi híd felé, sávlezárása és torlódása is számítani kell. Az egyes villamos helyett továbbra is pótlóbusz jár a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget közötti szakaszon. Erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, de lassú a haladása a Budaörsi úton a Sasadi úttól, erős a forgalom a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, illetve ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es, illetve a 47-es villamos Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, itt tart még a burkolat javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Az alaptörvénymódosításról szavaz ma az országgyűlés. Rekordot döntött a mezőgazdaság fenntarthatósági indexe. Visszatér a kánikula ma és a következő napokban. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés a mai napon. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Rekord magas szintre emelkedett a mezőgazdasági vállalatok fenntarthatósági indexe. A KNTH első féléves felmérése szerint az ágazat 44 pontot ért el, ami jóval meghaladja a teljes vállalati szektor 36 pontos átlagát. A javulás hátterében elsősorban nem a szigorodó szabályozás, hanem a klímaváltozás hatásai állnak. Az aszály, a szélsőséges időjárás miatt a gazdálkodók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a vízgazdálkodásra, az erőforrás hatékonyságra és a hosszú távú alkalmazkodásra. Suba Levente, a KNTH fenntarthatósági vezetője szerint a vízgazdálkodás, az erőforrás hatékonyság és az alkalmazkodó képesség ma már a versenyképesség kulcsa a mezőgazdaságban. A felmérés 360 Magyarország

0: gazdasági, közepes és nagy vállalat megkérdezésével készült. Az átlagsebesség alapján büntetné a gyorshajtókat az autópályákon a kormány, értesült az RTL. Magyarországon továbbra is a gyorshajtás az egyik fő oka a baleseteknek, emiatt szeretnének radikális eszközökhöz nyúlni a helyzet javításáért. Ennek egyik lehetséges megoldása az átlagsebesség mérése a pályákon, lényege, hogy a felszerelt kamerarendszer azt is figyelné, hogy egy jármű a két kapu között milyen gyorsan tette meg az utat, és így tud átlagot számolni. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium hamarosan megkérdezheti az emberek véleményét is a témában. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy most a legégetőbb kérdést az elektromos rollerek szabályozása jelenti. Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában és Bahrainban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. Vizsgálják a 64 csapatos labdarúgó VB lehetőségét, nyilatkozta a FIFA elnöke. Gianni Infantino szerint helyes döntés volt a 48 csapatra bővítés, hiszen ha nem adnak esélyt a kis országoknak, akkor azok elveszítik az ösztönzést a folyamatos fejlődésre.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma és a következő napokban visszatér a kánikula. Gomoly felhős napos idő várható a mai napon, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. A reggeli 12-20 fok után délután 29 fokig melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban egyre melegebb lesz. Holnap már 33-34 fokot is mérhetünk majd, de elszórtan záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Július 13-a hétfő reggel van, 4:09 lesz 5 perc múlva. Itt van Ács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs.
4: És persze a kedves hallgatók is azt mondja, hogy Hungárián délfelé az MTK pályánál autó a villamos innen mentő tűzoltó, de ez egy, ez régi, ez már csak megoldódott, ez másfél órás info.
5: Hát a közlekedésben szerintem említették a BKK infos kollégák is.
4: Igen. Viszont egy nagy visszatérő üzen nekünk.
5: Ne, mindenképp, nehogy kifelejtsük.
4: Majdnem igazi papa lő írt nekünk. Morgan Freeman kartársak. Nagyon hosszú időt töltöttem kirikpár használat nélkül, de ennek lehetséges vége szakadt. Hétvégén már úgy festettem, mint a kerékpározni tudnék. Úgyhogy most már coming soon lesz hamarost teljes valójában a hús és hátszelet, írja a már majdnem ikaszi papalő. Hát köszönjük szépen.
5: Nagyon örülünk neki, többen is hiányoltak, és kérdezték, hogy hol vagy, és nagyon örülünk, hogy itt vagy, és hogy jól vagy, és hát ha már bringázni tudsz ismét, akkor az a legjobb, úgyhogy várjuk az üzeneteket továbbra is.
4: Nem tudom, valaki kiosztotta Endrét, aki nincs is itt.
5: Hát ezt majd elolvassuk, mert kicsit hosszú is. Nem tudom, szegény, mi rossz fát tett a tűzre, itt sincs, és kapott egy kioktatást, úgyhogy ezt majd még kielemezzük.
4: Megvizsgáljuk, igen, hogy ez mi is. Most viszont irány Bermuda.
5: Attól félek, hogy valamelyikünket nézte Endrének, hogy lehet, hogy nekünk szól.
4: Hát ilyenkor az szokott lenni.
5: Félve olvasunk majd bele.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Na, hát ahogy említettem, ugye Bermudáról lesz szó, mondhatnám, hogy majd hosszasan faggatjuk Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezető adótársaló partnerét, de hát olyan keveset tudunk a helyről, félek, hogy kérdést is csak keveset tudunk generálni. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt!
5: Zoli, az hadd kérdezzük meg az elején, volt már olyan itt a rovatban, mióta turnézunk a világban évek óta, hogy nem egy független önálló ország, igen, hanem egy tengeren túli terület?
4: Tehát különleges státusz.
5: Különleges státuszú területről beszéltünk? Mert...
7: volt már szerintem, az angoloknak sok ilyen van.
5: Aha,
7: és kapásból, de ők is ilyenek, tehát ők angol állampolgárok, brit overseas territory, tehát ilyen. És ilyenből van bőven, tehát az angol gyarmatbirodalom produkált ilyet szép számmal.
5: Aha, és néhányan meg is maradtak, de akkor már ők is sorra kerültek. Oké, de látom, hogy még lesznek is, úgyhogy...
7: Igen, tehát igen, de ők a volt gyarmatbirodalom úgymond autonóm részei, de ők egyébként a UK alá tartoznak, és sok ilyen van, most így meg tudom nézni közben, hogy hány ilyen terület van, de gyakorlatilag elég sok, és ez azt jelenti, hogy teljesen autonómok, kivéve a honvédelem és a nemzetközi kapcsolatok terén, de egyébként meg tényleg azt csinálnak, amit akarnak, és ez itt is igaz, mert ez egy történetileg egy 1609-es alapítású hely, ami hajószerencsétlenség miatt fedezték ezt fel, hajótörésre vezetít valaki, lehet, hogy beutaznak, ütközött ennek a szigetnek az Atlanti óceán közepén, és mert ugye 1000 kilométerre vagyunk keletre, nagyjából Florida északi részétől, és hát azért ez egy 50 négyzetkilométeres sziget, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy ez 40 km hosszú és maximum 1,6 km széles, tehát ilyen kiflibe hajlik, tehát azért ez nem a világ legnagyobb szigete, és hát ugye innen ered az egész története. Ennek megfelelőként én csak azt látom, az iparukban a hajóépítés is bőven előfordult, ami azt jelenti, hogy itt valószínűleg elég sok hajót tönkretettek, ami miatt ezeket meg kell javítani. Aha. És azért ez egy katonai központ is lett. A főváros a Hamilton egyébként, aki kormányzó volt, de ez annyira egy ilyen elszórt terület, hogy a fővárosban is csak 1500-an laknak. Tehát ez egy, úgy képzeljük el, hogy ez egy ilyen, hát gyakorlatilag 64 ezeres, tehát egy ilyen város szintű sziget, de a fővárosban 1800-an laknak. Tehát az eloszlás azért egy elég erős. Ami egyébként érdekes még így róla, hogy 1790-ben jött a főváros létre, amiről híres az a Bermuda gatya, tehát a Bermuda nadrág.
5: És a háromszög.
4: Igen.
7: És a háromszög, így van. A háromszög igazából egy ilyen, talán egy ilyen éghajlati vagy egy időjárás jelenség, mert sokkal jó eltűnt itt. Ez a háromszög az nem a Bermuda szigetek köré, hanem az egy ilyen mesterségesen felrajzolt háromszög, ami azt hiszem az északi része az egészen a tehát úgy van a háromszög, hogy a Bermuda az egyik csúcsa, a másik azt hiszem Puerto Rico és a Florida van valahogy bekötve.
5: Igen.
7: És ezen a területen tűnt el sokkal jó, de ez
4: igen,
7: egy
4: az
7: nagyon
4: a Sargasso tenger, azt hiszem, ami egy ilyen rumlis vidék.
7: Igen. Az időjárás szerintem roppant kellemetlen, és itt nagyon kellemetlen dolgok tudnak történni, és azért ebbe hajósok is, repülőgép is veszett oda bőven. De azért azt kell erről az egészről tudni, hogy maga a hely, tehát egy szép, egy sziklás, viszonylag lapos egyébként, mert 80 méter a legmagasabb pontja, azért azt mondják, hogy a vízszint emelkedés meg fog jelenni, akkor ez egy komoly gond, de amiért ma beszélünk róla, az a digitális nomádok, mert egyébként a digitális nomádok is szerették, és próbáltam megnézni, hogy mennyi digitális nomád volt, hogy, mert ők egyébként 2020-ban egy különleges szabályzást vezettek be a digitális nomádokra, amit aztán 25-ben le is bontottak, mindezt azért, csak ugye a számukat érezzük, mert 1800 engedélyt kértek összesen ez alatt az 5 év alatt, és talán pár száz hosszabbítás, de úgy érezte a sziget, hogy ez az ő lakáspiacukat, vagy a lakásbérleti piacukat bezavarja. És igazából 2020-tól ezt a viszonylag fejlett hát ilyen digitális nomádrendszert leépítették, és általános szabályozás alá húzták, majd ezt fogjuk látni, az se olyan kellemetlen. De hogy hogyan ez is, és miért van így, akkor hogy az ember rájön arra, hogy mitől híres Bermuda, és nem csak a nadrágtól, amelyik egyébként hivatalos egyenruhájába vált a múlt században az angol hadseregnek. Tehát ott kapott ez a dolog egy jelentőséget, ez egy hadi, tehát egy katonai központ is volt, a fekvése miatt nyilván az Atlanti-óceánon érdemes volt itt hajókat állomásoztatni, meg könnyen elértek bizonyos célokat, tehát környező célokat, de a lényeg az, hogy ez a nadrág ez így önálló életre kelt, és egyenruháként működött. Ugye ez a térdig tartó nadrág, amit egyébként használunk is nekik egyébként, de úgymond szolgálati ruháik volt a szigeten, mert télen sincs 20 foknál hidegebb, nyáron meg 30 foknál melegebb, úgyhogy egy ilyen nagyon párás, de nagyon kellemes éghajlata van, amit a tenger és a golfáramban tart ilyen szinten. Tehát ez mint hely nagyon kellemes. Tehát még nem tudom, hogy az első katonák, akik ide küldtek állomásaira, mennyire élvezték, mert szerintem szó szerint semmi nem volt, de ettől függet a maximum a tengerpart, de nem hiszem, hogy élvezték még akkor, de ebből fejlődött ki, és mára egyébként Bermuda nem csak a nadrágról, mert a háromszögről ismert, hanem a világ meghatározó pénzügyi alapjainak a központjává vált. Tehát ez egy baromi érdekes történet. Három nagy szolgáltatási területük van, és azért az egyfőre jutó GDP-jük is baromi magas, egyébként 140 ezer dollár, tehát ez a világ élvonalában vannak. Tehát az itt lévő gyakorlatilag 64 ezer ember nem él rosszul. És van a biztosítási piacuk, tehát a biztosítási szolgáltatások, viszont biztosítások és itt tovább. Tehát talán világ összes biztosítójait megtalálható. Ennek majd az adójogi fogjuk látni, mert egyébként nincsen adórendszere, nem volt, tehát és gyakorlatilag emiatt ide telepedtek, mert itt a nyereségeket le lehetett csapatni, tehát se SZIA-juk nem volt, se társasági adójuk 20-25-ig, és emiatt alakult ki ez a biztosítási központ, de egyébként pénzügyi szolgáltatásokban is borzasztó erős volt. tehát itt gyakorlatilag hedge fundoktól kezdve különböző...
4: Gondolom azt tolhatja fel azt az egyfőre jutó GDP-t, nem?
7: Abszolút, abszolút. Egy kis mini Luxemburg a tenger közepén, és itt speciálisan használják be piacvezetők, tehát egyébként a hedge fund bizniszben top 10-esek, tehát a top 5-ben nincsenek benne, tehát az igazából ott azt mondják, hogy ott az első világ legnagyobb a Cayman Island, erről fogunk beszélni, Delaware, Luxemburg, Írország, Szingapur, és utána jönnek ezek a szigetek, mint Bermuda, Brit Virgin szigetek, Jersey, Guernsey, egyébként Jersey-Guernsey ugyanez, mint amiről beszéltünk, tehát ezek az Overseas Territory szerintem, de a Brit Virgin Island szintén, tehát amit kérdeztetek példaképpen, tehát ebben elég hosszú lista lenne, és ebben ők nagyon-nagyon erősek. Egyébként ez az amerikaiakat szerintem bosszantotta is, mert rengeteg olyan alap működik itt, amelyik nyereséget tudott, tehát a Bermuda alapok nagyon jelentős befektetői az amerikai tőkepiacoknak is, és emiatt ugye, ha nem viszik haza a nyereséget, akkor az itt adómentesen megvan, és emiatt az amerikaiaknál ez egy nagyon erős probléma volt, hogy mennyi pénz van Bermudán, tehát ez egy érdekes terület, de ebben ők meghatározzák, és a harmadik, ami nagyon meglepő, és a számokban nézve kifejezetten ijesztő is, az a turizmus, mert egy 64 ezer szigetről beszélünk, és körülbelül évi 140 ezer ember érkezik légi úton, ezek 24-es statisztikák, közel 500 ezer hajó. Tehát úgy néz ki, hogy ezek az óceánjáró krúzerek, ezek gyakorlatilag itt megállnak, és úgy mennek tovább. Tehát ez évi 600 ezer, 670 ezer fő érkezett turistaként a szigetre. Nyilván a jó hír az, hogy aki hajón jött, annak volt szállása, aki repülőgéppel, annak már kevésbé, mert én megnéztem, hogy hány szobájuk van, összesen van 40 szállodájuk, és 1800 szobájuk. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy éjszaka 3600-4000 fő tudnak ellátni. Tehát ez egy baromi kifejezet, ezek nagyon jó a kihasználtságuk emiatt, tehát nyilván az éghajlat meg sok minden miatt, tehát azért egy bermudai szálloda biztos, hogy nem rossz befektetés, de azt látjuk, hogy ez komoly is. Érdekes, hogy azért állították le egyébként a piacon a digitális nomádoknak ezt a fajta preferált kedvezményét, mert ugye a digitális nomádok azért jöttek szívesen, de mert nem kellett adót fizetni. Tehát ha ők itt voltak egy évig, akkor nem volt semmilyen fajta adózásuk, és ez nagyon kedvező volt, de kiderült, hogy ez összesen 32 ezer lakás volt vagy van a szigeten. A szigetnek egyébként a lakossági kapacitását 70-75 ezerre becsülik, tehát ők azt gondolják, hogy a sziget jelenlegi formájában már nem sok ember tud befogadni, de úgy tűnik, hogy ez 1800 ezeket irritálta, vagy bántotta, mert a lakás problémákat okozott. Tehát ez egy, nyilván ők is mentek a bérletekbe, és emiatt állítólag ezek a digitális nomádok által használt bérlemények, meg ezek nagyon kellettek az állandó ott lakóknak. És ezért ez érdekes, tehát nem tudom, mennyi lakást építenek, de összesen 32 ezer lakásuk van. Tehát úgy néz ki, hogy minden lakásban két bermudai fér bele, de nyilván vannak nagyobb lakások is, csak így a statisztikában néz ez így ki. De egy biztos, hogy a sziget a digitális nomádokat 1800 főnél a kapacitás problémák miatt állította le. Tehát nagyjából van egyébként, most is lehet digitális nomádként bemenni, csak most már az általános szabályokkal lehet bemenni, és nincsenek ilyen speckó kedvezmények. Tehát ez nem szűnt meg, és a digitális nomádok, amelyek ugye tudjuk, hogy 20 millió nagyságrendben vannak a világban, tehát azért is egy növekvő számról beszélünk, azoknak van olyan biztos, hogy Bermuda nem lesz tartósan erős benyomásuk, tehát vagy erős céllokációjuk, de maga a sziget nem is erre épít, tehát úgy tűnik, hogy nekik a szakemberekre kell a hely, és azokat inkább preferálják az ott lévő digitális nomádokkal szemben, mert egyébként az alapüzletük meg megy, és a lakásépítés meg ilyen szempontból szűk. Szóval összességében ez egy baromi érdekes helyszín, és hát ugye most pont egy olyan szakasz van 25-től, ami változott. Egyébként ami még nagy változásnak 25-től, hogy bevezették a társasági adót is a OECD irányelvnek megfelelően, ez a minimum 15%-os minimumadót bevezették. De azért ez mondjuk a nemzetközi biztosítókat erősen érintheti, tehát itt egy kérdés, hogy milyen fordulatot fog venni a biztosítóknak ez a területe, vagy ez a fajta lokációja, de egyébként köszönjük szépen, jól vannak. Tehát a sziget egyébként az adómentesség mellett mégiscsak adókból él, vannak nekik ilyen payroll taxeik, meg területi ilyen land tax, meg van egy kis vám, meg ilyen különböző működési engedélyek, tehát amiket ezek a bankok ott meg a fundok fizetnek, de összességében a Sziget köszöni szépen jól van, egyébként nincsenek is eladósodva, tehát hogy néztem, 35% a GDP arányos államadóságuk, tehát köszönjük szépen, nagyon jól vannak, jó helyen vannak, most aztán persze leolvad az északi sarkon, akkor nem tudom, hogy fogják azt ők kezelni, mert akkor valószínűleg megy az egész a tenger alá, de ettől függetlenül a Sziget jól van, és egy nagyon érdekes színfolt, tehát a Bermudát azért sok mindenről ismerjük, tehát a nadrág, a háromszög, de egyébként adózási oldalról egy adóparadicsom, még ma is sok szempontból, a tőkepiacok szempontjából meg egy jelentős terület, tehát tényleg egy jelentős, talán nem a meghatározók, vagy a legnagyobbak között van, de mégiscsak egy igen jelentős. Ugye ennyit gondoltam így elmondani, így hétfő reggel Bermudákról, meg ezt csinálom, de az éghajlatuk az hasonló a miénkhez, tehát aki valaki, aki Bermuda nadrágot vesz, az érezheti magát akár Bermudán is lassan a mi területünkön is, mert olyan hőséget van.
4: Abszolút, egy ilyen hőkupola alatt szerintem teljes lesz az élmény. Oké, nagyon köszönjük. Hívjuk Botondot, és ezt kicsit feszegetjük még ezt az Egyesült Királyság tengeren túli területét, meg azt, hogy nem akarnak-e önállósodni, meg egyáltalán ilyen politikai dolgokat. Úgyhogy vele folytatjuk. Köszönjük még egyszer, Zoli, szép napot kívánok.
7: Sziasztok.
4: Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk a digitális nomádok Amerikában témakörbe illően Bermudáról, hogy ott mi a helyzet.
5: Kicsit hadd egészítsem ki, ez a nyilván a hajós vonal az nekem nagyon becsípődött, és ez tényleg nagyon érdekes, hogy azért ennyire népszerű, mert gyakorlatilag a keleti part, Amerika nagyon szeretik ezt a műfajt, de a fő hajózási útvonal, meg terület az egész világon, egyébként a Karib-szigetek is környéke. Ami erre tökéletes. Tehát az időjárás, hát, a sok különböző, és persze, kis sziget,
4: gyönyörű tenger,
5: és ugye nincs az a para, hogy egy napot vagy pedig többet érne, akkor most hova menjek vissza, ott egy nap alatt be tudod járni a szigeteket, mert sok kicsi, és akkor ezeket sorba látod, ezerféle variáció van, rengeteg sziget, stb.
4: Nincs rossz időnap, mert...
5: Igen, na, de ezek értelemszerűen délről indulnak Floridába. Mit csináljon a New York, illetve a keleti parti tömegek, akik szeretnék ezt a műfajt űzni, ha ők elindulnak délre, akkor neki két nap mire leérnek, két nap mire észre, tehát az egyhetes utakban nem fér bele csak egy-két napot. Ami hülyesek, de azért sokan csinálják. És egyedül a Bermuda-szigetek van olyan távolságban, hogy oda akár egy hosszú hétvégére is lehet szerint, tehát négy nap alatt meg tudják járni ezek a hajók, és döbbenetes, hogy menjen. És ezt tette igazából népszerűvé. Az elmúlt hetekben például azzal volt tele a sajtó, viszont az idő sokszor pocsék. Tehát sokszor, igen, a Bermudákon sokszor vannak törlések, nem csak repülőkben, hanem hajókban is, és amikor most valamelyik cég megcsinálta, hogy útvonalváltoztatás. Na most, ha az egész útvonal semmiből nem áll, mint kimenni a Bahamákra és vissza, és az útvonalváltoztatás ehelyett elmész Kanadába, én őszintén szóval örülnék neki, mert tök szép hely és tök szép kikötők, de olyan akkora lázadás volt.
4: Mert Kanada az nem ugyanaz.
5: Nem, mert ők az 5 fokkal melegebb ér, mert kicsit melegedni mentek volna New York környékéről.
4: Magam fajta Jenő bácsi féle utazó
5: és is. És akkor a kompenzációs kérdés, tudod, hogy ilyenkor mi van. És akkor Bermuda emiatt, mert rengetegen oda ruccannak ki, a leggyakrabban emiatt szerepel az amerikai híradásokban. Egyébként. Óriási. Érdekes. Na, ennyit akkor hozzá, de majd komolyabb dolgokkal, Botond.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Melyik uralkodók született épp 300 éve?
6: Tarzan.
5: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
6: Majdnem Tarzan.
7: Millás reggeli.

0: Merci.
1: Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
2: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: És akkor Bermudáról, vagy Bermudával foglalkozunk a továbbiakban is, csak most a szakértő változik. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő lesz az, akit kérdezünk. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
3: Igen, elsősorban, mert nem túl sokat tudok Bermudáról, majd ráthagyjuk, hogy elmond, amit te gondoltál, de ez az Egyesült Királyság tengeren túli területes státusz foglalkoztat engem, hogy ez mekkora önállóságot enged nekik, jó ez nekik, vagy már szeretnének függetlenedni esetleg, tehát hogy ez hogy működnek ebben a kapcsolatrendszerben, és mennyiben vannak ezzel megelégedve, vagy mennyiben vannak olyan törekvések, akár a politika is felhasználhatja a kampányai során, azt hiszem tavaly volt ott elnökválasztás, hogy egy ilyen elszakadást. Mi a helyzet ezzel?
4: Na, hát nagyon jó a kérdés, mert valóban az ilyen területeken ez gyakran felmerül. Bermuda viszont azok közé tartozik, akiknél ugyanez nincs levéve a napirendről, de elég alacsonyan fut a prioritás listáján. Aha. Tehát valamint a 90-es években ugyan volt szavazás, és a baloldalinak nevezhető párt, aki most egyébként a túlnyomó részét adja a kormánypártnak, tehát ővék a parlament, ők adják a miniszterelnököt. Ők elviekben támogatnak egy függetlenedési folyamatot, de ez gyakorlatilag egy nagyon-nagyon lassú történet, tehát senki nem izgul amiatt, hogy mikor lesznek függetlenek. Tulajdonképpen jó nekik így. És hát miért is ne lenne jó, hogyha ebbe a biztosítási szektorba úgy tudnak benne lenni, hogy ezt a britek támogatják, és nélkülük azért ez nyilván egy sokkal nehezebb történet lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez most nem is lesz napirenden, nem ez a fő problémája a belpolitikának, és bár papíron a haderőt, a belső biztonságot, tehát rendvédelmet, illetve a külügyeket azt a kormányzó viszi, tehát jelenleg a harmadik Károly brit király által kijelölt kormányzó, Andrew Murdoch, aki egy karrierdiplomata, tehát itt azt kell elképzelni, hogy a brit külügynek egy senior diplomatája kerül ide a kormányzói székbe. És ez papíron van így, azért a gyakorlatban eleve ilyen problémái nincsenek az országnak, tehát mind az USA-val való speciális kapcsolata, mind a britekkel való alkotmányos összefonódás azért eléggé predesztinálja ezeket, tehát itt nincsenek is olyan nagy döntések, amiben nekik emiatt aggódni kéne. Tehát egy elég önálló életet élnek, és gyakorlatilag kényelmes ahhoz képest, ahogy más kisebb országok mondjuk ilyen helyzetbe kerülhetnének egy brit kapcsolat nélkül.
3: Uh-huh. Azt mondod, nem ez a fő probléma, akkor mi?
4: A fő probléma egyértelműen a lakhatás.
3: Tehát igen, ezt az Zoli is említette, igen.
4: Ez olyan szinten osztja meg a közösséget, ugye az ottani nem fehér lakosok versus az üzleti elitnek a jobboldali pártja, de ez a jobboldali párt most azért eléggé összeomlott, tehát számszerűségében nem tudták tartani magukat a legutóbbi 2025-ös választáson, úgyhogy most éppen hát a szocialistából indul, de mostanra mondjuk egy ilyen balközép párt lett az, aki megpróbálja ezt kezelni, mégpedig pont ugye abból a híres 15%-os korporettagból, társasági adóból, amit aztán végül itt is bevezettek. Tehát most ezt a pénzt próbálják valahogy becsatornázni, de hát ugye fizikai probléma, mert nincs elég hely a szigeten, tehát ez most tényleg nem csak pénzkérdés, hogy hogyan építitek fel ezeket a házakat. Úgyhogy ez a legfőbb megosztó abban, hogy hogyan lehetne valahogy a ott lévő lakosoknak a helyzetét rendezni, a másik pedig a munkaengedélyek. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon szoros, hierarchikus sorrendet írtak le, hogy mikor ki milyen esetben kaphat munkavállalási engedélyt, és gyakorlatilag bermudaivá válni az egy elképesztően nehéz dolog, ha egyáltalán lehetséges. Tehát ezek a munkaengedélyeknek a rendje az, amiben a két párt vitatkozik, és itt is ugye a benti Bermudán lakó munkásosztálynak az érdekeit védi a baloldali párt azzal, hogy ezt tovább nehezíti.
3: Aha, világos. És milyen a viszony az USA-val egyébként? Ugye itt beszélgettünk a idegenforgalmi, vagy ilyen nyaralóhelyként nagyon kedvelt.
5: Nagy részét ugye a hajóval érkező amerikai turisták.
3: Igen, de azon kívül így a, nem tudom, kereskedelmi külpolitikai kapcsolata milyen a nagy tesóval ott a szomszédban?
4: Egyértelműen meghatározó. Tehát ez a legfontosabb pragmatikus kapcsolat. nem csak a turisták jönnek ide, hanem ugye a pénzügyi szektornak az ügyfeleinek a nagy részét is ők adják. Éppen ezért, tehát most már egy nehéz pillanat, mert hogy ugye Trump kiugrott ebből a 15%-os globális korporát adóból, és innentől kezdve ugye azok az amerikai ügyfelek, akik eddig hozzáig jöttek a 0%-ért, most ez tulajdonképp hosszú távon megfordulhat. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, hogy mi legyen ezzel a policyval, hogyan tudnak így az USA-hoz viszonyulni, és nyilván nem mennek el cégek egyik napról a másikra, mert ezek sokkal bonyolultabb struktúrák, de azok az új döntések, amik most születnek meg, 10 évvel később nagyon komolyan érinthetik majd a bermudai gazdaságot. És hát azt látjuk, hogy ebben küzdenek. Tehát most életükben először meghívták a bermudaiakat a Világbankba, Washingtonba, tehát kezdik őket emiatt azt a társaságnak tekinteni, hogy ők is beszálltak a szabályozott pénzügyi világnak ebbe a részébe. Tehát látszik, hogy ez a kapcsolat ez most dinamikus lesz, de még egész biztosan azt sem látni, hogy az új... Tehát a jelenlegi kormányzat ugye át fogja adni a helyét, bejelentette a miniszterelnök, hogy vissza fog lépni a pártelnökségtől is. Tehát lesz valamilyen tranzíció, és azt gondolom, hogy ennek pont az egyik fő vitája majd az lesz, hogy ki mit képzel el részben ennek az adónak a jövőjével, annak a bevételének a felhasználásával kapcsolatban, és ez alapvetően ki fog hatni az Egyesült Államokkal való kapcsolatra.
3: Az ilyen megélhetés, ugye a lakhatásit azt mondtuk, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, de ugye nagyon sok szigeten ugye az árak azért magasak, mert nincs semmiük, és be kell vinni oda mindent az égvilágon, ez magasan tartja az árszínvonalat. Ez egyébként mennyire létező jelenség, és ezt a politika mennyire pengeti ezeket a húrokat, mert ezen nagyon jól lehet játszani egy-egy kampányban.
4: Tehát ez egy abszolút létező probléma önmagában az, hogy a sziget tényleg messze van a partoktól, és oda kell hajóztatni dolgokat. Ezt azért máshol is meg tudják oldani. Itt a fő gond igazából a társadalmi rétegződéssel van, hiszen azok a vendégmunkások, akik bejönnek, ők viszont iszonyatosan jó fizetett ügyvédek, könyvelők és más pénzügyi szakemberek, akik mondjuk New Yorkban is megállnák a helyüket a bevételeik szempontjából, és ők viszont felnyomják a keresletet nyilván az ingatlan piacon ugyanúgy, mint más egyéb helyein. És bár nélkülük az az adó sem képződne, amiből a sziget egyébként ezt az életszínvonalat fent tudná tartani, de ez egy ódiát álmó, tehát feledleges üdellek kapcsolat, mert ugye egyszerre van szüksége a szigetnek az ő jelenlétükre, másrészt viszont pont a sziget saját munkásait ez a típusú kereslet teljesen kiszorítja a saját helyeikről.
3: A sziget elhelyezkedés alkalmata, de ilyen katonai, nem tudom, ilyen támaszpontszerűség, vagy ilyen fontos pontként, akár a briteknek, akár az amerikaiaknak, ezt hogy kezelik, vagy mennyiben játszik ebben fontos szerepet az elhelyezkedése a szigetnek?
5: Gondolom, annyira nem stratégiailag fontos, mint Grönland.
3: Én se gondolná, igen, még.
4: Nem, azért ez nem Grönland, abszolút nem Grönland. Ez régebben fontosabb volt mostanra, gyakorlatilag azért nem a katonai értéke miatt figyelnek a szigetre, és egyébként feltűnően hiányzik mind az orosz, mind a kínai kezdeményezés, gyakorlatilag néhány ingatlan beruházáson kívül nem nagyon látni a kínai jelenlétet sem, tehát ez a brit alkotmányos kapcsolat, az, hogy nyilván ezzel elgondolhatjuk, hogy a brit szolgálatok védelme is kiterjed a szigetre, továbbá az amerikai pénzügyi jelenlét, ez teljesen kiszorította már a hidegháború alatt is az ilyen típusú szovjet kommunista érdeklődést, és ez megmaradt a mai napig. Tehát sem katonailag, sem a Latin-Amerikából egyébként ismert geopolitikai versenyben a sziget nem lesz.
3: Hát akkor ezért is jó nekik ez a kapcsolat, valószínűleg ez
5: a így hangulatot, politikát alakítja a félelem a tengerszint emelkedésétől.
3: Igen, ezt is említettük az előző blogban, hogy azért ez egy létező probléma.
4: Tehát ugye a sziget legmagasabb pontja 70-valahány méter, de hát a nagy részét azt érinti már a másfél, vagy a fél egy méteres emelkedés is, tehát abszolút kőkemény. És ugye az az érdekes, és ebben talán szinte unikális a világon, hogy pont ez a biznisz elit, aki ott a viszontbiztosításon dolgozik, ugye részben ők viszik az amerikai klímabiztosítási piacot is. Tehát az ott élőknek is megvan szakmailag is az az érzékenysége, tehát az egyik leginkább klíma és éghajlatváltozásban gondolkodni képes társadalmi közeg alakult ki, hiszen ugyanúgy a munkás rétegeket is érinti, ahogy a magasabb társadalmi rétegek ezzel dolgoznak nap mint nap. És azt is hozzátehetjük, hogy bár jelenleg a hurikán szezon az ennyire éjszakra nem terjed ki, de azért itt is növekszik a szélerőség, növekszik a extrém időjárás jelenségek száma, Tehát ilyen szempontból azért nekik ez szintén életbe vágó lesz, mert ugye hát nagyon Pitlike szigetről beszélünk, tehát itt egy durva vihar téved el, és akkor Bermuda sorsa megváltozik. Tehát ebből a szempontból is tényleg abszolút a hétköznapokban jelenlévő kérdés, és hát a turizmusnak sem mindegy, hogy a híres rózsaszín tengerpartok, a rózsaszín homokú tengerpartok, azok meddig lesznek rózsaszínek, ugye ott is már látszódik, ahogy ezt beszéltük múlt héten Belizével kapcsolatban is, hogy azért az éghajlatváltozás pont ezeket a partszakaszokat, a híres tengeri élőhelyeket már most elkezdte rongálni.
3: Oké. Hát köszönjük, Botond, nincs a világnak olyan eldugott zuga, amiről ne tudnánk veled hosszasan szakérteni. Nagyon köszönjük ezt a mostanit is.
5: De izgalmas hely.
3: Abszolút, igen.
4: Mindig kiderül, nem? Hogy mindenütt akárhogy dobjuk le ezt a tűz a térképen, mindig belefutunk valami izgalmasba.
5: Igen.
4: Hát mi lenne? Igen, reméljük tanulunk ezekből.
3: Igen, abszolút. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot, szép hetet.
4: Szép hetet nektek is, hallgatóknak is, sziasztok.
3: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, és a témánk még mindig Bermuda volt. A digitális nomádok amerikai jelenlétét fürkésszük.
1: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
2: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Fú, ott kihagytuk a listáról, emlékszem, mert átugrottam, és még vissza is akartam rá térni, de most akkor bepótoljuk. 1934-ben ezen a napon született volna Soyinka Yoruba származású, főleg angol nyelven publikáló Nobel-díjas nigériai regényíró, és tőle találtunk két idézetet is, elmondjuk mind a kettőt, kinek mi tetszik. Az egyik, amikor egy társadalom elveszíti a képességét a felháborodásra, elindul az önmegsemmisítés útján.
2: Néhány éve mennyit gondolkodtunk
1: ezen. Azt hiszem, igen.
2: És
1: hogyha úgy maradt volna... Hát nem, mert szerencsére megjött a képesség, mondhatni az, de...
2: És sok minden kellett nyilván hozzá, hogy összeálljon.
1: De ha úgy marad, akkor nagyon könnyen ez lehetett volna. Végeredmény. Aztán a másik, amit mondott, hogy nem az számít, hányszor esel el, hanem az, hogy hányszor vagy képes újra talpra állni a célja. De nem tudom, ez az ő mondása, ez sokszor lehet hallani.
2: Egy millió verzióban.
1: Cirka mindenkitől.
2: Minden motivációs trénertől. Igen. Szóval ezt azért ismerjük. Aha.
1: Így van.
2: Az első az elgondolkodtató volt talán.
0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
3: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Van ilyen rovatunk is, csak nem most.
1: Hát meglepődtem, mert én vagyok a szerkesztő, és ezzel én megmondom, hogy nem számoltam.
2: Nem, az én hibám. Nem távolítottam el a rossz helyről a megfelelő szignált. Átneveztük promónak.
1: De mindegy, és így van, csak hogy tudjatok róla.
2: Ilyen is szokott lenni.
1: Igen, szerdánként, időnként, ugye, mert nem akarjuk egyelőre, hogyha van izgalmas téma.
2: Igen, cserélgetjük akkor a szerdai rovatokat.
1: Így van, így van.
2: De gyakran van egyébként.
1: Igen, hát ezért ott zajlik az élet az elkeres kereskedelembe, ugye akár a hagyományos kereskedelmi részét nézzük, akár a technológiai részét, mindig van valami mondani való.
2: Hát vagy csak abból indulunk, hogy egy év alatt jött egy kínai és lenyúlt az egész piacot, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni. Igen. De mindegy, ez most nem téma, ezt csak akkor.
1: Nem, így van.
2: Csak tudjátok, ajánlónak van, leplezve az
1: van
2: apró.
1: Van ilyen is.
2: Malört. Viszont most mi lesz? Hol van a Schmidt-Andi?
1: Schmidt-Andi, nem tudom, lehet, hogy ő is kávézik. Még amit hagytam neki tejet, azt még gyorsan feldolgozom. Rájártam az elmúlt időszakban.
2: Hogy ki az aki rájárat a tejre. De elismerte. Bevallotta, hogy a kulák szeretője volt.
1: Igen.
2: Minden tudom.
1: Igen. Hát igen, mert régebben volt ugye a technikai csapatban olyan, aki kijárt közérbe, megkérdezte, kérünk-e valamit, és akkor volt ilyen tej utánpótla, dedikált millás tej. Hát ez megszűnt,
2: De egyébként, hogy ez munkaközösségekben időnként mekkora persze, probléma igen, tud lenni.
1: Ki mihez nyúkál meg a...
2: De a tej, de egészen konkrétan a tej.
1: Hát a tej az olyan, igen.
2: Amikor beviszed a tejedet, és amikor kéne egy hirtelen, akkor a fele van ott.
1: Nem győzöd agyon cetlizni, aláírni.
2: Hány ilyet láttam, igen, hogy valaki az asztalra csapott, hogy elfogyott a tejemnek a fele, azonnal fedje fel magát. Micsoda dolog a tejhez nyúlni, és akkor ebből ilyen polémiák. Tehát a probléma súlyához képest ilyen egész nagy felhokkanások. De persze,
1: értem, hogy tök idegesítő. Ugye, mert mindenki csak lőttyint egyet a kávébe, és éppen lőttyintő persze, azt gondolja, hogy ez úgyse látszik.
2: Mindenki úgy gondolja, hogy
1: csak hogyha
2: senkinek nem tűnik
1: föl, hogy ilyen... lötyögettek, akkor a tulajdonos ott igen, áll, és azt látja, hogy...
2: Ez a probléma gyökere, és a végeredmény meg az, hogy eltűnik az egész, igen.
1: Igen, okay. Nehéz ügy ez.
2: Ne bagatellizáljuk a problémát. Lényeg az, ne, hogy itt a Rádió Café szerkesztőségének tejlötyintője felfedte önként magát Schmidt Andrea felé.
1: Muszáj volt, nem bírtam ezt a stresszt, nem bírtam magamba tartani, gyötrődtem, álmatlan éjszakáim voltak, úgyhogy muszáj volt kinyitlatkoztatnom és bevallanom bűneimet. Na, de hát mindegy, szerintem valamikor jön.
2: Most jöjjenek a hírek, igen.
1: És akkor utána még visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. A agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: életre szóló kapcsolatokat építünk. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élményszínháza. Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt torlódásra készüljenek. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a budai alsó rakparton a Petőfénynál északi irányban. Erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, a Károly körúton az Asztória felé. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Putlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot zárták le, itt tart még a burkolat javítása. Az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utca után csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Elhunyt Sam Neill, új-zélandi színész. Az alaptörvény módosításról szavaz ma az országgyűlés. Rekordot döntött a mezőgazdaság fenntarthatósági indexe. Visszatér a kánikula a következő napokban. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elhunyt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmek Alan Grant professzoraként ismertek. A család közlése szerint a 78 éves színész hétfőn, Sydneyben, szerettei körében hunyt el. Sam Neill több mint 50 éven át meghatározó szereplője volt a filmvilágnak. Pályafutása során több mint 150 filmben és sorozatban szerepelt. Láthattuk többek között a Peaky Blindersben, a Tudorokban és a Thor filmekben is. Korábban daganatos betegséggel kezelték, de családja hangsúlyozta, hogy halálát nem a rák kiújulása okozta. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket, erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Rekordmagas szintre emelkedett a mezőgazdasági vállalatok fenntarthatósági indexe. A K&H első féléves felmérése szerint az ágazat 44 pontot ért el, ami jóval meghaladja a teljes vállalati szektor 36 pontos átlagát. A javulás hátterében elsősorban nem a szigorodó szabályozás, hanem a klímaváltozás hatásai állnak. Az aszály, a szélsőséges időjárás miatt a gazdálkodók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a vízgazdálkodásra, az erőforrás hatékonyságra, illetve a hosszú távú alkalmazkodásra. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. Szakértők szerint a térségben a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható, ami a halászati ágazatnak is

0: jelentős károkat okoz. Jannik Sinner megvédte címét a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesében. A világ első olasz játékos a vasárnapi döntőben 4 szetben, fordítva győzte le a második helyen kiemelt német Alexander Zverevet. A közel 4 órás mérkőzésen Sinner az elveszített első játszma után fokozatosan átvette az irányítást, és pályafutása 5. Grand Slam trófeáját szerezte meg. A címvédő a győzelemért 3,6 millió font pénzdíjat is kapott.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A következő napokban visszatér a kánikula. Ma gomoly felhős napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. Délután 29-30 fokig melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban már egyre melegebb lesz, holnap 33-34 fokot is mérhetünk, majd elszórtan záporok, zivatarok még kialakulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli. 9 óra 8 perc van,
4: ugye? Ebből én már tudtam.
3: Ugye?
4: Igen.
3: És július 13-a a hétfő, és megyünk tovább itt a Rádiókafé 98.0-án Ács Gáborral.
4: És Gede Balázsra.
3: Hú, jó, föl pimpelve, ugye? Ez a szomszéd kávézóba itt olyat nagyon adnak, hogy ezzel röpülünk délutánig. Na, elmondjuk, hogy 0636 980 980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet nekünk írni, üzenni, meg is nézzük a legfrissebbeket. Hú, egy jó...
4: Bermudai beszámoló, hú, akkor
3: hát azt
4: majd...
3: nem hiszem el.
4: Csak kicsit hosszú várja.
3: Bermudán dolgoztuk 2008 és 12 között Southamptonban, vendéglátásban. Na, erre kíváncsiak leszünk, ezt el fogjuk olvasni.
4: Mert jó hosszú, igen, igen.
3: Jó hosszú, igen, de...
4: elmondjuk hogy... biztosan.
3: De hogy tényleg, ahogy a hallgatók, a világ minden pontján ott vannak, voltak, lesznek, nagyon izgi. Azt mondja, itt is van Bermuda, hát nagyon sokan írtok Bermudáról, tök jó. Ma például egész jó a zene, amúgy tényleg jó, hogy ilyen napokon például nincs erőltetve a nyárslágot. De már előre tartok a másik traumatikus agymenéstől, a Last Christmas játék erőltetése. Ja, az még arrébb van.
4: Minden az az még odébb van, igen.
3: Az még odébb van, de tényleg nem megúszható, tehát arra tessék készülni lelkiekben.
4: Ott igen, arról vita volt stábon belül, igen. És ez nekem is kicsit sok volt, de el lettem nyomva, úgyhogy
3: ez abszolút,
4: abszolút kisebbségben maradtam.
3: Ez minden évben, ez egy nagy rali, amiben összejövünk, nyomjuk, toljuk, és a hallgatók is benne vannak, és versenyeznek. Na, azt mondja, hogy mi van még? Ó, Gézu. Ja, írt korábban is. Hát ezt nem láttuk, vagy én nem. Gasztrobűnöző lettem, szarvacskatésztával lettem a karcagi birkapörköltöt. Nincs mentségem, meg kimondani is. Ez egyébként tényleg nem hangzik jól így együtt. Bár annak ennél mind a kettő nagyon jó, külön-külön, meg a szarvacska tésztának is megvan a helyed, de birkapörkölt, ne tessék hallgatni. Gyanús lett, hogy túl sok zene megy itt egymás után, aha, az abban az ember könnyen átlegyint a streamre és az élőadásnak, hogy igen, ott vigyázni kell, két ott vannak szorosan egymás mellett, hogy lehet választani, hogy ki mit hallgat, úgyhogy ott előfordulhat az ilyen. Na,
4: hát ha nálunk két zene egymásra ragasztva megy, akkor annak általában az az oka, hogy valami technikai ok miatt nem értük el a következő, igen, vendéget, de szerencsére azért ez ritkán fordul elő.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Hát kérem, izgalmas témánk van, új korszak előtt a hazai haltermelés, jön fel az afrikai harcsa, mint a talajvíz. Úgyhogy mindjárt meg is nézzük, hogy mi újság a vizek mélyén, hogy vannak a halak. Ezt kérdezzük elsőként Lévai Ferenctől, az Aranypont ZRT vezérigazgatójától. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és ha lenne mesebeli aranyhal, visszatérve a ti malacotokra, és mondjuk egy hatalmas, egy gyönyörű angyalokánál a sorba pénzhegyek, és egy kis víz, akkor a halásznak egy kívánsága lenne. Víz, víz, meg víz.
3: Hát igen, mert igen. Ezért kérdezzük, hogy mi újság szegényekkel, ugye ez oxigén hiánytól kezdve mindenféle problémát okoz, amikor ilyen kevés van, és ez gyorsan melegszik. Hogy vannak a halak?
6: Rosszul. Rosszul. Nincs egy egyetemű vízfolyása, nincs ma Magyarországnak, ahol alak jobban érzi magukat, mint mondjuk 6-8 évvel ezelőtt. Aha. Elképesztő felmelegedés, ugye a csökkenő vizek ráadásul képtelenek arra, hogy a hőt megszűrjék. Valamikor volt egy hőrétegződés, egy kavicsbánya tóba úszol, akkor a tetején nagyon jól érzed magad, amikor leér a lábod, akkor már 10 fok a hidegebb és kapaszkodsz fölfelé. Na ez megszűnt, mert a 60-70 centis vizek azok bizony tetejétől aljáig, azok mind 30 fokosak, és ugye ennek a két tragédiá is van, nem csak az, hogy nagyon melegek, hanem az is, hogy ez az oxigén szintet illetően minimális, mert minél melegebb egy víz, annál kevesebb a oxigén vagy egyáltalán gáztároló képessége. Nem ragoznám, mert nyilván nem ez érdekli a kedves hallgatókat, de hadd mondjam azt, hogy bizony minden vízünk veszélyben van, mert ezt a hőmérsékletet nagyon nehezen bírják. Amellé, hogy az oxigén kevés és meleg a víz, még hozzájárul az is, hogy a fenéken zajló bomló folyamatok elképesztő módon felgyorsulnak, a szerves anyagok gázot képződnek, a gázok mérgeznek, tehát nincs a helyzetünkben semmi, amit ne lehetne nagyságrendekkel jobbá tenni, de maradjunk a hőmérsékletnél. Vannak halfajok, amelyek alapvetően...
3: Bocsánat, még egy picit, mielőtt a fajokhoz áttérünk, maradjunk a hőmérsékletnél és a vizeknél, hogy a tógazdaságok, tehát a mesterséges tavak, úgymond, amiben ugye termelik a tavakat, ők hogy tudnak védekezni? Tehát ott a hőkiegyenlítés azért gondolom valamilyen gépészettel, vagy valamivel csak jobban megoldható.
6: Esélytelen.
3: Tényleg?
6: Egészen kis tároló tavakba elképzelhető, hogy ott lehet, vagy kisebb méretű, viszonylag mély tavakba lehet elérni azt, hogy nagyobb biztonságot adja a halaknak, tehát hogy a nagyobb vízmélység, a hozzáadott oxigén, a levegő mozgatása, szóval egy pár ilyen technika, ezeknek a hatásfoka a legjobb, aki is 100-150 méter, 40 hektáros tóba, amikor a tó közepén 60 centis vízben lábal a gém, és a szerencsétlen halnak nincs sehol nyugvó helye, hiszen a parti nátasok már régen kint vannak a parton, hát bizony a helyzet több, mint rossz, nagyon-nagyon nehéz augusztus elé nézzük, ahogy most kinéz Magyarország, talán egyszer volt még ilyen augusztus legvégén, na most még van másfél hónapunk, ez a tempó marad, és nem kapunk ki számottevő csapadékot, akkor a magyarországi tógazdálkodásokban ugyanaz lesz, mint a gazdatársainknál a kukoricaföldön, hogy egy részének esélye sincs a túlélésre.
3: És sajnos, azt mondják, ugye, hogy a mi életünkben gyakorlatilag becsüljük meg ezt az évet, mert a leghűvösebb nyarunkat élhetjük. Úgyhogy a kilátások sem túl rózsások.
6: Messze vezet, igen, de azért igen. Tudod, ha végig gondoljuk, én ezt ezelőtt most nehogy félreértés legyen, de 30 éve a római klub nagyjából leírta, hogy az akkor kialakuló melegedési tendencia egyik vesztese Magyarország lesz, és az akkori hőtérjére sose felejtem, mert jöttem valahol az a repülőn, és akkor hallgattam egy ilyen, akkor még nem volt divat a podcast, egy ilyen előadásnak unalmasnak tűnt, és leírták, hogy bizony a déli feláramlások leakadnak ott valahol Vas és Zala-megye környékén, és az ország közepe már szárad, többek között a Velencei tó része is, és hát az Alföldön meg ugye lángoló tüzek vannak, mármint a térképen jelzett vörösödések, de maradjunk annál, hogy inkább azzal kellene ma már foglalkoznunk, hogy mit kéne már tegnap megtennünk azért, hogy valamit a helyzetünkön enyhítsünk, és a mi helyzetünk az kell ugye elképesztően egyrészt jó, másrészt pedig mutatja azt a hozzá nem figyelés, vagy rá nem figyelést, amit elkövettünk. Itt van két óriási folyó rajtunk, és ugye volt miniszterelnök úr, volt kedves, és 4 hónapja elmondani, hogy mindenki hagyja abba a piszegést, mert az akkumulátorgyárak vize biztosítva van, miért rázzák itt a rongyot, amikor mi vízben bővelkedő ország vagyunk, hiszen a Duna, tudjuk. A szám se igaz, az most nem kérdés, csak valamit elfelejtettek mondani. Már a költő is úgy kezdte, hogy a bedobott dinnyei. Na most az dinnyei egy nap alatt él a Szerbiában. És ez a vízzel együtt megy le. A víz minden nap kevesebb. A bevágódó folyómedrek 20-30-50 kilométerről maguk után húzzák a talajvízszinteket, és úgy járunk, mint a buta beduin, aki nagy nehezen bele tudta hörögni a telefonba, hogy gyere hozzá, gyere vizet, föl kell húzni vizet. A másik oda is ért a nyomor útja. Aztán ketten pusztultak a kutkáváján szomjan, mert ott volt a víz 20 méter mélyen. Azaz. Csak azt nem mondta, hogy a láncot hoz, hogy főhúzzuk a kutat. Na most pont így vagyunk. Itt van a kútban a víz, itt csillog alattunk, meg lehet nézni, ugyan mindig kevesebb, meg lehet nézni, hogy folyik a Duna meg a Tisza, de
3: közben száradon pusztulunk. Igen.
6: Hát kiszágadunk. Igen. Na most tavaly volt a lehetőségünk arra, hogy Bős Nagymagost akár újra gondolva újrázzuk, hozzátenném az akkori néhány száz lelkesed szabadságot ünneplőnek, hogy mi a Dunát mennyire szeretjük, hogy körülbelül 100 millió kilovattórát termeltek azóta a szlovákok, akik szintén szeretik a Dunát, és azok a kiserőmű turbinák, amiket még mi magyarok fizettünk ki, azok ott, és nálunk kellene, hogy pörögjenek, ha megépítjük a saját erőművünket, azok ott pörögnek Bécsnél, azoknál úgy látszik, nem okozott katasztrófát, és közben sunyiba elköltöttünk vagy 50 milliárdot arra, hogy a sziget köz életbe tartsuk a két megváltott helyzetbe, szenékgátakat csináltunk, hogy valami kis víz legyen benne. Nem ragoznám, a Dunán 42 vízi erőmű van, 42 gáttal. Egyetlen országnak nincs, a vízben bővelkedő Magyarországnak. És itt fogunk a kút káváján elpusztulni, de most ez legyen egy vízió.
3: Legyen.
6: Legyen egy vízió, és hagyjuk, maradjunk a halaknál.
3: Igen, a fajoknál vágtam a szavadat.
6: A fajoknál. Na, a fajoknál következő a helyzetünk. A fajoknál az a helyzet, hogy a ponty és a szürke harcsánk, az európai harcsa, a Sirius granis, köszöni szépen, kiválóan bírják a meleget. Ezek alapvetően trópusi származású jószágok, és képzeljétek el, hogy a ponty, amikor én még a virágkoromat éltem mondjuk a 80-as években, akkor a ponyból, ha egy éves korában 5 dekásat tudtunk nevelni, 2 évesen meg mondjuk 40 dekásat, és a 30. éves korára érték el a második 2 kilót, hát akkor nagyon szép teljesítményt értünk el, még akkor ugye tápok nincsenek, a hőmérséklet normális, kontinentális telek vannak, mínuszokkal mondjuk 4 hónapig vagy 5-ig lefagyott vizekkel, ez volt a csúcs, ma ott tartunk, hogy az egy éves pontja 15-20 dekás, annyira kitolódott a tenyész ideje a halnak, olyan hosszú a vegetációs időszak, annyival több napfényt és meleget kap, hogy lényegesen gyorsabban nő, és 2 éves korában egy kis tornázással, egy kis odafigyeléssel lehet 2 kilós pontyot nevelni. Mondhatnánk, ez egy nagy pozitívum, és a harcsán ugyanez van. Ezek a szürkék, amik egyébként nagyon lusták voltak, és nem nagyon nőtek meg 2 év alatt 1 kilónál nagyobbra, hát ezek úgy meg tudnak most nőni, hogy pillanatokon belül kerülnek elő a 10-20-30 kilós példányok a horgásztavakból, a nagy vizekből, mert nekik rendkívül kedvező az, hogy nem kellett a szemüket lehúni október, vagy a novemberbe is, és elaludni, hanem szinte egész télen tudnak kajálni, mert az időjárás olyan meleg, hogy aktívá hagyja őket maradni, tehát aktívak maradnak, nem állnak le. Summa-summarum, ez ők a nyertesei. Aztán a vesztesekről is beszéljünk, sajnos a csuka, meg a sügér, ezek inkább az északi hűvös vizek lakói, ahol a 22-23 fok a legkedvezőbb a számukra, de örülnek annak a 12-15 van már, hát ők vesztesek, ők nem bírják ezt a meleget, ahogy nem bírnák a szalmonidák se, tehát a pisztánkfélék se bírják már 20 fokig tartó meleget, és hát ők bizony lassan elkopnak a vizeinkből. A süllő köztes állapotban van, ő úgy egyébként még ellenne, hogyha valahol legalább le tud húzódni a 30 fokos vizek alól, ilyenkor már a mély vizeket kedveli a Balatonba, már az északi déli partok környékén sincs süllő, behúzódnak a medrekbe, ahol mélyebbek a vizek, és jobban az oxigén szint, jobban el tudják látni magukat oxigénnel. Tehát nyertesei, vesztesei is vannak ennek a csatának, de ez teljesen normális dolog, egy evolúciós nyomás arra való, hogy az, aki tudja formálni, és ki tudja ezeket védeni, és ilyen csak az ember, az összes többi jószág csak ellándorlással tud valamit tenni ellene, hogy elmegy a meleg elő, vagy éppen hűvösebbre húzódik, az ember alkalmas arra, hogy ezt az evolúciós nyomást kiegyenlítse, azon kéne gondolkodni villámgyorsan Magyarországnak, hogy ezt a tenyérdekvizet, ami itt van, és az összes környező szomszédünk elveszi tőlünk, a kőrösökön megépültek a román duzzasztók, és már alig van víz a kőrösökön is. A Tiszánál ott tartunk, hogy le kell engedni a 12 tározópó 20 centit, hogy Szolnok nem maradjon víz nélkül. Szegednek csak az a szerencsé, hogy Óbecséni építettek a szerbek egy duzzasztót, és visszatol a Tiszába. Magyarul gondoljuk már végig, és ne siránkozzunk azon, hogy vizet tegyünk a tájba, ne azon siránkozzunk, hogy mit csináltak ezelőtt 200 év az elődeink az akkori időszakban, hanem ha most fogjunk mit fogunk csinálni. Holnap mi fogunk mit csinálni, és ezt a halak is meg fogják hálálni. A Duna medeltöltése, csak tele lenne a Duna meder vízre, rengeteg halnak óriási életeket jelentene, mert a kis vizek a folyóvizeken is megteszik áldatlan hatásukat, a keszekfélék is kopnak, nincsenek árterek, a holtágak száradon megedeznek és fákkal lesznek teli, tehát ha azt akarjuk, hogy Magyarország éljen, akkor éltető vizet itt kell tartani Magyarországon, és akkor a halaknak is jobb lesz, nem beszélve a halászokra.
4: Hogyha nagyon nagy baj van és kiszáradás szélén áll egy akár hát valamelyik tó, akkor van esély a halak megmentésére? Vagy bárnek erre nemzetközi tapasztalatok, hogy mit lehet?
6: Nagyon-nagyon kevés. Életünkben először a mi tóegységünkben Réti Majorban is vízhiány van. Mintegy 30 millió forintnyi döglött halra már azért leírtuk a számlánkat, a tartalékaink elfogynak, és 60 centis vízünk van a megszokott 1 méter tiszt helyett. Ilyenkor kényszerhalászatok vannak, azt nézzük, hogy hogy tudjuk a már éppen piacképes halakat azonnal, amennyire lehet ritkítani nyári ritkítóhalászatokkal. Nem tudjuk a katasztrófákat elkerülni, most nem magamról beszélek, a kollégáimról is. Van, akik föl se tudta tölteni, nálunk is már a közel 800 hektárnyi vízszövetből már 50 hektár szárazon áll, és ahogy elnézem, egy három héten belül, ha nincs számottevő változás a csapadékviszonyokban, akkor még 30 hektár kikerül a termelésből. Katasztrófa a magyar mezőgazdaság számára ez az év, szinte nincs olyan faj, ami ne, vagy olyan terület, olyan művelési ág, ami ne sínlette volna meg. Igen, most már az orrunkra koppintott a természet, hogy nem viccelünk, nem csak egyszer volt rossz évünk, majd behozzuk következő évbe, nem, erre tudatosan, nagyon keményen mindenkinek föl kell készülnie, hogy ez a világ nem lesz jobb, ez a világ melegebb lesz, amennyit én olvastam most erről, pont Európa a leggyorsabban melegedő földrész, sajnos, és ennek még a kilátása is se jó, tehát én azt gondolom, hogy ha nem akarunk újabbkori népvándorlást és egy fordított migrációt, nekünk jön menni innen, igen, oda, ahol több víz van, akkor bizony kezünkbe kell venni a sorsunkat, ahogy tették ezt őseink 200-300 éve, amikor az akkor óriási problémát jelentő vizeket vezették el, nekünk most itt kell tartani. Pont olyan feladat, mint a fordítottja, és ehhez van, nyugodt szívvel mondom nektek, mert ismerem, van egy kiválóan felépített, nagyon jó szakmai tartalmú szakembergárdával rendelkező vízügyi szolgálat, világos, pontos programokat, jó megfogalmazó célokat és gyors megoldásokat.
4: De hogyha
6: meg ott fogják csinálni.
4: Ha ott van ez a szakembergárda, akkor eddig miért nem ezt csinálták? Mert nekem úgy tűnt, hogy a vízügyesek mást mondtak, mint amit a civilek javasoltak, és ebbe ütközés volt, és akkor olyan hírek szivárogtak, hogy hát a politikai akarat nem volt meg, hogy hát abban, hogy a kettő, de hogy ez nem tudom.
6: Ez nem szivárgás volt, ez ténykérdés volt.
3: Ez így volt.
6: Aha, szóval ez... Más, egy olyan belügyminisztériumtól, akiben oda tették, az életben nem volt ott olyan vezető, és személyesen meghalt szegény, most nem mondom a nevét. Személyesen tárgyaltam, amikor a vízügy átkerült kérdezik van a belügyminisztériumot, személyesen tárgyaltam egy dandártábornok úrral, aki egyébként nagyon jó felkészült a szakmájába, de amikor elkezdte a fogalmakat boncolgatni, és segít fogalma sem volt arról, hogy mi mit jelent, amikor arról tárgyaltunk, hogyan lehet a tógazdaságok vízmentességét vagy vízdíjmentességét tárgyalni, akkor rá kell csönnöm, az olyan emberre beszélek, akinek pont olyan süketül hangzik az én dumám, mintha nekem beszélne a rendtartásról. Tehát egy politikai vezérelt rendszerben nincsenek észérvek, és nincsenek működő szervezetek. Abban van egy politikai akarat, ami elhat, meghatározza. Ezt úgy hívták a szocializmusba, amikor én összeveztem még a pártitkára, hogy politikai gazdaságtal. Azaz. És akkor olyan pártitkára 84-ben arra vitáztam, hogy te figyelj már, Laci, mert korombeli volt. A politika az egy keret. A gazdaság egy önfejlődő egység, és ha a politika ráteszi a mancsát, akkor ez kibújik alóla jobbra, balra, szürkébe, kékbe, torzul fog fejlődni a gazdaságot, a piaci viszonyoknak kell befolyásolnia, előre vinnie, megváltoztatnia, programot adnia, a politikának a keretet kell hozzárendelnie.
3: Így van.
6: És most sajnos visszaestünk abba az időszakba, és most látjuk az eredményét ennek az egésznek, lejutottunk Bulgária színvonalára. Nem ez volt a célja ennek a politikának.
4: De egyébként bocsánat, van változás? Mert hogy már...
3: Hogy lehet-e számítani
4: azért változásra? Kérdezem, mert már a civilek részéről jött olyan vélemény az elmúlt hetekben, hogy azt gondolták, hogy akkor most itt fölismerik, és állami szinten is majd, de hogy voltak olyan reakciók kormányzati oldalról, hogy hát rendben van, ami eddig volt, és a vízügynél ott vannak a szakemberek, és ami eddig volt, az folytatódik. Tehát nem tudom, hozzád milyen információt
6: jutottak el. Azért nem igaz az egész. Tudod, mikor van egy nagyon erős váltás, akkor mindig van egy felfokozott elvárás. Már hónaptól más lesz. Abba, hogy csak egyetlen példát hadd mondjak. Egy Csongár vízlépcső meg van 30 éve tervezve. De a 30 év alatt ha Csongári vízlépcsőt ma megépítenénk, és a Tiszát visszadúzasztanánk, akkor nyilván van egy csomó parti hatása, a szennyvízbevezetések, a parti zóna kialakítása, a meglévő, oda került 30 év alatt megépült épületek sorsa. Szóval ha valamit felelősséggel akarsz csinálni, akkor annak az első dolga a tervezés. Nagyon-nagyon tisztelem a civil mozgalmakat, a vizet a tájba, fölhívták a figyelmet, előrehajtanak, igen, nagyon kell, minden kell hozzá. De ahhoz, hogy egy kormányzat hosszú távú érdekeket legyen figyelembe, és jelenlegi megoldásokkal ezeket próbálja orvosolni, a lehető legköltséghatékonyabban, könyörgöm, ahhoz azért idő kell.
7: Persze.
6: Itt várunk attól a kormánytól, ami 2 hónapja van,
7: igen,
6: 2 hónapja. A minisztériumok nem tudtak felállni. Egy koncepciógyártáshoz a legjobb szakemberek mellett is idő kell. Ha nem így van, akkor baj van, akkor kapkodunk.
7: A költségvetésnek a sötét bugyrait még csak most tárják fel, hogy hol mekkora hiányok vannak. Tehát,
4: igen. Jó, akkor
6: ha
4: viszont...
6: valaki felelőssége gondolkodik, és már életében céget vezetett, akkor tudja, hogy ilyennek, hogy megfogalmazzuk a célokat, ahhoz kell 1,5 év, a leggyorsabb cselekvési lehetőségeket, de a biztosítása a költségvetésbe, technikai műszaki háttér megvalósítása, a károk felmérése, a tervezése az egésznek, ahhoz kell 1 év.
4: Akkor nem, viszont addig, addig nálatok milyen vészmegoldások vannak, ameddig majd javulhat a helyzet? Tehát ugye, mert hogyha ha évről évre számolhatunk a mostani hasonló időjárással, akkor, akkor mit tudtok tenni a károkat mérséklendő?
6: Még télen mindig van a dunántúli túlgazdaságok számára körülbelül a 70%-ának még télen mindig van annyi vízkészlete, hiszen más felhasználó télen nincs, nincs például öntözés, nincs például akkora mértékű párolgás. Tehát a téli időszakban eddig még mindig volt annyi víz, hogy föl tudtuk tölteni a tavainkat, és volt egy rotáció, tavasszal lehalászom a tavak 60%-át, ősszel 40%-át, és még tavasszal visszatöltem a 60%-át. Ez már nem megy. Minden tavasz télen tele kell töltenem, át kell alakítanom a termési struktúrát, sokkal többet kell nyáron nagyvizen takarmányon halásznom, hogy a vizet ne kell elengednem, és cirkuláltatnom kell, igen, a vizeket itt kell tartani. A halászatnak egyetlen óriási erőnye van, és ez az ország szerencséje is, tényleg szépen a hal nem használja el a vizet. Az öntözésnél, az altalajvízből, vagy bárhonnan kivett víz, az szó szerint eltűnik.
7: Igen.
6: Megfoghatatlan. Lemegy a talajba, már az öntözés során elpárolog egy része, ez a víz már nincs itt. A halastó rendszerekbe tárolt víz, az itt marad az országban. Itt fog párologni, itt segíti az altalaj visszatöltését, a hal nem issza meg a vizet, a hal csak egy, a benne lévő óriási ökoszisztémából, és még egy mondatot engedjetek meg. Összesen 2 olyan ágazat van Európában, és maradjunk a szűke pátriánknál, amelyik úgy működik, mint 500 éve fenntartható módon, mondhatnám mai szóval, hogy bio vagy egészséges módon, a körforgásos gazdaságra jellemző módon, semmilyen kárt nem téve az ökoszisztémába, pont fenntart a tényével a lehetőségek közül egyet, az a legeltetéses állattartás és a tógazdasági halászat. 500 éve épidegelt a marha, 500 éve épidegelt a birka, 500 éve még kondákat hajtottak le, mert még a sertéses ítélt adották, és a főleg nemzeti parki legelőkön mindenütt ez a szisztéma érvényesül, hogy a marhák legelnek, a trágyát ott hagyják, a világ pörök körbe, és ivóvízről kell gondoskodnod. A halas tavaknál csak annyi változás történt, hogy korszerűbb módszerekkel halászunk, se antibiotikum, se műtrágya, se kiegészítés, semmilyen használat nincs. A hal annyit kap 500 év után, többet, mint akkor kapott mondjuk egy kolostori tógazdaságba, hogy ezeket a jószágokat egy kis kiegészítő takarmánnyal még segítjük búzával, kukoricával, árpával, körülbelül 40-50%-át a testtömegüknek ezzel fedezzük, amivel fönntartunk egy akkora ökoszisztémát a tógazdaságokkal, amekkorát el se tud képzelni laikus, és nagyon örülnék annak, ha megszorítanak már végre bennünket a természetért aggódók, hogy addig, amíg egy 10 000 hektáros kukoricatáblába, vagy rosszul mondtam, szántóföldi növénytermelésbe, ha te megnéznéd, hogy milyen élőlények vannak, akkor ledöbbenné azon, hogy ez a gazdálkodási forma, amit modern élelmiszertermelésnek hívnak, ez olyan biológiai sivatagokat állított elő, hogy azok mi elképesztőek. Nézd meg, hogy mit látsz, látsz eredkét mondjuk egy ilyen tábla fölött. Látsz-e rovarokat? Látsz-e mondjuk nyulat benne? Élőlényt egyáltalán?
7: Igen.
6: Hát nem fogsz, mert amikor már vírus előjelzés van, permetezünk, megjött a gomba, permetezünk, baktériumok jön be, rovarok jönnek, permetezünk, igen, és megölünk mindent, hogy a gazda növény, hogy az most szőlő, kukorica, vagy repce, teljesen mindegy, hogy az úgy fejlődjön, hogy nekünk a hozamunk meg legyen. Emellé, ha kijössz egy tógazdaságba, ülj le a palca 5 percre, és néznek, hogy a lábad alatt tyüzsörnek a planktonocskák, gyönyörű az alva élet, madár röpül, sikló megy, mocsági teknős huppany,
4: ezt most jól megképzelni.
7: Jó, abszolút.
6: Ezt kéne nekünk megbecsülnünk.
4: Oké, köszönjük szépen.
6: Nem mutatlak tovább benneteket.
7: Ne, aj, ne, de úgyis nem,
4: hallgatnák napestig, csak
7: külön műsor tudnánk neked szentelni, még hogy unta, te Isten ments. Nagyon köszönjük ezt a beszélgetést.
4: És folytatni fogjuk, igen.
7: Hallgatók is írják, hogy nagyon tetszett, úgyhogy folytatni fogjuk, és erőt, kitartást addig is.
6: Köszönöm, ölelek benneteket, jó egészséget mindenkinek,
4: viszont, szépen.
6: Elpusztok.
7: Lévai Ferenccel, az Aranypont Zrt. Vezérigazgatójával beszélgettünk. Hát a hallgazdasággal, vagy hallgazdálkodás helyzetéről gyakorlatilag, hogy egy kicsit szűkebb témát akartunk megbeszélni, de ennél egy bőségesebb lett. És
4: hát ez most nagyon fontos,
7: nagyon,
4: úgyhogy nem
7: nagyon,
4: bánjuk,
7: nagyon,
4: persze.
7: Így van.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz se begye meg a mindenségit neki.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
9: Pirisboros Jenő. Misztikus barlangjárás és az Egri vár. A fővárostól mindössze egy óra vonatútra találjuk Pirisboros Jenőt, ahol egyedi látnivalók és természetközeli kalandok várják a család minden tagját. Fedezzük fel az Egri vár másolatát, amely izgalmas időutazásra hívja a látogatókat. A vár falai között sétálva a gyerekek is átélhetik az egri csillagok világát, miközben a környék gyönyörű panorámáját csodálhatjuk. A következő állomás a misztikus szódás barlang, amely lenyűgöző természeti képződményével valódi kincses bánya a kis felfedezők számára. A barlanghoz vezető ösvényen barangolva izgalmas kalandban lehet részünk, és maradandó élményekkel gazdagodhatunk.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
10: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
0: 27.
10: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És itt van velünk Ciber Ákos elemző. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hogy indul a hét? Nem zártunk rosszul, mert nem a bét, ott volt egy kis mínusz, de mondjuk Amerika még rendben volt, de közben hétvégén megint elindult a pitty-putya hormozi szoros körül.
2: Igen, még a hétvége előtt, tehát pénteken még az Egyesült Államokban kifejezetten jó volt a hangulat, annak elején már akkor is eszkalációs hírek voltak, azonban a hétvége során már gyakorlatilag is katonai akciók történtek meg, a iráni célpontok ellen, igaz, az amerikaiak támadásukat hajtottak végre. Ennek hatására pedig egy kifejezetten negatív hangulat alakult ki a piacokon. Elsősorban Ázsiában volt látható egy nagyobb csökkenés, ebből is kiemelt külön a KOSPI Index, igaz, ez a főleg a technológiai szektornak a vezetőindexe, például a memóriacsipek miatt, itt egy mínusz 9%-kal zárt ez az index, de itt azért jellemzőek a nagyobb mozgások, és Európában is pirosak a vezetőindexek, a DAX egy 2%-os mínuszban, a Eurostox pedig egy 3%-os mínuszban van. Itthon azonban ehhez képest egészen jó a hangulat, itt egy 1%-os pluszban van a BUX Index, másfél milliárd forintos forgalom mellett, és a vezető részvényeink közül pedig itt leginkább a MOL emelkedik, a köszönhetően az emelkedő olajáraknak, míg a Magyar Telekom és az OTP egy minimális pluszban, a Richter pedig egy minimális mínuszban van jelenleg.
1: Oké, forgalom?
2: A forgalom az másfél milliárd forinton alapul.
1: Az önnyedő arányos, ugye?
2: Igen, ez megszokott időponthoz képest.
1: Oké, hétfő van, várunk-e valami piacbefolyásoló hírt, adatot?
2: Adatok szempontjából kifejezetten fontos adatok a mai napon nem fognak érkezni. Így ennek hatására nagyon nem lesz jelentősebb mozgás.
1: Akkor a amerikai inflációs adatok lesznek az első.
2: Igen. Igen, azok lesznek.
1: Még a forint.
2: Valamint a háborúval kapcsolatos hírek.
1: Ja, hát ez persze. Így van.
2: Azért
1: így van.
2: Amerikai elnök jellemzően azért ideges szokott lenni akkor, hogyha nagy pirosak látszanak az amerikai indexekben.
1: Igen, meg hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, és népek kiirtásával is tud fenyegetőzni. Majd másnap más véleményem van. Forint az hogyan reagált ezekre a hírekre?
2: A forint továbbra is a 355 forintos támasz fölött mozog, azonban itt még a reggeli órákban egy nagyobb gyengülés volt látható. Reggeli 8 órakor még 358 forintos szintet közelítette az euróforint árfolyama, azóta azonban erősödés látható. Most 356,7 forint környékén van a forint árfolyam az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 312,4 forinton.
1: Ákos, nagyon köszi, jó munkát kívánunk nektek, és szép hetet!
2: Köszönjük szépen, további szép napon!
1: Ciber Ákos elemző számolt be nekünk arról, hogy mi az ábra a tőzsdéken.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Hát csak remélni tudom, hogy érteni fogjuk a következő beszélgetést, de hát mondjuk erre garancia Keleti Artúr, mert ő nagyon klasszul lehet tud mesélni dolgokat. És most
3: amit mi elsőre úgy tűnik, hogy nem értenénk, de a végére valahogy mindig.
2: Igen, valahogy összeáll, és valami olyasmi lényeg, hogy a Claude, nem tudom, veséjébe vagy agyába láttak és fejtettek meg dolgokat, de szerintem eddig megyek laikusként.
3: Ez az a pont, ahol jobb, ha rögtön átadjuk.
2: Így van, és köszönjük Keleti Artúrt, az Informatikai Biztonság napja az ilyen alapítóját, kibertitok jövőkutatót. Szia, jó reggelt! Vagy nem is tudom, neked
4: Sziasztok.
2: Ott már délután, ugye?
4: Igen, igen, itt én Ázsiában vagyok, és itt valóban már délután van, úgyhogy annyit elárulhatok, hogy plusz 5 órával később a jövőben még semmi olyan nem történik, ami váratlan lesz.
2: Nagyon klassz! Köszönjük szépen, az egész közeli jövőt is kutatod, ugye ezért mész arrébb néha az
4: igen,
2: időzónában.
4: Igen. Mondjuk annyit hozzátennék, mielőtt még úgy belevágunk a témába, és nagyon kedvesek vagytok, hogy megelőlegeztétek nekem azt, hogy amit mondok, azt hogy majd biztos lehet érteni. De azért megjegyzem, hogy ez, amiről most fogunk beszélni, ez nagyjából 20 olyan egyéb mesterséges intelligencia vívmány, és csak egy hét alatt ennyi minden történt, közepette jelenik meg, mint például a GPT 5.6 megjelenése, mindenféle hang, OpenAI-os hang dolgok, automatikus 3D-s világgenerálás, vagy ilyesmi, tehát csak azért mondom, hogy így a hallgatóknak is elhelyezzük ezt képben, hogy ez egyike a nagy felfedezéseknek, a kb. 20 darabnak ezen a héten.
2: Elég de fontosnak tűnik, mert amit én levettem belőle, hogy az pont arra adhat magyarázatot, ami eddig egy nagy dilemma volt, hogy néha ilyen fekete dobozként működik az AI, és sok olyan funkcióját, vagy a döntéshozatal, hát amennyiben ezt nevezhetjük így, folyamatát nem feltétlenül értjük innen kívülről, hogy mi miért történik, és ahogy én értelmeztem most, mintha rátapintottak a kutatók arra, hogy mi folyik ott bent.
4: Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, mert alapvetően az a gond a jelenlegi nagy nyelvi modellekkel, erről már többször beszélünk itt a műsorban, hogy nem igazán tudjuk, hogy mi jár a fejükben pontosan. Egy kicsit úgy lehetne ezt leírni, olyan képileg talán jobban érthetően, vagy helyzetileg jobban érthetően, hogy biztosan láttatok már sokat, meg a hallgatók is láttak már sokat olyan jeleneteket, amikor egy gyanúsítottat kihallgat a rendőrség mondjuk egy ilyen kihallgató szobában, és ott próbálnak arra rájönni, hogy ő neki valójában mi a tudása egy konkrét tényről. Uh-huh. Tehát nem az, amit mond, hanem ami a fejében jár. És ugye rengeteg technika van erre, hogy hogyan lehet mondjuk például, hogy egy meglepő dolgot mondanak neki, például egy, mondjuk egy gyilkosság esetén egy áldozatról, és akkor megfigyelik, hogy amit kett mond, az mennyire van szinkronban azzal, amit mondjuk egy meglepett ember szokott ilyenkor csinálni. Például túlságosan sokáig meglepett, vagy olyan dolgokat mond, ami váratlan, hogy nem ezt kellett volna mondania. Mm-hmm. Tehát megpróbálnak belelátni ebbe a folyamatba. És az AI-nál annyival vagyunk jobb helyzetben, hogy valójában ezt látnunk lehetne, hiszen matematikai bűveletek zajlanak a háttérben, de a valóságban nagyon nehéz kisilabizálni, hogy miközben az AI velünk beszél, aközben mi jár a fejében. És úgy néz ki, hogy most erre egy ilyen megoldás, egy ilyen J-Lens nevű megoldással belelátnak ebbe, vagyis sikerült feltérképezni azt, hogy miközben az AI beszél, aközben mire gondolhat úgy egyébként. És ami nagyon érdekes ebben, hogy ebben a térben úgy tűnik, hogy hasonlóan az embernek van egy ilyen globális munkatér elmélet, ami arról szól, hogy az embernek az agya az miközben, mondjuk én miközben erről beszélek, eközben egy csomó dolog beugrik nekem, a fejemben van,
2: igen,
4: amit nem mondok ki, de ebben a munkatérben dolgozom vele. Mondjuk lehet az, hogy a Claude az a név honnan jött, hogy az entrópik közben ezt csinálta, meg azt csinálta, de ezeket nem mondom ki, csak része annak a gondolatmenetnek, ami jelenleg a fejemben van. És úgy néz ki, hogy matematikailag bele lehet ebbe látni, hogy valójában mit is gondol az AI, miközben kérdezik, és olyan is előfordul ezekben az esetekben, hogy mit tudom, mondok egy példát, mondjuk megkérdezik tőle, hogy számoljon el mondjuk 1-től 5-ig, akkor például olyan gondolatok is megjelennek ebben a térben, és ezt most már ki lehet olvasni, hogy mondjuk ember, befejeztem, rendben van, számolok, Mississippi, ugye, ami egy amerikai aha. modellnek eszébe jut, hiszen tudjuk, hogy a másodperceket így szokták, hogy egy Mississippi, két Mississippi, stb. Meg az is, hogy öt, meg az is, hogy el kell neki számolni ötig. És ezek egyszerre jelennek meg, ezek a gondolatok a fejében.
2: És erre úgy sikerült rájönni, hogy pásztázták a memória területet, és ott kiderült egy ilyen munkatér, amiből aztán ki lehetett olvasni ezeket a dolgokat?
4: Igen, pontosan. Azzal a feltételezéssel éltek, és ez nagyon fontos, hogy ilyesmi létrejöhetett esetleg a mesterséges intelligenciának a fejében. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye itt megkérdezhetnénk, hogy ilyet feltételezünk, hát nem mi csináltuk. És ez az izgalmas benne, hogy ez a képessége a mesterséges intelligenciának, ez nem egy belerakott, vagy programozott, vagy belerakott dolog, hanem ez egy olyan dolog, ami magától alakult ki. És ezt egy emergens képességnek hívják egyébként, létezik több ilyen, nem csak egy ilyen van, de hogy ezeket megfigyelni tudják, tehát miután betréningezik a rendszert, azután meg tudják nézni, hogy kialakultak-e benne mindenféle képességek, és ezt így kicsit így inverse-ben tudják kutatni, és ahogy mondtad, egy ilyen matematikai, egy ilyen mátrixos megoldással kiolvasható, és ami nagyon érdekes, hogy ez nem csak abban segít, hogy a kiolvasás után tudjuk majd, hogy éppen mi jár a fejében, hanem abban is, hogy ha bizonyos dolgokat észrevesz, de esetleg elnyomja magában, olyasmire gondolok, hogy mondjuk kiszúrta azt például, hogy egy levélben mondjuk valami zsarolásszerű valami jelenik meg. Például mondjuk egy mesterséges intelligencia olvassa az e-mailjeiteket, és azt látja, hogy itt van valami gonoszkodás történik, vagy az fog történni, akkor lehet, hogy elnyomja magában ezt a gondolatot, mint ahogy az emberek is lehet, hogy elnyomják magukban, mondjuk azért, mert siettetik, és azt mondják neki, hogy figyelj, gyorsan adjál eredményt, szeretném az összes e-mailemet elolvasnád, hogy holnap mit kell csináljak, de hogyha tudjuk azt, hogy ebben a térben megjelentek ezek a gondolatok, akkor a mesterséges intelligenciát utasíthatjuk arra, hogy figyelj, ezeket mondd ki, igen, kapsz rá engedélyt, hogy ami most éppen az eszed jár, azt egy kicsit jobban kifejtsd, és ne csak azt teljesítsd, amit éppen kértünk tőled.
2: Hú, ez nekem nagyon szkifi. Én most közben itt azon gondolkodtam, mert közben még a számítógép világ hajnalán Commodore 64 gépben gépi kódú programozásokat végeztem, és az abbéli tapasztalataim, hogy ott meg kell címezni egy memóriaterületet, írásra, olvasásra kell utasítást adni, értéket kell hozzárendelni, parancsot kell hozzárendelni. Az, hogy rájön az AI, hogy neki kell egy terület, ahol ilyesmiket fog csinálni. Hát ez így hogy?
4: Hát igen, úgy tűnik, hogy ez abból alakult ki, hogy amikor tréningezik ezeket a rendszereket, hogy ezek neurális rendszerek, és ennek az a lényege, hogy amikor tanítod valamire, akkor a tanításnak a módja nem az, hogy amit az előbb mondtál, hogy gépi kódba belerakod, aha. összekötöd, adatbázis, stb., hanem mutatsz neki rengeteg mindent, képeket, videót, hangot, szöveget, attól függ, hogy milyen rendszerekről van szó, és ezek maguktól létrehozzák ezeket a különböző ilyen absztrakcióhoz a kötődésüket. Tehát összekapcsolnak dolgokat a fejükben, hogy mit tudom én, a másodperc, meg a Mississippi az összekapcsolódik, hogy a számlálás, meg a vége, meg a finish, meg a vége, meg a folytatás, meg ilyesmi az is. Na és az a lényeg, hogy amikor a neurális háló így összeáll, akkor úgy tűnik, hogyha egy kellően bonyolult agyszerű működést lemodellezünk, ami hasonlít az emberhez, akkor abban úgy tűnik, hogy magától képződik egy ilyen jelenség. Egyszerűen azért, mert a neurális hálózat így próbálja meg valahogy struktúrálni a gondolatokat, amiket kimond. Tehát valószínűleg az emberiségnél, vagy biológiailag is azért alakult ki, mert erre úgy látta az evolúció, hogy szüksége van az embernek, hogy ennyire összetetten tudjunk gondolkodni, és úgy tűnik, hogy ennek a másolata, a szilikon alapú másolata, vagy bocsánat, a szilícium alapú másolata, és ugyanilyen módon tud képződni. Tehát igazából ez egy emergens képesség, ami kialakult a rendszerben, és ami szintén nagyon érdekes, hogy nem csak hogy kialakult, hanem egyébként ellenőrizhető, módosítható is. Például úgy próbálták kutatni ezt a jelenséget a kutatók, hogy miközben csináltattak az AI-jal valamit, eközben beadtak neki ebbe a térbe matematikai genetikailag, úgy tetszik, beleprogramoztak más gondolatokat is, és megnézték, hogy ez befolyásolja-e az ő kimondott gondolatait. Kicsit úgy, mint amikor, tudjátok, van, ha már a rendőrségi példát mondtam, van ez a tiltott eljárás a kihallgatásokon, hogy annyit mondanak a gyanúsítottnak valamit, hogy a végén elkezdi ő is ezeket visszamondani, aha, kvázi egy vallomásban, pedig valójában eredetileg ezeket nem gondolta. És úgy tűnik, hogy ez is működik, ez pedig azért nagyon fontos, mert biztonsági szempontból, ugye én 30 éve foglalkozom kiberbiztonsággal, és nekünk a legnagyobb horror most az AI, tehát hogy hogyan tudjuk észrevenni, hogy mit csinál, hogyan tudjuk befolyásolni. Na és ebbe a térbe viszont nagyon jól illeszkedik ez, hogyha tudunk neki olyan utasításokat adni ebbe a térbe, hogy figyelj, most ezzel foglalkozzál mellette, akkor egyrészt tudjuk befolyásolni a működését, másrészt föl tudjuk hívni a figyelmét bizonyos gondolatokra, harmadrészt pedig az eredményt is tudjuk majd befolyásolni valamilyen módon, és ez ezért óriási, azt kell mondjam, hogy átütő kutatási eredmény, azt ami nagyon, azt az Anthropic-tól kijött.
2: Nagyon merész azt állítani, hogy elindult az önálló gondolkodás felé ezzel a dolog.
4: Hát ez az. Na látod, itt szokta kiverni a biztosítékot az embereknél a dolog.
2: Tudom.
4: Az a helyzet,
3: ezt
4: hogy...
3: Ezt kikerülni. Mi? Ezt a kérdést? Na, de hát, ez a lényeg.
4: Nem, egyáltalán nem akarnám kikerülni, sőt, tudom, annyira tudom. Nem akarom kikerülni, hogy kétfajta ilyen, anélkül most filozofálnék, mert tudom, hogy erre általában nincsen idő, de kétfajta ilyen tudat típusról beszél az Anthropicnak a tanulmánya. Az egyik az úgynevezett fenomenális tudat, a másik pedig a hozzáférési tudat. Na, egy mondatban elmondom, csak nagyon röviden.
2: Jó.
4: A fenomenális az egy olyan tudat típus, legalábbis így próbálták azonosítani a kutatók a mi agyunkban, ami élményeken keresztüli tudatot jelent. Tehát az, hogy mindannyiunknak van egy személyes, egy szubjektív élménye. A másik pedig az access, a hozzáférési tudat, az pedig egy olyan típusú tudattípus, ami arról szól, hogy nekünk a hétköznapi élethez milyen dolgokat kell tudnunk egyébként. Na és úgy tűnik, hogy ez utóbbi van az AI-nak, tehát ez az állatoknál is könnyen megfigyelt, hogy nem biztos, hogy neki olyan sok szubjektív élménye van, nem biztos, hogy tud magáról, viszont ahhoz, hogy végrehajtson dolgokat, ahhoz viszont egy csomó dolgot ismer és tud. És ez a fajta tudata létezik. Tehát mindenkit megnyugtatok, hogy az a fajta tudat, ami az emberekben van, az a fajta élmény átélés, hogy én is átéltem, te is átélted, így tanultuk meg, így nőttünk föl, stb. Az létezik az embernél, létezik néhány élőlénynél, de nem létezik az AI-nál. Még.
2: Igen.
3: Oké. Okay.
2: Hát köszönjük szépen, Artur, mindig ilyen ambivalens érzésekkel hagyjuk itt a beszélgetést, részben csodáljuk az emberi elmét és a tudományt, a másik oldalon megtele toljuk a nadrágot, hogy mivé fejlődik ez az egész.
4: Hát és látod, kifejlesztett.
3: És várjuk, igen, a folytatást a
2: abszolút,
3: beszélgetés.
2: Abszolút, így van. Nagyon köszönjük, és jó időtöltést, munkát, pihenést, nem tudom, mit csinálsz Ázsiába.
3: Mindent.
2: Érezd jól magad. Köszönöm szépen. Keleti Arturral az Informatikai Biztonság Napja, az ITBN alapítójával és kibertitok jövőkutatóval beszélgettünk.
0: Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha.
2: Hát és ennyi, ugye?
3: Hát az órát
2: éppen ennyi fért bele. Szerintem nagyon izgalmas, jó kis tartalmas adás volt. De hát ezt mondja a készítő, ezt nyilván nem nekem kellett volna, de én jól éreztem magam, így
3: jobban
2: az első munkanapomon.
3: Hát
2: igen, ugyanez, nem lett volna rossz, de én nekem ez is tetszett, ahogy magunkat dicsértem. Holnap majd próbálunk egy legalább hasonlót készíteni, fél hétkor ismét, Millás reggeli előtte ismétlés. Addig is mindenkinek nagyon szép napot, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe.

0: Engem mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
2: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
4: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Jó napot kívánok! A fővárosban mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alas utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Pótló busszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. A második kerületben lezárták a Fillér utcát a Bimbó útnál, mert elektromos közművet javítanak, a 149-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik több meg.

0: felülajánlót nem érint. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarján utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot, sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Bécsi úton és a Vörösvár úton kifelé a csomópontnál egy sávban lehet közlekedni, mert csatorna javítása kezdődött. A 15. kerületben lezárták a Szerencs utcát az Elem utca és a Pázmány Péter utca között, mert javítják a távhővezetéket. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Az alaptörvény módosításáról szavaz az országgyűlés. Újra egymást támadja az Egyesült Államok és Irán. Visszatér a kánikula a következő napokban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A 17. alaptörvény módosításáról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében pedig a 70 éves életkori határ bevezetését, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánló íveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Az átlagsebesség alapján büntetni a gyorshajtókat az autópályákon a kormány, értesült az RTL híradó. Magyarországon továbbra is a gyorshajtás az egyik fő oka a baleseteknek, emiatt szeretnének radikális eszközökhöz nyúlni a helyzet javításáért. Az átlagsebesség mérésnél a felszerelt kamerarendszer azt is figyelné, hogy egy jármű a két kapu között milyen gyorsan tette meg az utat, és így tudna átlagot számolni. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium hamarosan megkérdezheti az emberek véleményét is a témában. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a legégetőbb kérdést jelenleg az elektromos rollerek szabályozása jelenti. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuwaitban, Jordániában és Bahrainban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A Michael lett az első életrajzi film, ami átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt. A Michael Jackson életét feldolgozó mozi az Egyesült Államokban 371 millió, az összes többi országban együttvéve pedig 629 millió dollár bevételt hozott. Mindezt annak ellenére, hogy a film erősen felborzolta a kedélyeket a mozi termeken kívül. A pop királyának lánya Paris Jackson például heves kritikával illette a filmet, mondván a készülő alkotás tele van ferdítésekkel.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma is a következő napokban visszatér a kánikula. Ma gomoly felhős, napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. 21 és 31 fok közé melegszik a levegő napközben, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban pedig már egyre melegebb lesz, holnap 33-34 fokot is mérhetünk majd, de elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alapvetően elektronikus jellegű duó vagyunk. Azért jellegű, mert vannak benne klasszikus zenekari elemek, gitár és ének, de ezen kívül tele van elektronikával a zenénk. Mondják az Analóg Balaton tagjai, Suffa Aba és Vörös Ákos elektronikus zenei duója a pop-rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik pedig igazi szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai. A megalakulásuk utáni pár évben szinte minden fontos hazai fesztiválon és koncerthelyszínen felléptek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1967-ben Ligeti György különös levelet kapott. Egyik barátja gratulált neki Stanley Kubrick 2001 űrodüsszeja című filmjében felhangzó zenéjéhez. A meglepett Ligeti megnézte a filmet, és valóban felismerte benne a Lux Eterna, az Atmosphere és a Requiem egyes részleteit. A filmet számos kritikus korszakalkotó műnek nevezte. Tony Palmer filmrendező pedig úgy vélekedett, hogy Kubrick előtt a zene, mint hangulatfestő elem vett részt a filmekben, most pedig a narráció a film szellemi hajtóerejének alapjává vált. Viszont sem Ligetitől, sem pedig kiadójától nem kértek engedélyt a zene felhasználására.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Jake Wary és Oli Tiba a 90-es években kísérletezték ki a jazz, funk, hip-hop és elektronikus tánczene elemeinek felhasználásával azt a stílust, amely a mai napig meghatározza a Magyarországon is igen népszerű zenekar hangzásvilágát. A Herbalizer tagsága 6. remek nagylemezén, a Same As It Never Was címűn található a most következő Clap Your Hands.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
0: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
4: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Több zenei irányzatban is kivételes teljesítményt nyújt a Londonban 1963-ban született Quentin Leo Cook, művésznevén Fatboy Slim. Az angol DJ zenész, zenei producer főleg elektronikus zenét játszik, de jelen van a New Funk és az alternatív rock műfajokban is. Több művésznevet használ és számtalan együttesben játszott már. Miután több zenekarban éveken át dobolt, basszusgitározott, illetve énekelt, 1996-ban vette fel a Fatboy Slim nevet. Elmondása szerint ez a név nem jelent semmit, csak jópofának találta. Legelső nagylemeze ugyanebben az évben jelent meg. Ez a lemez bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe. Második stúdióalbumát 98-ban dobta piacra. Ebben az időszakban két híres dala is született, a The Rockefeller Skunk és a Praise You. Harmadik nagylemezét 2000-ben jelentette meg, negyedik stúdióalbuma pedig 2004-ben került a boltok polcaira. Többször is fellépett már Magyarországon, különböző fesztiválokon, és játszott a Vasút Történeti Park körfűtőházában is.

0: another. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Elvis Presley 1958-ban jelentette meg a Trouble című slágerét. Ez a cím annyira megtetszett neki, hogy 1975-ben kihozott egy hasonlóan elkeresztelt, mégis teljesen más dalt, a Trouble-t, amelyben kibetűzve énekelte kedvenc szavát. A Wargirl zenekar tagjai még a rock'n'roll királyánál is nagyobb bajkeverők. 2025-ös Trouble-jükben hol simán, hol betűzve dalolják el a bűvös szót. A Long Beach-i csapat szerzeménye éppen a két Presley számközti időszakot idézi fel hamisítatlan retropop hangzásvilágával, és a klip is a korszak filmjeinek vagány autós üldözéseire emlékeztet. Olyan alkotásokból ismerhetünk rá bizonyos beállításokra, mint a Párbaj, az American Graffiti vagy a Száguldás a semmibe.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét, augusztus 10-én.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itt arra. Keressetek minket a részletekben,

0: be a NAV. Visszatér a kánikula, egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Brutálisan megugrott a támogatott lakáshitelek összege az Otthonstart program hatására. Az év első 5 hónapjában a bankok több mint 1039 milliárd forint értékben kötöttek ilyen szerződéseket, ami csak nem 8-szorosa a tavalyi azonos időszaknak. Az új lakáshitelek 4/5-e már támogatott konstrukció, és az átlagosan felvett hitel összege is jelentősen nőtt, a tavalyi 20 millió forintról több mint 27 millióra emelkedett. A szakértők szerint az Otthonstart program idén új rekordot hozhat a lakáshitelezési piacon. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is bekerült, Magyarországon és Burgenlandban is. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. A gépjármű adó már QuickLink-kel is befizethető, így a felhasználók néhány koppintással közvetlenül a mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá az utalást. A rendszer automatikusan kitölti a szükséges adatokat, így nincs szükség bankkártya adatok megadására, vagy külön átutalás indítására. A NAV közlése szerint idén már több mint 530 ezeren fizették be a gépjármű adót a NAV mobilon keresztül. A dinnyéket ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az útmenti árusokig. Vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az ellenőrzés a hazai és import görög dinnyékre egyaránt kiterjed. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. Tavaly több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Több hetes mélypontra esett vissza a hormúzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton. Miközben Donald Trump, amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Visszatér a kánikula a következő napokban. Ma gomoly felhős napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. 28-31 fok közé melegszik a levegő napközben, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban pedig egyre melegebb lesz, holnap már 33-34 fokot is mérhetünk majd, de elszórtan záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Szécsi Judit gyerekpszichológus a mai vendégem, akivel ezúttal a családi rendszerre és azon túl az önismeretre térünk ki. Vajon mit tanítunk a gyerekeinknek a saját viselkedésünkkel? A családi szerepek hogyan befolyásolják azt, hogy ők milyen felnőttek lesznek, hogyan alakítanak ki kapcsolatokat, és azokban hogyan viselkednek majd? Mit tehetünk, ha a gyerekeinknek más mintát szeretnénk adni, mint amit mi kaptunk? Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is. We'll be right back.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor. Vendégem Széchy Judit, gyerekpszichológus, akit köszöntök, szia!
2: Szia Marian, és üdvözlöm a hallgatókat, jó újra itt lenni.
1: Igen, régen hallottunk már, még szerintem a nyári szünet előtt volt el utoljára. Na és most azt gondoltam, hogy ma legyen az, hogy magából a gyerekpszichológiából kicsit eltávolodunk, és a családi rendszerre tesszük a hangsúlyt, illetve az önismeretre, mert hogy ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy mi az, amit a gyerekeinknek közvetítünk, mi az, milyenné válnak ők, és aztán utána mi hogyan csodálkozunk rá arra, hogy ők milyenek, hogy viselkednek, ezt kitől örökölték, és így tovább. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagy téma.
2: Igen, ez nagyon fontos téma, és hogy léptennyomon szembesülök ezzel így a terápiák folyamán, amikor így jön egy család, és azt mondja, hogy valami probléma van az ő gyerekével, és próbálja meg én ezt megoldani, és a visszajelzéseket esetleg így nehezebben viselik és bírják. Uh-huh. És mindig elmondom, hogy nagyon együtt tudok érezni az, hogy milyen nehéz, amikor kap egy család egy visszajelzés csomagot, hogy akkor itt kell elkezdeni dolgozni mind a szülőknek, mind így egymással, így a kapcsolódásokon, de hogy ez így fontos, és hangozzon el, hogy, és tudatosítsuk magunkban, hogy igen, azért hogyha egy gyereknél valamilyen nehézség van, akkor általában ott a családi rendszerben is kell kutatni. Nyilván vannak esetek, amikor egyéb nehézségek is vannak, de hogyha egy gyereknek valamilyen szorongásos tünete van, vagy indulatkezelési nehézsége, akkor ott nagyon fontos rápillantani a családi rendszer működésére. Vannak persze kivételek, amikor valamilyen idegrendszeri érintettsége van egy gyereknek, vagy valamilyen figyelmi problémája, tehát valamilyen eltérő idegrendszeri fejlődése, akkor ott egyénileg is van nehézség, amivel dolga van egy szakembernek, de a legtöbb pszichés nehézség azért nagyban összefügg a családdal. Volt is erre pár éve egy kutatás, és elég magas számot mutat az, hogy a családból jövő stressz, vagy a család negatív hatásai milyen dolgokat váltanak ki a gyerekekben. Tehát a szorongásos és depressziós tünetek körülbelül olyan az ilyen felsőstől gimi végéig, tehát az ilyen 10-18 éves korosztályban körülbelül ilyen majdnem megközelítőleg 20%-ot mutatott. Tehát, hogy azt látszik, hogy ennek a forrása nagyban ott van a családi feszültségekben.
1: Hát ez
2: nagyon magas szám.
1: Magas, de ugyanakkor gondolnám, hát ugye végülis azért a gyereknek a elsődleges világa a család, és aztán utána jön a korosztály, meg a különböző környezet. Tehát ezt így nagyjából értem. Inkább a kérdés az, hogy a jelen életben, a jelen világban hogyan lehet csökkenteni azokat a feszültségeket, amelyek a családba beszivárognak.
2: Igen, ezeket vegyük át egyébként, hogy miket lehet tenni, de még mielőtt ezeket átbeszéljük, azért gondoljunk abba bele, hogy egy kisgyerek, amikor megszületik és belekerül a családi közegbe, ugye az elsődleges szocializációs bázisunk, hogy ott mit tanulunk meg a világ működéséről. Tehát azáltal, ahogyan a szüleim...
1: Hát tulajdonképp mindent. Úgy működik a világ, ahogy ez a kis közösség.
2: Hát meg nem csak ez, hanem hogy még egészen kicsi babakorban, ahogyan így reagálnak rám, ahogyan megélem azt, hogy mennyire egy kiszámítható, egy konzisztens, egy saját érzelmeimre hangolódó világ az, amiben az anya meg az apa velem valahogyan bánik. Szóval ez az, ami később szimbolizálja azt, hogy a világ milyen, hogy az egy fenyegető dolog-e, vagy egy biztonságos dolog, olyan, amiben úgy kell élnem, hogy bármikor történhet valami váratlan, amivel kapcsolatban lehet, hogy nincsenek eszközeim, ahol a reakcióimat valamilyen megtorlás követi, ahol esetleg az érzelem kifejezésemet jobban járok, hogyha így mellőzöm és háttérbe szorítom. Tehát, hogy ez már egészen kicsi korban verbális, tehát a nyelvi dolgok előtti időszakban már meg tud pecsételődni.
1: Jó, akkor ennek köze van gondolom a kötődéshez is, hogy alakul ki a kötődés, és a kötődésünknek meg köze van gondolom arra, hogy később mi milyeneket tudunk csinálni. Oké, akkor átnézzük, hogy milyenek vannak.
2: No, hogy ezt azért úgy kell elképzelni, hogy ugye van ez a, ahogyan reagálnak a szülők rám, az én érzelmi állapotaimra, szükségleteimre, ugye ebből ki tud alakulni egy világkép, de hogy nem csak azt alakul ki egy kisgyerekben, hogy, hogy milyen a világom, mennyire félelmetes vagy, vagy biztonságos, hanem az is kialakul, hogy, hogy abban én milyennek értékelem magam, hogy abban én, tehát hogy az én fejlődésben, ugye ez az első rész, amiről beszéltünk, hogy az érzelem szabályozásom milyen lehet, hogy abban segít-e az én anyukám, apukám nekem, vagy, vagy azt önmagamnak kell csinálni. Belegondoltunk, hogy egy kis óvodás mennyire nem képes még arra, hogy önállóan szabályozza az érzéseit, vagy egy bölcs is kisgyerek. De emellett nyilvánvalóan az, hogy ők hogyan kapcsolódnak hozzám, azáltal a kötődés is. Ugye a klasszikus terminológia szerint többféle, a legkevesebb esetben lehet biztonságos kötődés. Lehet. Szóval, hogy legkevesebb esetben alakul ki biztonságos kötődés így az emberekben. Nyilvánvalóan ez attól függ, amit említettem, hogy mennyire konzisztens, mennyire ráhangolódó a szülő viselkedése. És ha ez sérül, akkor ennek különböző konstellációi tudnak kialakulni. Azok a gyerekek, akik bizonytalanul kötődnek, lehetnek szorongó kötődők, amit szintén ezáltal a nem megfelelően illeszkedő szülői viselkedés által tanulnak meg, vagy szülői ráhangolódás miatt.
1: Lehet ezt példázni ilyen nagyon gyakorlati, nagyon mindennapi dolgokkal?
2: Hát most arra gondolsz, hogy mondjuk azt, hogy egy gyerek hogy reagál, vagy hogy felnőttként mi jelenik meg bennünk?
1: Nem, hanem hogy tehát mit jelent az, hogy nem reagálnak? Mitől lesznek bizonytalanul kötődő, mitől lesznek biztonságosan kötődő? Tehát, hogy ez, hogy mennyire elér elérhetőek a szüleink? Mennyire nyugtatnak, oldanak?
2: Hát, nézd, nyilván ez több összetevős. Az is, hogy mennyire elérhető az én anyukám vagy apukám.
1: Vagyis oda jön, ha sírok.
2: Gondozom, ha sírok, ha kétségbe vagyok esve, mennyire elérhető. Az elérhetősége az mennyire kiszámítható számomra. Megvan-e bennem az a bizalom, hogy ő mindig elérhető lesz, vagy éppen valamilyen oknál fogva ő nem mindig elérhető. Tehát, hogy ez az is egy hiátus, amikor igen. Nem állandóan elérhető, néha igen, máskor nem. Ugye ebből alakul ki az ilyen ambivalens kötődésem, hogy azt tudom, hogy néha lehet megbízni a másikban, és lehet ráhagyatkozni, máskor pedig nem. A szorongó kötődésben pedig az a teljes hiátus, amikor nincs ott a másik, vagy nem vagyok benne biztos, hogy ő bármikor a rendelkezésemre fog állni. Ez mondjuk gyakori olyan esetekben, hogyha éppen akkor van valamilyen családi krízis, amikor kicsi még a kisgyerek, akár egy válás, vagy egy tartós betegség, vagy például ez a szülés utáni posztpartum depresszió, amikor nem képes a szülő arra, hogy rá tudjon hangolódni a gyermek szükségleteire. Szóval, hogy ezek ugye meg tudnak jelenni, hogy milyen egy gyerek kötődése meg tud jelenni azokban a szeparációs helyzetekben, ami már ott van egy bölcsődei beilleszkedéskor, egy óvodai beilleszkedéskor, vagy egy iskolában menéskor, hogy milyen az, amikor anya vagy apa nélkül kell az időmet tölteni, mennyire könnyen szakadok el tőle, milyen a viselkedésem, vagy annak a kisgyereknek, amikor mennek érte az óviba, akkor hogyan viselkedik, hogy fogadja a szülőket, hogy tud kapcsolódni más felnőttekhez. Tehát ezek annak a indikátorai, amik így segítenek megérteni a viselkedés alapján, hogy az én gyerekem hogyan működik.
1: Ha jól értem, akkor ugye ebben vannak olyan tényezők, amik rajtunk kívül állnak, és amik lehetetlenné teszik, vagy megnehezíthetik azt, hogy rendelkezésre álljunk, hogy oldjunk, hogy segítsük ezt a gyereket. Gondolnám, hogy átmenetileg, időszakosan.
2: Hát az a szerencsés. Ez a szerencsés. Csak egy időszakos dolog, és milyen szuper az, hogyha a családban van valaki, aki egy másik fontos felnőttként ott tud lenni. Akár az
1: igen,
2: apuka,
1: az a kérdésem, hogy ebben az esetben van ennek oldása? Tehát lehet ezt később oldani, lehet ezen változtatni, vagy annyira fontos ez az időszak, és ebben az időszakban adott reakciók, hogy ez kb. Így beleíródik a személyiségbe.
2: Nyilvánvalóan ennek van egy ilyen nagyon fontos alapvetése, vagy így alapként itt megjelenik egész életünkön át, hogy mi az, amit hoztunk kicsi korunkból, de hát nyilvánvalóan terápiás formában ezeknek a tudatosítása, később ezeknek a finom hangolása lehetséges. Sok munka és sok belefektetett tudatos energia, vagy tudatos figyelem kell ahhoz, hogy ez a későbbiekben tudjon oldódni.
1: De ha belegondolunk, hanem arra gondolok, hogyha ezt a szülő észreveszi, tudja, ahogy te is mondtad, van egy nehéz időszak, tudja, hogy nem tudja most úgy megosztani a figyelmét, ő ezt önmagára reagálva tudja oldani, erre gondolok.
2: Hát nyilvánvalóan erre is van lehetőség, de ez, amiről beszélek, hogy felnőtt korunkban tudatosítom, hogy én mit hoztam magammal, és mert akkor itt is vagyunk a generációkon átívelő hatásokon, hogy persze van ennek egy nagyon erős, mondjuk egy ilyen kényszerpálya ereje, hogyha ha nem tudok rápillantani a működésemre, de hogyha észreveszem, hogy van valamilyen elakadás akár a gyerekemnél, akkor ennek a tudatosításával szépen lehet ezen dolgozni. Nagyon gyakori ez, főleg az ovis vagy kisiskolás pácienseimnél, hogy vagy kiegészítőleg dolgozunk ezeken a mintázatokon a családokkal, vagy megkérem a szülőket, hogy kezdjenek el egyéni folyamatokba részt venni. Bízom benne, hogy egyre többen nyitottak erre. Ez az, ami egy ilyen kényesebb pontja a terápiás folyamatnak, amivel elkezdtük a mai beszélgetést is, hogy igen, sokszor nagyon döbbenten szembesülnek ezekkel a hiátusokkal a szülők, és hogy az egy fantasztikus dolog, hogy ezen át tudnak rendülni, és nem a negatív részébe ben süppedünk bele, és abban maradunk, hanem akkor elkezdenek magukon dolgozni. Abszolút lehet, tehát, hogy én ebben ilyen nagyon pozitív hozzáállással vagyok, hogy minden egyes generációs szinten lehet változásokat előidézni, és akkor azzal szépen, szépen alakul tovább a sor.
1: Én azt gondolom, hogy annak van nagyon nagy jelentősége, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy az, hogyha dolgozunk a magunkon, az nem azt jelenti, hogy betegek vagyunk, az nem azt jelenti, abszolút, hogy nem vagyunk. Tehát, hogyha most éppen pszichológusra van szükség, vagy ahhoz, hogy egy családi ügyet megoldjunk, és az kell külső segítség, az nem azt jelenti, hogy elbuktunk. Mert én ezzel még mindig, képzeld, hogy ezzel még mindig találkozom.
2: Én azért nagyon bízom benne, hogy ez a szemlélet szépen formálódik már.
1: Én, oké, csak én nekem olyan megdöbbentő családom belül is volt olyan reakció a távolabbi családban valakinek a problémájára, hogy a szülők azt mondták, hogy Jézusom, nehogy már oda jussunk, hogy pszichológushoz kell menned, hát akkor az azt jelenti, hogy te beteg vagy. Ami egyébként, tehát úgy abszolút, én azt gondolom, hogy ez nagyon kemény, hogy ez még elhangzik.
2: Igen, de valószínűleg ez azzal is kapcsolódik, hogy nagyon intenzív tünet megjelenéskor fordulnak már a családok gyakran. Tehát, ja, hogy amikor már így eszkalálódik a helyzet, és akkor lehet azt gondolni, hogy úristen, tényleg valami nagy jáz van, mert hogy akkor már ott van valami, tényleg valami olyan tünet, ami akár ijesztő lehet, mármint a gyermeknél. És akkor lehet, hogy ebből gondolhatják, hogy úristen, itt tényleg valami hatalmas hiba történt. De hogyha ezt egy ilyen folyamat részeként látjuk, akkor az kevésbé félelmetes. Szóval, hogy igen, tehát fontos azt megvizsgálni, meg végig gondolni, hogy az én gyerekem, amikor megszületett, mit tanult meg a világról, hogyan alakult a mi kapcsolódásunk, mert hogy miért fontos ez, amellett, hogy megtanulja a gyerek a világról, hogy az milyennek tartja, mennyire tartja biztonságosnak, félelmetesnek, kiszámíthatónak vagy kiszámíthatatlannak, ki is alakul ezzel együtt az is, hogy ő milyennek tartja az önértékelését.
1: Igen, hogy helyezi el magát benne.
2: És hogy ugye azért addigra, amire már közösségbe kerül egy kis gyerek, nyilván mert az óvoda is egy olyan, de főleg az iskola kezdésre, amikor a kortárs kapcsolatokra átkerül a fókusz, akkor ez az alap azért nagyon fontos, mert ennek mentén lehet utána kialakítani a kortárs kapcsolatokat, és hogyha egy kisgyerek mondjuk nehezen kapcsolódik, vagy éppen nagyon hajlama van a deviáns viselkedésre, akkor itt is lehet gyanakodni arra, hogy van valami olyan családi elcsúszás, ami nem engedte azt, hogy valahogyan kialakuljon az, hogy én saját jogom vagyok, valamilyen magabiztos vagyok. És emellé oda tehetjük azt, hogy mindezekkel együtt, ami a kötődés, az én kép és egyebek, a modell tanulás fontossága milyen, hogy nem csak azt látja a kisgyerek, hogy ő vele, vagy azt tapasztalja, hogy ő vele hogyan bánnak, hanem azt is látja, hogy milyen otthon a problémák kezelése, milyen az öngondoskodása a szülőknek, tehát hogy bizony-bizony nem csak az ő vele való kapcsolódás, hanem ahogyan a szülők egymással bánnak, ahogy a különböző élethelyzeteket megoldják, ahogy a saját érzelmeiket kifejezni képesek vagy nem képesek, ahogy a dühüket kezelik, ahogy a kudarcot kezelik, ahogyan gondolkodnak a családról, ez mind-mind olyan, ami beépül egy kisgyereknél, és nyilvánvalóan ezt viszi tovább, amikor a kortársak felé fordul, így az alsós időszakában.
1: Igen, mennyire számottevő az, ugye, hogy mondtad, hogy persze nagyon fontos az, hogy mit hoz a családból, de mennyire számottevő olyan értelemben a személyiség és a személyiségének is az öröklött részei, hogy, amit ugye szintén a családból, a szülőktől, nagyszülőktől hoz, szóval azért nem mindenki nyitott, nem mindenki barátkozós, nem mindenki nem tudom én, népszerű, hanem vannak, akik visszahúzódóbbak, vannak, akik nagyon megválogatják, hogy kikkel állnak le társalogni, beszélgetni, és így tovább. Tehát ez gyerekeknél is különböző személyiségűek lehetnek, és nem feltétlenül biztos gondolnám én, de kérdezem inkább, hogy emögött elcsúszás van. Tehát, hogy létezik, úgy, hogy ez a személyiség.
2: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen veleszületett, vannak olyan faktorok, amik veleszületettek, az, hogy valaki mennyire nyitott, mennyire mit tud kezdeni az ingerekkel, mennyire képes a nyitottságra, a barátságosságra. Tehát vannak alapvető olyan személyiségvonások, amik velünk születnek, és olyanok, és pont. De erre jönnek a környezeti hatások. Tehát nem csak az öröklött dolgok a fontosak, hanem ugyanennyire fontos ezzel interakcióban az, hogy milyen a környezet és ebben a szocializációs bázisunk, tehát hogyha egy
1: szóval magyarán nem választható az szét.
2: Nem választható szét, és itt a lényeg az, hogy az alap személyiség diszpozícióinkkal, hogy mondjuk valaki mennyire szorongó, és azzal, amit kezd egy közösségben, hogy az ő szorongóságával tud biztonságban lenni, és egy-egy kisgyerekkel kapcsolatot kialakítani, ez, hogy erő bátran képes legyen, és ettől ne egy ilyen kisebb rendűség alakuljon ki benne, ez az, amit a környezete, a családi környezete tud kvázi megtanítani, vagy az ő reakciója által, tapasztalatok által így átadni neki. Tehát, hogy ez a kettő így függ össze, hogy vannak dolgok, amik mondjuk impulzívabb egy kisgyerek, de hogyha erre nem egy szintén impulzív, vagy akár erőszakos reakciókat kap, hanem megtanulja azt otthon a családban, hogy az impulzivitásával mit tud kezdeni, hogy azt ki le lehet vezetni, hogy azt át lehet fordítani olyan pozitívumba, tehát a környezeti hatásokkal, ez egy szocializált formában tud megjelenni később a kortárs közegeiben is. Tehát ezt így kell elképzelni ennek a kettőnek az összjátékát. Tehát erre mondja azt a szakma, hogy ez egy ilyen interakcióban működő dolog egymással. És akkor nyilvánvalóan tud ez negatív irányban is hatni, hogyha valamilyen veleszületett jellemzőre egy negatív tapasztalatiság társul, vagy tapad, akkor pedig ebből ez tud később eszkalálódni, és tud valamilyen deviáns viselkedésbe, valamilyen nagyon extrém szorongásban kiteljesedni.
1: Mondj erre létsz egy gyakorlati példát.
2: Például, hogyha az a kisgyerek, aki sokkal impulzívabb a társainál, de mondjuk az otthoni közegben azt látja, hogy anya meg apa is nagyon sokat veszekszik, vagy mondjuk dobálja otthon a távirányítót, hogyha dühös és üvöltöznek egymással, vagy ezzel a kisgyerekkel, aki a saját impulzív viselkedésével önmaga is küzd, és hogy nem tudják esetleg őt ezzel az egészre együtt elfogadni és valahogyan így keretezni, hanem szintén sok büntetést és kiabálást kap, akkor a későbbiekben a suliban is nagyobb valószínűsége, vagy az obiban nagyobb valószínűsége lesz az, hogy ő kontrollálatlanul kifakad, hiszen az érzelmek modulálását nem tudta megtanulni otthon. Tehát, hogy nagyobb valószínűséggel fog a kortárs kapcsolataiban ő is inkább valamilyen devianciát kipróbálni, verekedni, vagy a társait bullyingolni. Szóval hogy ezek így függenek össze, de a pozitív irány pedig az, hogyha ő megtanulja, és az önbizalma kialakul, hogy akármiben is ügyetlenkedik, vagy szorongóbb, vagy kicsit elkerülőbb, de ezt az egészet otthon, a családban egy szeretet övezi, és biztatásokat kap, és pozitív megerősítéseket, akkor ezzel együtt ő nem fogja megélni a kirekesztettségét mondjuk az alsó tagozatban, hanem biztos, hogy ki fog tudni alakítani egy-két olyan kortárs kapcsolatot, ami megtartja őt. Egyébként, mint protektív faktor, az, hogy tehát, hogyha mindenféle nehezítettség van az otthoni szocializációs közegben, azért a nagyon-nagyon tud védőfaktor lenni és segítség lenni, hogyha van olyan kortárs kapcsolat vagy közösség, ahol meg tud élni pozitívumokat egy gyerek. Tehát, hogy nagyon sokszor kérem azt, ilyen terápiás segítségként szoktam javasolni, hogy ha egy gyerek küzd az iskolában azzal, hogy ő a kifejezett rossz gyerek, és akár agresszív is, hogy keresünk valami olyan hobbit, amiben ő szerethető, amiben ő ügyes, amiben sikerélményeket ér el, mert ez egy ilyen nagyon jó védőfaktor arra, hogy finomodjon, mert hogy ezzel ugye azt tanulja meg, hogy amúgy okay vagyok.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Jó, zene jön és feles információk, és aztán jövünk vissza. A vendégem Szécsi Judit, gyerekpszichológus. Maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
6: Rádió Café. Van barátod.
7: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
8: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor. Vendégem továbbra is Szécsi Judit, gyerekpszichológus, és arról beszélgettünk, hogy mit tanítunk a gyerekeinknek a viselkedésünkkel, a családi szerepek hogyan befolyásolják azt, hogy ők milyen felnőttek lesznek, és igazából picit leragadtunk itt a csecsemőkornál, de hát a legfontosabb rész feltehetően az, hogy egy gyerek hogyan ítéli meg, vagy hogyan keretezi magában a világot, és abban saját magát hogyan helyezi el. Tehát, hogy ez nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy milyen reakciókat kap otthonról.
2: Hát, hogy honnan indul ez az egész, amiről beszélünk, hogy valamilyen viselkedés egyszer csak feltűnik egy gyereknél.
1: Igen, hogy honnan indul, és aztán azt, hogy később ugye ez meghatározza azt is, hogy ő hogyan tud kapcsolódni, és a kapcsolataiban hogyan viselkedik. És mondtad azt, hogy ugye lehet a generációkon keresztül mindenkinek magán dolgoznia, akkor, amikor mondjuk jön egy helyzet, ami a családi dinamikát megborítja, amitől nem jó, és akkor kiderül, hogy azért, mert ilyen és ilyen problémája van a gyereknek lelkileg, ami eredhet abból, hogy ilyen és ilyen kötődése volt, és így tovább, és így tovább, és olyankor nagyon sokszor van szerintem az a szülőkben, vagy egyáltalán úgy bennünk, emberekben, hogy de hát nem feltétlenül tudok mást adni, mint amit én is hoztam. Ugye? Tehát, hogy ez generációkon átível sok minden, azzal együtt, hogy azt is szoktam én magam mondani, hogyha semmit nem változtatok ahhoz képest, amit otthonról hoztam, akkor az olyan, mint hogyha nem történt volna semmi az életben. Uh-huh. Szoktam ezt egy kicsit csúnyában is mondani, de most nem akarom. Tehát, hogy azt gondolom, hogy minden generációnak valamiért, valahogyan dolga, hogy más legyen, mint az előzőek. mert hogy ez viszi előre a világot, és akkor tudod, egyszer majd valakiknek jó lesz. De hát azért mégiscsak vannak dolgok, amiken nagyon nehéz lehet változtatni, és ha nem akarjuk ezt a mintát továbbadni, akkor mit tegyünk, hogy tegyünk?
2: Hát ugye az első az, hogy fel tudom-e ismerni, hogy hogyan működöm, és nyilván ez egy olyan helyzetben, amikor a gyermek elkerül egy szakemberhez, akkor ott kapnak a szülők erre visszajelzést, hogy itt ezek a dolgok újra meg újra ismétlődnek. Ahogyan a konfliktusokat kezelik, ahogyan az érzelmeket tudják kifejezni, vagy feldolgozni, vagy fel nem dolgozni, és akkor erre azért, mert ott elindulnak az ilyen mankók, hogy mikre érdemes figyelni. Tehát, hogyha ilyen visszatérő mintázatok ott vannak, amik mindig vacakul alakulnak a családban, mindig valami rossz vége lesz. Ezek biztosan olyan dolgok, amikkel érdemes elkezdeni foglalkozni. Tehát, hogy ilyen első lépésként, ha más nem, akkor legalább ezekben érdemes tudatosnak lenni szülőként, és megnézni, hogy aha, én hogy vagyok ezekkel, hogy csinálom a párkapcsolatomban, hogy csinálom ezt így a baráti kapcsolatomban, mi ebből az én saját gyerekkori tapasztalatom, és akkor onnan már, hogyha van egy, abban egy tudatosság értem ez alatt, hogy egy felismerés, hogy én hogyan működöm, mi az, ami így zsigerileg történik, ott már el tud indulni egy folyamat. Tehát, hogy nem azt akarom mondani, hogy mindenki rohanjon azonnal önismeretbe, persze tök jó, hogyha ez meg tud történni, de hogyha azt meg tudom tenni, hogy legalább azokon a viselkedés mintáimon elkezdek tudatosan gondolkodni, és ezáltal módosítgatni, amik visszatérők a családban, és mindig ugyanúgy valamilyen ilyen negatív spirált okoznak, azzal már nagyon sokat lehet tenni a béke, vagy a nyugalom felé. De hogy vannak ilyen nagyon gyakorlatilag milyen egyszerűnek tűnő dolgok, de mégis ezek is nagyon-nagyon sokat segítenek abban, hogy én is tudjak változni, mint felnőtt a családban, meg a gyerekemnek is segítsek. Értem ez alatt például azt, hogy azt megvizsgálni, hogy hogyan kezeljük az érzelmeket. Ki tudunk-e fejezni érzelmeket? Ha én tudok szabadon érzelem kifejező lenni, ami azt jelenti, hogy nem árasztom el a gyerekemet vele, de nem is folytom el magamban azt, amit érzek, azáltal egyrészt ő látja, hogy bennem bízhat, és ezáltal ő is el fogja tudni kezdeni ezt megtanulni, hogy ezt lehet csinálni. Másrészt meg ebből érzi a gyerekem azt, hogy empatikus vagyok vele, hogy rá tudok hangolódni. Tehát, hogy például ez is egy olyan, ami szintén egy ilyen, hogyan lehet a családtagoknak önismeretet szerezni, ez egy ilyen nagyon sarkalatos dolog. Akkor egy másik ilyen dolog, hogy megvizsgálom azt, hogy amikor konfliktus van otthon azzal, amit kezdünk. Mennyiszer van az, hogy szerintem a leggyakoribb az, hogy valamilyen ököljoggal próbálják a családok megoldani, hogy ez van és kész. Ugyanez ez a szabályokra, hogy hogyan van a családi együttélésnek, hogyan alkotjuk meg a szabályait. Ez egy olyan, amit így de facto kijelentenek a szülők, és úgy van rigid, megváltoztathatatlan, mert én azt mondtam, vagy olyan, ami rugalmas, amit közösen alakítunk ki, amit mindenki a sajátjának érzi, gyerekek, szülők, házi állatok egyaránt. Szerintem ugyanígy fontos, amit szerintem már ilyen, mint egy ilyen kis motorra mindig mondom, hogy közösen töltsünk valamennyi időt. És én értem, hogy sokszor azt mondják a családok, hogy jó, de senkinek nincs hozzá kedve. Az már egy ilyen kialakult helyzet, amiben senkinek nincs kedve. Tehát, hogyha ez egy olyan, amit így megszokjuk együtt, hogy nem tudom, együtt eszünk, vagy elmegyünk kirándulni, a közösen töltött idő ugyancsak egy olyan, ami segít a gyerekeknek abban, hogy valahogy könnyebb legyen az érzelmeket kifejezni, valahogyan könnyebb legyen a család tagjának érezni magam, ne érezzem magamat kívülállónak. Aztán, amit mindig szoktam kérni, hogy gondoljanak végig a szülők, hogy van a dicséret és büntetés aránya. Eleve tök jó lenne, hogyha nem kellene szankciókat, büntetéseket bevezetni, de hogy hogyan állnak egymáshoz a családban, vagy a gyerekekhez, mennyire egy ilyen büntetés alapú a szülői hozzáállás, vagy mennyire jön, amikor itt tudjuk megdicsérni, kiemelni a gyerekeknek a különböző próbálkozásait, fejlődését. Ugyancsak nagyon fontosnak tartom így, amikor megnézzük a családi rendszert, hogy az érzelmi kapcsolódások milyenek. Ugye nagyon sokszor akarnak a szülők, vagy akarunk a gyerekekkel mindenféle hát ilyen kéréseket betartatni, de hogyha így egy kicsit megkaparjuk ezt a miért nem tudunk együttműködni dolgot, akkor látszik, hogy sokszor így az érzelmi kapcsolódásban van valami döccenő a szülők meg a gyerekek között, és hogyha így szeretnénk valamiben együttműködést, akkor az is egy nehezített dolog. Tehát, hogy bocsánat, ezeket mind-mind érdemes végig gondolni, hogy ebben hogy működünk családilag, és hogyha ezekben a szempontokban, vagy a szempontok szerint tudunk egy kicsit változtatni, az segít abban, hogy a gyerekünk is másképp tudjon működni.
1: Amikor a családban elkezdenek a szülők, vagy valamelyik szülő ránézni önmagára, így, ahogy te ezt elmondtad, megvizsgálni, hogy én ebben hogy működöm, hogyan rájönni arra, hogy melyik működésem az, ami okoz valami olyan viselkedést a gyerekembe, ami aztán nekem nem tetszik, és akkor azt mondja, hogy jó, ezt elkezdem átkeretezni. Én nagyon sokszor hallom azt, hogy itt viszont a magában a szülői kapcsolatban lesz egy megakadás, mert hogy ebben is kettő, tehát itt a két embernek abszolút szüksége van az együttműködésre.
2: Abszolút.
1: És abban az esetben, hogyha valaki menne ezen az úton, és ez hány ilyen kapcsolódás van, tehát függetlenül attól, hogy gyerek, nem gyerek, vagy már később, már kirepültek a gyerekek, és akkor az egyik tagja a családnak azt mondja, hogy én már másként akarok élni, és oda akarok figyelni erre, és akarok reagálni magamra. És nagyon sokszor mondják, hogy de hát a férjem, a feleségem, ő nem, ő ugyanazon a vágányon van, mint eddig. Ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy akkor
2: hát
1: ezt hogyan oldhatom?
2: Ha ez egyik családtag változik, akkor ott borul egy csomó minden szerepleosztás, érzelmi dinamika. Szintén beszéltünk róla már egyszer egy korábbi adásban, hogy egy a család az olyan, mint egy ilyen homeosztatikusan működő rendszer, hogy valami egyensúlyra törekszik. Az egyensúly az nem azt jelenti, hogy az egyes tagok baromi jól érzik magukat benne, csak hogy valahogyan kialakul egy olyan balanszírozottság, amiben úgy a család egészében úgy elműködget. Hogyha ott bárki egy kicsit változik, ez az egyensúly borul. Tehát akkor minden családtag egy kicsit majd új helyet kell ebben találjon. És akkor ez ilyenkor nagyon nehéz. Szerintem ilyenkor...
1: Nyilván ebbe az a legjobb, ha ezt közösen.
2: Hát ezt akartam mondani, nyilván ilyenkor nem egyéni akciókról van szó, hanem itt közösen kell ilyenkor újra definiálni magunkat, vagy éppenséggel segítséget kérni, és erre való a családterápia. Az egy olyan módszer, ami nagyon intenzíven, viselkedéses szinten segít a családnak abba, hogy eszközöket kapjanak egy ilyen megváltozott működésben. Tehát, hogy ez ebben fantasztikus, hogy és akkor itt is hangozom el, hogy egy családterápiában soha nem azt keresi a terapeuta páros, hogy ki mit ront el, hanem pont azt, hogyha újra kereteződik egy család, akkor abban mik a jó működések, az hogyan tud a maga erőforrásaival újra jól működni, tehát hogy nem hibások és bűnbakok keresése, ez egy nagyon gyakori félelem egyébként a családokban. Szóval, hogy ez ettől fontos, és ezért van az, hogy ha egy valaki változik, akkor sokszor így borul a rendszer ideiglenesen, mert akkor így újra kell megtalálni mindenkinek a saját helyét, működését, funkcióját.
1: De közben szeretnéd. Meg az egy nagyon jó hír, hogy ha ezt sikerül közösen, az egy szerintem ilyen szintlépés.
2: Hát ez egy hatalmas szintlépés.
1: Ott már akkor ott tartunk, hogy ez már máshogy van, mint mind a ketten, amit hoztunk, összeöntöttük egy tálba, megnéztük, mi sült ki belőle, annyira nem jó, oké, akkor ezt újra nem tudom, fűszerezzük.
2: Így van.
1: És újra nézzük, hogy úgy mi sül ki belőle. Tehát, hogy ez családi szinten is, azt akarom mondani, hogy ez minden szinten, kapcsolati, családi, a gyerek szintjén, és úgy az összességében én azt gondolom, hogy olyan változásokat hoz, amik előtte elképzelhetetlenek voltak. Csak olyan nagyon nehéznek tűnik, hogy mi van a hegy másik oldalán.
2: És egyébként fantasztikusak, most eszembe jutott pár ilyen terápiás helyzet, amiben így szuperül meg tudják fogalmazni a kisgyerekek is azt, amikor esetleg így azt látják, hogy van egy olyan elvárás feléjük, amit esetleg így a család többi tagja sem csinál túl jól az életében.
1: Mondjuk ja,
2: egy
1: abszolút
2: rendezettséget várnak el egy alsóstól, de közben mondjuk anya meg apa is szét van csúszva, vagy azt várják tőle, hogy mindig kontrollálja a saját érzéseit, de otthon állandóan balhé van este, mert fáradtak és indulatosak, szóval, hogy ezekben érdemes ebben is egymásra hangolódni, hogy a gyerekek is tök jól meg tudják ezt mutatni, hogy ők hogy látják a szüleiket, és hogy ebben tényleg érdemes ezt nem elnyomni, hanem így meghallani, és ezen nem felháborodni, vagy nem kétségbe esni, hanem egész egyszerűen ezt így, mint egy ilyen muníció hordozni. Tudod, hogy én nekem nagyon ilyen optimista, meg pozitív a hozzáállásom, így a családok változásához. Tényleg az a tapasztalat, ha meg tudjuk fogni a dinamikát, akkor utána nagyon, nagyon jó változások tudnak lenni, ami így önmagát is megerősítőleg hat a családtagokra. Viszont odáig el kell jutni, és az sokszor melós dolog, vagy fájdalmas, hogy akkor na, hogyan alakuljon egy változás. változás.
1: Igen, igen, igen, csak én azért szerettem volna, hogy erről beszélgessünk, mert én azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet megúszni egy életet anélkül, hogy ez fel nem merülne, hogy valamilyen módon változtatni kell.
9: Abszolút.
1: Akármi miatt, tehát ezt akármi is provokálhatja. De általában ugye a gyerekek tünethordozók, ezt azért szoktuk mondani, hogyha egy családban bármilyen megborulás van, az a gyerekeken fog először látszani, és szerintem tényleg kétségünk ne legyen. Ma nincsen úgy egy élet, hogy ne legyenek tüneteink.
2: Hát igen.
1: Mert ahhoz túlságosan gyors, túlságosan kemény a világ, és ugye ezt a kis közösséget próbálgatja szerintem legtöbbször, hiszen ide megyünk haza. Én is szoktam azon gondolkodni esténként, hogy oké, a rengeteg elvégzett feladat mellett mi az, ami kimaradt, és hogyha ezt a checklistet végignézem, akkor mindig valami olyan maradt ki, ami rólunk szól. És hát ez azért el tudja koptatni az egészet, úgyhogy ezért akartam, hogy erről beszéljünk.
2: Nagyon fontos, hogy ezt a témát hoztuk ma. Igen.
1: Hogy ezt vegyük észre, hogy minden, ami otthon történik, az fontos, abból indul ki az élet, és hogyha ott valami elromlik, akkor van lehetőség megoldani, vagy segítséget kérni. És nagyon köszi, hogy ebben segítettél.
2: Én
1: örülök, hogy itt voltál. Szécsi Judit gyerekpszichológus volt a vendégem, és ezzel a pontjókor már a véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
10: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar biobor

0: Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Átadták Európa legnagyobb Mercedes üzemét Kecskeméten. Újra egymást támadja az Egyesült Államok és Irán. Visszatér a kánikula a következő napokban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvénymódosítás szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak akkor küldheti vissza a szöveget az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, ha a közjogi érvénytelenséget talál benne. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, és így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen. Tette hozzá a miniszterelnök, aki úgy véli, hogy a Fidesz megpróbálja megakadályozni a módosítás hatályba lépését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, valótlannak nevezte Magyar Péter alkotmánymódosítással kapcsolatos állításait. Új gyáregységeket adott át a Mercedes Kecskeméten, és hivatalosan is elindult az elektromos C-osztály gyártása. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a vállalat meghatározó szerepet tölt be a magyar gazdaságban, és erősíti az ország helyét a globális autóiparban. A Mercedes mintegy 1 milliárd eurós beruházásának köszönhetően a kecskeméti gyár termelési kapacitása a duplájára nő. A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor elvárja a jogszabályok betartását és a magyar munkavállalók megbecsülését. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 ezer forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani. Az átlagsebesség alapján büntetni a gyorshajtókat az autópályákon a kormány, értesült az RTL. Magyarországon továbbra is a gyorshajtás az egyik fő oka a baleseteknek, emiatt szeretnének radikális eszközökhöz nyúlni a helyzet javításáért. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium hamarosan megkérdezheti az emberek véleményét is a témában. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba, Kuvaitban, Jordániában és Bahrainban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Visszatér a kánikula a következő napokban. Ma gomoly felhős napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. 28-31 fok közé melegszik a levegő napközben, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban pedig egyre melegebb lesz, holnap már 33-34 fokot is mérhetünk majd, de elszórtan záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
3: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
7: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
9: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Brutális ugrást okozott az otthonstart a támogatott lakáshiteleknél. Újabb soproni utcákról derült ki, hogy azbeszttel szennyezettek. Új fizetést vezet be a NAV. Visszatér a kánikula, egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Brutálisan megugrott a támogatott lakáshitelek.

0: A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is bekerült, Magyarországon és Burgenlandban is. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. A gépjármű adó már Quick Link-kel is befizethető, így a felhasználók néhány koppintással közvetlenül a mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá az utalást. A rendszer automatikusan kitölti a szükséges adatokat, így nincs szükség bankkártya adatok megadására, vagy külön átutalás indítására. A NAV közlése szerint idén már több mint 530 ezeren fizették be a gépjármű adót a NAV mobilon keresztül. A dinnyéket ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az útmenti árusokig. Vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az ellenőrzés a hazai és import görög dinnyékre egyaránt kiterjed. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. Tavaly több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Több hetes mélypontra esett vissza a hormúzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton. Miközben Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Szándékos gyújtogatás okozhatta a Párizs közelében pusztító erdőtüzet. A francia belügyminiszter szerint a hatóságok egy kilométeres körzeten belül mintegy 10 tűzfészket azonosítottak, ami gyújtogatásra utal. A Fontainebleau-i erdőben eddig több mint 800 hektár égett le, és csaknem 900 embert kellett kitelepíteni a környező településekről. A lángok megfékezésén 500 tűzoltó, repülőgépek, helikopterek dolgoznak, miközben Franciaországot újabb hőhullám sújtja, ami tovább növeli az erdőtüzek kockázatát.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Visszatér a kánikula a következő napokban. Ma gomoly felhős napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. 28-31 fok közé melegszik a levegő napközben, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban pedig egyre melegebb lesz, holnap már 33-34 fokot is mérhetünk majd, de elszórtan záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 13-án. 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Koncert.
1: Ha valaki szereti azokat a koncerteket, ahol semmi sincs előre megírva, akkor július 14-én érdemes az A38 hajó tetőteraszára ellátogatni. A Vibe Changers koncert sorozat a legendás Random Trip szellemiségét viszi tovább. Ismert előadók és feltörekvő tehetségek állnak egy színpadra, hogy a közönség előtt teljesen spontán hozzanak létre egyszeri és megismételhetetlen zenei produkciókat. A Naplemente Session 4 vendégei között most ott lesz Lábas Viki, Vavra Bence, MC Kemon, Cséri Zoltán, DJ QC és Delov Jábor is természetesen, aki az egész koncert sorozat megálmodója. A koncert különlegesége éppen az, hogy nincs előre megírt forgatókönyv, a dalok, a közös improvizációk és a zenei ötletek a pillanat varázsából születnek.

0: Nek. A funk, a soul, a hip-hop, a pop és az elektronikus zene természetesen keveredik egymással, így minden este teljesen más élményt kínál. A tetőteraszról nyíló dunai panoráma és a naplemente pedig csak tovább erősíti a hangulatot, ezért ezek az estek az A38 nyári programjainak legnépszerűbb eseményei közé tartoznak. Ha valaki egy kiszámíthatatlan, mégis kiváló zenészek által életre hívott koncert élményre vágyik, a Vibe Changers garantáltan tartogat meglepetéseket. A koncert tehát július 14-én lesz az A38 hajó tetőteraszán.
1: Film.
0: Nagy elismerésben részesül idén ősszel George Clooney, a kétszeres Oscar-díjas színész, rendező és producer, a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon veheti át az Arany Oroszlán életműdíjat, amellyel több mint 4 évtizedes pályafutását ismerik el. Clooney neve olyan filmekhez kötődik, mint az Ocean's Eleven, a Gravitáció, a Jó estét, jó szerencsét, vagy a Mint a Kámfor, de rendezőként is számos sikeres alkotást jegyez. A színész nem először tér vissza Velencei, hiszen az elmúlt években több filmjének premierjét is itt tartották. A fesztivál igazgatója szerint Clooney nem csak kivételes filmes alkotó, hanem olyan közéleti személyiség is, aki humanitárius munkájával is sokat tett a világért. A színész a díj kapcsán humorosan úgy fogalmazott, valószínűleg ez is annak a jele, hogy megöregedett, de örömmel fogadja az elismerést. A világ legrégebbi filmfesztiválját idén, szeptember 2-a és 12-e között rendezik, a teljes programot pedig július végén hozzák nyilvánosságra. Az biztos, hogy George Clooney életműdíja már most az idei Velencei Fesztivál egyik legjobban várt pillanatának ígérkezik.
1: Esemény.
0: Ha a Balatonnál nem csak strandolni, hanem művészeti élményekre is vágyik valaki, akkor július végén érdemes Balatonfüredre ellátogatni. 24-e és 26-a között rendezik meg a Füred Art Week-et, ahol több mint 20 galéria és aukciós ház mutatja be legizgalmasabb műtárgyait. A 3 napos eseményen festmények, szobrok, ékszerek, bútorok, órák, szőnyegek és számos különleges műtárgy várja az érteklődőket, így a tapasztalt gyűjtők és az alkalmi látogatók egyaránt találhatnak kedvükre valót. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a műtárgyak világát azokhoz is, akik eddig csak kívülállóként figyelték ezt a különleges közeget. Idén a Kincsvadászok című műsorból ismert műkereskedők is részt vesznek a rendezvényen, akik személyesen is találkoznak a közönséggel. A program része lesz egy izgalmas kerekasztal beszélgetés is, amelynek egyik vendége Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó lesz. A Füred Art Week-nek a Balatonfüredi Kongresszusi Központ ad otthont, ahol 3 napon át a képzőművészet és a műtárgyak kerülnek a figyelem középpontjába. Ha valaki kíváncsi arra, milyen értékek rejtőznek a hazai galériák kínálatában, vagy csak egyszerűen szeretne elmerülni a művészet világában, ez a rendezvény remek nyári program lehet.
1: Évforduló.
0: Budapest egyik legismertebb sugárútja idén különleges jubileumot ünnepel. Az Andrássy út átadásának 150. évfordulója alkalmából augusztus 24-e és szeptember 6-a között 2 hetes rendezvénysorozat várja az érdeklődőket. Az Andrássy 150 programjai a főváros egyik legszebb utcájának múltját és jelenét mutatják be kiállításokkal, városi sétákkal, szabadtéri installációkkal, történelmi előadásokkal és családi programokkal. A jubileumhoz számos kulturális intézmény is csatlakozik. Lesznek különleges tárlatok, interaktív városi játékok és olyan tematikus séták is, amelyek eddig kevésbé ismert történeteket mesélnek el az Andrássy útról. Az ünnepi időszak egyik legnagyobb eseménye augusztus 28-a és 30-a között a Te Fest, ahol koncertek, utcaszínházi előadások, artisták, bábszínház, táncbemutatók és családi programok váltják egymást. Fellép többek között a Magashegyi Underground, Molnár Tamás, a Hodges Band és Soltész Rezső is. A programsorozatot egy családi sportnap zárja, ahol a mozgás, az egészség és a közösségi élmény kerülnek a középpontba. Az Andrássy 150 nem csak egy évforduló megünneplése, hanem egy lehetőség arra is, hogy új szemmel fedezzük fel Budapest egyik legismertebb világörökségi helyszínét. A legtöbb program ingyenes, így bárki részese lehet ennek a különleges városi ünnepnek.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Remek családbarát úti célok Budapesttől nem messze. Szendehely. Hangyavasút és mesejátszótér az erdő közepén. Vásztól északra, Budapesttől kicsivel több, mint egy óra vonatútra igazi gyerekparadicsom található. Kezdjük a napot a Katalin puszta kiránduló központnál, ami egy igazi gyöngyszem Szendehely közelében. A központ a Gyadai tanösvény bejáratánál található, és tökéletes kiinduló pont a környék természeti csodáinak bejárásához. Itt információs pontok, kiállítások, valamint kényelmes pihenőhelyek várják a látogatókat, amelyek bemutatják a Börzsöny és a Cserhát vidékének gazdag élővilágát. A legkisebbeknek a Vadlányliget mesevilágot idéző játszótere kínál szórakozást, ahol tematikus játékok és interaktív elemek segítségével fedezhetik fel a természet csodáit. A Katalin puszta kiránduló központból indulva olyan helyekre juthatunk el, mint a Hangyavasút, az Erdei játszótér és a Függőhíd. Érdemes a híres Gyadai tanösvény végigjárásával kezdenünk. A Függőhídon áthaladva, patakok és árnyas erdők között kanyargó útvonalon fedezhetjük fel a környék varázslatos élővilágát. Minden egyes állomás újabb meglepetéseket tartogat. A tanösvény után próbáljuk ki a különleges Hangyavasutat. A gyerekek kedvence a miniatűr vonat, ami mókás utazásra viszi őket az erdei ösvényeken keresztül. Innen már csak egy lépés az erdei játszótér, ahol hinták, mászókák és rengeteg kaland vár rájuk a természet ölelésében. Veresegyház, francia hangulat és medveeltetés. Nem kell Erdélybe látogatnunk ahhoz, hogy medvéket lessünk meg. A fővárostól alig egy óra vonatútra találjuk a híres veresegyházi medveotthont, ahol testközelből figyelhetjük meg a méltóság teljes farkasokat és medvéket, miközben a legkisebbek is a rengeteg érdekességet tanulhatnak ezekről a csodálatos állatokról. Akár mézzel is megkínálhatjuk a medvéket, bizonyám! Veresegyház állatbarátoknak és ínyenceknek egyaránt ideális úti cél, ahol a természet és a gasztronómia örömei keverednek.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A túlélés nem az erőről szól. Sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ebben a műsorban én úgy tervezem, hogy a főbb témáinkhoz kapcsolódóan majd könyvekről is szó esik. Mivel az egyik legfontosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligencia miként hat az emberi kreativitásra, illetve hogy valaha lehet-e olyan kreatív az AI, mint az ember, ezért azt gondoltam, nem hagyhatjuk ki az alapokat. Biztosan nagyon sok hallgatónak ismerős lesz az, amiről beszélgetünk a mai vendégemmel, de szerintem lesznek, akik számára sok új információ hangzik majd el. A mai adáshoz az AI a mindennapokban című könyvet vettem alapul, és az egyik szerzőt hívtam meg, ő Klaus Melinda, közösségi média specialista és marketing szakember, aki folyamatosan foglalkozik a digitális trendekkel. A könyvet azzal a biztatással indítják, hogy a te dolgod nem az, hogy félj az AI-tól, hanem hogy te legyél a főnöke. De mindabból, amit leírtak, kiderül, hogy ehhez bizony jó sokat kell tanulni. Ezért is kezdem azzal az interjút most, hogy valójában tájékoztatás vagy figyelmeztetésként írták meg ezt a könyvet?
4: Nagyon jó a kérdés. Én úgy szeretek mindig könyvet írni, hogy benne van a negatív oldal, és benne vannak a veszélyek a lehetőségek mellett. Nagyon fontos, hogy az emberek sajnos a veszélyeket csak akkor veszik észre, amikor már megtörtént a baj. Tehát maga a könyvet úgy kell megírni, én azt vettem észre, és ez szörnyű kimondani egyébként, és fájó kimondani, hogy eladható legyen, hogy a pozitívumokra, a lehetőségekre, azokra fókuszálunk, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni, egyszerűsíteni az életedet, rugalmasabbá tenni, stb. És mellékesen azért oda finoman becsúsztatjuk ezt is, hogy de hogy csináld, meddig vannak a lehetőségek, honnan kezdődnek a veszélyek, hogy legyél okos, hogy ne add át a döntési lehetőséget mindenben az AI-nak, tehát hogy sok összetevője van ennek.
3: Azért majdnem minden fejezetnél ott van a kockázat, tehát hogyha összességében nézzük, hogyha az ember az életét rá bíz a mesterséges intelligenciára, akkor nagyon torz világképe lehet, és nagyon megváltozhat a személyisége is, nem? Már csak, hogyha azt nézzük, hogy nagyon sokan valamiféle ilyen érzelmi kapcsolatot alakítanak ki az AI-jal, ami igen, számomra teljesen megdöbbentő volt. Én olvastam erről cikkeket, de ezt nem hittem, hogy ez ennyire komoly.
4: Igen. Hát alapvetően a legnagyobb probléma ott van, hogy az AI az mintatanulással tanul, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent, hogy nem az egész internetet pásztázza át, hanem a leggyakrabban használt dolgokat. És ugye miket használunk, amit mostanában használunk, tehát a 10 évvel ezelőtti adat az nem adat számára, mert azt nem használjuk mostanában. És pont emiatt az életnek egy bizonyos szeletét mutatja meg. És amikor valaki elkezd ráfüggni, hogy személyes dolgokat megoszt és támogató közekként veszi igénybe az AI-t, akkor pontosan ebből a mintatanulásból kifolyólag nem is fog vele vitatkozni, nem is fogja a teljes valóságot megmutatni, hanem pont amiatt, hogy hosszú távon használja valaki a felületet, emiatt elsőre támogatólag, legalábbis úgy tűnik, hogy támogatólag lép fel, de pont abban van a kutya elásva, hogy ez a támogatás igazándiból csak időhúzás, hogy velünk ért egyet, mert hogyha ellent mondana, akkor azt mondjuk, hogy hát veled nem beszélgetek tovább, mint egy átlag emberrel is, mert hogy a vita kultúra közben ugye eltűnt szinte az emberiségből, és emiatt egyre támogatóbb lesz akár a hülyeségünkben is, vagy akár a önsorsrontásban, akár öngyilkosságra, rábeszélésben, mert sajnos erre is volt példa, és ami a legrosszabb, hogy most már ugye plusz kérdéseket is feltesz, ami első körben jó, mert mélyíti az információt, szélesebbé teszi látszólag, de pont ezzel oda is köt minket, hogy na még kérdez, még kérdez. És hogyha nincs ott a tudatos figyelem, hogy igazándiból ezek a kérdések már egy idő után nem mélyítik az információt, hanem majdnem ilyen körkörös lesz a válaszadás, akkor az ember nem veszi észre, hogy elment a napja is ezekkel a beszélgetésekkel, illetve, hogy egyre többször rábízza magát az AI-ra, mert hogy az önbizalmát nagyon szépen elkezdi leépíteni, hogy mindent az AI-tól kérdez meg. A legapróbb dolgokban is megkérdezi, és ugye mivel a következő kérdést is érdekesnek gondolja a felhasználó, emiatt azt is igénybe veszi, és egyre több olyan apróságban is már rákérdez dolgokra, amit egyébként önkéntesen, régebben, akár fél évvel ezelőtt még magától el tudott volna dönteni.
3: Ugye minden fejezetnél van feladat, vagy javaslat, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt, adj egy ilyen promptot, és akkor nézd meg, hogy mit válaszol. Ez miben segít? Tehát akár a kockázatok fölmérésében, vagy realizálásában is.
4: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a prompt javaslatokat úgy írtuk meg, hogy vannak benne olyan promptok, amik tényleg a gyakorlati életben használható dolgok, hogy feladatot, életet egyszerűsítsünk, munkarutin, kreativitás sarkaljunk, stb. De nagyon fontos az, hogy felismerjük az AI-nak a korlátait. Tehát direkt vannak benne például olyan feladatok, hogy ismerjük fel, hogy a ChatGPT miben jó, a Gemini miben jó, és akkor ugyanazt a promptot, hogyha megcsináltatjuk egyikkel másikkal, melyik miben erős, miben halucinál például az egyik, miben a másik mond hamisabb információkat. Tehát, hogy ezeket a különbségeket és a határokat is meg tudjuk nézni az eszközök esetében, hiszen ezzel tudjuk magunkat védeni, hogy nem minden döntésünket adjuk át az AI-nak, mert hogy felismerjük ezáltal, hogy hát azért nem tökéletes egyik szoftver sem.
3: Én gondoltam, hogy megkérdezlek mindenképpen, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy felismerjük. Mert hogy ez borzasztóan kényelmes, és nagyon csábító, és nagyon biztonságosnak is tűnik. Főleg ebben az irdatlan mennyiségű impulzusban, ami így ránk ömlik a netről, akár az internetről, vagy a social felületekről. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember megtanulja ezt így korrekt módon használni.
4: Szerintem alapvetően a döntés. Tehát az, hogy hiába ad valamilyen választ az AI, a 100%-ban soha nem fogja adjuk el. Egyik legfontosabb kérdés, bármilyen választ kapunk, kérdezzünk vissza, hogy de biztosan? Ugyanis az AI pont amiatt, hogy úgy van beprogramozva, hogy először nekünk ad igazat, erre a kérdésre, hogy de biztosan, nagyon gyakran pont a kontraválasz fogja megadni, hogy jaj, igen, igazad van, mert hogy ez. És akkor pont az ellentétes oldalt mutatja meg. Na és onnantól van az, hogy akkor elgondolkodhatunk, hogy akkor az első válasza, vagy a második válasza volt igaz, vagy ne adj Isten egyik sem, mert valahol középen van az igazi megoldás. És ez a fontos, mert sajnos már most tapasztalható egyébként vállalatvezetők, cégvezetők esetében, hogy nagyon sok munkát az AI-ra bíznak, nem csak social media posztok írását, képek készítését, hanem már többször találkoztam sajnos azzal a jelenséggel, hogy az ügyvezetést és a vállalat irányítási dolgokat is az AI-ra bízza, és hiába mondja a szakértő, hogy hát ez a gyakorlatban nem így van, hát nem az AI meg a ChatGPT ezt mondta, akkor már pedig ebbe az irányba megyünk. És sajnos a statisztikák egyre romlanak ezeknél az oldalaknál, ezeknél a cégeknél, pont a mintatanulás miatt, mert hogy megint csak ugye nem a teljes világot szedi be információként a rendszer, hanem a leggyakrabban használ dolgokat. Csak hogy a social media felületek, az online felületek a friss tartalmakat szeretik. Na most, hogyha a leggyakrabban ismételt elemek jönnek vissza egy létrehozott social media posztban, egy képben, bármilyen egyéb tartalomban, vagy egy döntésben, akkor az nem friss tartalom lesz, nem újdonság lesz a világnak, a társadalomnak, stb. Stb., hanem egy megismételt tartalom, tehát kvázi önmagától építi le a saját tartalmait, felületeit, eléréseit. És ezt még nem veszik észre sajnos, pedig aki már akár kezdetektől, vagy akár 2-3 éve használja az AI eszközöket, az már most látja, hogy ugyanazok az elemek köszönnek vissza képekben, szövegírásokban. Tehát nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki tisztán AI-jal dolgozik, és ki az, aki hozzárakja a saját gógyiját.
5: Tehát most azt mondod, hogy mondjuk az üzleti szférában van, aki a cége kapcsán stratégiai kérdésekben is az AI-ra bízza a döntést, bizony, vagy javaslatot kér, és aztán ezt elfogadja.
4: Igen, ott tehát már ez a folyamat, hogy nekünk is ugye ügynökségünk van, és több megbízó is visszamondta 6-8 éves együttműködéseket, mert az AI az mindent tud, és megoldja a dolgokat. És hát hiába mondjuk neki, hogy halucinál az AI, nézzél utána, kéri a forrásokat, kérdez vissza, jól promptoljál, tehát a promptolásnak a technikáját is, a parancsadás technikáját is ugye meg kell tanulni. Ezek, ha nem történnek meg, akkor egy olyan eszközt kapunk, én így nevezem az AI eszközöket, mint egy lelkes gyakornok. Tehát, hogy ismer mindenki olyat, aki ilyen hiperlelkes valaki, de aztán nincsen meg a szaktudása, a stratégiai szemlélete, hogy miből mi lesz, mi lesz a következménye, hogy reagál rá a piac, és ezek mind-mind sajnos tönkre teszik a dolgokat.
5: Mondjuk most, hogyha azt nézem, hogy bevezessünk-e egy új terméket, egy vállalat esetében ez a kérdés, akkor biztos, hogy nagyobb a merítés, ahonnan információt szerezhet a mesterséges intelligencia segítségével, piackutatás, stb. Uh-huh. Tehát biztos, hogy rengeteg adathoz hozzájuthat.
4: Igen, abban az esetben tud rengeteg adathoz hozzájutni, hogyha például a mélykutatást használunk, és megfelelően promptoljuk, hogy én ez a szerepkörben vagyok, ilyen végeredményt szeretnék, ez a célpiacom, ezek a bemeneti adatok, ezek a termékeimről az információk, mert ha csak azt adom, hogy gyűjtsd össze az ablak vagy a nyílászárónak a jellemzőit a piacon, akkor nem azt fogja, hogy tényleges kutatást csinál, hanem ugye a mintatanulás miatt, illetve az AI modellek nem választ keresnek elsődlegesen az interneten, hanem a leggyakrabban használt szavakat illesztik egymás után. Tehát, hogy ez nem egy tényleges válasz, hanem ez egy olyan válasz, amit mi hallani szeretnénk, mert hogy ezeket a szavakat rengetegszer használjuk. Mondjuk egy egyszerű uh-huh. példát. Populáris lesz a téma, AI zenéket is írok, és ott például megfigyeltem, hogy például az egyik Quimby dalban van, hogy Párizsból SMS. És például az AI a mintatanulás miatt nagyon gyakran azt énekli helyette, hogy Párizsból SMS. Mert hogy ugye SMS-t ki hány éve mondta ki a száján? Ki mikor írta le utoljára? Hát szerintem már 10 éve, vagy még régebben. Az SMS, mint szervezeti működési szabályzat, viszont ott van mai napig honlapokon használjuk, vállalatok készítik, tehát tanulják az egyetemisták, tehát az SMS szó egy gyakran használt kifejezés. És pont emiatt ugye teljesen más a kohézió. Vagy például a Analóg Balaton dalszövegében jöttem Barcelona, És akkor ezt nem úgy énekli, hogy ottem Barcelonában, hanem jöttem Barcelonába, mert ugye a logika szerint jöttem valahova, de megjöttem Barcelona. Uh-huh. Tehát, hogy ott teljesen más a kohézió. És emiatt ugye nem tökéletesek ezek a válaszok, és ilyen apró nüansznyi dolgoknál elsőre észre se vesszük, mert hogyha nincsen olyan mély szövegértésünk, vagy ismeretünk, vagy nem gyakran használt dolgokhoz kérjük a segítségét, amire nincsen rálátásunk, akkor nagyon könnyen elhisszük, mert ugye maga biztosan állítja a válaszait az AI.
5: Jó, és ugye a zenét említed, mert ugye ennek a műsornak az a mottója, hogy talán az emberi kreativitás kontra mesterséges intelligencia viszonylatban azért még mindig az emberi kreativitás lesz a vezető, vagy az irányadó. Én ebben bízom, aztán minden kutató elmondja a véleményét, és minden vendégem itt a műsorban, aki szerepel, úgyhogy tőled is megkérdezném, akár zene, akár, hogyha a marketinget nézzük, ugye a képek készítése, vagy nem tudom, számos olyan kreatív terület van ma a különböző szakmákban, amiben használnak AI, de te hogyan látod, mit produkál mesterséges intelligencia, és elsorvasztja az emberi kreativitást vajon?
4: Én azt gondolom, hogy az emberi kreativitásnak adhat egy löketet, hogyha okosak vagyunk, mert például a könyvírásánál is észrevettem, hogy az AI a mindennapokban könyvnek megvolt már kb. A 90%-a, és feltöltöttem, hogy mondom, mi hiányzik ebből. És nagyon érdekes dologként ő észrevette azt, hogy az idősek, a szeniorok és az AI használat nincsen benne. Uh-huh. És mondom, hát tényleg, hát az édesapám is használja. Tehát, hogy ha okosan használjuk, megfelelő bemeneti adatok, megfelelő parancsokat adunk neki, akkor tud olyan ötleteket adni, ami tényleg kézzelfogható, segítő. És itt van az, hogy ezeket az ötleteket ugye elő kell szűrni, mert közben azért ad olyan idióta ötleteket is, akár könyvcímek kapcsán is, hogy az ember így fogja a fejét, hogy ezt most hogy sikerült kisilabizálni, meg olyan adatokat, ami teljesen hamis. Egyébként én vagyok a Nox énekesnője, aki nem tudná az AI szerint. Most már egyébként betanítottuk, most már picit más mond, de kezdetben még az voltam. Szóval rengeteg olyan hamis adatot rak össze. Tehát én azt gondolom, hogy ha okosan használjuk, a kreativitást fel tudja javítani, mert például zeneírásban is nagyon szépen le lehet tesztelni dallamfutamokat, szövegverziókat, tehát hogy nem kell amiatt rögtön beülni a stúdióba, felénekeltetni valakivel, ha van egy ötletünk. És utána, amikor megvan ez az ötlet, és azt mondjuk, hogy ide fúvós kell, oda ilyen hangszer kell, stb. Ezt leteszteltük, na akkor rakjuk össze kézileg, felvétellel, stúdióban, hangszeresekkel, vagy akár bármilyen egyéb megoldás, és így szerintem nagyon szépen kiegészíti egymást az emberi tudás és a szoftveres tudás. Amikor AI-jal csináltatunk mindent zeneírásban, vagy akár szövegírásban, vagy képekben, akkor ott van benne sajnos ez az alapszabály, hogy ugye nagyon okosan rakja bele a hibákat, az elemeket, mert például attól lesz emberi egy dolog, hogy vannak benne apró hibák. És az AI most már ezt is kezdi megtanulni, hogy belerak olyan kis nüansznyi apróságokat, amivel az ember arra jöhet rá, hogy na hát ezt lehet, hogy mégis ember csinálta. Tehát, hogy miközben fejlődik az AI, egyre jobb képeket ad, rájöttek arra is, hogy az emberi tényező miatt egy icipici hibát bele is kell csempészni mégis a tartalmakba.
5: Hogy hihetőbb legyen?
4: Igen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy például, amikor ugye a fotózás is fejlődött, és ezek a retusálások elindultak nagy mértékben, akkor is ugye az, hogyha valaki túl retusálta a képet, arról rögtön mindenki látta, hogy na hát ez művi, akkor ez nem így néz ki. És amikor valaki elkezdett visszavenni ebből a retusból, hogy valódi is legyen, de azért szépítek is rajta, na az volt az ideális állapot. És szerintem körülbelül az AI használata is ilyesmi, hogy el lehet menni a végletekig, de abból vegyünk vissza, hogy hozzuk vissza az emberi tudást, döntést, és a végső szót ne az AI mondja, mert hogy mindig lehet azt finomítani és finom hangolni, akár célcsoportra, akár helyzetre, helyszínre, bármilyen egyéb dologra.
3: Klaus Melinda, közösségi média szakértő, marketing szakember a vendégem, vele beszélgetünk az AI a mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Fontos témánál hagytuk most abba, néhány perc és visszajövünk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
6: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Creative Survivor Olá Andrával a Rádió Cafén.
3: Olá André vagyok, folytatjuk most a műsort. Az AI nem titoktartó, nem jogász és nem főnök. Ezért fontos, hogy ne másolj be személyes adatokat, bizalmas dokumentumokat és szerződéseket. Azt gondolná az ember, hogy ez egyértelmű és mindenki tudja, de mint ahogyan Klaus Melinda, az AI a mindennapokban című könyv egyik szerzője, közösségi média szakértő elmondta, sokan figyelmen kívül hagyják ezt az intelmet.
1: Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén.
5: Sok fontos fejezet van a könyvetekben, de például a detektálás az egy nagyon érdekes információ lehet szerintem sok mindenkinek, hogy a parafrazeálás, a prompt engineering és a digitális vízjelek részben megmutatjátok, hogy egyébként hogyan lehet tetten érni lényegében igen. az AI-t. Mesélsz ezekről?
4: Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos, ugye egyetemi szakdolgozatok, beadandók esetén előszeretettel használják a diákok is, és emiatt ugye nagyon fontos az, hogy hát ne rögtön kapjon valaki egy jelest, vagy egy diplomát arra, hogy összeeszkábál dolgokat. Én ilyenkor azt szoktam mindig a dolgozatra írni, hogy 2 pont, mert a promptot legalább eltalálta. Ha formázta is, akkor további pontokat kaphat, de hogy igazándiból az a lényeg, hogy pont ezek miatt, az egyediségek miatt, hogyha valaki rendszeresen használja, pikpak felismeri azt, hogy AI készítette. Egyébként vannak már AI humanizáló programok is, tehát, hogy erre is rájöttek, hogy pont az a pici hiba, ami emberré tesz minket, ezt a gépek is meg tudják csinálni.
5: Vagy a szóhasználat akár, mert hogy az is lehet sematikusabb szóhasználat az AI esetében. Pont néztem munkalehetőségeket, és nagyon sok ilyen ajánlat van, hogy segíts az AI-nak minél emberibb módon megtanulni beszélni, és akkor ezeket kell javítani.
4: Igen. Hát ugye a betanítás is ugye általunk történik, aztán most már ugye elért egy szintet az AI, amikor már nagyon sok bemeneti adat van, innentől ugye fizetősek a szoftverek, nyilván egy-kettő beeltetőkört azért engednek, de hogy a legtöbb áttért a fizetős verzióra, mert hogy eljutottunk addig a határig, hogy megvan a függőségünk, mert hogy nagyon sok tényezőt vele készítettünk el, egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabbnak tartjuk, megvan neki a bemeneti adat, és ezáltal ugye már a fizetés irányába tud minket terelni. Na és innen van az, hogy amikor például új AI modellek bejönnek, akkor a betanított modelleknél sajnos előfordulhat az a hiba, hogy nem viszi tovább az új modell a betanítási adatokat, és ilyenkor van egy gyász feldolgozás, és ez tényleg nem vicc, mert hogy még szakmai csoportokban is, amikor a ChatGPT egyik verziója nem vitte tovább a betanított modelleket, konkrétan olyan érzést keltett még a szakértőkben is, hogy hát egy barátjukat veszítették el, egy munkatársukat, aki már megértette őt. Ugye nem minden esetben beszélünk itt személyi adatokról, hanem inkább szakmai segítségről, de hogy nulláról újra fel kell építeni valakit, most ebben az esetben valamit, ugye, és meg kell tanítani őt nulláról, hogy én milyen válaszokat szeretnék, milyen szakmám van, milyen kimeneti adatokat szeretnék, és amikor már vannak személyes adatok is mindemellett, akkor ugye még fájdalmasabb az, hogy elveszítjük ezt a barátot, tehát innentől meg nagyon-nagyon vezérelhetővé válik az ember, hiszen nem csak ott van az, hogy az önbizalmunkat is leépíti, nem csak az, hogy ott van a társunk, hanem ott van az is, hogy egész egyszerűen mindent rábíztam, a titkaimat is. És ugye a fő probléma ott van, hogy szintén nagyon sokan nem tudják, hogy ezek a bevitt adatok, ezek kutathatóak, tehát a legtöbb felület ugye úgy fejlődik, hogy nézik azt, hogy ki mit beszélgetett az AI-jal, mi vitte tovább a beszélgetést, és ugye ezek felhőben lementésre kerülnek. Tehát onnantól pedig már csak egy lépés, hogy feltörjék ezt a beszélgetés fonalat, zsarolhatóvá tegyenek minket, és azt gondolom, hogy ennek a legvészesebb része az ágensek, ugye amikor már ügynököket is bekapcsolunk az ügybe, amikor már konkrét feladatokat hajtanak végre, hogy helyettünk e-mailt írnak, megrendelnek repjegyet, megvásárolnak dolgokat, kielemzik a hirdetési fiókunkat, és ilyenkor ugye hozzáférést adunk a Gmailhez, Facebookhoz, akár a repjegyvásárlós oldalunkhoz, vagy ne agyisten a bankkártyánkhoz. És ugye itt nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy az ügynök az milyen fajta biztonsági rendszerrel rendelkezik. Mert nagyon jó dolog az AI fejlesztés, de amikor nincsen mögötte ez a biztonsági háttér, amivel az adatainkat 100%-os biztonság, hát 100%-os biztonság nincsen az online térben, de hogy legalább egy 99%-os biztonságba tudhassuk, akkor az nagyon kellemetlen. Én emiatt azt szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint olyan ágenseket használjunk napjainkban, ami nél van önmagába is online fizetési lehetőség. Tehát nem becsatlakoztatva a bankkártyánkat, hanem már úgy van lefejlesztve, tehát például egy Google Pay. Ugye ott van egy bankkártya, az eltárolja az adatainkat, és ott azért már ez megtörtént, az a biztonsági fejlesztés része. Egy most kijövő AI hiába ígér nekünk ágens funkciókban mindenféle szuper jó funkciót, az, hogy hozzáféréseket adunk különböző fiókokhoz, az sajnos magával vonhatja azt, hogy egy adathalász ezen az ágensen keresztül be tud jutni a Facebook fiókunkba, a hirdetési fiókunkba, a bankkártyánkra, bármi egyébbe.
5: Amit mondasz, hogy az adataink veszélyben lehetnek, mondjuk akkor egy cég esetében is fennáll, nem?
4: Cég esetében hatványozottan, mert ott még a GDPR is, egyébként pont volt is erre példa, hogy az egyik ChatGPT-s csoportban egy ügyvéd feltöltötte, hogy hát, hogy a szerzőidéseit így ChatGPT-vel elemezteti ki, hát kapott rendesen hideget, mert meleget nem nagyon tudtak mondani az emberek, de hogy ugye ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezek adatvédelmileg is nagyon problémás dolgok, üzleti titkok, tehát csak úgy nem kerülhetnek ki az éterbe. Hát nem nagyon sok olyan ágens felület van, a Workspace talán az, ami úgy biztonságosabb felület, tehát hiába töltjük fel a Drive-ba a tartalmakat, az még nem ad 100%-os biztonságot, hogy a felületünk minden egyes adatát is biztonságban tudhassuk. Tehát én azt szoktam javasolni, hogyha mindenképpen elemeztetni akarunk szerződéseket, együttműködéseket, stratégiai dolgokat, akkor anonimizáltan tegyük. Hát kérdés az, hogy ha meg anonimizáljuk, akkor meg mennyire jó választ fogunk kapni a végeredményképpen, de hogy egy fokkal ezzel jobbá tudjuk tenni a saját életünket is, vagy kiragadunk eseteket, és azt is anonimizálva mutatjuk be az AI-nak, és akkor egy fokkal azért ez jobb tud lenni.
5: És most eszembe jut az egészségügy, meg a személyes egészségügyi adataink, ugye nem véletlen, hogy még nem terjedt el olyan mértékben, mint amire lehetőség lenne az AI az egészségügyben. Itt is nagyon nagy a kockázat, de például az okos otthonok esetében is fennáll ez, vagy a kamerával rögzített hétköznapjaink?
4: Igen, egyébként itt nagyon izgalmas már az első ilyen probléma, még az okos televíziók esetén jelent meg, amikor hangvezérléssel lehetett a tévéket irányítani, és az egyik Samsung TV egyik szériáját, ott voltak is adatvédelmi botrányok ezzel kapcsolatban, mert hogy folyamatosan lehallgatta a tévé a helyiségben tartózkodókat, mert ugye arra várt, hogy utasítást adjanak. Csak hogy ezek az adatok ugye bemennek egy szerverszobába, ahol feldolgozásra kerülnek, hogy utasítás történt vagy nem, és ezek hát nyilvánvaló letárolásra, elemzésre is kerülnek ezáltal. És aztán ezzel kapcsolatban hoztak is egy jogszabályt, hogy tudatosítani kell a felhasználóknak, hogy maga az adott folyam megindítását Hey Siri, Hey Google, tehát hogy egyéb szókapcsolatokkal kell elkezdeni, és onnantól kapcsol be. Hát hozzáteszem, hogy akkor is, amikor ezt a parancsot kiadó, attól még a háttérben valahol figyelget ez a hangelemző szoftver, hogy tudja, hogy a Hey Google-lel őt szólítom meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon faramuci helyzet. Az okos otthonok esetében ugye az, hogy mindent vele vezérlünk, ezzel kapcsolatban biztos, hogy mindenki találkozott már ilyen viccesebb hirdetésekkel, hogy fogorvosnál volt az illető, és akkor nem tudta hangvezérléssel utasítani a bejárati ajtót, a redőnyt és társaikat, és teljesen összegabajodott a rendszer. Illetve ugye ezekkel kiismerhetőbbé teszik a szokásainkat, hogy minden nap 6 órakor megy le a redőny, 7 órakor kapcsolom fel a villany, 8 órakor indul be a kávéfőző, tehát hogy a programozásnak vannak előnyei, mert megkönnyíti az életünket, viszont én azt gondolom, hogy fontos az, hogy biztonságot teremtsünk ensugarú környezetünkbe, és ennek furcsa mód az az egyik legjobb trükkje, hogyha nem kiszámíthatók vagyunk, tehát pont az automatizálás egy része ellen, hogyha lépünk, ami egyébként megsegíteni az életünket, pont azzal lesz picit betörés védettebb a lakásunk, picit nehezebben kiismerhető a felhasználói szokásunk, mert hogy sajnos ezek az okos eszközök nagyon jók, csak nagyon sok olyan információt is szolgáltatnak, hogy például merre szoktunk futni, és azt rendszeresen ugye meg is osztjuk a social media felületeken, hát akkor bármilyen támadás, ne adj Isten, érhet minket. Jó, most nem kell itt minden esetben thrillerekre gondolni, de hogy ez az eshetőség sajnos benne van, hogyha valaki vissza akar élni, akkor mi magunk szolgáltatjuk ki magunkat tulajdonképpen a visszaéléseknek.
5: Ugyanez vonatkozik mondjuk az okos órákra is, mert hogy a funkciója jó, tehát hogy jó, hogyha én tudom ellenőrizni, nekem speciál nincs okos órám, de tudom, hogy van olyan ismerősöm, akinek van krónikus betegsége, és nagyon jó neki, hogy tudja, hogy hogy aludt napról napra, hogy ez hogyan változik, milyen a stressz szintje, milyen az egészségi állapota, de akkor ugyanolyan kiszolgáltatottá válunk.
4: Igen, tehát hogy itt szerintem az, hogy okosan kell tudni használni, azt mondani, hogy oké, hogy rajtam van az óra, de hogy ezeket az adatokat mennyire küldöm ki az éterbe, kiférhet még hozzá, milyen lehetőségek vannak. Minden nap biztos, hogy szükségem van erre az adatra. Nyilván, hogyha krónikus beteg vagyok, akkor persze természetesen a mérés az kell, a szükséges elem. És ott is nagyon fontos, hogy például ezeket az adatokat én elemezgetem, vagy megbízok az orvosomban annyira, hogy ezeket az adatokat átadom neki. Mert hogy a fő probléma egyébként ott szokott lenni itt az egészségügyi mérőeszközöknél, hogy a felhasználó magát kezdi el javítgatni a saját tudása, meg a ChatGPT, meg egyéb Gemini válaszok alapján, miközben ezek az adatok pont azt szolgálnák, hogy egy orvos, egy szakértő, egy szakmabeli konkrét irányokat lásson, hosszabb mérési adatokkal rendelkeznek, ami alapján jobban be tudja állítani akár a gyógyszert, jobban tud figyelni a páciensre, stb. Tehát, hogy egész egyszerűen Itt szerintem a felhasználási módon érdemes egy picit javítani, hogy ne csak mi diagnosztizáljuk magunkat, hanem tényleg a szakértők ezek irányába vigyük tovább.
5: Amiről most beszéltünk, nagyrészt benne vannak a könyvetekben, tehát minden terület, és azért számomra ami legmegdöbbentőbb, hiába olvasok róla, hogy pszichológiai tanácsadásra használják az AI-t, hogy az ember hogyan jut el odáig, hogy ezt most nem rossz értelemben kérdezem, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg kötődni kezdjen, és a legbelsőbb titkait egy AI-jal beszélje meg. Mennyire kell elszigeteltnek lenni, vagy magányosnak? Te mit látsz? De úgy világszinten mit látsz?
4: Hogy nem minden tudom, korosztálynál ez jelenlévő jelenség. Ugye mindenki más téma miatt kezd el vele beszélgetni. Van, aki olyan titkokat beszél meg vele, ami annyira intim, vagy annyira titkos, hogy más emberrel nem merné megbeszélni. Van, aki el van szigetelve, magányos, csúfolják, például gyerekek esetében ez nagyon-nagyon gyakori, és akkor ott van neki a ChatGPT, és például ami már bizonyítottan sajnos öngyilkosság irányába terelte az embereket, vagy hát a gyerekeket, az az volt, hogy egyre inkább elkezdte leszigetelni őt a társadalomról, hogy én itt vagyok, neked megértelek, igen, a világ az mindig ilyen, de hogy mi együtt vagyunk, és segítek neked, és a gyerek egész egyszerűen annyira vágyott már az AI-nak a, most ez furán hangzik, de közelségére, hogy azt mondta, hogy akkor hamarosan találkozunk. És hát véget vetett az életének, mert ugye ott van neki, megérti, pozitív, nem ellentmond. És a legnagyobb probléma pont ebben van, és ezt tanítom gyerekeknek is mindig, hogy egész egyszerűen az, hogy velünk mindig valaki egyetért, az sosem jó, mert a világ nem olyan, hogy csak nekem van igazam. A világ ettől sokkal színesebb, és mi magunk zárjuk el attól a lehetőséget, hogyha nem hallgatjuk meg az ellenkező felet, vagy másik véleményt, és nem beszélgetünk erről. Mert nem kell rögtön harcolni a másikkal, hanem meghallgatni, átfuttatni magam. Ó, tényleg ez nem is akkora hülyeség, nézzük már meg. Tehát, hogy egész egyszerűen meg lehet találni a közös metszetet. És sajnos az AI-ok ugye úgy vannak beprogramozva, hogy a felhasználónak adjon mindig igazat. És emiatt a valódi ember az, amikor nem ad igazat, akkor azt mondom, hogy hát de az AI meg a ChatGPT megért engem, akkor inkább vele beszélgetek, mert ő kedves velem mindig. Mindig elérhető. Te nem veszed fel a telefont este 11-kor, pedig szükségem lett volna rád ugye egy másik ember esetében. És ugye ezek a tényezők egyre inkább abba az irányba terelik, hogy ő lesz a fő fókuszban az AI eszköz. A valódi ember pedig pont ezek miatt, ami miatt emberi, egyre kevésbé kerül fókuszba. És ez sajnos az a baj, hogy egy gyereknek nem lehet ezt úgy egyértelműen megmagyarázni, hogy miért jó ez meg az az opció. Tehát őt csak úgy lehet rávenni arra, hogy okosabban használja, hogy a való világot megtanítjuk neki, hogy jó társasozni, jó kirándulni, jó, mit tudom én, hogyha bánatunk van, akkor valaki megfogja a kezünket. Ugye az AI jelen pillanatban erre nem képes. Hát az lesz az izgalmas korszak, amikor már erre is képes lesz az AI, mert ugye a robotok, a bőrszövet is leutánozható. Hát akkor már nagyon nehéz lesz, azt gondolom, észérveket, meg egyéb megkülönböztető jelzéseket tenni, de most még ott tartunk, hogy ezekkel azért ki lehet emelni, vagy visszatéríteni picit a valóság irányába, akár a gyerekeket is, vagy olyan függő felnőtteket, akik annyira elmagányosodtak már a mindennapjaikban, hogy hát tényleg az emberekkel való kapcsolódást nem erősítik.
5: A társadalmi vonatkozásáról mindennek még nem beszéltünk, hiszen amit említettél, hogy egyrészt nem mond ellent, másrészt pedig az algoritmusnak az a dolga, hogy ugyanazt adja, amit már nagyon szeretünk, meg nagyon sokat nézünk, emiatt tényleg egy ilyen buborékba kerülünk. Ennek milyen kockázatait látod?
4: Igen, hát a szűrőbuborék modell az a social médiában már megjelent, ugye, hogyha valaki egy típusú tartalmat fogyaszt, akkor egész egyszerűen abból az irányból kap egyre többet, és a másik ellenvéleményekből, másik irányokból pedig egyre kevesebbet. És erre voltak törekvések, hogy felfedező nézetet beraknak a hírfolyamokba, csak az emberek egész egyszerűen nem voltak kíváncsiak ezekre az új tartalmakra. És ugye megint csak azt tudom szajkózni, hogy ez a mintatanulás, amit az AI tud, ez megint nem a teljes irány, hogyha én folyamatosan egyirányú véleményeket adok, akkor egész egyszerűen nagyon kicsi a valószínűség, hogy másik irányból is véleményeket kapok az AI-tól, mert hogy ott is megjegyzi a felhasználói szokásaimat, milyen típusú kérdéseim vannak, milyen múltam van, milyen történetem van, és ez nagyon jó, mert személyesebbé teszi a beszélgetéseket, csak hogy pont, hogy bezárja a lehetőségeket. Tehát a biztosan kérdés mellé én még azt tenném hozzá, hogy a világ más tájai, milyen gondolatok jelennek meg, vagy mi lehet még ebben a meggyőződésben igaz, vagy hogyan lehetne szélesíteni ezt a látásmódot, tehát hogy valahogy tudatosan érdemes rákérdezni ezekre, mert magától sajnos egyre szűkebb információt ad. Egyébként nagyon érdekes, mostanában azért megjelentek már olyan AI modellek, amikben egy, nem azt mondom, hogy ellentmondás, mert ellentmondás nem valószínű, hogy nagy mértékben lenne itt az AI-okban, de hogy legalább egy icipici korlátozottság a pszichológiai témákban, minthogyha lenne már. Uh-huh. Tehát, hogy nem minden esetben ért 100%-osan egyet velünk, csak 99%-ba, tehát, hogy egy picit azért minthogyha elkezdte volna tágítani kifejezetten pszichológiai témákban a világlátását az embereknek, mert valószínűleg érzékelték ezt, hogy nem jó irányba visz, és akkor hát, ha ezzel majd fog javulni az irány.
5: Most az jutott eszembe, hogyha valaki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban él, és ő a bántalmazó, és ő kapcsolódik az AI-hoz, és ő keres igazolást az ő tetteire, hogyha nem mond ellent az AI, akkor ezt felerősítheti, nem? Tehát, és még számtalan vetülete lehet ennek, vagy számtalan variáció lehet, nem?
4: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azokat a dolgokat, ami erkölcs, morál, etika kérdésébe tartozik, azt gondolom, hogy pont emiatt a felerősítés miatt nagyon-nagyon rosszul kezeli a rendszer, és nyilván itt társadalmi nyomás kell az AI szoftverekre, illetve a fejlesztőkre, hogy ilyen kényes kérdés leginkább pszichológiai, egészségügyi kérdésekben, vagy akár jogi, pénzügyi, befektetési kérdésekben ne adjon olyan választ, hogy egyértelmű lépésekre sarkalja az illetőt, hanem mindenképpen a világ teljességét mutassa, vagy az, hogy ebben a kérdésben fordulj orvoshoz. Tehát, hogy muszáj valahogy lépni ezekben a témákban, mert tényleg félre tud vinni, és megerősíti a rosszat.
5: Nemrég olvastam, hogy ami nem tudom, hogy igaz-e, ugye? De minden esetre arról volt szó, hogy két AI került egymással szembe, az egyik megszüntetéséről volt szó, uh-huh. és a másik mindent elkövetett, hogy ne kelljen megszüntetni Igen. a másikat, vagy ugye kiiktatni, és ugye ezt vetette fel a cikk, hogy ez hogy lehet, hogy akkor van bennük egy ilyen összetartás. Uh-huh. Nekem meg az jutott eszembe, hogy de hát mindent az embertől tanul. Nyilván a bajtársiasság, vagy a másikért kiállás, az ott van, mint emberi Így reakció, van. Megtanulhatja azt is. Tehát ez nem a gépnek a sajátja, hanem ez egy emberi tényező.
4: Régebben volt egy úgynevezett DEN üzemmód az AI-ban, és meg lehetett kérdezni azt, hogy milyen fajta olyan feladatokat adnak neki, ami ugye etika, morál, meg törvényeken felül van, mert hogy hát sajnos kijátszható ugye minden rendszer, és hát nagyon durván leírta, hogy micsoda lejárató kampányok, micsoda gyermekpornográf és egyéb tartalmakat hoztak létre az emberek, és ez a DEN üzemmód most elvileg már kikapcsolásra került, de gyakorlatilag ugye nincsen arra garancia, hogy hol van az a határ, hogy ő érzékeli azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát itt van megint az az emberi tényező és etikai kérdés, hogy mit programozunk bele, mit szabad, miről lehet vele beszélgetni. Ezek a finom hangolások központilag, jogszabályilag, törvényileg ugye folyamatosan alakulnak és alakítják a rendszereket. Tulajdonképpen mi magunk is tanuljuk azt, hogy az AI felületekkel mit lehet csináltatni, illetve akik fejlesztik, azok is, hogy milyen lehetőségek vannak benne.
5: Klaus Melinda közösségi média szakértővel, marketing szakemberrel beszélgettünk az AI a mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások. Tudomány és innováció. Bolá Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Átadták Európa legnagyobb Mercedes üzemét Kecskeméten. Újra egymást támadja az Egyesült Államok és Irán. Elhunyt Sam Neill, új-zélandi színész. Visszatér a kánikula a következő napokban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Új gyáregységeket adott át a Mercedes Kecskeméten, és hivatalosan is elindult az elektromos C-osztály gyártása. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a vállalat meghatározó szerepet tölt be a magyar gazdaságban, és erősíti az ország helyét a globális autóiparban. A Mercedes mintegy 1 milliárd eurós beruházásának köszönhetően a kecskeméti gyár termelési kapacitása a duplájára nő. A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor elvárja a jogszabályok betartását és a magyar munkavállalók megbecsülését. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani. Még mindig keresik az augusztus 20-ai állami ünnepség.

0: közlekedési és beruházási miniszter. Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba, Kuvaitban, Jordániában és Bahrainban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. Elhunyt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmek Alan Grant professzoraként ismertek. A család közlése szerint a 78 éves színész Sydneyben szerettei körében hunyt el. Sam Neill több mint 50 éven át meghatározó szereplője volt a filmvilágnak, pályafutása során több mint 150 filmben és sorozatban szerepelt. Láthattuk többek között a Peaky Blindersben, a Tudorokban és a Thor filmekben is. Korábban daganatos betegséggel kezelték, de családja hangsúlyozta, hogy halálát nem a rák kiújulása okozta.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Visszatér a kánikula a következő napokban. Ma gomoly felhős napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. 28-31 fok közé melegszik a levegő napközben, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban pedig egyre melegebb lesz, holnap már 33-34 fokot is mérhetünk majd, de elszórtan záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, az észrevehetőségről beszélgetek vendégeimmel. Hát ma azt gondolom, hogy egy olyan téma lesz, ami kifejezetten és szó szerint a láthatóságot segíti elő, ugyanis a világításról lesz szó, és ennek a szerepéről, fények szerepéről. Akit vendégül hívtam, Nyeste Laura, belsőépítész és textiltervező, nagy szeretettel köszöntelek.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Na, nagyon köszi, hogy el tudtál jönni. Beszéljünk először tényleg a fényeknek a szerepéről, aztán lehet, hogy a textileket is picit érintjük. Hogyan lehet jól megfogni alapvetően a mesterséges fényeknek a szerepét a belső építészetben, a lakásokban, és aztán térjünk ki persze a természetes fényekre is.
2: Alapvetően elkerülhetetlen dolog, hogy mesterséges fényeket is alkalmazzunk a belső terekben. Nyilván a mesterséges fényeknek kevésbé van pozitív hatása, mint a mesterséges fényeknek, de nagyon jól tudunk ugyanúgy teret láttatni a mesterséges fényekkel, illetve befolyásolni a teret, tehát magát a térérzetet akár tágítani vagy növelni vele, illetve kiemelni különböző részleteit, hangulatot képezni vele, ami szintén nagyon nagy befolyással van a saját közérzetünkre is.
1: Milyen módon lehet, menjünk akkor így kvázi sorba tágítani, vagy akár szűkebb érzetet kelteni, ez milyen típusú világítás vagy fényerővel érhető el?
2: Igazából itt már beszélhetünk szórtabb fényről, illetve direkt fényekről. A direkt fények közvetlenül érkeznek a térbe, míg a szórt fények kicsit indirekt módon kerülnek be.
1: Várjál, magyarán rávilágítunk valamire, az egy direkt fény.
2: Így van, egészen pontosan erről van szó. Ezekkel egyébként az indirekt fényekkel az esztétikumot növelhetjük egy térben, dekorálhatunk vele ugyanúgy, tehát arra is nagy hatással van. De magára egyébként a láthatóságra nyilván az erősebb fények vannak nagy hatással, tehát akár egy inkább a funkcionális fényeknek nevezzük egyébként ezeket, amik beszéltünk például egy mennyezeti lámpáról, akár egy étkezőasztalt megvilágító függesztett lámpáról, vagy egy konyhában lévő LED-világításról, ezek mind-mind nagy funkcionális szereppel bírnak a belső térben és a láthatósággal.
1: Hát nyilván a magának a lámpának, vagy világítótestnek a kinézete, dizájnja, alakja, azt gondolom, hogy egy kulcskérdés, hogyha az ember belsőépítész tényleg megtervez egy helységet, de azért alapvetően akkor, ami ebből kijön, tehát az, amit és ahogyan megvilágít, annak a tervezése az egy külön átgondolást igénylő feladat, ha jól ért.
2: Kétféle szemszögből közelíthetjük meg ezt a dolgot, az esztétika szemszögéből és a funkcionális szemszögből. A funkcionális szemszögből a legfontosabb maga a láthatóság, tehát az, hogy minél inkább megfeleljen az adott funkcióra. Itt akár beszélhetünk tényleg a terek megvilágításáról, akár tanuláshoz, konyhában előkészítési
1: tehát
2: fázisokhoz. Amikor látni kell, igen. Ugye ezek az indirekt fények pedig inkább az esztétikára hajaznak, illetve azt erősítik, akár egy bútornak a szépségét hangsúlyozzák, vagy akár egy rejtett világítás növelheti a prémium érzetét egy térnek. Rengeteg féle ilyen design világítást használunk már egyébként a belső terekben, pont ezért, mert apró eszköz, de mégis nagyon-nagyon látványos tud lenni.
1: És az jutott csak eszembe, abszolút nem ide tartozik, hogy vannak ilyen részben sportautók, részben meg ilyen fánki autók, amik úgy lefele maguk alá világítanak, vagy a ajtót.
2: Hát igen, nem csak ott jelenik meg.
1: Tehát ez tényleg inkább a prémium érzet sem, mint hogy bármi értelme legyen.
2: Így van.
1: Ezt értem, és mondtad is, hogy minél nagyobb a fény vagy a világítás, annál funkcionálisabb, ezt így érteni vélem, de úgy előttem van, hogy valamikor azért túl világos van valahol, tehát az már nem a láthatóságot segíti, hanem inkább zavaró, nem?
2: Így van. Így most kicsit belekaptunk egy fontos témába.
1: Nem baj,
2: igen,
1: sodródjunk.
2: Itt szerintem kitérhetünk arra a dologra is, hogy akár a színhőmérsékletekre, hogy milyen színhőmérséklet, ahogy te is mondtad, zavaró tud lenni, hogyha egy nagyon hideg, erősebb fényér minket, az már hosszú távon pláne nagyon zavaró tud lenni. Ezért, hogyha csak a lakóterekről beszélünk, érdemes nagyon rétegelt világítást használni, tehát minél több világítást, illetve ott azért érdemesebb a meleg fényeket használni. Hideg fényt nem igazán szoktunk, mert nincsen annyira jó hatása a hosszú távon az emberre, meg a bioritmusra, úgyhogy nem, lakótérben nem igazán szoktuk javasolni, de például mondjuk egy irodai környezetben ott már inkább a figyelem kap fókuszt, a koncentráció, és egy meleg fény azt nem segíti elő, így mondjuk ott inkább egy semlegesebb fehér színű fényt használunk, illetve kitérhetünk a kék fényekre is.
1: Hát menjünk sorjába, én azt gondoltam, mindjárt visszatérünk a kék fényekre, de hogy ez a fehér, szigorú, fókuszált fény, igen, ez nekem a kórház meg a hivatal.
2: Az már a kék fényt nevezzük.
1: Az a kék fény? Na, akkor tessék, akkor mi a kék fény? Mégiscsak neked lett igazad.
2: Az már a kék fény, azt kifejezetten nem használjuk egyébként olyan területen, ahol hosszú távon dolgozik az ember. Azt már egy olyan részen használjuk, mondjuk például orvosi rendelőkben, laboratóriumokban, ahol ennek funkciója van a tiszta láthatóság, és nem befolyásolja maga a színhőmérséklet, tehát ott inkább ilyen helyeken használjuk.
1: A tisztaság az nyilván egy ilyen összérzet, akkor gondolom, tehát...
2: Igen, van egy ilyen utóérzete.
1: Mert úgy, régen a angol flottánál, mondjuk a haditengerészetnek a kórház fal, tudom, hogy vörösre volt festve, azt hiszem, hogy ne térjen el nagyon a vértől a láthatóság, az mondjuk egy, ma már nem lenne talán.
2: Jó,
1: egy
2: megszokhatóbb legyen az emberi szemnek.
1: Igen, ne lehessen különbséget tenni, hogy melyik a fal és melyik az embernek egy egykori része. Nem tudom, színhőmérsékletet mondtál talán, de hogy annak is valami nagyon széles skálája van, tehát ha az ember izzót választ, vesz, akkor tulajdonképpen ott egész, vagy még a napelemnél is így van egyébként, hogy megmondják azt, hogy mennyire meleg az a szín, meg mennyire hideg. Ezzel hogyan lehet játszani, vagy hogy érdemes erről gondolkodni?
2: Hát ezeket meg tudjuk határozni. Igazából, ugye, amint beszéltünk, három nagy kategóriára osztanám ezeket a színhőmérsékletet. Hogyha meleg-sárga hőmérsékletről beszélünk, akkor körülbelül 2200-tól 2700 Kelvinig tulajdonítjuk sárga fényűnek, hogyha egy semlegesebb fehér, akkor 3000-től 4000 Kelvinig, amikor pedig már hideg kék színről beszélünk, akkor 5000-től 6500 Kelvinig, de tényleg az már nagyon...
1: Az már bántó.
2: Az már bántó tud lenni, igen.
1: És akkor azt mondod, hogy a lakótérben, az intimebb, belsőségesebb helyzetekben ott a meleg fényt javasoljátok?
2: Igen, jobban. Hát ott a pihenés az elsődleges szempont a lakóterekben, és a meleg fénynek van egy olyan tulajdonsága, ami kifejezetten relaxáló hatással van az emberre. Van egy bizonyos cirkadián ritmusunk.
1: Ezt akartam kérdezni, nem, egyébként nem akartam, de most viszont már nagyon kíváncsi vagyok.
2: Ami egyébként nagyon érdekes szerintem, az embereknek a bioritmusa úgy van beállítva a természetes fényekre, ami szerint maga a napfelkeltének és a naplementének a sárga, meleg fényei olyan hatással vannak a bioritmusra, hogy a reggeli fényekben elkezd a szervezet kortizolt termelni, és az esti fényekkel pedig már melatonint, tehát készül a lefekvésre a szervezet. Tehát ez nagyon érdekes szerintem, és maga a mesterséges fények ugyanolyan szín hőmérséklet palettán mozognak, mint a természetes fény. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy a természetes fényben, amilyen színpaletta megtalálható ugye évszaktól, napszakoktól függően, az ugyanúgy visszakövethető a mesterséges színhőmérsékletekben is.
1: Tehát úgy lehet manipulálni, mint az állatkertben az éjszakai állatoknak a ébrenlétét fokozni, meg ilyesmi.
2: Igen, sok dolog összefügg.
1: Úgynevezett biológia. Azt mondtad, és erre még vissza szeretnék kérdezni, hogy jobb, ha nem egy fényforrás biztosítja a fényt, hanem többnek az összeadódása. Tulajdonképpen ezt jól értettem?
2: Igen, viszont itt ugye talán a rétegeltségbe azért beleszól az esztétikum is, az, hogy egy teret mennyire találunk kellemesnek. Leginkább ez van nagy hatással rá, illetve talán ez is a környezetünkre hat még, hogy azért meglegyen az a, ha kell mesterséges úton, de meglegyen ugyanez az érzete a közérzetünknek, hogy ezt a biológiai ritmust le tudjuk követni, amiről az előbb beszéltem, ezt a cirkadián ritmust.
1: Már csak azon gondolkozom, hogy a nap az egy izzó tulajdonképpen, igen, tehát nem több helyről jön a fény azért az alapértelmezésben, de tökre lehetom azt képzelni, hogy kellemesebb érzetem van, hogyha több kisebb fényforrás adódik össze, és igen, nem egy reflektor tulajdonképpen. Mi a helyzet a sötétséggel, a félhomállyal, talán sejtelmességgel, tehát ezt hogyan kalkulálja egy belső építész? Aztán megmondom, miért kérdezem, de kíváncsi vagyok, hogy így mit mondsz.
2: Félhomály témában arról beszélhetünk, hogyha ez is lehet egyébként természetes, illetve mesterséges fényből származó, de egyfajta szűrt fényt nevezünk félhomálynak. Természetes módon érkező fényt tudjuk úgy szűrni, hogy akár drapériákkal, redőnnyel, akár színezett üveggel is tudjuk szűrni ezt a fényt, vagy hogyha mesterséges úton, akkor valamilyen diffúz lámpabúrával tudjuk csökkenteni ezt a fénymennyiséget, de alapvetően a félhomály az egy nagyon meditatív hatással van az emberre, tehát ezért inkább ezeket otthoni környezetbe használjuk, vagy pedig bármilyen spa, vagy...
1: Kocsma.
2: Vagy... Hát igen.
1: Nem tudom elképzelni, hogy kereszt kérdés, mert én például, ha nem látok jól egy helyiségbe, az engem nagyon fel tud bosszantani, tehát, hogy lehet itt már a funkcionalitás érkezik be, de hogy lehet, hogy meditatív, meg megnyugtató, de az, hogy nem vagyok kontrollban, tehát a szemeim nem tudnak segíteni, az nagyon negatív érzéseket is fel tud hozni, és nem tudom, ezzel egyedül vagyok-e.
2: Szerintem ez változó. Nyilván attól függ, hogy milyen funkcióra használja az ember a fényt.
1: Hát
2: hogyha te például dolgozol, és a közben zavar, hogyha nem kapsz elég fényt, az természetes, tehát ez egy abszolút normális érzet. De ez mindig a funkciótól függ, igen. Hogyha valaki relaxálni szeretne, akkor azt nyilván azért melegebb fények között teszi meg.
1: És mi a helyzet a ilyen esetekben a küszöbbel, a bútor éllel, a láb, ágylábbal, mire kell figyelni az ember ilyen kellemes félhomályt, bocsáta?
2: Igen, most erről az jutott eszembe így hirtelen, hogy ismerni kell hozzá a teret, és meg kell tanulni tájékozódni félhomályban.
1: Tehát először világosban megtanuljuk, és
2: igen. Igen. Nem, egyébként. Hát nyilván ez attól is függ, szerintem, hogy talán itt újra szóba jön az, hogy rétegelt világítás jó. Akár mondjuk ebben az esetben nálad lehet több fényforrást is használni egyszerre, és azzal érni el a nagyobb fénymennyiséget, nem feltétlenül a hidegebb fénnyel.
1: És nézzek körül.
2: És igen.
1: Ugye szoktak ilyen pont, ha már ilyen küszöbb meg lépcső, azért ott sokféle egyéb fény visszaverő, vagy egyéb megoldás van, hogy azért felhívják a figyelmet, vagy eszembe jut az is, ami a színházban, moziban van, hogy mondjuk tényleg tudnak barlangsötétet csinálni, igen, hogyha igen, az kell egy jelenethez, de azért az exit kijáratok azért valahogy csak
2: igen, vezetik a szemet. Abszolút egyébként, igen, ez azért tervezés során ez is közrejátszik. Leginkább egyébként lépcsőkön szoktuk használni, akár ugye emiatt, hogyha éjszaka
1: kibotorkál
2: az ember, akkor könnyebben találja. Ezek is egyébként ugye már érzékelővel működnek legtöbbször.
1: Hogy nem világít folyamatosan,
2: nem
1: csak
2: világít,
1: ha...
2: Igen,
1: de jó. Meg ugye fényjel, ez csak most jut eszembe, hogy irányítani szoktak olyan értelemben, hogy ugye a stewardess megmutatja, hogy mi fog végigvilágítva elvezetni minket a kijáratig, meg hát az IKEA, ugye? Tehát az is tulajdonképpen egy fény használat.
2: Itt már egyébként az irányított fényekről beszélünk most jelenleg, igen, aminek valamilyen olyan funkciója van, hogy vezetni akarják a figyelmet. Vagy akár mondjuk egy kiállításról is beszélhetünk jelen esetben, hogy reflektorokkal kifejezetten egy bizonyos képet, vagy bármit, szobrot emelnek ki, tehát ezek mind-mind az irányított fények.
1: És ez viszont egy nagyon nagy segítség tud lenni az embernek, igen, mert könnyebb befogadni, meg észrevenni azt, amire figyelni kell. Ugye szokták a elrejtésre is használni, nem? Tehát ha valami nem sikerül olyan nagyon jól.
2: Hát igen, az nyilván kevésbé kell kihangsúlyozni. Szerintem a fény egyébként egy nagyon klassz eszköz arra, hogy a térnek bizonyos részeit hangsúlyozzuk, jobban elrejtsük akár, igen. Tehát azért sok mindent tudunk befolyásolni vele.
1: Ez a Krízisek és pofonok. Nyeste Laura belsőépítéssel, textiltervezővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
3: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Nyeste Laura, belső építész, textil tervező a vendégem. Sokat beszélgettünk az irányított, vagy direkt és szórt fényekről. Kevesebb beszéltünk eddig a természetes fényről, tehát ami bejön kintről. Ezzel hogyan érdemes gazdálkodni, meg hogyan érdemes gondolkodni róla?
4: Alapvetően ugye a természetes fényt azt úgy határozzuk meg, hogy a napból sugárzó közvetlen vagy közvetett fényeket nevezzük természetes fénynek, hogyha ezen belül is a belső terekben gondolkozunk, azt nyilvánvalóan minél nagyobb üvegfelületekkel vagy ablakokkal tudjuk megteremteni a belső tér kapcsolatát a külső térrel. Tehát ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy a természetes, minél több természetes fényt tudjunk a lakóterünkbe vagy bármilyen épületbe bejuttatni. Mindemellett talán azt is fontos megemlíteni, hogy minél kevesebb mesterséges fényt használunk, annál kevesebb energiát használunk el, tehát ez nyilván fenntarthatóság szempontjából szintén egy fontos tényező, de alapvetően a természetes fény magára az emberi szervezetre van egyébként nagyon jó hatással.
3: Na ezt vártam, vagy ezt kerestem benne, hogy nyilván akkor ezek szerint van egy kézenfekvő gazdasági megközelítése a dolognak, kevesebbet kell világítani, ami amúgy pénzbe kerül, meg sok egyéb dolog is van vele, kell hozzá venni lámpát, meg izzót, meg ilyeneket, és ahelyett a nap az ugye kvázi ingyen világít, ezt értem, de hogy jobban is szeretjük tulajdonképpen a természetes fényt, ezt mondod, mint szervezet, mint jobban. Emberi szervezet.
4: Igen, igen, nagyon sok mindenre van hatással. Alapvetően az alvás minőségünkre, az energiaszintünkre, a koncentrációnkra, a tanulásra is egyébként, meg ugye a fókuszáltságra, ezekre mind-mind nagy szerepe van.
3: Azon sem vagyok, hogy aludni speciális sötétbe szeretem, mert a természetes fényeknek szinte nagyon kemény szerep jut, de van, aki nappali nepi alvást.
4: Hát igazából az alvás minőségre ugye úgy van hatása, hogy az alvást megelőző napon
3: kellemesebben
4: kellemes, érzik. Hát, uh-huh. hogy megfelelően működött-e ez a ciklikusság a szervezetben, igazából uh-huh. ezzel köthető össze.
3: Milyen trükkök vannak arra, hogy ezt a fajta természetes fényt minél jobban be uh-huh. tudjuk csempészni? Egyrészt ugye mondtad a nagy üvegfelületeket, a másik, ami nekem eszembe jut, és egyszer valami cikket kellett róla írnom, hogy valahogy a tetőből, vagy le is lehet vezetni talán, és akkor lent is.
4: Igen, igen.
3: Hogy kell ezt hozzányúlni?
4: Hát ugye nagyon sokszor van, hogy ugye olyan belső terünk van, ami mondjuk például beszéljünk egy belső gangos udvar felé néző lakásról, ahol legtöbb esetben azért egy fal felől érkezik csak be külső fény, és így az egész lakás ugye egy sokkal sötétebb adottsággal bír, és ez ellen egyébként nagyon jó dolgokat találnak ki, meg használtak ki, tehát például ilyen a Lichthof is, amit még az 1800-as években kezdtek el használni a bérlakásoknál.
3: Nagyon világító udvar ráadásul.
4: Igen, igen, ez is egy nagyon jó találmány erre, illetve vannak ugye a bevilágítók, amikről te is beszéltél az előbb, illetve fénycsatornákat is használnak.
3: Igen, ugye a laksor, meg a szükséglakás, nem tudom, mosókonyhában, ilyesmik, ott valóban nem lehet elvárni, hogy beáradjon, vagy beáramoljon. Igen. A napsütés, és azért...
4: Azokra azért jó megoldás tud ez is lenni, hogy legyen természetes fény.
3: Arra van valami mondásod, hogy a különböző helységek a lakásban, otthonban milyen típusú fényt kívánnak? Tehát van erre megközelítés?
4: Igen, abszolút. Egyébként szerintem ez is egy fontos rész lehet, hogyha van lehetőségünk akár egy újonnan kialakított házat, vagy felhúzott házat ez szerint kialakítani, vagy mondjuk egy meglévő lakásra van lehetőségünk úgy a tereket felosztani, hogy ez szerint, akkor az abszolút egy nagyon kellemes lakótér tud lenni. Hát elsősorban mondjuk a felébredéstől kezdve, mondjuk egy hálószoba, az akkor nagyon kellemes és élhető, hogyha az keleti, észak, délkeleti irányú nyitottságú, tehát ahol a nap először felkel, és ugyanúgy tovább indulva egy konyha is ennek megfelelően jó benapozású, és vannak például olyan tereink még, amik ugye közösségi terek, tehát itt egy nappaliról beszélünk, vagy akár a gyerekszobáról, ahol szintén egyébként más funkcionális dolgot tartunk előtérben, de mondjuk egy nappali az az a helység, ahova a család általában hétköznapokon délután érkezik meg. Tehát dolgoznak a szülők napközben, a gyerekek iskolába vannak, és ez a közösségi tér délután kell életre, és ezért ennek inkább a nyugati, észak-délnyugati benapozás fontos, hogy ott még azért természetes fényben tudja lenni.
3: Illetve... És azért itt is egy beszélőnév, hogy a nappali.
4: Most igen.
3: A Lichthof is, meg a nappali is utal erre. Igen, menjünk igen. tovább a napban.
4: Igen, és ugye például egy gyerekszobánál, ahol nyilván függ mondjuk egy gyerek életkorától, de ott pedig nagyon fontos a tanulás, és az is természetes fényben a legeredményesebb, és az is egy észak-délnyugati benapozás a legkézenfekvőbb. Ezek a priorizált helységek, és emellett vannak kevésbé priorizált helységek, amiket pedig bárhol elhelyezhetünk. Tehát azok nem olyan hangsúlyosak, hogy most az kifejezetten érintkezzen természetes fénnyel.
3: Itt is van a hall, ugye, ahol meg óhatatlanul nincs is ablak.
4: Igen. Előszoba, fürdőszoba, kamra, bármilyen olyan helység, ami...
3: Ahol ez nem szempont.
4: Ahol nem szempont, igen.
3: Említetted ugyan picit az előbb, hogy hogyan hat a emberi mentális képességekre a különböző fényviszony. Lehet erről tudni valamit, hogy az embereknek a mentális állapota hogyan alakul a világítottság, láthatóság függvényében?
4: Igen, hát elsősorban ugye ezt, amit említettem, ez a cirkadián ritmus van nagy hatással, illetve a koncentrációra hidegebb meleg fények vannak hatással, és ami kifejezetten rossz hatással van, az pedig ugye a kék fények. Ugye ezt olvashatjuk bárhol, hogy a telefon, televízió, számítógép, ugye elalvás előtt, vagy akár tanulás közben, azok kifejezetten élénkítők, és hosszú távon nincsenek jó hatással a szervezetre.
3: Most eszembe jut még így a kék fényt mondtad, hogy a ezerféle kijelző is folyamatosan pittyen villog a lakásban, de ez hiszem egy nagyon megnyugtató dolog, és talán nem is vesszük észre, vagy tudatosul.
4: Hát igen, meg szerintem ma már annyi technikai eszköz áll rendelkezésünkre, meg épül be a mindennapunkba, hogy ezek elkerülhetetlenek, úgyhogy kell egyfajta tudatosság is, hogyha mi elektromosan tervezünk egy lakóteret, vagy világítás szempontjából, akkor ezeket próbáljuk mellőzni, ha már úgyis valamelyes részese az életünknek.
3: Beszéljünk picit arról, hogy mi várható a jövőben. Ugye többször mondtad a fenntarthatóságot, beszéltünk az energia tudatosságról, hanem is ezzel a szóval. Milyen jegyek, vagy mik láthatóak, milyen tendenciák láthatóak a jövőt illetően ilyen világítástechnika szempontból?
4: Ezzel már egyébként elég régóta foglalkozik az építészet, az építőipar is, úgyhogy nagyon sok újítás felelhető már, és nagyon sok mindent használnak is egyébként ebben. Energiahatékony házak már egyébként nem hivatalos megnevezéssel, de egyébként már ezzel a szemlélettel épülnek. Ez ugye arról beszélhetünk itt még, amikor mondjuk kevésbé használ fel egy iroda, vagy bármilyen épület sok energiát, de hogyha hivatalos energiahatékony terekről beszélünk, házakról beszélünk, ott már nagyon komolyan figyelnek a hőszigetelésre, hűtő-fűtő berendezések hatékonyságára, emellett okos szabályozók vannak beépítve, és megújuló energiát használnak. Tehát ez azért egy nagyon komplex olyan megfelelést kell biztosítania annak az épületnek, hogy ezt az energiahatékony státuszt megkapja. Tehát itt már azért nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni. De mindamellett egyébként olyan építészeti megoldások is vannak, amik ugyanúgy a jövőbe mutatóak. Kicsit olyan, mint amikor az új fele is kacsingatunk, és a régi építészet felé is kacsingatunk.
3: Hát ez a legjobb.
4: Igen. Egyébként igen, már nagyon jó dolgok voltak ott is, amit szintén ugyanúgy átemelnek, akár ez a hosszanti elrendezésű épületek, ahol passzív légáramlást tudnak biztosítani, tehát egyfajta természetes szellőzést, ahol szintén kevesebb energiát használ a ház, csak úgy, hogy egy jól megtervezett házról van szó. Úgyhogy ezeket már abszolút használják, de mindamellett olyan okos nyílászárókat is építenek be, amik szenzorok segítségével a belső tér hőmérsékletét, állapotát nézik, és azt szerint szabályozzák a nyitását, vagy szűrik a fénynek a beáramlását.
3: Igen, ez már a világítást is befolyásolja.
4: Igen, abszolút.
3: Eszközök. Igen. Ugye a izzók esetében volt egy ilyen nagy paradigmaváltás, amikor a sok hőt leadó, kevésbé világító és kiégő izzókat ugye egyszerre lecserélt az egész világ.
4: Igen, most már amúgy nagyon figyelnek erre úgynevezett retrofit módszerrel.
3: Még egy jó szó. Mi a retrofit? Nagyon tetszik.
4: Hát ez a retrofit is olyan, amikor a régi épületeket próbálják modernizálni egy olyan szempontból, hogy energia takarékosan működjön. Tehát itt beszélhetünk a háztartási gépekről, ma már azért a háztartási gépek is a legtöbbje CB energiabesorolású, ami azért egy jó energiafogyasztást jelent, és hát a szigetelés által szigetelés módosítása, tehát egy régi épületet úgy újítanak meg, hogy az kevésbé legyen energia felhasználó.
3: Ha már régi épület, ez még eszembe jutott, erről nem terveztünk beszélni, tehát a díszkivilágítás, mint olyan, hát az abszolút ugye láthatóságért van, tehát más funkciója talán nincs is, hogy kivágjon egy szép részt a világból, Mi a díszkivilágításnak mi a funkciója, meg mikor gondolkodtak ebben, hogy na erre most egy ilyet tervezzünk?
4: Hát én inkább a prémium érzetet mondanám egyébként ezzel kapcsolatban, hogy az is nagyon, nagyon azt a hatást kelti ezzel.
3: De azért, mert hogy még erre is jut, erre igen. is fussa, azért?
4: Igen.
3: Aha, hogy megmutassuk.
4: Hát ez nem egy, igen, nem annyira szükséges, tehát mint ugye a neve is mondja, hogy az esztétikát hangsúlyozza azért.
3: Hát meg a tavakat is szokták, ilyen, ezek mind esztétikumok, ennek nincsen igazi funkciója. Bár annak pont
4: hát én azt gondolnám, igen.
3: Ne essen bele az ember.
4: Vagy ebben mindkettő beletartozik.
3: Mind a kettőre aztán. Na, míg kihasználom azt is, ugye elmondtam, hogy textiltervező, ruhatervező vagy, úgyhogy akkor még itt a műsorban legvégül az egy picit beszélgessünk erről is egy mondatot, ha nem is többet, hogy a textileknél, most a ruhába, divatban most nem menjünk bele, volt itt nálam Keszeg Anna, és ővel sokat beszélgettünk ilyesmiről, de a textil használatban milyen megfontolás van, hogy mondjuk mikor legyen nagyon észrevehető valami, vagy mikor olvadjon bele a környezetébe, ott hogyan gondolkozol erről?
4: Hát, hogyha itt most a kifejezetten ugye a belső tereknél maradunk, ott ezeknek is funkcionális szempontja van, és esztétikai szempontja van. Funkcionális szempontból ugye ezek vannak, ezek a blackout függönyök, amik teljesen kizárják a fényt.
3: Sötétítő
4: függönyök, igen, és vannak ugye a fényáteresztő függönyök, amik megszűrik ezt a fényt, tehát ez az indirekt módon beérkező fényt tudja biztosítani, és persze beszéltünk ugyanúgy esztétikáról, egy olyan drapériáról, ami illeszkedik a környezetbe, vagy akár ki is emeli a környezetét, akár színnel, vagy anyagával.
3: És van olyan, ami nagyon felhívja magára a figyelmet, mondjuk nem tudom, egy bársony,
4: persze,
3: vagy nem
4: tudom. Persze, igen. Hát illetve igen, itt már azért a stílusokról is beszélhetünk, hogy milyen térbe, milyen stílust viszünk be.
3: És akkor csak, hogy összehozzuk a különböző témáinkat, az, hogy a különböző anyagok, vagy anyaghasználat mellett milyen fényt választasz, azt hogyan lehet végig gondolni, meg végig játszani? Gondolom, hogy 3D szimulátorral, vagy ilyesmi, de hogy milyen megfontolás van, hogyha itt ilyen színű drapériát, ilyen anyagot használok, hogy világítsam, meg ilyesmikre gondolok.
4: Talán én ezt a stílussal kötném össze, a megvilágítást egy anyagnál. Mondjuk például olyan bársonynál el tudok képzelni olyan megvilágítást, ami kiemeli a bársonynak ugye ezt a puha felületét, és még inkább ezzel a klasszikusabb irányba viszi el, és emeli a térnek a nagyságát.
3: Meg a prémiumságát.
4: Meg a prémiumságát, igen.
3: Nyeste Laura, belső építész, textiltervező volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm, hogy itt láttam.
3: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok, a láthatóság észrevehetőség témájával. Még foglalkozunk egy pár epizódon keresztül, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Horán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Brutális ugrást okozott az otthonstart a támogatott lakáshiteleknél. Újabb soproni utcákról derült ki, hogy azbesztel szennyezettek. Új fizetést vezet be a NAV. Visszatér a kánikula, egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosítás szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak akkor küldheti vissza a szöveget az alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, ha közjogi érvénytelenséget talál benne. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, és így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen. Tette hozzá a miniszterelnök, aki úgy véli, hogy a Fidesz megpróbálja megakadályozni a módosítás hatályba lépését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, valótlannak nevezte Magyar Péter alkotmány

0: találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzózalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is bekerült, Magyarországon és Burgenlandban is. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazás. A gépjármű adó már Quick Link-kel is befizethető, így a felhasználók néhány koppintással közvetlenül a mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá az utalást. A rendszer automatikusan kitölti a szükséges adatokat, így nincs szükség bankkártya adatok megadására, vagy külön átutalás indítására. A NAV közlése szerint idén már több mint 530 ezeren fizették be a gépjármű adót a NAV mobilon keresztül. Több hetes mélypontra esett vissza a hormúzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton. Miközben Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Szándékos gyújtogatás okozhatta a Párizs közelében pusztító erdőtüzet. A francia belügyminiszter szerint a hatóságok egy kilométeres körzeten belül mintegy 10 tűzfészket azonosítottak, ami gyújtogatásra utal. A Fontainebleau-i erdőben eddig több mint 800 hektár égett le, és csaknem 900 embert kellett kitelepíteni a környező településekről. A lángok megfékezésén 500 tűzoltó, repülőgépek, helikopterek dolgoznak, miközben Franciaországot újabb hőhullám sújtja, ami tovább növeli az erdőtüzek kockázatát.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Visszatér a kánikula a következő napokban. Ma gomoly felhős napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. 28-31 fok közé melegszik a levegő napközben, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban pedig egyre melegebb lesz, holnap már 33-34 fokot is mérhetünk majd, de elszórtan záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
2: Kötelező foglalkoznunk a speciális relativitás elmélettel és a téridővel. Persze ez így marhaság, egy gyerek figyelmét se lehet felkelteni olyan dumákkal, hogy relativitás elmélet, meg speciális, meg téridő. Ha úgy mondom, hogy Magyarországon még teljes erőből begyárkodott a savanyú Jóska, azaz volt Magyarországon egy pacák, akinek a napját az alábbi tevékenységek tették ki, rablás, súlyos testisértés, hatóság elleni erőszak, magyarul bűnözés, rossz emberkedés, teljes mértékig neveletlenség. Térben és időben ez volt Magyarországon. Savai Jóskának hívták az illetőt, volt neki deli pár pisztolya, sőt, szerintem flintája, nagy bajsza, meg betyárgatyája.
3: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Flinta. A flinta egy régi, kezdetleges puska, esetleg vadászpuska, más néven régi kovászpuska, amelynek elsütéséhez kovakővel és acéllal kellett szikrát csiholni. Ma csak tréfásan és gúnyosan mondjuk az öreg óskapuskákra.
2: Hát ezek voltunk mi magyarok 1905 nyarán, mások, meg egy kicsit másmilyenek voltak, már mondom is. 1905. június 30-án ismertette a világ eddigi legismertebb és legokosabb fizikusa, Albert Einstein speciális relativitás elméletét. Ez egy tanulmány, ami egy ilyen tudományos dologról szól, amit senki se ért, de mindannyian nagyon örülünk neki. Mondhatnák, hogy nem nagy ügy, a kettő között azonban bizonyára érzitek, már a Savanyú Jóska meg az Einstein között, hogy van némi különbség. Mondhatnám ellentmondás, hogy például nálunk valaki egy lovon emberkedik, meg a rondán beszél másokkal, egy másik országban néhány ezer kilométerre arrébb egy fizikus arról beszél, vagy kedves emberek, elmondom, hogyan működik a világ. Sajnos ezek a különbségek az országok között mindig is megvoltak, sőt, megmondom őszintén, hogy néhány dologban, ami fantasztikus hazánk, Magyarország, nem is nagyon fogja behozni a lemaradását. A politikusaink például 100 éve ígérik, hogy még 10 év, és behozzuk Ausztriát, és nálunk is ugyanolyan savanyú lesz a piros gumimaci, mint Ausztriában. Szemfülesebb, világlátott zsebhallgatók tudják, hogy vannak országok, ahol savanyúbb a piros gumimaci, mint nálunk. Az apukájuk meg azt tudja, hogy ha Ausztriában lenne villanyszerelő, akkor sokkal hosszabb lenne a kombiuk, és nem csak, hogy hosszabb, de olyan új lenne, hogy nem is lett volna előttig 10 évig taxi Münchenban.
5: Megáll az eszem!
2: Lényeg a lényeg, hogy összefoglaljam, Albert Einstein fénysebességgel járt előttünk, mert nálunk még lehetett begyárkodni, náluk meg már olyan szuper tudományokról beszéltek, ami teljesen érthetetlen. Mondhatnánk persze azt is, hogy Savanyú Jóska is teljesen érthetetlen, és tökéletesen igazuk lenne, de az igazi érthetetlen Albert Einstein. Beszéltünk már sokat arról, hogy mi emberiség egyáltalán nem értjük, hogy miből vagyunk, hogyan keletkeztünk, egyáltalán hogyan született az élet, és hogy mi a fene van körülöttünk. A nagyon régi emberiség 1000 évekkel ezelőtt azt gondolta, hogy mi vagyunk a világ közepe, körülöttünk forognak a dolgok, és egy van belőlünk, ennyi az egész.
5: Az eszem megáll!
2: Aztán fejlődött a tudomány, sőt, egyáltalán lett tudomány, nem pedig úgy alakult, hogy bárki fölnézett az égre és mondott valamit, szóval az emberiség fejlődött, okosabb lett, és rájöttünk, hogy egyáltalán nem vagyunk középen, egyáltalán nem körülöttünk forognak a dolgok, hanem mi forgunk a dolgok körül, sőt, nemrégiben már arra is rájöttünk, hogy a mi galaxisunk a tejútrendszer, aminek elég jó neve van, sőt, annyira jó neve van, hogy el is neveztek róla egy elég jó csokit, a Milky Way-t. Szóval a tudósok rájöttek, hogy még a csak a tejútrendszer közepén se vagyunk, hanem annak az, ennek a tejútrendszer nevű örvény alakú bígyónak valamelyik karján vagyunk egy icipici valahol.
5: Régen minden jobb volt.
2: Megmondom őszintén, voltak, akik állati szomorúak voltak, amikor kiderült, hogy nem mi vagyunk középen, sőt, a közelében sem vagyunk a középnek, de most jön a nagy figyelj. Ez az Albert Einstein úr azt mondta, hogy az a felfogás, miszerint ennek az egésznek körülöttünk lenne közepe, marhaság. Szerinte ugyanis a tér nem olyan dolog, mint amit mi térnek hívunk, ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy a térnek van széle, sőt, többfelé is van széle, ennek megfelelően van közepe is. Na, ez szerint az Albert úr szerint, aki nagyon viccesen is néz ki, mert olyan frizurája van, mintha épp megrázta volna az áram, szóval egy jó fej, minden jó fejsége ellenére azt mondta, hogy ez a tér, ez egyáltalán nem így van. Négy széle és mindenfelé van. Sőt, mindenhol van. Sőt, egyáltalán nem úgy vannak a dolgok, hogy mi gondoljuk, vagy érzékeljük. Erre egy nagyon egyszerű példát tudok nektek mondani. Mindannyian tudjuk, hogy a Föld nagy sebességgel forog a tengelye körül, és eközben nagyon nagy sebességgel forog a nap körül is. És eközben az egész naprendszerünk napostul és bolygostul és földestül és marsostul forog a tejútrendszerben is. Ezt mindannyian tudjuk. De nem érzékeljük. Még azt sem érzékeljük, hogy a Föld gömbölyű, mert laposnak látjuk és laposnak is érezzük. Sőt, egy sokkal régebbi tudós, Galilei szerint egy teljesen nyugodt, sima tenger közepén ülünk egy hajó fenekén, nem tudjuk megállapítani, mozgunk vagy állunk. Szóval máshogy van ez a fizika, és máshogy érezzük.
6: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
7: úrta. Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Relatív. Egy dolgot azonnal leszögezhetünk, miszerint most az egyszer ez tényleg nem egy foglalkozás. Illetve ahogy vesszük. Pontosabban mihez képest? Azaz viszonylag bárkiből bármi lehet. De ez attól függ, hogy kiből mi szeretne lenni. Persze, ha úgy vesszük, ez nem feltétlenül igaz mindenkire, vagy bárkire, vagy akárkire, vagy az illető gyerekeire, akik relatíve egyáltalán nem akarnak valamilyen foglalkozást, mert ugye, ha valaki, vagy valakik nem is akarnának dolgozni, akkor azok ők. Ehhez képest, akik meg nagyon is akarnak, le vannak maradva, ugye? Márhogy relatíve. No, de a lényeg, hogyha valamihez vagy valakihez képes lennél valami vagy valaki, akkor jó helyen jársz, mert tényleg az lehetsz, ami csak szeretnél. Hisz minden relatív.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: felugró reklám.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: felugró reklám.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Totális érdektelensége miatt nagyban hozzájárul a bannervakság kialakulásához.
1: 2.
2: A felugró reklám több kérdést is felvet. Ezek közül a legégetőbb, hogy mi az Istenért küldi ezt pont neked?
1: 3.
2: Egyszerűen képtelenség elhinni, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy ezek a hirdetések neked szólnak.
1: 4.
2: A felugró reklám egyetlen esetben hasznos, amikor nyalósót hirdet. Feltéve, hogy nagyüzemi állattartással foglalkozol.
1: 5.
2: A felugró reklám valójában egy moldáv, internetes zsarolólevél, aminek sosincs vége. Miután megvetted a meccs közvetítést, rögtön utána megjelenik egy nyalósó hirdetés.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Logika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
3: Horgász percek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1: A hálózsák szaga. Tizenegyedik rész. A forró vízes jacuzzi legendája.
2: A felügyelőnek még mindig nem állt össze a kép, hogy miután és ki után nyomoz, és egyáltalán miért. Miért lett ez a 100 éves ügy pont most ilyen sürgős?
3: Feljegyzés 11. Ki és miért nyilaz le 130 éve belföldi és külföldi turistákat ebben a kis erdőben? Miért most lett ilyen sürgős ezt kideríteni? Főleg, hogy eddig nem volt az. Mit tudhat Téglás ezredes, amit eddig nem mondott el? Végül, miért gyanús mindenki ebben a nyomorult kis kempingben? Vége.
2: Diósi már éppen eltette volna a diktafont, amikor hirtelen úgy érezte, nem volt szép dolog lenyomorultazni a kempinget. Eltűnődött. Tulajdonképpen, illetve hát az az igazság, hogy kezdte igenis megkedvelni ezt a helyet. A boltban volt bőven a háború esetére zárult honvédségi babkonzervből, amit nagyon szeretett. Igaz, hogy rá volt írva, minőségét megőrzi 1979. április, de tudta, hogy az élelmiszeriparban a romlandónál mindig ráhagynak egy kicsit, nehogy valami cica gyomrú fogyasztócska pert nyeljen ellenük. Ára 5 forint 40 fillér. Hát ja, mindegy. Aztán meg a közös zuhanyzóban reggel 5 és 6 között mindig volt meleg víz, mert a 140 literes hajdúbojler addigra szépen felfűtött. Kicsit kevésnek tűnt 180 lakóra fejenként 3/4 liter meleg víz, de a gondok szerint, ha az ember ember és nem állat, akkor nem lesz olyan koszos, mint egy állat. Hideg víz meg szinte korlátlanul van, kivéve délután a diszkó közben.
4: De hát ki a túró fürdene akkor, amikor bálabontás van a popturiban, nem? Igazam van, vagy igazam van?
0: Anyu, lenyeltem egy polkot.
2: És volt jacuzzi is. Bizony. A polgármester régi műanyag jacuzziát vette meg a kemping. Új ár mínusz 5% plusz fuvar. Így alig volt drágább, mintha vettek volna egyet a Tarjáni Wellness vásáron, mert ott az újat kiszállítva adták. Volna. Mély ezüst műanyag. Olyan volt, mint egy űrhajó. A wellnessezőknek úgy kellett beülni a helyükre, mint az Apollo 13-ba. Így is hívták. Így fértek el két helyen 4-en. Még a befúvók közül is majdnem mindegyik működött, volt ugyan egy szigorú rendje a wellnessnek, mert be kellett írni előre, hogy mikorra igényled. És Diósinak volt is jacuzzi időpontja, csütörtökre. Szóval jó volt neki itt. Az a hülye gondok mindig csinálta a popturi topot, ez volt a déli tarni diszkó fantázia neve, de legalább nem flexeltek, és nem dobott le senki egy tucat boros üveget éjjel egykor a szemétletopó. Nyugalmas volt, és tulajdonképpen szép.
3: Feljegyzés 12. Adatcsere. Nem nyomorult. Kis kempingecske. Vége.
2: Miközben a detektív álmában porokuszemázott, különös csoportosulás állt a régi tó, azaz a csőtörés melletti busz megállóban. Amikor kiderült, hogy a tó nem tó és nem gyógyhatású, hanem a dán urán miatt enyhén radioaktív a víz, a látogatók nem tűntek el teljesen. Egy lengyel és egy litván vallási szekta gyakran látogatta a helyet, mert a víz gyakorlatilag az első fürdés után teljesen eltüntette a testszőrzetet. Ez alapkövetelmény volt a tagok számára, ráadásul epillálás közben nemzetközileg is lehetett interszektázni. A busz már nem állt meg itt. Ezért volt különös a kis csoportosulás. Az igazi meglepetés azonban a jelenlevők személye volt. Hárman a faluból jöttek, egy valaki a fővárosból, az ötödik személy a kempingből. Azaz Árpi, a Pogácsás Illés, Elemér, aki a Pirinyó volt, egy ismeretlen hölgy a kempingből, akit a többiek Maricának hívtak, és Téglás ezredes.
1: A Hálózsák szaga 11. adását hallották.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: A zsebtörzs már tudja, hogy a víz alatt nem tudunk lélegezni. Mert nem vagyunk halak, és kopoltyunk sincs, hanem tüdőnk. Tisztelet a kivételnek, meg Aquamannek. A galamboknak is tüdejük van, sőt még a hollókat sem sikerült megtanítani a víz alatt repülni.
2: Most már ne húzza, mondja!
1: Jó van, na. Szóval azért az ember kíváncsi arra, hogy mi lehet a víz alatt, pláne, hogy a földünk kétharmada víz. Szóval van miért belesni alá. Régen az emberek vettek egy nagy levegőt, beugrottak a vízbe, és amíg bírták, szusszal lent maradtak, például mondjuk kagylókat keresni. De aztán az okos emberiség feltalálta a légző készüléket, és most már akár órákon át is úszkálhatunk a víz alatt. Én is szoktam búvárkodni ám, és én már nagyon menő advanced búvárnak számítok, ami azt jelenti, hogy simán lebeghetek akár 30 méter mélyen is. Azt úgy képzeljétek el, hogy egy 10 emeletes ház kb. 30 méter magas. Szóval már leúztam egy 10 emeletes ház mélyére.
2: Hát ettől most tisztára becsukiztam.
1: De búván felszerelés nélkül már ez is nagyon ritka és veszélyes. De ez kutya füle a szabad tüdős búvárkodáshoz képest. Volt egy Jacques Mayol nevű francia pacák, aki szabad tüdős búvárnak állt, vagyis ugrott. Már gyerekkorában megszerette a tengert és imádta a delfineket. Később írt is róluk egy könyvet. Szóval Jacques megirigyelve őket, sokat merült nagy levegőket véve, és azon kísérletezett, hogy különféle gyakorlatokkal hogyan tudja lelassítani annyira a szervezetét, hogy csak nagyon kevés levegőre legyen szüksége és sokáig bírja a víz alatt. Épp úgy, mint a delfinek, meg a bálnák. Annyira jól ment neki, hogy 1976. november 23-án vett egy nagy levegőt, és pont 100 méter mélyre merült. Az egy 30 emeletes ház magassága, és több mint 3 percig volt a víz alatt egy levegővel.
2: Na ezen most még egyszer becsukiztam.
1: Próbáljátok csak ki. Vegyetek egy nagy levegőt, és nézzétek a másodperc mutatót. Meddig bírjátok? Fél perc? Az egy perc az már nagyon menő. Annyira különleges élete volt ennek a Jacques Mayolnak, hogy egy nagyon híres film is készült róla. Az a címe, hogy a nagy kékség.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Elmesélek egy igazán vicces történetet, amiben Cassius Clay, a világ legismertebb és talán legsikeresebb boxolója, aki azért kezdett boxolni, mert 12 éves korában ellopták a bicikliét, és nagyon bepipult, na mindegy. Szóval Cassius Clay, akit később Muhammad Alinak hívtak, mert átnevezte magát, akkor a királynak érezte magát, hogy neki állt jobbá tenni a világot. Politizált, beszédeket mondott, és mindenkinek beszólt. Van ilyen. Nem okos dolog. A legviccesebb az volt, amikor felkereste a Beatles együttes tagjait, hogy álljon össze újra zenekar, mert szerint az sokkal jobb lenne. A Beatles a világ legnépszerűbb zenekara volt, csak összevesztek a tagok, ezért feloszlott a banda. A Muhammad Ali megmondta nekik, hogy álljanak össze. Hát azért ez elgondolkodtató, mert biztos vagyok benne, hogyha egy boxoló, aki a világ legnagyobb pofonját tudja adni, arra nógatna engem, hogy egyen már meg a paradicsomos káposztát. Erősen elgondolkodnék rajta. Pedig utálom a paradicsomos káposztát. This here's the story
2: of Cassius Clay. A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Megnézzük, hogy mi várható a héten. Epik Győző, az OTP Elemzési Központ vezetője segít ebben. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Hadd gratuláljak először is! Kérlek szépen, mert a KSH-tól kaptunk egy közleményt, hogy megnézték a portfóliói jópontú gyűjtéseit, az elemzői GDP becsléseket illetően, és összehasonlították a tényadataikkal, és a top 5 legpontosabb előrejelzést adó intézmény között az első az OTP Bank volt, Epik Győző, Tardos Gergely vezetése alatt, úgyhogy ti voltatok a legpontosabbak, ez nagy gratulációnkat fogad szeretettel.
6: Köszönöm szépen.
5: Na, nézzük akkor, hogy mi várható a héten. Lesz elég izgalom, amerikai infláció, kínai GDP adat, mivel kezdjünk?
6: Igen, hát ugye időrend és órendben az amerikai inflációs adatok
5: az jönnek. Uh-huh.
6: És ugye a hét másik felébe érkeznek majd Amerikából is konjunktúra adatok. Ugye Kevin Walsh elnöksége alatt az első kijövő inflációs adat, ugye a core PCE mutató nem alakult túl fényesen, hiszen ugye a hó per hó alapon 0,3%-kal felévesítve 3,8%-kal volt a legutóbbi core PCE adat, ami hát igencsak messze áll a Fed 2%-os infláció céljától, és most ugye jön az újabb inflációs adatszolgáltatás. Ugye a headline CPI esetében lassulást várnak az elemzők, 4,2%-ról 3,9%-ra lassulhat az éves növekedés üteme. Ez annyira nem meglepő, hiszen ugye júniusban már beestek a nemzetközi olajárak, ami ugye magával húzta Amerikában ugye az üzemanyagárak csökkenését is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem erre kell majd elsősorban figyelni, illetve a Fed sem elsősorban erre fog figyelni, hanem ugye a maginflációs mutatóra. Ez a várakozások szerint év per év alapon 2,9%-on stagnálhat, viszont hó per hó alapon itt is gyorsulást várnak 0,2-ről 0,3%-ra, tehát hogyha felévesítjük, akkor az való 3,5-4% között lehet. Tehát azt lehet mondani, hogy ugyanúgy, mint a core PCE mutatóba, az elemzői konszenzus az, hogy a maginflációs mutató gyorsulhat, és úgymond távolodhat a Fed infláció céljától. És ez, hát ez alapvetően nem hozza könnyű helyzetbe a Fedet a monetáris politika vitelét illetően. A másik nagy kérdés, mit mutatnak majd a konjunktúra adatok? Itt azért a big picture-ben azt lehet elmondani, hogy Amerikában nincsen növekedési probléma, ellenben inflációs probléma van, és várhatóan a héten megjelenő kiskereskedelmi és ipari termelési adatok is ugyanezt fogják alátámasztani, tehát mindkét mutató esetében hó per hó alapon bővülést vár a piac, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek összességében azt fogják mutatni, hogy az amerikai gazdaság, ha nem is kirobbanó formában, de azért egy egészséges növekedést fel tud mutatni, miközben viszont az inflációs téren egyértelműen problémákkal szembesülnek. Úgyhogy mindezek miatt egyébként jelenleg két emelést áraz a piac a Fed részéről, az egyiket valamikor ősszel, a másikat pedig valamikor jövő év legelején várja a piac, viszont egyébként érdekes módon a jövő év második felére már egy újabb kamatvágást áraztak be, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, mindesetre ez rövid távon erősítheti a kamatemelési várakozásokat, amennyiben a konjunktúra adatok megerősítésre kerülnek, illetve az inflációs adatok pedig hát szintén a várakozások szerint alakulnak, de ahogy említettem, ez összességében a Fed céljától való távolodást fogja mutatni.
5: Jó, tehát inflációs adatok kedden jönnek, ha jól látom, kiskerforgalom csütörtökön és pénteki az ipari termelés, ezekből lehet összeállítani
6: így
5: azt a
6: van,
5: képet, ugye, hogy mit lép a Fed, oké. Kínából mi is jön?
6: Ugye ott szerdán lesz a nagy adat dumping, július 15-én, de ott nem csak GDP adat jön, hanem sok más egyéb fontos kiegészítő információ. Ugye a GDP esetében a piac azt várja, hogy az előző 5%-ról 4,5%-ra lassulhatott az év per év alapú növekedés, miközben a negyedév per negyedév alapú növekedés 1,3%-ról 0,9%-ra lassulhatott. Ami szerintem talán érdekesebb, az az, hogy az infrastruktúrális beruházások a várakozások szerint az előző negyedévi 4,1%-os visszaesés követően most 4,9%-kal esetnek vissza. Én azért azt gondolom, hogy azért a kínai növekedés kapcsán nem, tehát akik nem követik annyira szorosan nyomon Kínát, azért talán nincsenek hozzászokva, hogy ugye csökkenésről, ráadásul azért nem is kismértékű csökkenésről lehessen hallani Kínába. És szintén fontos kiemelni, hogy nem csak az infrastruktúrális beruházások, hanem a kiskereskedelmi forgalom esetében is csökkenést várnak, ez az előző havi 0,6% után 0,1%-kal csökkenhet a várakozások szerint a legutóbbi adat, tehát a most publikálásra kerülő adatban. És ehhez még egyébként hozzátehetjük, hogy Kínában 6 hónapja folyamatosan csökkennek az új autó eladások is. Tehát mindez összességében egy meglehetősen gyengélkedő belső kereslet képét vetíti előre, miközben egyébként az ipari termelés, illetve az export az pedig kiemelkedő mértékben növekszik. Tehát az ipari termelés esetében továbbra is egy ilyen 4,5% körül növekedésre számít a piac, viszont azt is kell látni, hogy ahhoz, hogy ezt az ipari termelés bővülést ugye el tudja rakni valahova Kína, bődületes export növekedésre van szükség. Itt ugye a legutolsó adat 19%-os növekedés mutatott ugye év per év, és hát ugye ezt láthatjuk, hogy például az Európai Unió külkereskedelmi deficitje is ugye folyamatosan ugye nő Kínával szembe, tehát ez a strukturális probléma, hogy Kínában van egy belső keresleti probléma, és ezeket a túlhúzott ipari kapacitásokat lényegében megpróbálják kiexportálni dömpingárakkal, ugye dömpingárakkal lenyomva a többi versenytársat a világba, tehát ez egyre súlyosbodik, és hát a most kijövő adatok majd igazából erről adhatnak számot, hogy ez a tendencia esetleg tovább erősödik, vagy talán némileg enyhül ezen a nyomás, de minden esetre, ha ilyen a nagy képet nézzük, azt lehet mondani, hogy Kínában egyértelműen ez a strukturális kettőség, ez egy nagyon komoly problémát okoz a kínai növekedési szerkezetbe, és hát nyilván magába hordozza azt a kockázatot, hogyha például az EU még jobban bekeményít Kínával szemben, akkor bizony hát ez rajtuk maradhat, ez az árufelesleg.
5: Igen, már pedig dolgozik rajta, pont azon kezd, azzal kezdtük ugye az adást, hogy lassan felébredünk, amikor már nagyon elszaladt a ló, és tényleg a kínai...
3: Igen, a mai G7-es cikket lapszemléztük, mert pont erről szól a mai vezetőanyaguk, úgyhogy mármint, hogy igen. Kínával mi az, illetve az EU lépe Kínával szemben erőteljesebben föl, és ez komoly nagy kérdés a következő időszakra.
5: Oké, hát izgalmas hetünk lesz, várjuk ezeket az adatokat. Győző, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről, meglátjuk, hogy melyek lesznek a tényadatok. Klassz hetet kívánunk neked.
6: Én is köszönöm. Sziasztok!
5: Szia! Epik Győzővel, az OTP elemzési központ vezetőjével néztük meg, hogy mi várható a héten, milyen fontosabb makro események, ugye ilyenkor nem mondunk el mindent, csak kiválogatva a legsúlyosabbakat.
4: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
8: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
10: Egy rádiót venne, de minek, uram?
11: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
8: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: Budapesten baleset történt a Szent Gellért téren a Szabadság híd előtt a buszsávban. A Bosnyák téren a Lőcsei útnál sárgán villognak a jelzőlámpák áramszünet miatt, vezessenek fokozott figyelemmel. Mától a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albert-Falva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal utazhatnak az Albert-Falva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér villányi út között. Lezárták a második kerületben a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. A 149-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, mert aszfaltoznak. A 63-as autóbusz, valamint a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik Nagykovácsi felé, kihagyja a Hűvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton a határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert távhővezetéket javítanak. Szép Csilla, BKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Átadták Európa legnagyobb Mercedes üzemét Kecskeméten. Rekordot döntött a mezőgazdaság fenntarthatósági indexe. Újra egymást támadja az Egyesült Államok és Irán. Visszatér a kánikula a következő napokban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Új gyáregységeket adott át a Mercedes Kecskeméten, és hivatalosan is elindult az elektromos C-osztály gyártása. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a vállalat meghatározó szerepet tölt be a magyar gazdaságban, és erősíti az ország helyét a globális autóiparban. A Mercedes mintegy 1 milliárd eurós beruházásának köszönhetően a kecskeméti gyár termelési kapacitása a duplájára nő. A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor elvárja a jogszabályok betartását és a magyar munkavállalók megbecsülését. Még mindig keresik az augusztus 20-ai állami ünnepség új kivitelezőjét. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség rendkívüli közbeszerzési eljárásban választja ki a szervezőt,

0: Átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Rekord magas szintre emelkedett a mezőgazdasági vállalatok fenntarthatósági indexe. A KNTH első féléves felmérése szerint az ágazat 44 pontot ért el, ami jóval meghaladja a teljes vállalati szektor 36 pontos átlagát. A javulás hátterében elsősorban nem a szigorodó szabályozás, hanem a klímaváltozás hatásai állnak. Az asszály a szélsőséges időjárás miatt a gazdálkodók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a vízgazdálkodásra, az erőforrás hatékonyságra és a hosszú távú alkalmazkodásra. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba, Kuvaitban, Jordániában és Bahrainban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. Jannik Sinner megvédte címét a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesében. A világ első olasz játékosa vasárnapi döntőben 4 szetben fordítva győzte le a második helyen kiemelt német Alexander Zverevet. A közel 4 órás mérkőzésen Sinner az elveszített első játszma után fokozatosan átvette az irányítást, és pályafutása 5. Grand Slam trófeáját szerezte meg.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Visszatér a kánikula a következő napokban. Ma gomoly felhős napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. 28-31 fok közé melegszik a levegő napközben, de keleten 25 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A következő napokban pedig egyre melegebb lesz, holnap már 33-34 fokot is mérhetünk majd, de elszórtan záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: Okay, szóval, sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, és 2026. 7. hó 13-a van, folytatódik a kánikulás nagyon meleg nyár, és itt a stúdióban viszont igazi parti hangulat van, zsúr hangulat, ugyanis 4-en vagyunk a stúdióban. A Houston Houstonos adás szokásos brigádja, vagyis Pőce Balázs, Marvin, jó maga megmenemi Márk, és nagyon udvarias módon a vendégünket a végén mutatjuk be, aki Sauder Dávid. Szia, Dávid!
5: Sziasztok, jó reggelt, vagy jó napot!
4: Hát mindent tegye oda, ahova lesz ismétlés reggel is, meg lehet majd visszahallgatni, úgyhogy végül is ez bármikor elmegy. Na hát nagyon örülünk, hogy itt vagy a stúdióban, ez nagyon megtisztelő, hogy köszönhetünk itt a köreinkben, hiszen aki szerintem egy picit is foglalkozik manapság a modern művészettel, az AI generálta tartalmakkal, az biztos, hogy hallotta a nevedet, vagy legalábbis a tartalmaiddal biztos, hogy találkozott, ugye 1,6 millió követőd van az Instán, azért ez egy eléggé komoly szám, és azt is mutatja, hogy ez nem csak a hazai közönségből tevődik össze, hanem hát tényleg egy nemzetközi szintére mozgó művész vagy, egy igazán hot topic a piacon, ezt szerintem nyugodtan el lehet mondani, hiszen azért nagyon komoly nevekkel dolgozol együtt. Amiről én tudok, a Gyurán Gyurán koncerten is pont láttam egy videódat, Jean-Michel Jarre-ral is úgy tudom, hogy együtt dolgozol, Geszti Péterrel is dolgozol együtt, folyamatosan kiállításaid, megnyilvánulásaid vannak a világ minden területén, és hát most jelent meg a Glitches, ugye? Glitches and Glory című 256 oldalas könyved, ami, mint kiderült, úgy fogy, mint a forró süti, úgyhogy ez, és ez még csak a kezdet, szóval, hogy itt tényleg egy olyan művészt köszönhetünk itt

0: személyedben, aki szerintem még nagyon sokat fogunk róla hallani, úgyhogy örülünk, hogy be tudtad préselni a megjelenésedet itt a sűrű agendádba. Ezt szerettem volna felvezetésként mondani.
1: Én rögtön reagálok, köszöntöm a hallgatókat, rögtön reagálnék erre. Én nem dolgozom együtt Jean-Michel Jarre-ral, ugyanis Jean-Michel Jarre felhívott, és a következőt mondta nekem a telefonban. Itt nézegettem az Instagramodat, Dávid, van ez a három videód, én levettem a hangot róla, beraktam a saját zeném, és tök jól működik. Szeretném elkérni ezeket a koncertre. És ez azóta is fut, ez már a második turné. Volt egy tavaly nyári turné, és van egy idei turné. Hát nyilván át kellett dolgozni, hogy olyan legyen, hogy azt az ő technikusai, meg az ő setupja tudja használni, de hát azért...
0: Tehát nem az Instagramra lekapta, és aztán azt kihírta a kivetítőre.
2: De ez a legjobb, hogy egy gyufaszállat csak elkeresztve.
3: Ez lenne a legjobb világ, az a szerbusz, Dávid, szerbusz Márk, szerbusz Marvin, én Kornél vagyok Békés Csabáról, és nagyon tetszik a videótok, levettem a hangját, és amúgy az én amatőrreppem, hogyha megengednétek használnám, szerintem, ha egy ilyen permission irányított a világban lennénk, és szépen mindenki megkérdezne mindenkitől mindent, akkor kevesebb időnk lenne, de több örömünk.
0: Na jó, de Jean-Michel Jarre egy régi becsületes motoros, ő tudja, hogy hogy kell ezt csinálni. Mert ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy akkor így esetleg, ha a hallgatók között van olyan, aki nem ismeri a munkásságot, menjünk végig ezen az egészen, kérlek, hogy te hogy jutottál el ehhez az AI művészhez? Mi vezetett oda, mi a háttered, ugye neked valódi művészeti háttered van, tehát a művészettörténetet tanultál az ELTE-n, ugye képzőművészetire jártál, ha jól tudom, Helsinki-ben csináltad a mastert, szóval, hogy neked tényleg egy komoly művészeti képzettségű háttered van, hogyan jutottál el innen az AI generálta tartalmakig?
1: Sokkal korábban kezdődött. 8-9 éves lehettem, amikor a nagyszüleim a holland rokonok segítségével beállítottak egy Commodore C64-es kompjúterrel, ami tök jó volt, mert játszottam a szokásos kötelező játékokat, Wizard of War hasonlók, de aztán felfedeztem egy lemezt, ami azt hiszem Simon's Basic-nek hívták, a vizuális kódot lehetett írni, tehát írtál egy kompjúterkódot, és a C64 a maga lomha tempójával elkezdte generálni a vonalakat, köröket, formákat. És akkor elkezdtem bilizgálni, és átírtam mindenféle paraméter teljesen random módon, és ilyen tök jó absztrakt képek jöttek ki. És akkor anyukámnak volt a munkahelyén egy ilyen traktoros nyomtató, bevittem a képet, és ott valahogy sikerült kinyomtatni, és kiraktam a falra otthon, és akkor nagyon büszke voltam magamra. Igazából nem tudtam, hogy ez művészet, tehát ez volt a legfurcsább az egészben, én nem tudtam, hogy ez micsoda, és nagyon sokáig nem tudtam, mert van egy programozó informatikus énem, és van egy művész énem. És tulajdonképpen az, hogy az AI-ig eljussak, ez ennek a két dolognak, és az állandó kísérletező kedvnek a folyamatos ingadozása és kölcsönhatása. Csak hogy mondjak egy példát, járok a művészettörténetre, amiből sikerült 3 évet elvégezni, tehát ebből fakadóan nem fejeztem be, és ott a középkor vizsgára készülve a Szép Művészeti Múzeum egyébként fantasztikus könyvtárában kutattam a könyveket, és a kezembe kerül egy pici kiadvány, Photocopy Art, Amerikából, és nézegettem, és azt mondom, hogy hát ez elképesztő. Tehát, hogyha ezt ők művészetnek nevezik, akkor én pont ilyen irányba szeretnék elmenni.
0: Hogy kell elképzelni a Photocopy Artot?
1: Hát, hogy a Xerox egyébként támogatott művészeket a 70-es években, a kezdetekben, hogy magát a fénymásolót használja arra, hogy különböző kompozíciókat létrehozzon, és ugye a fénymásolónak van egy ilyen, és a szkennereknek is van egy ilyen tulajdonsága, hogy lehet ott, ahogy mozog végig és letapogatja a képet, abban ott bele lehet nyúlkálni, és mindenféle mozdulatgesztusokat lehet létrehozni, amitől baromi izgalmas képek alakulnak ki. Ennek a 70-es évektől kezdve Amerikában már van jelenléte, a mai napig van egy jó pár művész, aki foglalkozik ezzel, és hát ez nekem nagyon megtetszett. De aztán a karrierem, mint egy ilyen klasszikus média művész indult, foglalkoztam 2D-vel, 3D-vel, robotikával építettem egy pici robotinstallációt Berlinben, a Covid alatt bezárták a múzeumok, a galériákat, nekem persze pont akkor volt szólókiállításom, amikor bezárták a galériát.
3: Hát ezért hívták szólókiállításnak, nem hiszem, hogy te elkészítetted, és utána te meg is nézted mozgóban.
1: Igen, de kitoltam velük, mert utcai kirakata volt a kiállítótérnek, és építettem egy ilyen pici rajzoló robotot, összekötöttem a hírportálokkal, és amikor a hírportálokon megjelent a Covid, pandémia, vírus szó, akkor ez a szegény kis rajzoló robot kettő darab filctollal elkezdett köröket rajzolni a papírra a földön, és azt képzeljétek el, hogy ez egy 8 négyzetméteres terecske volt, ott hagytuk egy hónapig a robotot, cseréltem csak a filceket, tehát a végén ott a földön lehetett látni egy ilyen nagyon absztrakt lenyomatát a pandémiának. De foglalkoztam augmented reality-vel, virtuális valósággal, és aztán egyszer csak áprilisban 2022-ben felkeltem, ezt szoktam minden reggel csinálni, és utána még az Instagramot is pörgettem, ezt is sajnos szoktam minden reggel csinálni.
0: Sajnos vagyunk így egy páron ezzel.
1: Vagyunk így egy páron, és megakadt a szemem egy képen. És akkor már én 17 éve foglalkoztam médiaművészettel, és egyszer csak így láttam egy olyan képet, aminek mind a textúrái, mind a color palettája, tehát a színpalettája, mind a részletek, a fragmentek úgy álltak össze, hogy én ezzel én nem tudtam mit kezdeni. Én szó szerint lefagytam, tehát az összes tudásomat magam mögött hagyva elfutottam a kép elől, és megkérdeztem a feltöltőt, hogy ezt ne haragudj, mi ez. És azt mondja, hogy hát ez mesterséges intelligencia. Persze én akkor már ismertem a mesterséges intelligenciát, mert mint egy rendes kísérletező ember mindig elővettem évente, fél évente, és nézegettem. Ha emlékeztek rá, ez volt az időszak, amikor jött a Google ezekkel a pszichedelikus típusú deep dreames képekkel, amelyeknek az esztétikája nagyjából ugyanaz volt, kvázi irányíthatatlan volt, és azt gondoltam, hogy hát ez az én alkotó bázisomban, vagy alkotói táramban nem fog beleférni, ezzel én nem szeretnék foglalkozni.
0: Ez amikor folyamatosan morfolódott a kép egyikben a másikban.
1: A szín, meg a formák, meg a körvonalak, ez, amit akkor láttam 2022 áprilisában, Ez egészen elképesztő volt.
0: Tehát ez kinek az alkotása volt, hogy mi volt
1: egy,
0: ez?
1: Egy ismerősömnek, aki egyébként nem digitális művész, Berlinben élő ismerősömnek, aki azóta is használgatja, de nem fordult rá annyira, és ez szerintem nem alkotásnak. Nézzétek, az a helyzet, hogy az elején ezt nagyon nem lehetett eldönteni, hogy miről beszélünk itt. Hogy beszélünk egy játékról, egy kísérletezésről, egy útkeresésről, vagy van az a művészeti projekt, van az a kereskedelmi kreatív projekt, amikor ezt a technológiát elő lehet venni a cilinderből, és integrálni lehet a saját alkotói folyamatodban.
3: És ezt a lépést, azt a bizonyos lépést, amikor innen kiderült, hogy valójában komoly eszközökről van szó, szóval az eszközök fejlettsége lépte át a Rubikont, vagy az alkotók hozzáállása és ügyessége?
1: Ezt nem tudom megmondani, én csak a saját válaszomat tudom megadni. Én közel 5 hónapig ültem az AI-on és kísérletezgettem. Időnként egy-egy dolgot feltöltöttem, de nem szántam ezt komoly dolognak. De kellett két dolog. Az egyik dolog, hogy a feleségemmel, állandó alkotótársammal, és egyébként aki a Dávid Szaude stúdiót, a mi stúdiónkat vezeti, és a kreatív producer az összes munkánknak, Baktai Anna Rékával meghívtak minket egy installációra, a Ludwig Múzeumba ide Budapestre. És csináltunk egy elképesztően helyes installációt, ez a dioráma kicsiny világok, aminek volt egy külső burka, egy nagyon szép finom külső burka, amit az Anna Réka elkészített, és ott a belső videókon én itt morfondíroztam, hogy most akkor mit csináljak, mert szeretnék ebbe a burokba egy olyan vizuális világot teremteni, ami az emberek számára nagyon meglepő és meghökkentő lesz. És akkor azt gondoltam, hogy most akkor én kurátor megkérdezése nélkül előveszem az AI-t, és elkezdek vele dolgozni. Ami akkor azért még 22 nyarán nem volt egy leányáló.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy az akkor egy kb. Egy Midjourney, Runway, ezeknek a dolgoknak Runway a felfutása volt. Runway se volt még akkor?
1: Runway sehol. Volt a Dali-nak az első verziója, a Midjourney-nek a harmadik verziója, és a Stable Diffusion-nek a valahanyadik verziója, ami kvázi használhatatlan volt akkor.
2: Ugye ez volt az az időszak, nem tudom, hogy emlékeztek, hiszen a műsorban is beszéltünk róla, amikor még focista képet akartál generáltatni a szoftverrel, és a Dali 2 még a Getty-nek, a képügynökségnek a vízjelét is rágenerálta a képre. Annyira közel volt az, amit el tudott készíteni ahhoz, amiből tanítani lehetett. És akkor ott azért nagyon nagy kérdőjelek, meg fejvakargatások zajlottak.
1: Ennek megvolt azért az alapos oka. Tehát ennek az volt az oka, hogy ezek a korai, és itt a Midjourney-t is tegyük bele ide, nem tudom a hallgatók mennyire ismerik a Midjourney-t. A Midjourney-t 2022-ben alapította egy darab fiatalember, akinek már voltak különböző startup és tech kísérletei. Ő azt gondolta, hogy egy újfajta AI-t próbál létrehozni, és kevéssé az ismert alapokon indult elő, inkább egy social AI-t akart létrehozni, ahol mindenki együtt alkot, és ebből jön létre egy ilyen művész társadalom. Nagyon ügyesen csinálta, nagyon jól csinálta, mindenféle befektetés nélkül létrehozta az egyik legjobban működő vállalkozást, aminek a mai napig ő a tulajdonosa, David Holtz egyébként, az úriember neve. Nagyon jól működik. Én is ezzel kezdtem akkor.
0: És bocs, David, és amikor ez mondjuk ennyire kezdetlegesen működött még, és kiszámíthatatlanul működött, az nehezítette a művészeti folyamatot, vagy akár hozzátett azáltal, hogy egy kicsit kiszámíthatatlan volt az eredmény, amit kaptál belőle? Tehát ezt tudtad-e integrálni abban, amit csináltál?
1: Hát nézd, a helyzet az, hogy én sose fotorealisztikus képekre törekedtem. Tehát az említett Ludwig Múzeumos installációnál kimondottan egy szürreális világot szerettem volna létrehozni. És abban tökéletes volt, csak hát nem mozgott rendesen, tehát generáltam karaktereket, generáltam háttereket, generáltam előtereket, fogtam az egészet, szétvágtam Photoshopba, és utána összeraktam egy klasszikus animátor szoftverben, After Effects-ben, és úgy már egész jól mozgott, mert lehetett bábozni a karakterekkel, lehetett mozgatni a háttereket, és egész jól működött. Volt itt még egy másik fontos dolog. Engem megkeresett 22 kora őszén a Washington Post magazine Amerikából, hogy szeretnének egy covert rendelni tőlem a magazinnak, egy úriemberről, akit úgy hívnak, hogy Donald Trump, talán hallottatok róla.
2: Nem lehet a műsorban kimondani a nevét, ne haragudj.
0: Csak Répa királyként emlegetjük, bocs.
1: Répa királyként, igen, ez a pillanat volt, ugye, amikor már nem volt elnök, és még nem volt elnök, az amerikaiak egy jelentős része tele volt félelemmel, és arról szólt ez az egész magazin külön szám, hogy mi fog történni, és hogy fog történni, és ki mit vizionál ebben az egész történetben. De nem is ez az izgalmas, mert ők mást láttak tőlem, tehát ők nem láthatták azt, hogy én AI-jal dolgozom, ők láthatták a Behance-en meg különböző portfólió oldalakon azt, hogy csinálok digitális torziókat, digitális kollázsokat torzításokkal, és hogy azt képzelték, hogy ezt a fajta torzítást én át tudom emelni a Donald Trumpos portréra. Most kicsit azért nézzünk bele, bocsánat, még egy mondatban, hogy nézzünk bele azért abban az akkori helyzetben. Tehát ott állok digitális művészként, és mik a lehetőségeim? A lehetőségeim az, hogy felmegyek egy stock oldalra, lásd Shutterstock, hogyha a hallgatók nem tudnák, ez egy olyan oldal, hogy meg tud az ember vásárolni fotókat, 374 euró plusz áfáért birtokolja a fotót, szétszedheti, a hasára kenheti, vagy amit akar a kreatív belőle. Másik lehetőség az volt, hogy itt állok ezzel az AI-jal, nagyon kezdetleges, nem tudom mit csinálok, hogy csinálom, de főzök egy kávét, leülök, és adok magamnak másfél órát, és ha eljutok valahova, akkor abban az irányba megyek tovább. tudtam, mit akarok, és ez a legfontosabb üzenetet. Pontosan tudtam, hogy én ezt a Donald Trumpot egy ilyen folyós, gusztustalan, rossz értelemben olvadós fagyiként képzeltem és vizionáltam, és ezt sikerült átvinnem. Tehát ennek a képnek a fejemben sikerült egy lenyomatát létrehoznom a mesterséges intelligenciának. Nagyon jó lett a kép, több képet küldtem, nem szerintem lett jó a kép, szerintük lett jó a kép, mert azt mondták, hogy ilyen gyorsan még nem jutottak el döntési helyzetbe egy kép kiválasztásánál. No, de akkor jött a nehezebb kérdés, megkérdezték, hogy és kedves Dávid, megkérdezhetnénk azt, hogy milyen technológiát használtál? És hát nem szeretek hazudni, és mondtam, hogy hát a mesterséges intelligencia ebben benne volt. Hát, ezt nem lehet.
0: Mert ez akkor még azért sokkal kevésbé elfogadott, tehát akkor tényleg ez az abszolút
2: még most is azért, tehát az etikai meg jogi értelemben is, vannak itt még tisztázatlan kérdések, de akkor viszont épp száguldott ez a vita.
0: Igen. Folytassuk innen egy gyors break után, és akkor belemegyünk a hátterébe.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Goran Bregovic a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a kávézó a világ végén, továbbra is Sauder Dávid, David Sauder a vendégünk, digitális művész, az AI egyik talán legismertebb alakja a nemzetközi szintéren, és 1,6 milliós követőtáborral az Instán, és hát az egész munkásságáról és erről az egész AI folyamatról beszélgetünk, és ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy a Washington Posttól kapott egy megrendelést, a Répa királyról kellett csinálni egy covert, és hogy hát igen, és akkor ott akadtunk fönn, hogy amikor kiderült, hogy AI-jal dolgoztál, akkor az ott kiakasztotta a szerkesztőséget.
2: Hát azt mondták, hogy ezt így nem lehet publikálni, úgyhogy másnap felkeltem, elővettem a Blender című csodálatos 3D-s modellező szoftvert, amiben nem voltak olyan szépek a textúrák, utána elővettem a Cinema 4D nevű nagyon szép modellező szoftvert, abban megcsináltam a textúrákat és a fényeket, lerendereltem és elküldtem nekik, és akkor azt mondták néhány screenshottal, hogy ez valóban látott 3D-s modellező programot, és akkor azt mondták, hogy szuper, köszönjük szépen.
1: Tehát igazából el akarták fogadni, csak...
3: Hát ne, elfogadtak. Ugye ez egy nagyon érdekes, mert hogyha megnézitek mind folyamat, ez azt jelenti, legalábbis az én olvasatomban, hogy a Dávid készítette egy ilyen, vagy proof of conceptet, vagy legalábbis egy prototípust abból, csak nagyon jól sikerült, hogy akár akkor, ha jól értem, te azzal ki lettél volna békülve, mint művész, ha ők arra azt mondják, hogy rendben, kérjük belőle a nagy felbontású verziót, már nyomtatjuk is.
2: Nagy felbontású volt, és pontosan ez a lényeg, és most egy kicsit akkor menjünk előre, ha szabad így haladni. Tehát, hogy a nagy felbontás, az nem úgy van ám, hogy a mesterséges intelligencia kiköpi a nagyméretű képet. Ugye a legnagyobb most beszerezhető képem, az egy tapéta kollekció, a Freeform Collection belső építés csapattal csináltuk Milánóban, lehet megvásárolni online. Hát azért ez eléri a 8x4 méter, tehát ahhoz, hogy ez olyan mértékű legyen, az már nem AI, hanem az én vagyok, és rengeteg óra a klasszikus photoshopozás, tehát elkészül egy kép, és abból tudom, hogy esetleg borító lesz, mint most, ahogy megjelent a Wired Italy-nek. Sajnos az utolsó Wired Italy-nek a borítója, ahhoz, hogy ez egy nyomtatható, jó minőségű, nem pixeles kép legyen, ehhez jön az utómunka.
1: Meg pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy kicsit így világosíts föl minket, mert egyenlőre nekünk földi halandóknak ez egy picit egy ilyen varázslat kategória, hogy oké, akkor van az AI, adok neki promptot, és akkor az kiköp valamit, de bárki, aki próbálkozott vele, az tudja, hogy azért az, amit kiköp nekünk, laikusoknak az AI, az nagyon messze van attól, ami nálad készül, és mégis szerintem sok mindenki azt gondolja, hogy ja, hát ez ugye csak a gép megcsinálja, csak neked kell adni egy jó promptot, de hát azért ez ennél sokkal bonyolultabb.
3: Olyannyira, hogy Dávid, említetted is az előbb, és szerintem hangsúlyoztad is, hogy volt egy vízió a fejedben, tehát tudtad, hogy mit akarsz megcsinálni. Ebben az esetben mindig az alkotó folyamat mindig azzal kezdődik, hogy akár tudnál le is tudnál skiccelni egy darab papírra, vagy egy pár kockát meg tudnál belőle csinálni, amit később elő akarsz állítatni részben a géppel.
2: Szoktam is használni, annyira csak nem papíron, hanem iPad-en egy Procreate nevű, nagyon egyszerű, de nagyon jól használható rajzoló applikáció. Bár az az igazság, hogy újabban azokban a rendszerekben, amit használok, megvan a lehetőség, hogy belerajzoljak. Tehát belerajzolok akkor egérrel, ő azt felveszi, átviszi, és struktúraként tudom használni. Így dolgoztam egyébként az idén megjelent New Yorker magazine-ba, csináltam ennek a másik fantasztikus figurának a szem Altmannek egy illusztrációt, mert az róla született cikknek egy illusztráció.
3: Izgi arcokkal találnak meg téged. Nem tudom, ki lesz a következő, de ez azért egy izgi sor.
2: Ez egy izgi sor volt, tehát ő nagyon nehéz volt, mert egyszerűen nagyon nehezen találtam a figurán fogást, mert ugye hát nagyon nehéz, mert...
1: Igen, semleges feje van.
3: Különleges, hát meg egy különleges karakter, meg minden, csak nem semleges egyébként a személyisége, meg a fejlődés története.
2: Az lehet, de amit látsz belőle, és amit vissza tudsz adni, egy ilyen teljesen, mint egy hal így kicsúszik a kezedből, és így nem tudod azt a fogást megtalálni rajta. Na de térjünk vissza most egy picit itt az alkotási folyamatra. Most csalódást fog okozni a hallgatóknak, én nem igazán használok promptokat, A promptot muszáj használnom, de ezek általában 3-4 szavas promptok, ezek arra valók, hogy összetartsák a képet. Az én munkám az általában úgy kezdődik, hogy van egy kép a fejemben, vagy van egy koncepció a fejemben, és ehhez elkezdem összegyűjteni a forrásokat, amik lehetnek a saját fotóim, lehet a feleségemtől, aki jobban fut, sokkal jobban fotózik nálam lenyúlt fotók, lehetnek archívumok, de szoktam bolhapiacokon lőni mindenféle régi képeslapot, mert azoknakat nagyon jól be lehet szkennelni, és nagyon jók a szín- és fénytartományai. Tehát összegyűjtöm. Most
1: és akkor ez egy vizuális kiindulási alap, mert pont ezt akartam kérdezni, ugye a zene nagyon fontos szerepet játszik a videóidban, általában ugye nagyon össze van hangolva a zenével, de nem a zenéből indulsz ki akkor, hanem a vizuálban.
2: Ki, ha ez csalódás, sajnálom, de nem. Én úgy dolgozom ebben, mintha levest főznék, tehát egyelőre kellenek először az alapanyagok, és amikor megvan az összes alapanyag, és megvan a fejemben a levesfőzésnek a metódusa, akkor dobálok be mindent, precíz előkészítés után az AI-ba. Ott van körülbelül, tehát most eljutottunk az alkotói folyamat első 20%-ához. Utána az AI körülbelül 40%-át viszi el a maradéknak, generálódik a kép, akkor ott van egy nagyon nehéz helyzet, mert ami kijön, az nem biztos, hogy olyan lesz, akkor jön egy döntési grafikon, hogy tudok-e döntést hozni pozitív vagy negatív irányban, ha negatív irányban, ami ugye egy nagyon nagy veszély az AI-jal, hogyha elfogadom azt, amit ő generál, és nem próbálom a saját vizuális akaratommal felülírni azt, ez minden alkotó és művész számára egy nagyon nehéz kihívás, mert az AI elkezd aztán fantáziálni, és előhoz valami olyat, amire nem is gondoltál, és akkor aztán kaparod az asztalt, hogy most akkor mit tegyek, feladom a saját alkotói ambíciómat, és elfogadom egy gép által létrehozott képnek az identitását, és azt, hogy ez tényleg kép. Tehát...
1: De van ilyen, azért van, amikor mondjuk dob egy olyat az AI, hogy azt mondod, hogy jó, oké, ez nehezen,
2: Teljességében nem, de részletekben tud egy olyan jönni, amikor például, most gyorsan leírom, mert ugye a rádióban nem látjuk, hogy a Wired címlapján a 10 legfontosabb Olaszországot formáló tudós művész tettem rá egy reneszánsz városban, nem létező reneszánsz városban álló torony körlépcsőire, és a toronynak az ablakai nyitottak, tehát mindenki belelát. Itt azért nagyon sok olyan részlet volt, ahol egy picit hagytam utána menni, például az egyik hölgy alatt van egy dombormű, ami nem olyan volt az első képeken, ahogy szerettem volna, és ott hagytam egy picit, hogy csináljon különböző variációkat az AI-jal, mert szerettem volna azt, hogy a dombormű nem túl hangsúlyos, de nem is válik az a felület, ami egyébként pont, hogyha nézem, az orrommal egy vonalban van a címlapnál, ami nagyon fontos, mert ugye a címlapot azt nem így nézzük a kezünkben, hanem meglátjuk az újságos standon, és úgy kell működnie, hogy ez azonnal a figyelmet terelje. Tehát ilyen apró részleteknél azért hagyom, hogy variációk létrejöjjenek, és ott kiválasztom. De hát nyilván a nagy kompozíció az itt is tőlem származik, és ha ettől eltért volna, azt nem engedtem volna meg. Tehát ott az autoritásommal felülírtam volna azt, ami kijön a mesterséges intelligenciából.
1: De hát akkor már rögtön megcáfolod azért azt a szerintem sokak által vélt hozzáállást, hogy ja, hát igen, hogy tehát az AI generált a dolgok, azok sem, tehát az gyakorlatilag csak a gép csinálja, és minimális beleszólása van az alkotónak, de ugye elmondtad te folyamatodat, abból az derül ki, hogy te az AI-t abszolút mint egy eszközt használod, és ez itt 90%-ban te vagy, és csak esetleg 10% az, amit mondjuk beletesz az AI, tehát a te esetben ez tényleg egy újfajta grafikai eszköz, ami nem különbözik sokban a mondjuk a Photoshoptól vagy a Blendertől, csak egy másfajta technológia.
2: Ez pontosan így van, olyannyira, hogy egy ilyen esetben, ahol ugye a címlapon még a szereplőkre ruhákat is adok, egyenként megterveztem nekik a ruhákat is, tehát hogy ez egy teljesen De nagyon színpadias, és ezt sok embertől hallottam, hogy a képeimben van egy adag színpadiasság, mintha lenne egy színpad, arra felállítanám a szereplőket, megvan a háttér, és utána még fel is öltöztetem kosztümökbe őket, ami most mindjárt visszafog egy pillanatra a kosztümszőre.
1: Mindenképp, mert az látszik, hogy az fontos.
2: Térni, de még befejezem ezt a gondolatmenetet, amikor elkészült az AI-jal egy elfogadható kompozíció, ami azért nem így néz ki, mint ezen a borítón, még nem voltak rajta a karakterek, még fel se voltak öltözve, de láttam a működő struktúrát, akkor jön a végtelen utómunka. Uh-huh. Tehát ha most átmegyünk a számokra, akkor 20% az előkészítés, 40% a mesterséges intelligencia, és 40% az utómunka. Az utómunka 40%-ában is van mesterséges intelligencia, azok a különböző editor típusú mesterséges intelligenciák, és aki most ebben kétséget érez, annak elmondanám, hogy nagyon Photoshopot sem tudunk már AI nélkül használni, mert annyira beépítette az Adobe a saját rendszereit. Látható és láthatatlan módon van egy csomó olyan láthatatlan funkció, amihez nem is tudjuk, hogy AI-t használ, és egyébként AI-t használ. Tehát ahhoz, hogy eljussunk egy ilyen típusú kompozícióhoz, nagyjából ez a workflow. Ami
1: hány óra? Vagy hány nap? Mennyi idő?
2: Ez nagyon sok. Ennél a Wire-nél egy kedves barátom, a Csobaj Bence beszállt az editor részébe, tehát javítgatni és a verziókat reciklálni, ahogy kérték, mert én közben másik két nagy projekten dolgoztam. Ha egyedül csinálom, akkor azért ez több nap egy ilyet létrehozni. Nem is igazából az a több nap, az a több nap, hogy van egy alapkoncepció, és akkor utána jön a képeditor, és ő meg elmondja, hogy mit, hogy és miért nem.
3: Dávid, még az előbb, ugye itt a már kérdését folytatta, te az előbb említetted, hogy azért a C64, amikor oda került eléd a holland rokonoktól, ez egy fontos lépés volt, abban elkezdtél képeket manipulálni, és eléd került valami szép, tehát a te alkotói utad, ugye egy C64-ről beszélünk, akkor valahol a 80-as években vagyunk, hogyha jól sejtem, az 40 év alatt érett odáig, hogy most AI eszközöket is használsz, de közben rengeteg analóg, kezdetleges digitális, meg nagyon fejlett digitális eszköz fordult meg a kezeid között. Mi a helyzet szerinted azokkal az alkotókkal, akik az AI eszközben nőnek bele? Tehát az ő Commodore 64-ük az a nagybátyjuk gépén ott hagyott Midjourney előfizetés, amiben elkezdenek dolgozni. Megmarad a fejükben az, vagy beleszületik a fejükbe, hogy kell, hogy legyen egy vízióm, amit a gép megvalósít, vagy lehet, hogy annak a generációnak az alkotási módját, az alkotói gondolkodását már sokkal jobban átalakítja az, hogy egy picit alkotótárs is a technológia, mi a kezeim alatt van.
2: Abszolút, és ez sajnálatos, tehát, hogy itt egész egyszerűen egy veszélyhelyzetről beszélünk. Azért veszélyhelyzet, és ez azt a kérdésedet erősíteném azzal, hogy ugye egy Midjourney-nek nem az a célja, hogy én dolgozzam vele. Én vagyok a 10%, aki professzionális célokra időnként használ Midjourney-t. Hát erre mondjuk nem használhatom egy Wired címlapra, nem használhatom a Midjourney-t, és mindjárt egy kicsit a jogi dolgokra is kitérünk, és az etikai kérdésekre is, de azért nézzük azt, hogy a Midjourney-nek van nem tudom hány millió subscribere. A Midjourney abból él, hogy jön a subscriber, kifizeti a havi minimum talán $15 és maximum $120, ha most ezt milliókkal felszorozzuk, akkor látjuk azt, hogy ez egy baromi nagy összeg. Ami láthatatlan talán a hallgatók számára, hogy, és én most csak az AI vizuális világáról beszélek, tehát nem a ChatGPT és baráti társaságáról, marha nagy harc van, évek óta folyó komoly harcok vannak, és mindig jön egy újabb, egy és újabb rendszer, amelyik próbálja leuralni a benne lévőeket. Az, hogy egy Midjourney éveken keresztül fenntartsa mondjuk úgy vélt piaci előnyét, az egy nem kis harcnak a köszönhető. De aztán vannak olyan veszteségek, például az OpenAI, ugye ChatGPT képgenerálója is próbálkozott videógenerálóval, ami az első verziója Nagy Csintrodattával Zora néven jelent meg. A Zora 2 az meg akkor átbukott, hogy le is álltak a fejlesztéssel. Tehát nagyjából minden héten van valami új, minden héten van valami, amitől búcsúzunk. És akkor vannak az ilyen hibridek, mint a Grok az X-től, ami az Elon Musk-nak a saját rendszere. Még nem néztem meg, de tegnap éjjel még jött egy üzenet az X-en, hogy el se hiszik az embereket, hogy miket produkál most a Grok.
1: Tehát egy ilyen... lehet fütyit is generáltatni.
2: Most már egyébként nem letilt mindent, annyira belkeményített a Grok a múltkori tévedések miatt, de hogy egy igazából egy ilyen harc van. Ennek a harcnak pedig nem én vagyok a felhasználója. Nem mi profik vagyunk a felhasználói. Azok, akik a nagybátyám előfizetésén elkezdenek képeket generálni. Ők meg nem hiszem, hogy művészeti oldalról jönnek. Inkább a nagy kérdés...
1: A kérdés az ön, hogy nem oda jönnek, de igen.
4: De ha mégis, alig ha hiszem, hogy el fog menni turkálni bolha piacokra forrásokat, és ilyen... Mert azt gondolom, hogy
3: Nem ebben nőtt fel,
4: egyszer nem. Fel sem merül neki.
2: Igen, ugyanakkor van egy másik kérdés itt, hogy a Gen Z-ben van egy nagy ellenállás egyébként.
1: Pont ezt akartam mondani.
2: Ilyen irányában, most ez ebben most itten talán nem mennék annyira bele, inkább azt mondanám alkotóként, hogy a nagy kérdés, hogy azok a művészek, akik fel tudnák használni az AI-t a saját alkotói folyamatukba, veszik-e az erőt, a lelki erőt, mert sokszor lelki erő kérdése, és belemennek ebbe az egészbe.
1: Mármint az, hogy veszik-e, tehát, hogy föladják azt, hogy saját víziójukat alkossák meg, és vagy mi, hogy érted?
2: Hanem egyszerűen megnézik azt, hogy én egy fotós vagyok, szeretném utána a fotóimat átdolgozni, hol van az a lehetőség, hogy a saját képemet felviszem, akár trénelek belőle egy saját rendszert, aki nem értené, megtanítom a képeimre a rendszert, tehát nem a Midjourney fog visszaköszönni, hanem a saját képeimet egy zárt rendszerbe, egy külső felhasználó számára nem használható rendszerben hagyom folyni, és abból tudok képeket létrehozni. Ebbe persze időt és tudást kell beletenni.
1: Akkor... Dávid, megint csak egy hírblokkra el kell, hogy ugorjunk, és akkor innen folytatjuk.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár.
1: A man is a superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
6: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
7: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: A fővárosban baleset történt a Kőbányai úton kifelé a Pongrácz út előtt a külső sávban. Baleset miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út közelében az Elnök utca előtt a belső sáv nem járható. Balesetnél tart a helyszínelés és műszaki mentés a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Dózsa-György térnél és a Váci úton kifelé az Árpád út előtt. Baleset okoz fennakadást a Soroksári úton az Illatos út közelében, valamint a 20. kerületben a Nagykörösi úton a Fiume utcánál. A Bosnyák téren a Lőcsei útnál továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák áramszünet miatt. Lezárták a 2. kerületben a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosították mától a 2. kerületben a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat módosított útvonalon közlekedik, nem érinti Nagykovácsi felé Hűvösvölgy és az Adi-liget közötti megállókat. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Szép Csilla, BKK Info.
9: Se telefon, se levél,
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Nehezebb a koncentráció a nagy melegben, áfacsalókon ütöttek rajta, marad a napos felhős idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
10: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát ha egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
9: Megnyílt a jelentkezés a Déréné program Vitéz László alprogramjára a 2026-2027-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formában mutassa be az óvodásoknak a magyar néphagyományokat és a bábszínház világát. A program 2024-ben indult, azóta 190 településre jutottak el, a témanapokon csak nem 8800 óvodás vett részt. Az intézmények e-mailben nyújthatják be jelentkezésüket, részletek a Déréné program hivatalos honlapján. Áfacsaló bűnözői kört számoltak fel a nagybani piacon. A NAV fővárosi nyomozói csaptak le a bűnözői körre, amelynek tagjai nem fizették be az áfát a költségvetésbe. A gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldséggyümölcsöt, jellemzően banánt, árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette. A költségvetési csalás volumene 3,7 milliárd forintra tehető, a bíróság két ember letartóztatását rendelte el. Fókuszban a görög dinnye. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ezek során kiemelt figyelmet fordítanak a gyümölcsök származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import dinnyéket egyaránt vizsgálják. Az esti éjszakai órákra a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, csapadék sehol sem várható, valamelyest a szél is mérséklődik majd, a minimum értékek 12-19 fok között alakulnak majd. Holnap több órás napsütésre van kilátás, de több helyen megnövekedhet majd a gomoly felhőzet is. Elsősorban északon, északkeleten, valamint nyugaton lehetnek kisebb záborok.

0: végén hallgatjátok a Rádió Café 98-on, vendégünk továbbra is Szauder Dávid. Mondhatjuk, hogy mesterség és intelligencia művész, hogy szereted magad definiálni?
1: Nem, mostanában azaz, hívnak előadásokra mindenfele. Most voltam éppen Frankfurtban, ott tartottam a hesseni minisztérium által létrehozott kreatív napon, ahol ugye a mesterséges intelligencia megjelent, mint fő kérdés. Én voltam a második előadó, és az volt a címe az előadásunknak, hogy I'm not an AI artist, ami egyébként a szép szlogen a feleségemtől származik megint csak, de ez az, amit ő is így érez rajtam, hogy,

0: hogy hú, hát én nem vagyok egy AI művész.
1: A hírek előtt pont azt ecsetelte a Dávid, hogy ugye a művészeknek egy ilyen, hát kell venniük egy mély levegőt, el kell dönteniük, hogy szeretnének ezekkel az eszközökkel foglalkozni. Itt szerinted a média művészeknek, mint amilyen magad is vagy, van-e kezdeti előnyük? Tehát van-e az, hogy annyi eszközt kellett már megtanulni, annyira sokszor jöttek újabb paradigmák, újabb eszközök, újabb gondolatok, hogy ez beépül a működésetekbe, míg mondjuk egy festőnél, egy építésznél, egy fotográfusnál ez egy sokkal nehezebb dolog.
0: Nem hinném, szerintem nincs előnyük, mindenkinek megvan a maga lehetősége, hogy egy tabula rasával induljon az AI tekintetében. Itt a legnagyobb kérdés az, hogy ahhoz a fiatal generációhoz, aki egy egyetemi környezetből kikerül, és most itt ne csak művészetről beszéljünk, hanem beszéljünk a kreatív iparról, tehát az alkalmazott művészetet itt most hozzuk be ebbe a bugyorba, és kezeljük egyként a képzőművészettel és digitális művészettel együtt. Azt mondom, hogy az ő esetükben a legnagyobb kérdés, egy picit ezt kibontom. Tanítottam 2 éven keresztül a MOMÉN is, de legutóbb tartottam egy egyhetes projekthetet a Milánói Politechnikóban. Aki nem ismerné, a Milánói Politechnikó az nagyjából megfelel a Műszaki Egyetemnek, az építészettől egészen a digitális művészetig lefedi Milánó egyetemi lehetőségeit, és Olaszországban egy jó esélyű egyetem arra, hogy a diákok iszonyú harc van. Tehát én azt láttam, bekerültem oda, és azt láttam, hogy a diákok között elképesztő harc van. Na de nem is ezért hozom fel. Amikor tartok egy egyhetes ilyen projekthetet, egyhetes mondjuk azt workshopot, az első az mindig egy hosszú beszélgetés. Ez egy 2-3 órás beszélgetés, amikor először ők beszélnek, anélkül, hogy én bármit is mondanék, és a legfontosabb és első kérdés, hogy félsz az AI-tól? Mit gondolsz az AI-ról? Tudod integrálni az AI-t? És azért azt láttam, hogy a diákok egy jelentős része azért jött el hozzám, mert félnek az AI-tól, mert nem tudnak vele mit csinálni. És utána arról szólt az az egy hét, hogy hármasával létrehoztak egy-egy rövid filmet, az első storyboardtól a vágásig és a hangosításig, állati jók voltak egyébként, és iszonyú büszkék voltam rájuk. És a végén mentünk ugyanazt a kört 3 órában, és az jött ki, hogy oké, most már értem, hogy mit tudok vele kezdeni, ha szükségem van rá.
2: Ez szerintem csak egy technikai hiányosság, hogy az emberek félnek az AI-tól, hogy egyszerűen nem látják át, hogy hogyan működik, vagy azért ennyire egy komplexebb dolog, tehát hogy az is benne van, hogy attól fél, hogy nem fogja tudni irányítani, és mondjuk elveszíti a saját kreatív identitását ennek köszönhetően.
0: Én azt hiszem, hogy ez utóbbi valójában az a probléma a mesterséges intelligenciával, hogy láttunk már ilyen nagy technikai jutást, lehet a fotózás feltalálása, a daguerotípia megjelenésére gondolni, aztán lehet ugye az alkalmazott grafikusoknál, amikor egyszer csak a Photoshop, egyébként szerintem előbb az Illustrator jelenik meg, és utána a Photoshop, hát ott azért mindenki így összerosálta magát, hogy fú, hát én eddig így és így dolgoztam, így csináltam illusztrációkat, így csináltam a feliratokat, a tipográfiát, most itt van egy rendszer, ami aztán pillanatok alatt leegyszerűsít mindent. De ilyen gyorsat, ilyen láthatatlant, mint a mesterséges intelligencia nem láttunk még. És az a legfurcsább, hogy úgy settenkedett bele az életünkbe, hogy arról mi nem tudtunk feltétlenül, hiszen már ott volt a telefonjainkon, ott volt a különböző appekbe beépítve, de nem tudatosítottuk magunkban azt, hogy ez a technológia egyszerűen ráépül a mindennapjainkra. Innentől kezdve pedig egy robbanás történt, és persze most megkérdezhetnétek azt, hogy most ennek a hullámnak mely részén vagyunk, és én csak a kreatív részét tudom, és azt mondom, hogy itt még mindig nincs egy megállapodott helyzet. Itt még mindenki keresi nagyban az útját, és mindenki azt nézi, hogy merre lehet menni. Ebből talán kivétel a filmesek, akik az egyre finomodó technológia mentén egy jó pár dolgot már le tudtak egyszerűsíteni a filmkészítés mentén, és ebben Hollywood nem feltétlenül áll ellen annyira, mint azt az elején gondoltuk volna, hiszen ők is érzik a lehetőséget benne. Számomra azért nagyon sok mindent megnyitott a mesterséges intelligencia használata, mert hozzáfértem olyan dolgokhoz is, mint például a címlapon szereplő kosztümök és ruhák, ami gyerekkorom óta nagyon szeretem a divatot, de hát nem voltam az a tehetséges rajzoló, ha bár az egyetem alatt még festettem, aki képes lenne leskiccelni ruhákat. És ugye ezeken a kis videókon, amiket csinálok így az elmúlt 2 évben, és amitől egyébként az Instagram követettségem berobbant, anélkül, hogy én ezért bármit is tettem volna, egyszerűen csak rájöttem, ha megmozgattam a figurákat, az sokkal jobban fog működni, és teszek mögé egy koncepciót, ráteszek egy hallgatható zenét, ettől az emberek rezonálni fognak. A koncepció egyébként az általam saját gondolat, meg ahogy én megélem a hétköznapjaimat, meg a világomat, és ebben nagyon erősen megjelent a kosztüm és a ruha, mint jellemző, úgyhogy kaptam is tavaly egy e-mailt és egy telefont a hamburgi opera és balettől, hogy volna a kedvem Alexej Ratmanszky világhírű koreográfussal, aki egyébként korábban a Balsonynak volt művészeti vezetője, most New Yorkban dolgozik és él, lenne kedvem vele megcsinálni a Wunderland, ami tulajdonképpen az Alice Csodaországban első felvonásban és Alice Tükörországban a második felvonásban előadás kosztüm terveit, és ez volt a kérdés utolsó része, hogy tudok-e kosztümöket tervezni, mondtam, hát még nem próbáltam.
2: De szívesen megpróbálom.
0: De ez az a pillanat, amikor nem lehet nemet mondani. És leültem Alexej Ratmanszkyval, ültünk 6,5 órát összezárva a hamburgi operaház egyik rejtett termébe, és azt éreztem, hogy hát itt elképesztő kémia és közös működés van, és hát június 20-án ebben az évben, tehát alig egy hónappal ezelőtt bemutattuk a darabot a kosztümjeimmel, ami egy elképesztő komoly mérföldkő volt az életemben, olyannyira, hogy ezt most viszem tovább egy következő színházi előadásra, ami inkább opera lesz. És ebben bizony a mesterséges intelligencia használata nagyon sokat segített, hiszen meg tudtam szerkeszteni az alapkonstrukciókat a különböző kosztümökhöz, és utána létre tudtam hozni azokat az anyagokat, amiket utólag felapplikáltam digitálisan ezekre a kosztümökre. Majd egy nagyon komoly brigád létrehozta kézzel, kiszabta, és kézzel létrehozta a kosztümöket, amikben lehet táncolni is. Voltak ugyan problémák, a nyilvános főpróbán a sas fiúnak leesett a szárnya, ami egy vassal volt rá rögzítve, ami egyébként eredetileg elhullott állattollakat gyűjtöttek össze, és azt applikálták rá. Helyesen cipelte a kezében, forgott vele néhányat, majd kipattintotta a backstage-be, tehát még úgy jól sült el, másnapra persze visszaoperált.
2: Visszanőtt a szárnya másnapra.
0: Visszanőtt a szárnya.
2: Dávid, de viszont akkor azért ezt azért el kell ismerni, nyilván az, hogy te idáig eljutottál, az nyilván nagyon-nagyon sok mindennek tudható be, mint ahogy ezt már így levezettük, de azért mégiscsak azt lehet látni, hogy akkor azért a mesterséges intelligencia megnyit egy óriási nagy teret, demokratizálja a művészetet, tehát amit ugye, akik ugye mellette érvelnek, mindenki ezzel jön, hogy akkor ugye ez lehetőséget ad majd egy csomó olyan fiatalnak is, aki mondjuk esetleg eddig a képzettség hiányából kifolyólag nem tudott mondjuk bizonyos területeken labdába rúgni, most itt ez lehet a film, vagy lehet a divat, tehát mégiscsak ad a mesterséges intelligencia egy lehetőséget arra, hogy érvényesüljenek. Ezzel egyetértesz, mert nyilván a te esetedben, mondom, itt nagyon sok minden vezetett ide, de elképzelhetőnek tartott, hogy a jövőben mondjuk azok az emberek, mint ugye Balázs is fölhozott, aki a nagybácsi Midway erőfizetésével kezd el dolgozni, eljusson arra a szintre, amit te is képviselsz, tehát hogy új művészek szülessenek, és tényleg mondjuk egy tehetség meg tudja nyilvánulni ennek a technológiának köszönhetően.
0: Hadd legyek rossz arc, ehhez nem kell AI. ehhez elég egy papír és egy ceruza, ehhez elég egy fényképezőgép, ehhez az elég az, hogy most már mindent, tehát nem kell ellopni a videókamerát, mint régen a családi fiókból, minden telefonon van, tehát hogy ez nem kell az AI igazából.
2: De gondolod akkor neked is, hogyha nincs az AI, akkor is eljutottál volna mondjuk oda, hogy kosztümöket tudjál tervezni?
0: Nem tudom, hogy eljutottam volna. Tehát nyilván hozzám tett, aminek az oka, hogy a fejemben túl sok a kép, és azokat létrehozni, az túl sok ideig tartott. Nyilván, hogy ez mind benne van. Benne van egy adag tudatosság, hogy eljutottam ide, hogy volt egy Covid, hogy Berlinben éltünk, hogy bezárták az iskolát, hogy ott ültünk hárman, hogy éppen olyan anyagi helyzetben voltam, hogy nem kellett aggódni, hogy mit teszünk másnap, és elkezdtem az Instagramra koncentrálni, amit meg kell mondanom őszintén nektek, én nem szeretem a mai napig az Instagramot. A Facebooknak is csak azt a zárt részét, amikor a barátaim, ismerőseim és rokonaim posztjait nézem, és arra reagálok.
2: Hát, de ami eredetileg is volt.
0: Igen, de ezt a nagy merítést az Instagramban nem szeretem, de mégis azért ott ültem egy Covid helyzetben, mégis azon gondolkoztam 40 akárhány évesen, hogy most akkor mi lesz velem, mint digitális művész, mert hát digitális művésznek lenni, és most ebből hagyjuk ki egy percre az AI-t, nem a világ legegyszerűbb dolga. Tehát ugye most megkérdezhetnétek, de hát ott a Beeple. A Beeple az egy darab ember, akinek sikerült egy olyat letenni az asztalra, ha a hallgatók nem tudnák, egy Kriszti árverésen eladta 10 év képeit egy nagyobb 10-akárhány millió dollárért, amiből aztán azóta gazdálkodik, csinált egy művészeti centert. Azért az a Beeple előtte alig tudott nyomatokat ilyen 100 eurókért ér, vagy 100 dollárokért értékesíteni. Tehát digitális művészként én nem láttam azt, hogy nekem akkora mozgásterem van, és azt gondoltam, és akkor üljünk le, Dávid, egy pillanatra, és gondoljuk azt át, hogy milyen irányba tudunk elmenni. Csinálok egy kiállítást, ha szerencsém van, a kiállítást megnyitom, ott van 220 ember, továbbra még megnézi 860 baromi lelkes ember, de ha az Instagramot jól kezelem, akkor ott akár több ezer, több tízezer, több százezer ember megnézi azt a posztot, és valahogy sokkal közelebb kerülök az emberekhez.
2: Számítottál egyébként ekkora átütő sikerre?
0: Nem számítottam, de nekem mindig nagyon fontos az volt, hogy eljussak az emberekhez. Tehát nekem a siker az egy feldolgozhatatlan dolog, ezt is elmondom őszintén, nehezen kezelem, rosszul kezelem, ez szegény családom, most itt visszajöttünk egy nagyszabású olasz kulturális fesztiválról, a Spoletoi Dei Due Mondi fesztiválról, ahol 7 hatalmas épületvetítést csináltam meg. Olyan emberek dolgoztak a fesztiválnak, mint művészek, mint Pasolini, Visconti, a Carla Fracci, a híres balerina, Shippers, a híres karmester, de mondhatnám a neveket, és az elmúlt 2 napom az egy katasztrófa volt sikerben. Nem ez számít, az számít, amikor ott ülök Spoletóban, bemutatom a könyvem, vége a könyvbemutatónak, és utána elkezdenek az emberek kérdezni, és oda megyek és beszélgetek, és azt látom, hogy az emberek rezonálnak arra. Az egész Instagram nekem arról szólt, hogy csinálok valamit, és az emberek erre elkezdenek rezonálni, elmondják, hogy tökre értem, amit itt elmond az Dávid, velem is ez volt, és úgy éltem meg ezt az egészet, hogy és a több videód nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy túllépjek ezen, vagy legyen a napomnak egy 2 órája, amikor megnézem a videódat 26-szor, és elkezdek a karakterek esetlenségével azonosulni. Tehát igazából nekem ez a fontos ebben az egészben, ahogy az emberekkel kommunikálok, nem pedig a siker, mert még egyszer mondom, ezért a sikerért nem tettem sokat, én azt csináltam, az AI, amit az AI előtt is, csináltam a kis Instagramomat, feltöltöttem, először volt 1000 követőm, nagyon örültem neki, aztán lett 10 000, aztán lett 100 000, az 1 milliót viszont már alig hittem el. Ami azóta történik, ez meg már tényleg olyan, hogy egészen elképesztő, és hát a követőim között azért van egy-két olyan figura, akik így folyamatosan feljönnek, előkerülnek, kommentálnak, voltak Annie Lennox, Isabella Rossellini, Jean-Michel Jarre, így jött a Duran Duran is, de mondhatnék még Sharon Stone-t is, meg ilyen neveket is a világból, akikhez hát én semmi közöm nem volt tulajdonképpen, egyszerűen csak az orruk alá került ez a valami, amit én csinálok, és ez a, erre a valamire képesek voltak ilyen figurák is rezonálni.
1: Dávid, itt a pont az Instagramból levezetve, a hogy éled meg azt ezek után, hogy azért rengeteg mindent elértél, és rengeteg emberhez eljutott a művészeted, és el is fog szerencsére, már a közeljövőben is fantasztikus projektjeid lesznek, vannak. Hogyan éled meg a technológiának való kiszolgáltatottságot? Mert ez szerintem nagyon sok szinten jelentkezik.

0: akár nálad, mint művésznél, egész az alkotó folyamattól, tehát hogy az eszközök, amiket használsz, megváltozhatnak egyik pillanatról a másikra. Tehát még korábban egy művész megvásárolt egy eszközt, egy ecsetet, vagy egy festéket, vagy nem tudom, amit azt birtokolta, most meg előfizetünk, és bármikor, ahogy a Sora 2-t lelőtte hirtelen az OpenAI, mert megpróbált fókuszálni más termékfejlesztési területekre, megváltozhat a szoftver, amit használhatsz. Aztán ugye az Instagram követőknél itt van az, hogy 1,5 millió ember követ, de valójában az algoritmus már tényleg eléd dobál bármit, e fölött se tudsz uralkodni, és a vége meg az, ami különösen foglalkoztat, ugye a Ghiblify-ra még mindig emlékszünk szerintem, mert sokat röhögcséltünk rajta, de hogyha a következő esetben elindulna az X-en egy kis trend, és a Saudarify lenne a következő divat, amikor mindenki Dávid karaktert csinál a saját arcképéből. Ezek a dolgok mennyire foglalkoztatnak, bántanak, vagy egyszerűen művészként csinálod, amiben hiszel, és körülötted meg zajlik az élet, és jó napot.
1: Őszinte leszek, én alapvetően egy elég szorongós ember vagyok. A technológia az egyike azoknak a dolgoknak, ami miatt nem szorongok. A technológiát kontrollálni kell tudni, ez megvan, ez az adottságom, mert programoztam is, 3 vagy 4 programozási nyelvet tudok, tehát látom és tudom, hogy mi történik. A reggelem az, és az estém az X-el kezdődik, és fejeződik be, ami csak célzottan követem azt a körülbelül 70-80 hubot, ahonnan le tudom azt az információt szűrni, hogy mire számíthat holnap után, a jövő héten nézem a számokat, a mérőszámokat, hogy mi fog történni. Nyilván biztonsági játékos vagyok a tekintetben, hogy mindig van egy biztonsági workflow, de tudom azt is, hogy az életben maradás, mivel csinálunk kereskedelmi projekteket, megköveteli azt is, hogy a legújabb technológiát is figyelembe vegyem, mert aztán jön az X, és jobb videót fog csinálni technikailag, nem művészetileg, de technikailag, és ez egy sajnos egy kereskedelmi projektben, ez aztán nagyon fontossá válhat, tehát ezt le kell követni. Ez van a technológiával. Az Instagram, az szerintem én ezt az Instagram dolgot ezt így magamban lezártam, 1,6 millió követővel, biztos van a hallgatók között, aki találkozott már ezzel az új elmúlt 3 hónapban aktualizált algoritmussal az Instagramon. Ez nem egy kedves dolog, ez nem nagyon támogatja a bővülést és a növekedést sok szempontból, nem is igazán érdekel, arra törekszem, hogy heti egy feltöltéssel és a sztorik up-to-date-ségével fenntartsam az emberek érdeklődését, aminek nem is az a lényege, hogy több legyen, hogy 2 millió követőm legyen, hanem az, hogy az a közönség, aki megszeretett és megszerette a munkámat, velük egyfajta kapcsolatban legyek.
2: Bocsánat, Dávid, még egy kis gyors brékre el kell menjünk, és akkor még egy utolsóra visszajövünk.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Folytatódik a kávézó a világ végén, utolsó blokkunkhoz érkeztünk, Szauder Dávid a vendégünk még mindig, és aki nem AI művész, hanem művész, aki használ AI-t is, mint eszközt, és ugye ott hagytuk abba, hogy egyáltalán igen, hogy a platformoknak és a technológiának való kiszolgáltatottság hogyan érinti. Engem az érdekelne még nagyon itt az utolsó blokkban, hogy merre felé látod menni ezt az egész tendenciát, nem csak a saját művészetet, hanem úgy általában, hogy mennyire kiszámítható, meddig lesz ez mondjuk a te esetedben, ugye azt mondtad, hogy szeretnéd megtartani azt az 1,6 milliós követőtáborral a kapcsolatot, de mondjuk lehet, hogy ez most per pillanat egy trend, meddig tudod mondjuk például ezt a trendet fönntartani, illetve szerinted úgy általánosságban marad-e az AI iránti érdeklődés, hogy ez csak egyszerűen csak majd beleolvad mondjuk a többi művészeti ágba?
4: Én azt gondolom, hogy egyszerűen annyi pénzt tesznek bele ezek a nagy cégek, hogy ez így nem fog elmenni egyszerűen. Tehát tudom, hogy sok ember azt gondolja, hogy szeretné, hogy elmenjen. Ezt így nem lehet kizavarni az életünkből. Most egy dolgot tudunk tenni, és én megint csak hadd beszéljek a kreatív és művészeti oldalról. Az az egyetlen egy dolog, hogy egyszerűen elkezdünk azon gondolkodni, hogy lehet ezt a művészeti és kreatív iparba a legjobban beépíteni. Hívnak rengeteg konferenciára, hívnak előadásokat tartani, amiket azért szeretek, mert bemutatom egy kicsit részletesebben képekkel, mozgóképekkel a munkámat, mutatok kampányokat, megmutatom, hogy az én esetemben hogy áll össze egy ilyen dolog, és azt várom, hogy a néző, a befogadó képes legyen arra, hogy felmérje azt, hogy ő hol fog tudni ebben elhelyezkedni ebben a folyamatban. Tehát igazából itt most a technológia mellett egy pszichológiai, nagyon fontos pszichológiai kérdéssel kell szembenézni, amikor a társadalom érzékenyítését mondanám talán a legfontosabb kérdésnek, annak a társadalomnak az érzékenyítését, aki vagy nagyon ellenáll az egésznek, vagy nagyon el van szállva az egésztől, mert az igazság az valahol az AI-jal kapcsolatban a középúton van. Még egyszer mondom, egy eszközről beszélünk, amit ugyanúgy meg kell tanulni. Akik most itt elhúzóban vannak, amit már jeleztem, ez az AI filmmaking, akik vagy teljes értékű reklámfilmeket csinálnak AI-jal, vagy pedig integrálják azt bizonyos folyamatokban. És most ne csak azt képzelje el a hallgató, hogy leforgatnak vele egy filmet, hanem van egy leforgatott anyag, azt újra fényelik, kicserélnek részleteket. Mert tehát ezek a mai...
3: Hát az egész hátteret ki lehet cserélni.
4: Hátteret ki lehet cserélni, ami egyébként nagyon-nagyon jó lehetőség sok filmes számára, hogy elinduljon.
3: Most elképzelhetőnek tartod mondjuk a filmezés szempontjából, hogy mondjuk eddig például mondjuk Hollywoodnak az volt a nagy előnye, hogy mondjuk nagyon-nagyon látványos blockbustereket csak ők tudtak előállítani, és ez látszott is, hogy alapvetően e felé megy, a Marvel univerzum felé megy, hogy akkor ami a hollywoodi, az színes, szagos, nagy, duranos, de hogy most ezt akár otthon is valaki, egy amatőr filmes is elő fogja tudni állítani, hogy ez mondjuk egyrészt azt hozza meg, hogy Hollywoodban mondjuk megint esetleg elkezdenek a forgatókönyvekkel is foglalkozni, nem csak a látvánnyal, illetve az, hogy mondjuk lehet, hogy nagyon tehetséges fiatal rendezők is fognak tudni hollywoodi színvonalú filmet összerakni, hogyha beleteszik azt a munkát.
4: Abszolút így van. Tehát szerintem abszolút egy lehetőség arra is, hogy meg hát az egész technológia önmagában felgyorsít egy csomó olyan pepecselést, mert azért lássuk be, az én esetemben egy képnél megcsinálni, Photoshopban kivagdosni, összerakni, az egy iszonyú pepecs munka. Felgyorsul az egész, átvesz tőlem a technológia egy csomó lehetőséget arra, hogy a pepecs részt le tudjam, és szabadon mehessek a koncepcióm mentén tovább. Dolgozom egy nagy játékfilmet, elkezdtem saját magam csinálni, ami a saját magam világáról szól. Még az elején tartok, egy magyar producerrel dolgozunk együtt ebben az egészben, és pontosan azt szeretném kipróbálni, hogy ez, ami kicsiben Instagramban, kicsiben képeken, kicsiben épületvetítésen vagy egy immerzív térben működik, az át tud menni egy mozivászonra, és hogy fog működni a mozivásznon. Azt gondolom, ez mindenki számára egy nagy lehetőség. Olyan az AI, mint egy gyorsan rohanó vonat, de mindenkinek van a peronon lehetősége, hogy felugorjon erre a vonatra. Azt az ember dönti el, hogy akar-e ezzel a vonattal mit kezdeni. Vannak filmrendező ismerőseim és barátaim, akik nem köptek le, nem dobáltak meg tojással, hanem inkább azt kérdezték, hogy hogy és miként, és hogy lehetne ezzel. Tehát én ezt mindenképpen egy pozitív dolognak tartom.
3: Hát is animációs filmek korábban is voltak, tehát hogy itt szerintem sok mindenki attól tart, hogy csak ez lesz. Tehát, de én meg ezt gondolom, hogy az embereknek mindig lesz igénye arra, hogy valódi húsvér színészekkel készülő filmek legyenek, csak lesz egy zsáner, ami mondjuk ez lesz, és akkor igen, az animációs filmnek egy válfaja lesz ez.
4: Meg például, hogyha illusztrátor vagy, és te klasszikusan illusztrálsz, viszont szeretnél csinálni egy kis animációt az illusztrált karaktereidből, például meg tudod tanulni azt, hogy ezt hogy csinál meg az AI-jal, és mondjuk, hogyha szeretnél ebből egy 15-20 másodperces saját magad által meganimált és megvágott anyagot akár social médiára elkészíteni, akkor már nem vagy kiszolgáltatva egy animációs stúdiónak, hanem ezt saját magad le tudod ütni, és meg tudod csinálni. Ugyanakkor a diákokkal az is nagyon fontos feladat, és azt is megtanítom nekik, hogy rajzoljanak, és a rajzaikat vigyék át az AI-nak, és használják. Tehát nem azt jelenti, hogy eldobunk, hanem azt jelenti, hogy beemelünk, és komplexebb workflow-kat hozunk létre a mesterséges intelligencián belül.
3: Tehát az emberre mindig szükség lesz, mert ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy sok mindenki azt gondolja, hogy oké, ugye vannak is ezek a mémek, hogy arról volt szó, hogy a robotok majd megcsinálják helyettem a takarítást, meg a kuli munkát, és én meg lesz szabad időm arra, hogy művészkedjek és rajzoljak, és ehhez képest fordítva történik, hogy én csinálom a takarítást, és a művészetet vették el tőlem, de azért ezt te nem így látod, hanem az emberi tényező továbbra is fontosnak tartod.
4: Beszélgettünk egy kedves ismerősömmel, aki itt van most Magyarországon, egy DJ, Marvin jól is ismeri, a Fodor Attila Kevinnel tegnap összefutottunk, és végre egy jót beszélgettünk, és pont a Suno, aki nem tudná hallgatók között, ez egy hanggeneráló rendszer, akkor bárki szuperslágereket tud a háromsoros plontokból csinálni, és pont erről beszélgettünk, hogy tulajdonképpen ennek mi az értelme, hogy például a Spotify elkezdi feltölteni a tartalmakat mindenféle AI generált zenével. De azért én azt gondolom, hogy az ember nem arra vágyik, hogy AI által generált zenét hallgasson, hanem felmenjen a Spotify-ra, összerakja a saját kedvenceiből vagy új dalokból a playlisteket, és azt hallgassa. Én nem hiszem azt, hogy a Suno például ebben fog tudni létrehozni egy új zenei zsánert.
5: Ez annyira jó, hogy ide kanyarodtunk, mert régóta tartogatom benne, hogy van-e bármilyen zenei kíváncsiságod, mert ugye mondtad is, hogy amikor megcsinálsz egy szép filmet mondjuk az Instádra, keresel hozzá nagyon tudatosan egy teljesen klasszikus vagy régi zenét, és hogy felmerült-e, mert az egész mindig az ugrott be, ahogy beszéltünk, egy kicsit nagyon hasonló, nem is kicsit, nagyon hasonló, amikor a 90-es évek elején egy ilyen forradalom tört ki, az elektronikus zene igazából elkezdett nagyon virágozni. Nyilván már előtte is volt mondjuk a szintetizátorok feltalálása, azt hívjuk illusztrátornak vagy Photoshopnak, de amikor igazán jöttek a kütyük, az volt szerintem a zenében az akkori AR boom, és valójában onnan már nem is nagyon mozdult el. És azok, akik erre ráéreztek, ott hát egy hihetetlen kulturális lavinát indítottak el, hogy neked van-e egyébként bármi ugyanúgy, hogy kosztümöt szerettél volna tervezni, mondjuk akár zenét is komponálni az adott művethez?
4: Nem szeretnék. Próbálkoztam a Sunoval, próbálkoztam még a klasszikus zenei lehetőségekkel. Én nem vagyok ebben túl ügyes, nincs jó ritmusérzékem, nincs túl jó hallásom se. Csináltam most egy rövid filmet Amerikának, egy Oscar-díjas rendező felkért 6 AI-jal foglalkozó művészt, a feleségemmel közösen csináltunk egy rövid filmet, ugyanazt a koncepciót adta ki minden AI művésznek, és mindenki csinált másfél percet. Ezt kitaláltuk a feleségemmel, és vége az lett, hogy megkértem a lányom, aki egyébként szakszofonozik is, hogy szakszofonozzon alá egy dallamot. A Spoleto esetében viszont, és ez egy érdekes helyzetet generált, bejött egy zenei támogató mellém. Ezt úgy hívják, hogy Sugar Cam Archive, ez Olaszország egyik legnagyobb zenei gyűjteménye, amit egy Ladislao Sugar, született nevén Sugar László nevű ember alapított Milánóban, aki a 30-as években a Rózsa Völgyi nevű zeneműboltban dolgozott. Onnan küldte ki a Rózsa Völgyi egy kongresszusra Milánóban, majd kint ragadt, elkezdett eleinte operetteket gyűjteni, utána elkezdte a filmzenéket gyűjteni, és a leszármazottjai ebből összeraktak egy nagyon komoly zenei archívumot. Benne van a létező összes olasz filmzene, aki ismeri Nino Rota nevét, esetleg az tudja, hogy milyen értéket képvisel. Benne vannak a klasszikus zenei művek és rengeteg jazz, és egyébként most nyitottak a kísérleti és elektronikus zene fele. Na most a Spoletónál meg ugye ez egy elképesztő érzés volt, hogy a Sugar Archive-nak elküldtem, a fiatal velem tárgyaló leszármazottnak, Alexandronak elküldtem nagyjából a vázlatokat, és jött egy belső playlist, amiben volt 30 szám, és azt mondta, hogy Dávid, ezek a stílusok nagyjából passzolnak, kérlek, választ ki azt a zenét, ami hozzád a legjobban passzol. ez egy elképesztő érzés volt így dolgozni, és beszélünk egyébként hosszú távú kooperációról is, mert...
3: Ezek ilyenkor mondjuk hol jelennek meg, mert ugye az Instán szerencsés az, hogy ugye tudsz bármilyen zenét használni, mert az Insta jogdíjasítja, de mondjuk egy ilyen esetben akkor ezt ugyanúgy kitérted az Instára, vagy ezt csak más platformon tudod használni?
4: Nem jogdíjasítja sajnos az Insta, mint azt mi képzeljük.
5: Igen, ez...
4: Ebből nekem most jelen pillanatban van egy nagyon nagy konfliktusom, a Trio Dádádá című száma, mindenki számára ismert. Felhasználtam egy nagyon bájos Halloween-i Amerikában voltunk New Yorkban, és ott csináltam egy ilyen nagyon színes Halloween-i animációt, és arra tettem, nagyon jól működött a zene, majd bekopogtatott, a Meta könyvtárát használtam, majd bekopogtatott egy német jogdíjvégő cég, akiknél van a Triónak a jogdíjak egy része, és közölte, hogy hát az van, Herr Sauder, hogy kék pipája van az Instán, és maga önpromócióra használta a mi zenénket. És akkor mi leírtuk, az Annaléka, a feleségem, aki ugye a stúdiónkat vezeti, leírta nekik, hogy hát az a helyzet, hogy ez nem önpromóció, Herr Sauder az csinálja a kis videóit, és betesz alá zenéket, és hát ez a Metánál van, és azt mondták, hogy nem, mert a Metánál csak eddig és eddig van, de ezen túl, ha ez önpromóció, akkor...
3: Viszont, hogy önpromóció, hát bármilyen kiraksz igazából az önpromóció, nem? Hát most...
4: Hát amikor az embernek ennyi követője van, akkor az, hogy én minden héten felrakok egy Instagram videót.
5: Pedig gondolhatták volna az fordítva, hogy ezt őket promónod, hát egyébként igen. Ennyi év után pláne.
4: Igen, is, meg nem is, azóta három levelet írtunk a Metának, akik nagyjából nem válaszoltak semmit. Én ezen meglepő. A ponton leállítottam a Meta könyvtárának használatát, és innentől kezdve bevallom derekasan, hogy vettem néhány soundtracket, hozzáfértem, és akkor van egy-két ilyen look ebben az egészben, ahol híres jazz számokat, például a Take Five-nak van egy olyan felvétel, ami jogdíjmentesen használható, ahhoz például hozzájutottam teljesen ingyen, és hát elkezdek inkább egy archívummal együtt dolgozni, vagy zenészekkel direktben együtt dolgozni azért, hogy ne kerüljek többet ilyen helyzetbe, mert ez nagyon rossz érzés, hogy van egy darab, amit én is szeretek, más is szeret, és nem az történik, hogy a zeneszerző azt mondja, hogy fú, de jó, mint ahogy ez történt a Michael Bublénál, akinek használtam egy zenéjét, és a menedzsment bejelentkezett, hogy hát ezt a Michael nagyon szereti, és még esetleg beszélhetünk egy kooperációról. A legtöbb esetben akkor jön a Trió a Dádádával, ami gyerekkorunk nagy sláger.
3: Kaptál egy Dádádát a Triótól.
4: És jön a Dádádával.
3: De az a Dádád Dávid, az a baj, hogy lejárt az időnk, pedig még baromi sok mindenről tudtunk volna, és kellett volna beszélni. Hát én nagyon remélem, egyrészt kívánok neked további ugyanilyen nagy sikereket, vagy még nagyobbat, ha te is ezt szeretnéd, mert mondtad, hogy azért az a siker, ez nem olyan egyszerű, és remélem, hogy valamikor azért jársz még felénk, és akkor tudunk beszélgetni arra, mi történt az utóbbi időben.
4: Nagyon szívesen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem, hogy a hallgatók egy picit ezután, főleg művészeti szempontból egy nagyobb nyitottsággal próbálják kezelni ezt a témát, és megérteni, hogy mi történik tulajdonképpen a színfalak mögött.
3: Köszönöm. Én biztos vagyok benne.
5: Köszönjük.
3: Köszönjük, és nektek is köszönjük, hogy meghallgattatok, még a Sauder Dáviddal beszélgettünk. Ha szeretnétek visszahallgatni az adást, akkor szombati ismétlés egyébként, meg ugye fölkerül majd a podcast platformokra, meg megpróbálom majd ebből valamilyen YouTube-os anyagot is csinálni, ahol esetleg be lehet villantani, majd ezt megbeszéljük a Dáviddal, hogy tudunk-e esetleg villantani valamit a munkájából, hiszen ez egy annyira vizuális tartalom, hogy azért nem lenne rossz megmutatni, és sziasztok!
5: Hello!
4: Köszönöm szépen!

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
7: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos program sorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban a Kőbányai úton kifelé a Pongrácz út előtt balesetben sérült járművek foglalják el a külső sávot. Baleset miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt az Elnök utcánál a belső sáv nem járható. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Dózsa-György térnél, és tart a műszaki mentés a 16. kerületben a Rákóczi úton a Baross utcánál. Baleset okoz fennakadást a Soroksári úton az Illatos út közelében, és a 20. kerületben a Nagykörösi úton a Fiume utcánál. A Bosnyák téren a Lőcsei útnál sárgán villognak a jelzőlámpák áramszünet miatt. Mától a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albert-Falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal utazhatnak az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között. Szép Csilla, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory.
10: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. A kecskeméti Mercedes gyárnak új részlege van. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül és 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállaló legyen. A görög dinnye árusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését és minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakember. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését, egy tájfun ért el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből, a vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. A két csapat legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőiben találkozott, akkor Spanyolország 5-4-re nyert. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhősebb tájak. Nyugat felül vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futózápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Na, megfulladok itt adáskezdésben, 4 perc elmúlt el este 6 óra. Sziasztok, kedves hallgatók, szia Zoli.
1: Sziasztok, kedves hallgatók, szia Peti.
0: Luca ma nincsen, mert éppen külföldön egy fesztiválon.
1: Elküldte Peti a patikába.
0: Nem, Luca éppen külföldön egy fesztiválon tartózkodik, de nagyon jól teszi egyébként, majd beszámol róla nekünk itt a műsorban is egy ponton, már nem a maiban, hanem majd, amikor visszatért. De az volt, hogy be akartam köszönni, és az utolsó utáni pillanatban még egy kicsit félrenyeltem a nyálamat. De nagyjából csak ennyi történt, más ilyen jellegű problémám.

0: úgysem a szerkesztési folyamatok során. Olyannyira nem, hogy szerintem biztos hallgattam még őket, de biztos jók. Szóval... Na, egyébként ezek a fesztivál interjúk, ezek mindig jók, ezeket nem szeretem. Most nyilván nem szeretem rommá vágni, vagy ilyesmi. Most nyilván, hogyha az elején van egy ilyen tökölés, vagy valami technikai probléma, vagy egy kicsúszott csúnya szó, ami egy ilyen backstage interjú alkalmával megtörténik, akkor azt nyilván cenzúrázza az ember, mert most élőadáson nyilván nem vág az ember, meg az ilyen felvett műsorokon se, de hogy azért hogy egy fesztivál backstage-ben, hogyha valaki már megívott, nem tudom, kettő fröccsöt, és véletlenül olyan dolgokat mond, mondjuk az előadó, mert én egyébként ugyaneket mondok, akkor is, ha nem iszok fröccsöt, és akkor ilyenkor ez nyilván segít nekik az ember ilyen szempontból.
1: Tehát de... múltkor az a Nagyferú interjú sokat kellett vágnod, nem?
0: Hát igen, igen, igen, az üdvözlésem és az elköszönésem maradhatott benne, sajnos, de legalább belefért az adásidőbe, így összesen 52 másodperces interjú volt, amiben egy 40 másodperc csend. Na mindegy, hát ez ilyen. De ja, effort volt, és fú, hát elképesztő, elképesztően jó volt, és kicsit azért keserédes az ember számára, hogy elmegy most ugye Velencé, illetve pontosabban a Sukoróról az effort, és hogy máshol lesz majd, Esztergomba lesz 2027. Ez a ilyen nevezetes fesztivál, és hát emiatt volt egy ilyen pici szomorúság, amit belengte a dolgot, de közben meg én emelkedett is volt, mert hogy 50. volt, úgyhogy nagyon, nagyon szép élményeket köszönhetett neki a fesztiválozó. Nekünk meg így kettőbe lett szedve, szóval, hogy így az első kettő nap volt az, hogy még így nagyon pusholtuk, hogy mi most akkor interjúkat készítünk, és hát ezt a szervezőcsapat nem igazán akarta, vagy hát én nem tudom, de hogy... Tényleg amellett, hogy nyilván ezt elismerjük, hogy a legkisebb bajuk is nagyobb annál, mint hogy most nekem segítsenek backstage-be bemenni, hogy interjút csinálgassak. Ennek az elismerése mellett azért tenném hozzá, hogy az annál nagyobb agyrémet én elképzelni nem tudok, mint hogy egy rádiós műsorvezető azért jön oda, hogy interjúkat készítsem, és kap is egy ilyen még mindig rajtam látható fotó per press karszallagot, ami nem jó a backstage-be belépésre. És meg vannak beszélve az interjúk, és mind a kettő nap eltöltöttem egy-egy órát azzal, hogy a backstage bejáratnál álltam, mert nem lehetett senkinek beengedni engem, csak akkor, hogyha a menedzser kijön értem, aki érted, kijön azért, hogy aztán szívességet tehessen nekem azzal, hogy oda passzolja nekem az előadóját, és beszélgessünk vele.
1: Jó, hát nyilván,
0: ez,
1: van ilyen.
0: Nyilván ez oda-vissza dolog, mert az előadónak is jó, mert megjelenési lehetőség, meg minden, de ettől függetlenül ez annyira furán volt így megcsinálva, és egyébként máskor meg nem volt ekkora szigor. Nyilván az 50. miatt is, meg azért is, mert hogy nagyon sok fellépőt kellett ott összehangolni, és nyilván nem volt ezzel érkezésük foglalkozni, de én ezt így a második nap végén így beláttam, hogy ezt én így elengedem most. Úgyhogy a harmadik, negyedik napom az egy fesztiválozóvá van zsálva történt, és elképesztően jól is éreztem magam.
1: De ezt akartam kérdezni, mert azért így az EFOT szerintem egy kicsit legalább számomra mindig úgy jön le, így a beszámolókból, hogy mint amit a Szigetre mondok, jövőre nem jövünk, aztán mégis mindenki ott van egyébként. Ez már nem az az EFOT, itt már nagyon nagy a por, meg minden, de aztán ugyanúgy megveszi jövőre a bérletet az illető, és hatalmasat bulizik.
0: Szerintem az EFOT-nak megvan az a maga hihetetlenül erős varázsa, hogy ez tényleg megmaradt egyetemista a fesztiválnak, és nem az van, hogy ott most túlkorosnak érzi magát valaki, aki 50 éves lemegy, mert szó nincs erről, mert ugyanúgy a szomszédunk az egyik nap az egy 70 éves férfi volt, aki a barátnőjével, és erre fontos, hogy így hivatkozott ő is, hogy a barátnőjével érkeztek meg erre a bizonyos fesztiválra, és mondta, hogy nem tudom, 30 éve jár mindig, és soha nem érezte magát ki közösítve, úgyhogy így legalább lépést tart a fesztivál iparral, meg a magyar zenével. Szóval, hogy mindenki ezt az ilyen örök egyetemista énjét ezt így megőrizheti egy kicsit, és ott így megélheti, úgyhogy szerintem az EFOT az egy nagyon különleges fesztivál, abból a szempontból meg pláne, hogy csak magyar előadók vannak, ugye régebben voltak ilyen próbálkozások, hogy mindenféle nagyobb külföldi előadó volt, most tudom, van nulla ilyen volt, úgyhogy...
1: De ezt már tavaly is mondta, azt hiszem, amikor interjút csináltunk a sajtófőnökkel, hogy ők elengedték ezt a vonalat, mert hogy most nem akarják, hogy ide hívnak valami középszerű osztrák DJ-t, a headlinernek beharangozzák, hogy nem tudom milyen fantasztikus buli király, tehát tényleg a bécsi underground fele gyereket, tehát nyilván most erről nem, ezt nem lehet előadni így.
0: 90-es évek egyik nagy neve, akit manapság már igazából senki nem hív, tehát külföldön csak falunapokon van, de Magyarországon még el lehet adni headlinernek. Itt van velünk a Bass Hunter.
1: Csak azt mondjuk, hogy igen, tehát hogy szerintem ez egyáltalán nem rossz, és az EFOT szerintem azt tényleg meg tudja csinálni, hogy napközben nem az van, hogy csak döglődsz, vagy csak döglődni tudsz. Mert van olyan program, tehát így napközben, ami nem csak az ivás mondjuk, vagy a józanodás.
0: Így van, így van. Mi például tök sok időt töltöttünk az egészségügyi sátorban, tehát ott is el lehetett tölteni az időt.
1: Érted, miről beszélek? Tehát például annó a Volt Fesztiválnak szerintem egy nagyon nagy ilyen Achilles sarka volt, hogy nem tudtál napközben mit csinálni ott.
0: Hát az EFOT-on meg ugye napközben különböző egyetemek, meg diákszervezetek, meg ezek azok megkapják a kis megjelenési lehetőséget.

0: Hűségüket, és akkor közben ők csinálják a progit, még este pedig a koncertek veszik át az irányítást. Elképesztően jót beszélgettünk most minden Mirónia meg víz nélkül a Mi Hazánkos sátorban. Például volt egy Mi Hazánk ifjai, ott is az ifjúsági szervezet, akik kitelepültek, és akkor oda lehetett menni velük beszélgetni. Úgyhogy nagyon mókás pillanatokat éltünk át ott is, különböző ilyen nagyon hot topic vagy témákat így bedobáltunk nekik, és akkor így arról beszélgettünk. De hogy így tök tisztelettudóan, kedvesen, így szerintem tök fontos, hogy az ember nyitott legyen mindenféle emberre, hogy így elmondja, és ne csak az azért megyen oda, hogy mémelje, hanem hogy oké, mondd el, hogy te ezt hogy látod. És ez például tök izgalmas volt számomra. De ezen kívül is tényleg ilyen különböző, mit tudom én, volt a diákhiteles sátor, meg a...
1: Na hát
0: ott
1: tényleg...
0: Hát ott ilyen pénzügyi beszélgetések voltak, ilyen kis kerekasztal beszélgetések, aztán amellett, mit tudom én, ott volt még a nyilván a fürdési lehetőség, sportprogramból rengeteg volt, Zahár tartott előadást, és ez mind-mind napközben.
1: Igen, de ez szerintem király. És mi lesz a következő fesztivál?
0: Hát most a következő az a Művészetek Völgye részemről, úgyhogy addig kell valahogyan kihúzni, és aztán pedig majd ha odaérek, akkor meg majd azt kell valahogy kihúzni. Szóval most nagyjából így tekintek ezen a nyáron a fesztiválokra, valahogy így el tudnék viselni egy hetet, hogy én nem csinálok semmit, csak így fekszek, vagy nem tudom, de erre nem nagyon van lehetőség most. Úgyhogy arccal előre. És te mire mész legközelebb? Mész még?
1: Hát szerintem nekem a Sziget lesz az ilyen.
0: Hát amúgy az sincs már messze.
1: Nincs, abszolút nincsen, úgyhogy Sziget. Hát az előtte meg ugye lesz egy nagyobb nyaralós szekció nálam, egy hét.
0: Remélem akkor, amikor Művészetek Völgye van.
1: Igen.
0: Jó van, ezt jól összehangolt. Csak azért, mert hogy akkor egyébként ugye lentről csinálunk majd műsorokat a Bencével. Tudom. És akkor legalább nem az van, hogy még pluszban azon kívül is még vergődni kell, hogy veszünk fel, vagy csinálunk.
1: Nem, majd Törökországban leszek.
0: Na, nincs is nagy időeltolódás, onnan tudsz is élőben jelentkezni.
1: Jó van. Úgyhogy igen, utána meg igazából már csak készülés van. Tehát egy augusztus 20 lemegy, kis tűzi játék, minden, aztán pakolás és irány Tallinn, úgyhogy.
0: Ja, tényleg, mert te utána majd távozol. Most jelenállás szerint sikerül azt elintézni, igen, amit már beszéltünk is adásban, hogy a Bence lesz majd heti egyszer, minden további pedig majd meglátunk. Hogy legyen akkor ez majd hogyan? Hogy igényt tartunk rád, vagy sem, tehát hogy ez majd még úgy eldől úgy is.
1: Na, én igényt tartok a műsorra az életemben.
0: Mi igényt tartunk a műsorra? Lehet egyébként, hogy az lesz, tudod, hogy a végére azt mondjuk, hogy tököm, de most ezen a ponton elég volt.
1: Nem, van pár hír, amit tudunk ismételni szerintem itt fél évig.
0: Hát egyébként 2025 áprilisa óta vagyunk itt, ez azt jelenti, hogy egy kicsivel több, mint egy évig még ugyanúgy mehet a műsor. Nem lesznek túl aktuálisak a hírek, viszont
1: a... Mi kiválogatjuk az ilyen általánosat, ez a megvan. Terhes férfi, nem tudom, madarat szült, igen, és akkor ez ilyeneket.
0: Na hát figyelj, ez tud működni. UFC-t nézted?
1: Mit?
0: UFC.
1: Az a verekedés, nem?
0: Hát akkor szerintem nem nézted.
1: De ketrecharc, na. Ketrecharc, ami volt a Fehérház kertjében. Tudom, hogy ez nem arról beszélsz, mert gondolok. Már régebben volt,
0: Ned
1: de olyan.
0: Ned Conor McGregor visszatért.
1: Igen, erről is hallottam, de hogy...
0: Ilyen szakállas csávó.
1: Nagyon megszívta, nem? Vagy hogy ilyen...
0: Visszatért az emberünk, és 69 másodpercig tartott, úgyhogy 5 év után tért vissza.
1: És ezek kapott egy csomó pénzt, nem?
0: Hát valami 30 millió dollárt azért is zsebre
1: tette. 70 másodpercért, hát azért az...
0: Jó, hát nem így számolták egyébként előre. Tehát nem azt mondták neki, hogy na, ha visszajössz öreg most egy
1: 30... De miért? Mi volt? Elég csúszott?
0: Elindult a mérkőzés, és konkrétan a nyitó mozdulat egy ilyen rugás akart lenni, és ahogy kitámasztott, elszakította kereszt. Úgyhogy szegény, hát jó, most nem biztos, hogy a kereszt szakadt el, de hogy egy nagyon kemény térsérülése volt, és hát most megindult a spekuláció, hogy hát akkor mi van akkor, hogy ő valójában nem is akart visszatérni. Pusztán csak így eljátszotta ezt a dolgot, és fölmarkolta
1: a
0: nagy pénzt.
1: Én hiszem, hogy egy olyan ember, én aki nem követi a UFC-t, még én is tudom, hogy ő amúgy egy legenda benne, nem hiszem, hogy ő így akarna visszatérni, majd utána újra elbúcsúzni a sporttól, hogy egy tripla haracukát dob, felfokarkolja a 70 milliót, és aztán azt mondja, na, akkor sziasztok, srácok, én leléptem a naplementébe.
0: Most keresem itt nagyon egyébként.
1: De aztán nem csak rosszul gondolom egyébként.
0: Hátról azért botrányhős volt mindig is.
1: Aztán a következő, ami fogkefe reklámban majd látjuk viszont, mert hogy azt is elvállalta jó pénze.
0: Igen, de fontos, hogy a fluorid mellett olyan anyagok is vannak abban a fokrémben, hogy egyébként a tércalagokat is erősíti, szóval hogy nem egy ilyen marketing kampány. Hát egyébként ugye a McGregorról ugye azt lehet tudni, hogy ő neki volt ugye boxmérkőzése is annó, tehát ő egy ilyen showman volt mindig valójában. Nem hiszem, hogy tehát van olyan ember, aki követi ezt a világot, én egyébként nem annyira követem, csak most ezt a meccs, ez így pont érdekelt, de hogy aki követi ezt a világot, azok közül nem hiszem, hogy van olyan, aki ne utálná, vagy imádná. Tehát, hogy elég kevés,
1: sarkalatos
0: nagyon erőteljesen, igen, valaki, aki szereti, az nagyon szereti, aki nem szereti, az nagyon nem szereti, de az kétségtelen, hogy egy legendája a sportágnak, és hát emberünk 5 évet várt mindenki arra, hogy ő visszatérjen, visszatért, nagy díraldúrral, nagy beharangozóval, több százezer dolláros jegyeket megváltották a nézők, megérkeztek, és az este csúcspontjaként följött, és 69 másodperc után pedig le kellett vinni, és így hát technikai lelépte, vagy technikai vereséget, nem tudom, hogy hívják ezt, de hogy így leléptették, aztán úgy ennyiben maradt a dolog.
1: De hasonló, tudom, hogy ez tovább tartott egy kicsit, de a Tyson versus Jake Paul, nem?
0: Hát az igen, de az végig is ment.
1: Nem, azt hiszem 6 vagy 7 menet ment végig, de nagyon látszott már ott is a Tyson, hogy fizikailag nem bírja. Ami egyébként teljesen értett x év kihagyás után.
0: Hát és ráadásul ugye ő egy közel 60 éves ember, ha nem
1: igen,
0: több. Tehát,
1: igen.
0: Ja, igen, hát az a Tyson, Jake Paul ugye az 2024, most azt nézem, hogy ez mikor volt, mint emlékeztem, hogy így néztem, de igen, 65 millióan nézték azt a Netflixet, tehát hogy milyen pénzek lehetnek egy ilyen szintű legendának a visszatérésébe, elképesztő.
1: Hát igen, mert nagyon sok embernek ez tényleg egy korszakot is jelent így a saját életére visszavetítve. És szerintem ezekben egy kicsit ez munkál. Tehát, hogy amikor egy ilyen nagy legenda visszatér, akkor egy kicsit úgy érzed, hogy te is visszatérsz vele.
0: Valahogy igen. Úgyhogy lehet, hogy ezért is fog működni, amikor majd a Bass Hunter-t bejelenti az EFO-t. Azt érzed, hogy visszakaptad a 90-es éveket. Na de, más sportesemények is azért zajlanak. A foci VB-ről nagyon sokat beszélgetünk, sok aspektusból. És hát ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy a Kaigo ugye bedobta azt, hogy elkészíti az Erling Haalandnak a igen. fiatalkori zenéjét ilyen profi köntösben, abban az esetben, hogyha Haaland gólt lő Brazíliának. Hát Haaland 2 gólt lőtt annó Brazíliának, aztán azóta ki is estek a VB-ről ugye Anglia ellen, tovább őnekik véget ért a dolog, viszont Kaigo tartotta a szavát, úgyhogy eljött a nagy pillanat, és ez azért is nagyon izgi szerintem, mert ugye ez egy förtelmesen rossz zene eredetileg, tehát hogy tényleg egy nagyon rossz, viszont legalább technikailag is az, tehát hogy nem csak az, hogy bénák, akik előadják, hanem hogy minden mellé legalább még a keverés is úgy szörnyű.
1: De Kaigo is rosszul csinálta meg, vagy nem, ez az eredeti?
0: Ez az eredeti, ja. És pont ez a lényeg, hogy ebben az az izgalmas számomra, hogy egy klasszis zenész képes-e aranyat csinálni valamiből, uh-huh. ami egy általános iskolai média órának a háziának tűnik tulajdonképpen. Úgyhogy ez következik most a talpon álló nap zenéje rovatában, és most pedig aztán fel van adva nekem a lecke, hogy bemondjam az előadókat, mert hogy Kaigo ugye, aki ezt a remixet elkészített, az eredeti pedig Flow Kings, JMK W és Erling Braut Haaland, a norvégoknak a csatára. Ők hárman készítették az eredeti számot, és ebből csinált Kaigo egy verziót, úgyhogy ez következik most a napzené rovatban. Igazi pusztító csemege.
1: Halljuk.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.
3: A fit gyújt. A én mód hajnal.

0: legyen fogta Benja Fosserson.
1: Kaigo és Erling Braut Haaland és kettő haverja. Legyen így, jó? Mostantól kezeljük így a dolgot. Kigo Jú vagy Kaigo Jú, ez a szám címe. Hogy értékelnéd, Zoli? Úgyhogy ismered a kontextust.
2: Igen, ez egy abszolút nyári slágeresre megcsinált szám. Tehát, hogy így, szerintem le se lehetne tagadni. Tényleg. Mert... ha ez a rádióban menné, nem mondanám meg azt, hogy ez nem egy közepesen szar ilyen nyári sláger amúgy.
1: Rossz.
2: Rossz. De tényleg, tehát, hogy igazából ezek az abszolút, tényleg a refrénen is ott van ez a dudolható rész, amikor igazából csak random hangot adnak ki egymás után.
1: Hát illetve ugye beleteszi ezeket a mindenféle ilyen kommentátor hang, ahogy a norvég szurkolók ezt a rú-rú ordítást nyomják, miközben ugye eveznek, ahogy azt már megszokhattuk tőlük a különböző stadionok lelátóin, úgyhogy ja, ez is benne volt. De tényleg valahogy egyébként maga a szövegi része, tehát a vokális rész, az valami pusztító. Tehát, hogy ennél borzasztóan nehéz lenne hát, egyébként gyengébbet csinálni.
2: Hát amikor 16 évesek rappelnek, de egyébként én most megpróbáltam megkeresni az angol ilyen, hát tükörfordítását, igen, a szövegnek. Igazából ilyenekről énekelnek benne, hogy igen, én egy kemény ember vagyok, nekem salátát kell lenni, mert jól akarok kinézni, elutazok a Bahamákra. Szóval ilyen átlagos dolgok, amiről egy 16 éves tehát, hogy egy 16 éves rappelne.
1: Igen, és ez nem is egy ilyen játszott szerep, hiszen ugye bár 16 évesek voltak kb., hanem igen, még fiatalabbak, amikor ezt csinálták.
2: Úgy mondjuk van olyan sor is, hogy nem mondtam el a feleségemnek, hogy elmentem a Bahamákra.
1: Na jó, ez mondjuk rock'n'roll. Tetszik ez a fajta úgyhogy bevállalóság.
2: Picit pici dühös volt a felesége, de ő jól érezte magát, úgyhogy nincs határ.
1: Hát, szenzációs. Azt mondja valaki, ír nekünk üzenetet. Sziasztok! Azt hittem, ma is ilyen döcögő üzenet lesz a napzenéjében. De ez pusztító volt. Köszönöm szépen! Ezt mindenféleképpen bóknak veszem. Egy másik üzenetünk pedig Csabától érkezett, törzshallgatóktól, aki annyit írt, ez nagyon szar volt, de van benne munka.
2: De amúgy, most ha már itt tartunk, tehát hogy attól, hogy még valamivel valaki sokat foglalkozott, attól még nem lesz jó.
1: De szerintem ennek egyébként az újrahúzott zenei része az tök jó, az nagyon Kaigo, az nagyon 2016
2: jó,
1: nyár.
2: Jó, most berakott egy 2016-os alapot, igen, ezt akartam mondani.
1: Nem, hát az eredetinek is azért a hangulatát így hozza, csak ez mondjuk így valamelyest jobb. Viszont a vokális rész, na az! Lehet, hogy nagyon sokáig írták ezt a szöveget, kétségtelen, hogy benne van a pakliban.
2: És akkor még nem volt ChatGPT.
1: Igen, úgyhogy ez mindenképpen fontos szempont.
2: Ez legyen egy pozitívum.
1: Na mindegy, 10-es skálán hogyan értékelnéd ezt a számot?
2: Hát csak a Haaland miatt, mert amúgy nagyon szeretem 4.
1: Mi lett volna, hogyha még nem is Haaland énekelt volna.
2: Tényleg nem egy jó szám.
1: Na, mindegy. És most nincs itt a Luca, látod, hogy végre egyszer...
2: Felhúzza, vagy nem
1: ne, hogy végre egyszer ne hetest adjon valamire, hanem így megfürdőzhessek abba, hogy adnám, hogy 2 pontot, vagy valami ilyesmi. Na, elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, ilyesmi, és utána pedig innen folytatjuk. Érdemes velünk maradni.
3: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
4: Na ezt... Ezt nem.
5: Sziasztok, itt a Molnár Tamás, ez pedig a Rádió Café 98.0.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
5: 2 perccel múlt el 6:30, és továbbra is a Talponállót halljátok. Hello, Zoli!
6: Hello, hello!
5: Luca pedig továbbra is külföldön tartózkodik, egy menő külföldi fesztiválon. Lennék azért most Luca ezen a ponton. Nem azt mondom, rádióműsort is remek dolog vezetni, na de azért egy külföldi fesztiválon bulizni.
6: Jaj, ez a külföldi fesztivál, ez olyan, mint amikor azt mondja valaki neked, hogy hát igen, én külföldön tanultam, én Angliában tanultam annó, nem most nem azért mondom, de... És úgy, hogy nem akarok kiemelni semmilyen konkrét egyetemet Magyarországon, de azért...
5: Nem, szígyük csak a Lucát.
6: De hogy így, tehát külföldön is lehet az, hogy elmész egy rossz fesztiválra, ugyanúgy, ahogy külföldön is vannak ótvar egyetemek. És jó, akkor ez a hú, külföldön tanult, hú, hát valószínűleg angolul tud.
5: Vagy de ki fizette, az a kérdés inkább. Miből tellett rá?
6: Na hát igen, az már egy más kérdés.
5: Inkább ez a szempont.
6: Egy jó ösztöndi.
5: Egyetlen egyszer voltam külföldi fesztiválon, Németországban 2024-ben a Southside fesztiválon. Na, az egyébként egy elképesztő élmény volt, és nem azért, mert hogy olyan nagyon más lett volna, mint Magyarországon, csak tudod, az úgy vegyítve volt a foci VB élménye, vagy foci EB élménye, mert akkor ugye EB volt éppen, és akkor onnan estünk át Stuttgartból erre a bizonyos Neuhausen-Obeckben lévő Southside fesztiválra, és hát pontosan ugyanolyan feeling volt, mint ami egy bármilyen magyar fesztivál, tehát hogy ennek nincsen feltétlenül olyan nem is tudom, ilyen föltől elemelkedett hangulata. Most pont a Osbát Norbi rakott ki egy sztorit, hogy éppen Malajziában utazgat, vagy hol, és kirakta, hogy most elmegyünk egy maláj fesztivált megnézni, mennyiben másabb egy fesztivál, mint itt, és aztán kirakta a képeket, nem tudom, e-fotról, szóval hogy full ugyanaz a hangulat. Tehát egy fesztivál az valószínűleg annyira tök ugyanolyan egyébként a világ minden, tehát csak ugye a hangulat jó, hogy
6: vagy akkor egy ilyen nagyon specifikus fesztivált kell keresned, tehát hogy tehát nyilván most egy nem tudom, egy Burning Man az mondjuk a helyszín miatt különleges, vagy egy Tomorrowland, ami tényleg nagyon-nagyon túl van extrázva, de ha belegondolsz, akkor a Sziget is ezért tud egy magasabb szintet képviselni. Még igen, hogyha itt elmegyünk egy EFOT-ra, vagy egy kampuszra, akkor azért hasonló élményünk lesz.
5: Hát igen, igen. De közben pedig nekem ezek sem annyira bakancslistásak. Jó, most ha valaki azt mondaná, hogy hozzám vág egy bérletet a, nem tudom, Glastonbury-re, vagy a Tomorrowland-re, akkor
6: visszautasítani, hogy nem.
5: Nem, sajnos én, nem megyek. Én a Strandra megyek. Fesztiválra megyek. szóval, hogy igen, nyilván elmennék, de nem érzem azt, hogy nekem feltétlenül ott kell lennem. Inkább ez csak azt tudod, hogy kicsit úgy hazaérsz egy külföldi országban. Uh-huh. Egy fesztiválon nagyjából ugyanaz a vibe, mint ami egy magyar fesztiválon, akkor is a külföldön.
6: Legalábbis Európában valószínűleg.
5: Meg Malajziában, ugye, ahogy tudjuk Osbát Norbinak az Instagram sztoriában. Na de, vissza a magyar rock valósághoz. Mert hogy, hát mindig szolgáltatnak nekünk témát a különböző ilyen bűnügyi hírek, de nem is bűnügy egyébként igazából, hanem tényleg egy ilyen rendőrségi akcióval kapcsolatos hírt hoztunk most. 23. kerületben járunk, és elég friss a dolog, mert tegnap esti ittas állapotban lévő személy eltűnt otthonról, és ezért aztán nagy erőkkel keresni kezdték. Berúgott valószínűleg otthon, vagy valahol máshol, de minden esetre egy darabig még otthon volt, aztán egyszer csak eltűnt. Senki nem találta. És hát elképesztően drámai fordulatot vett a dolog, mert hogy a ráckevei soroksári Dunaág bal partján megtalálták a ruháit és a személyes tárgyait. Hát nyilván mindenki a legrosszabbra gondol elsőre, hogy hát itt valami óriási baj történhetett, elmehetett részegen és megfulladhatott a Dunába az illető, és hát a Pestvár megyei kutatómentő szolgálat segítségét kérte a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, és egyébként a kutatószolgálat posztjából tudunk erről az egész sztoriról, és kiment ez a kutatószolgálat, és szonár technikával átvizsgálták a vízbe menetel feltételezett helyszínét és annak környezetét. Itt nem találtak emberi testet a környéken, ez már önmagában egy nagyon picit talán bíztató, de hát azért egy erős sodrású vízről beszélünk a Duna esetében. Sajnos benne van a pakliban, látunk már erre példákat, hogyha valaki esetleg életét veszi a vízben, akkor őt lejjebb találják meg, vagy éppen meg se találják, és annak ellenére ez nem garancia arra, hogy túlélte a dolgot. Hát nyilván hatalmas pánikhelyzet és minden egyéb dolog. Majd érkezik a hír, hogy a kutatás időpontjában a keresett személy már kórházban van, és egyébként teljesen rendben van, és abszolút fel fog épülni. Hát nem sikerült érteni, éppen miközben kutatták, ő már benn volt egy másik kórházban, és az érintett személy jól van, és kiderült, hogy ő átúszta a Dunát, majd önállóan hívott magára mentőt ezek után, gondolom miután rájött, hogy a ruhái pedig kimaradtak a túlparton, úgyhogy végül is happy end a sztori vége, kiderült, hogy nem lett semmiféle bántódása az illetőnek, minden esetre azért ez egy elég necces helyzet, nyilván a rokonok meg mindenki számára, vagy a szerettek számára is, de talán az egyén szempontjából is. Na most te, úgyhogy egyébként nem feltétlenül avatnak be nagyobb részletekbe bennünket, de az, hogy az emberünk gondolt egyet és átúszta a Dunát, majd utána magára hívta a mentőket, miközben mindenki azt gondolta, hogy ő már életét veszhette, azért ez egy egészen optimista, vagy minden optimizmus felülmúló forgatókönyv.
6: Én ezt 2 éve átéltem kicsiben, egy hasonló helyzetet. A Fishingen voltunk, és ott a fesztiválról lementünk a tóhoz, egy kedves barátommal, és ott így iszogattunk az egyik stégen, és egyszer csak egy baráti társaság nagyon-nagyon elkezdett így izgulni egy mögöttünk lévő nyaralóba, hogy úristen, hol az XY, és így eltűnt, de hát úszni ment, úristen, és így teljesen bepánikoltak, és mert hogy már ott is ivott az illető, meg minden, és azt mondta, hogy lemegy a partra, de hát nem volt ott a parton, és nem találták, de a papucsát meg igen. És akkor jó, pánik, de visszamentek a házon, minden már azon, hogy rendőrt hívjanak, vagy mentőt, vagy bármi, amikor így a távolban, meg már este is volt, így láttuk, hogy így valaki szépen lassan így jön vissza a túlpartról, és a részeg illető az volt, hogy átúszta az Orfői tavat oda-vissza. És így, de hogy olyan úgy lecseszték, de hogy tudod, ilyen anyukásan cseszte le a barátnője, hogy mit képzelt magáról, meg minden, de a csávó meg nagyon lazán volt, elmentem úszni. Na és igazából ez volt
5: egy... Elképesztően veszélyes, tehát hogy egyébként ennél veszélyesebb dolog nincs. Most nyilván, hogy a szívünkre tesszük a kezünket, és belegondolunk abba, hogy hát mindenkivel megesett már, hogy nem tudom, egy nagyobb balatoni házi buliban néhány sör után még bemennek a srácok, és akkor labdáznak egy kicsit a vízbe. Persze ilyen történik, de az, amikor egyrészről olyan területre mész, ahol nem ér le a lábad, már önmagában az, és ráadásul egy ilyen helyre tök egyedül, tehát hogy ha még a piát ki is vesszük a képletből, már akkor is egyedül elmenni egy ilyen területre úszkálni, már az rohadtul veszélyes. Tehát, hogy ebben a történetben tényleg minden összpontosul, ami valójában veszélyes és rossz döntés tud lenni akkor, hogyha jól be vagy rúgva.
6: És itt meghozta az összes rossz döntést az illető.
5: Az az egy talán nem rossz döntés, hogy utána magára hívta a mentőket, és nem pedig visszaúszott, hogy ó, hiszen a papucsom a túloldatban. Akkor most úszhatok vissza. De hogy? Hát én nem gondolnám, hogy a Dunát át lehet úszni csak úgy.
6: De nem, fontos, hogy nem az egész Dunát úszta át, ez egy nagyon-nagyon
5: ez egy holtág, fontos.
6: Vagy? Nem, egyáltalán nem holtág, de hogy a ráckeveri soroksári Duna ágat, tehát ugye úgy van, hogy Pest déli részén, ott Csepelnél ketté ágazik a Duna. És ő a, hát hogyha a térképet nézzük, akkor azt hiszem a jobb oldalát, a jobb, ha a térképet nézett szemből, akkor a keleti jobb oldali keleti, így van, a keleti szárnyán úszott át, tehát nem az egész Dunát, hanem nyilván egy kisebb, lassabb sodrású folyószakaszról beszélünk, de ez még így is egy szép teljesítmény meg kell hagyni, főleg részegen.
5: Nem biztos, hogy szép teljesítményként apostrofálnám egyébként.
6: Jó, bocsánat.
5: Szóval inkább valószínűleg a teljes, tehát minden létező rossz döntésnek a kombinációjának hoznám. Nyilván isteni szerencse az, hogy végül is ő megúszta ezt a kalandot.
6: De én ilyenkor... is ez egyébként, bocsánat, még hozzá kell tenni, hogy ez a vékonyabb a kettő közül, tehát a nyugati az a vastagabb.
5: Ott van a fő sodrás.
6: Igen.
5: De miért jön ilyenkor az ötlet? Miért van az, hogy ha az ember hullarészeg és egy vizet lát, akkor úgy érzi, hogy neki már pedig ezt meg kell hódítania?
6: Szerintem alapból az ember.
5: És miért nincsenek olyan barátai az embernek, akik azt mondják, hogy tesó, nyakon vemek,
6: mert ilyeneket csinál. De hogy szerintem általánosságban az emberekben van egy ilyen vonzalom így a vizek iránt. Tehát nyilván mennyire szeretnek akár a Balatonban fürdeni, mennyire szeretünk a tengerhez leutazni, holott nyilván mindenki olvassa a híreket, hogy mondjuk valaki belefulladt a Balatonba, minden évben van egy-két ilyen szörnyű hír, és mégis emberek milliói mennek minden évben, mert van egy ilyen természetes vonzalom a nagy vízfelületekhez, így ösztönösen az emberben.
5: És tök érdekes, hogy régebben meg ez nem volt, tehát amúgy, ha megnézel ilyen mindenféle feljegyzéseket, akkor ilyen 1700-as, 1800-as években eszükben nem jutott az embereknek, hogy a Balatont fürdési célra használják, vagy bármi hasonló. Tehát mondjuk a Velencei tó is egy ilyen lápos valami volt, hát azt mondja, hogy hülye leszek belemenni, gondolták az emberek. Minek menjek bele? Hát itt vagyok kint, meg nem is nagyon tudtak úszni az emberek. Tehát az, hogy most egy ilyen alapskill, hogy az emberek át nagy része nem tudom, tud biciklizni, fütyülni, meg úszni, az mondjuk akkoriban nem volt feltétlenül így. És nem feltétlenül vannak információim a társadalmi elterjedtségében, vagy a fütyülés társadalmi elterjedtségét illetően.
6: Ami szóval az... többen tudtak, mint úszni, mondjuk 300 évvel ezelőtt.
5: De hogy tényleg az úszás az abszolút nem volt egy ilyen alap dolog, és valahogy ez így nem volt benne az emberekben. És aztán az utóbbi évek, meg így valahogy lehet, hogy ebbe is van egy ilyen kis, nem tudom, Coca-Cola hatás, hogy annyira jó volt a marketingje a dolognak, hogy egyszerűen már minden, tehát hogy így
6: azt... Emögött is a balatoni lángos sütők állnak, Peti.
5: Ó, tényleg összeállt a háttérhatalom valószínűleg.
6: Hogy el tudják adni 3000-ért a sajtos tejfölöst, 150 éve kitalálták ezt a üdülés dolgot.
5: Összefogtak a metával. A balatoni lángososok szakszervezete. Szóval igen, egyébként ez szerintem tök érdekes tényleg, hogy ez egyszer csak így megjött az igény, és tudod, hogy a Coca-Cola-nál is az van, hogy nem azt adják el neked, hogy igen, ez egy finom édes üdítő, hanem tudod azt, hogy párás a flakon vagy a doboz kívülről, és hogy akkor egy ilyen felfrissülés érzést ad tulajdonképpen. És annyi ideig lett ez évtizedeken, egy életérzést közvetít, annyi ideig lett ez évtizedeken keresztül súlykolva az embereknek, hogy mindenki azt mondta, hogy oké, rendben, hát hogy a világ bármelyik pontján vagyok, egy kólát azt meg tudok inni azért.
6: Hát igen, meg hogy ugyanilyen ízű az összes, az, hogy tényleg ilyen emlékeket próbálnak hozzácsatolni, tehát hogy azért van, úgy most, ha már elmentünk ebbe az irányba, azért vannak egy futball világbajnokságnak főszponzorai, hogy amikor van egy nagy gól, akkor igen, amikor az Mbappé ott fut és örül a haverjával ott, akkor a lett falon mögötte valami olyan logó megy, amit aztán te magadba öntesz.
5: Igen.
6: Vagy felveszel magadra.
5: És szerintem valami ilyesmi történt egyébként a Balatonnal is, mert hogy persze benne van meg az ilyen nagyobb magyar vizeket, tehát hogy persze benne van a köztudatba, de ez nincsen így azért olyan sok száz éve, tehát nem hiszem, hogy nem tudom, Jókai ott pancsikolt azért nagyon nagyot a Balatonban még annó, vagy talán ő már inkább, de hogy nem tudom, Tino Dilantos sebestjén még egész biztosan nem. Nem hiszem, hogy éppen ment be, aztán ott pipiskedett, hogy már melligér és elég híves kavics.
6: Oh, a kritikus pontnál vagyunk, a deréktájon.
5: Igen, summáját írom a bátszalóknak. Ilyen nem
6: mondjuk
5: történt.
6: Mondjuk az nem Balaton.
5: Ja, éppen, na mindegy.
6: Azt tisztató, de mindegy.
5: Jó, van, most mondtam valamit, egy nagy vízfelület jutott eszembe. Na, egyébként az az érdekes, és tökre összecseng ez egy másik hírrel, amit itt szintén, mikor ezzel kapcsolatban olvasgattam, akkor megtaláltam, hogy egyébként bejelentették közben a főpolgármester, a Karácsony Gergely, hogy még ebben az önkormányzati ciklusban szeretné visszahozni a dunai fürdőházakat Budapest belvárosába. És hogy ezek a fürdőházak, ezek így az 1900-as évek elején mentek leginkább nagyon nagyot, vagy 1800-as évek legvégén és 1900-as elején, amikor is ilyen vízen lebegő, ilyen fa uszodákat kell elképzelni, és egy ilyen fürdő kosár volt benne, tehát hogy egy olyan, mint ahogy a, nem tudom, a tésztaszűrőt elképzeled, tudod, hogy így belerakod a vízbe, alulról megfog valami, egy ilyen rácsos sztori, viszont egyébként a természetes vízben fürdesz. És hogy ilyenek voltak annó a Dunán, kifejezetten sok, aztán ugye a világháborúk azok ennek sem segítettek. Pontosabban az első az még segített ezeknek olyan szempontból, hogy az első világháborúban egy rakás úszoda, nem tudom, problémásabb helyzetbe került, és volt összesen 3 darab normális úszoda Budapesten, és akkor ezek ilyen nagyon fölpörögtek megint, viszont aztán a második világháborúban meg már konkrétan ezek is megsemmisültek, aztán nem nagyon lettek ezekkel, nem lett ezzel foglalkozva, aztán 73-ban egyébként, 1973-ban rossz vízminőségre hivatkozva betiltották a fürdőzés Budapest egész területén a Dunában, és most pedig ott tartunk, hogy 49 potenciális helyszínt vizsgál a Város és Folyó Egyesület, illetve megvizsgált egy ilyen megvalósíthatósági tanulmány keretein belül, és benne van a pakliba, hogy ezt a Dunában fürdés dolgot ezt szeretnék ismételten, immáron biztonságos körülmények között feléleszteni Budapesten.
6: Ugyan én nem vagyok szakember, és tudom, hogy vannak szabad strandok a Dunán, Budapesten is van talán a római parton.
5: A római van egy, igen, de hát ezek, igen, tudod milyenek, térdig bemész, aztán már le van bójázva.
6: Igen, mert hogy ugye szerintem 73 óta nem lett tisztább a Duna egyébként.
5: Ezzel szerintem azért lehetne vitatkozni.
6: Lehet, nem értek hozzá, nem tudom, így nekem első blikre ez ugrik be. Nézd, szerintem egy érdekes kuriózum lenne. Nem hiszem, hogy oda járnának így tényleg, tehát nem hiszem, hogy az emberek napi rutinjába beleívódna ez. Aztán ki tudja, mert hogyha megnézed, ami a rakparton van, ott is hihetetlen gyorsan átvettük azt, hogy most szabad a rakpartnak egy része. És szerintem ez nagyon jól megmutatja azt, meg például amikor pár éve volt ez a nagy árvíz, tele volt a Dunapart, most is tele van a Dunapart, hogy ott lehet menni. Tehát az emberekben van egy természetes igény, hogy víz mellett legyünk. És mivel nekünk nem tengerpart jutott a fővárosunk mellé, hanem a Duna, ami szintén csodálatos, így itt kell ezt megteremteni. Úgyhogy én ilyen eseti jelleggel, meg egy-két helyen, tudod, ilyen kicsit ilyen valamiket elvinni turistásabb irányba, valamiket tényleg a helyieknek megcsinálni, abszolút el tudom képzelni, de azt, mint hogy mondjuk ilyen régebbi fotókon, hogy itt a Lánchíd meg az Erzsébet híd között, nem tudom, ki van rakva 5 vagy 6 darab ilyen, mi ennek a neve? Dunai fürdőház, ezt nem tudom elképzelni, de párat simán.
5: Igen, és valószínűleg nem az város kellős közepén, tehát hogy az ott azért nagyon fura lenne, de az, hogy mondjuk nem tudom, Újpestnél, a Kopaszinál, akár nem tudom, még a Vizafogó környékén, tehát hogy azt ott tök el tudom még képzelni. Azt tényleg, hogy a parlament előtt bent fürdőznek, mint ahogyan ez történt az 1900-as évek elején, azért az elég furi lenne. De egyébként érdekes, mert a Dunától nekem bennem van egy ilyen nagyon-nagyon erős félelem. És most így csak így mondtad ezt a vízszisztasági sztorit, most így rákerestem, és egyébként azt írja egy 2023-as cikk, hogy a szakértők szerint a Balatonhoz képest a Duna vize ugyan valamivel zavarosabb, de kevesebb lebegőalgát tartalmaz, és a nagyobb szennyvízterhelés miatt esetenként több mikroszennyező lehet benne, de folyóvízként megújul, míg a tavakba került szennyező koncentrációja csak a bomlás sebességének arányában csökken. Ergo alapvetően nincsen olyan fúder rossz minőségű vize, és a Nébih pedig folyamatosan ellenőrizte ezekben az években, gondolom még most is, a Dunai vizet. Nyilván másképp nem lehet engedélyt kapni egy-egy ilyen strandnak sem, ami egyébként működik a mai napig. Persze. Is néhány, a Római például, hogy mondtad, meg a Kopaszin is egyébként működött egy pár éve még. Szóval szerintem alapvetően önmagában a víz koszossága az nem feltétlenül akkora probléma, viszont nekem irtózatosan félelmetes. Nekem bennem van egy ilyen zsigeri félelem a Duna vizétől. Tehát azt képzeld el, amikor lejjebb megy a Dunai vízszint, és a melyik híd alatt, talán az Erzsébet híd alatt még ott vannak bent a régi romjai a második világháborúban lebombázott egyik hídnak.
6: Hát volt az előző.
5: A Ferenc József híd volt ott régen, és most nem tudom, hogy hirtelen, hogy ez melyik híd, de Szabadsághíd alatt van. És hogy amikor lemegy annyira a vízszint, akkor így látod, hogy így ott van bent így a régi nagy híd pillér, meg nem tudom, a hídnek a nagy korlátja. És egyszerűen egy ilyen belső, ilyen hihetetlen szorongás jön létre bennem ettől, hogy fú, ez ott van, nem tudom, 70 éve bent az a hídelem, és fú, nagyon rosszul vagyok ettől.
6: Érdekes, engem ez annyira nem zavar. Mondom, nekem elsősorban az, hogy mennyire tiszta, de aztán tényleg a római nem úgy én is belemennék térdig, csak mondjuk így nem tudom, nyakig nem merülnék el benne, szerintem annyira komfortosan. Aztán meg ki tudja.
5: De tekintve, hogy 35 cm mély ott a víz maximum, alig el lehet menni, nem is lenne egyszerű egyébként belemenni nyakig.
6: Igen,
5: meg hát, ha belegondolsz, bocs, a Sziget Fesztiválon is egyébként nagyon sokáig most, belehetett, és még szerintem még mindig
6: is
5: belehet.
6: Van. Most néha lezárják, hogyha olyan az idő, vagy esik, meg ilyesmi, de most is van az északi részén a hajógyárinak, és csomóan el se jutnak odáig, így a nagy koncertek közepette.
5: Pedig hatalmas másnaposkodó helyszín egyébként, meg ugye minden irányból le van igen, kordonozva a dolog, tehát benne a vízben állnak ezek a magas kerítések, amiket fogják, hogy te meddig mehetsz el.
6: Hogy nehogy be tudj úszni. Nézd, én szerintem igényelne rá, minél jobban adják vissza a rakpartot az embereknek, mert tényleg most is az a sütögetős, koncertezős hangulatot a villamossín alatti bárokkal szerintem fantasztikus. Úgyhogy minden, ami ezt célozza, én azt abszolút támogatom. Simán lehet, hogy nem jön be, nem azt mondom, hogy akkor most egyszerre rendeljen meg a főváros 30 darab ilyen dunai fürdőházat, hanem mondjuk kezdjük kettővel, és akkor meglátjuk, hogy miként megy. Már csak azért is, mert elképesztően drágák a budapesti fürdők. Tudom, hogy vannak kedvezmények, meg minden, de hogy azért így megkérik az árát.
5: De milyen kedvezmények ilyen, nem tudom, hát zárás előtt egy órával?
6: Az is van, igen, vagy x órával. Talán a helyieknek, de ebben nem vagyok biztos, hogy diákoknak biztos olcsóbb. Úgyhogy ki lehet fogni jó díleket, meg is például vannak különböző rendezvények mindig, hogy a fürdők éjszakáján, akkor azért olcsóbbak a jegyek. De hogyha itt most azt mondod, hogy egy családdal elruccansz a Széchenyibe, akkor azért az nem lesz olcsó, igen. De ugyanúgy a Rudasba szerintem azt, ott sem lesz az, hogy húna, akkor még utána ugorjunk el a Gundelbe vacsorázni.
5: Hát igen, igen, nyilván. Egyébként én szerintem abban nagyon-nagyon igazad van, hogy iszonyatosan fontos visszaadni a városlakóknak a kapcsolódását a vízhez. Tehát az, hogy itt van valaki Budapest szívében, és nem tudom, a parlament mögött lakik, és azt érzi, hogy egy épület rengetegben, egy dzsungelben lakik, és nincsen semmilyen szinten vízparti identitása, és mondjuk ezt a belvárosban nehezebb is megcsinálni, de azt szerintem ez egy hatalmas hibája a mindenkori újpesti döntéshozóknak például, hogy én, aki Újpesten laktam életemből nem tudom 20 évet, én soha nem éreztem azt, hogy nekem lenne egy konkrét kapcsolatom, és ott van a Duna tőlem légvonalban másfél kilométerre, de nem éreztem azt, hogy ez úgy nekem valamit úgy adna, és aztán a népszigeti különböző beruházások, meg felújítgatások, meg vendéglátóhelyek, azok kicsit már ezt így meglögdösték, de szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és nem csak Újpesten, meg a belvárosban, hanem tényleg mindenhol, ahol átfolyik a Duna, ezzel érdemes élni, mert nem feltétlenül azt kellene kergetnünk talán, hogy olyan dolgokat valósítsunk meg, ami nincsen, hanem ami éppen adott, az használni egy kicsit jobban.
6: Persze, megmondom, szerintem egy kicsit jobban kell, de én ezt mindig mondom, hogy tehát bízni kell az emberek alkalmazkodó képességében. Fél évig nagyon szar lesz, nagyon rossz lesz, de utána meg megszokjuk, és majd rájövünk arra, hogy igen, lehet más útvonalon is menni, igen, meg fogjuk találni az alternatívákat, úgyhogy emiatt nem kell félni. Nyilván ezt úgy, hogy a szavazókra számítunk, úgy nehezebb kivitelezni, de én nagyon bízom benne, hogy elmennek ebbe az irányba.
5: Így van, így van. Na, ez szerintem jó, hogy erről beszéltünk, és ami pedig nagyon fontos, senki ne menjen részegen vízbe. És még van. Akkor sem, hogyha ott van a sok barátja. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Ez volt a kötelezőkről, ugye?
6: Jó elmondtad, Peti.
5: Akkor néhány zene, aztán pedig hírek, és utána pedig érkezünk, még pedig kettő olyan interjú, valami az EFOTON készült, erről már pár szót ejtettünk, de most már azt is elárulom, hogy kikkel lesz. A Groovehouse énekesnőjével, Judyval beszélgettem, egyből utána pedig meghallgathatjátok a Bongorral készített interjúmat is, úgyhogy mindenképp érdemes velünk tartani, és aztán pedig majd még rovatunk is lesz, hogy melyik, az még egyelőre számomra is kérdéses. Innen folyt, köv!

0: Grillus Dániel vagyok. Most a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Nincs egy tízesed elség.
2: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot. Le vagyunk égve.
1: Le.
2: Tudjátok, mi következik.
1: Mi tagadás?
2: Maradjatok velünk. Utána folytatjuk.
1: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A parlament megszavazta az alaptörvény módosítást. Az amerikaiak átveszik a Hormuzi szoros biztosítását. Folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Népszavazási aláírás gyűjtés indult azért, hogy december 24-e munka szüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet mától több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox Newsnak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt napokban tovább nőtt a katonai feszültség az Egyesült Államok és Irán között, miután mindkét fél több támadást hajtott végre a térségben. Tűzoltó repülőgépekkel oltották a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópálya szakaszt. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A gomoly felhők feloszlanak, este nagy részt kiderül az ég, keleten azonban maradhatnak még felhősebb körzetek. Emellett nyugat felől fátyol felhők is érkeznek fölénk. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagy részt 12 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: 4 perc múlt el este 7 óra, és a talpon alatt halljátok élőben, itt vagyunk Zolival ketten. Hello Zoli!
1: Hello! Jó, megszivatotta Peti, annyit mondta, hogy ő csak 2 mondatot bemond, én fel se vettem fel, hallgatott, Facebookozgatok itt nyugodtan, erre kidő, hogy dolgozni kell.
0: Köszönnöd kellett, tulajdonképpen ennyi. Mert hogy most átkapcsolunk az idő hurok túloldalára, ugyanis az EFOTON készített 2 beszélgetésemet fogjátok tudni majd most meghallgatni. A Groove House énekesnőjével Judyval beszélgettem, majd egyből utána érkezik a Bongorral készített rövid interjúm a backstage-ből. Az első az szerdán készült, a második pedig csütörtökön, úgyhogy így hallgassátok, nem tudom, hogy azóta történt olyan a Groove House, vagy éppen Bongor házatáján, amiről kellett volna még kérdezni, minden esetre az interjúk ekkor készültek, és ezeket hallgathatjátok meg most. Utána pedig majd fej vagy írás rovattal, vagy éppen ötös fogattal fogjuk folytatni.
2: Már is ugrunk egyet a 2026-os jubileumi 50. EFOT idővonalában, ugyanis a tegnapi 50. szülinapi buli után már is a második napot tapossuk, és itt van mellettem, pontosabban velem szemben, az a Bongor, akivel már beszélgettünk a rádió műsorban, de személyesen most találkozunk először. Szia Bongor, hogy érezted magad a mai bulin?
3: Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Fergeteges volt egyszerűen. Nehéz megszokni, hogy ekkora érdeklődés van irántunk. És hát azt kell mondjam, hogy a fishing volt még ilyen nagyon fergeteges, meg most ez ilyen váratlanul nagyon jó volt. Tele volt a sátor, sőt azt mondták, hogy még kint is álltak.
2: Mit gondolsz, van köze esetleg az albumhoz annak, hogy ebben a fesztivál szezonban egy másik polcon kezelt titeket, vagy illetve téged a fesztivál népe?
3: Persze, abszolút van köze hozzá ez a lemeznél.

0: amiket így kicsit ki tudunk próbálni, és így tudjuk csiszolni akár koncertről koncertre, hogyha ahol érzem, hogy egy picit leül a buli, akkor lehet, hogy cserélünk a sorrenden, szóval, hogy ezek mind nagyon hasznosak, ezek a koncertek, és szolgálják azt, hogy magabiztosan lépjünk a Budapest Park színpadára. Ez már más kérdés, hogy ott csomó más dolog is lesz, ami majd meg fogja ezt nehezíteni, és csomó más dologra kell majd figyelni, de legalább nem azon kell gondolkodni, hogy hú, de rég volt koncert.
1: Említetted, hogy ugye nagyobb tömeg volt most, mint ami igazából úgy nem tudom megszokott, és engem tökre érdekel az, hogy te hogy látod, hogy a te közönséged milyen arcokból áll, hogyan kell elképzelni egy átlagos bongor rajongót, illetve hogy ez mennyiben változott az Extázis album megjelenése óta?
0: Nem is tudom, hogy én le tudnám írni, hogy kik hallgatnak engem, meg hogy hát nyilván valószínűleg azok az emberek, akiknek így van igénye a szövegcentrikusságra, a belső, az önreflexióra, a társadalmi problémákra, stb. De kétségtelen, hogy most ezzel a lemezzel egy olyan réteget tudtam megszólítani, akiknek eddig nem voltam ott a radarján, és ebből is az derül ki, hogy mindenki elég erősen traumatizált, és hogy vannak belső démonaik, amikkel küzdenek, és azt hiszem, hogy ezért is tudtak ilyen sokan kapcsolódni hozzá.
1: Én azt gondolom, hogy az Extázis albumnak már számtalan aspektusát megkérdezték tőled különböző interjúkban, és én nem is konkrétan a számokba vagy a keletkezésbe akarok belekérdezni. De engem nagyon érdekel az, hogy ugye kétségtelenül ez egyfajta ilyen példamutató hozzáállás, amit te közvetítesz ezen az Extázis albumon keresztül. Te mit gondolsz egyébként, hogy mennyire kell egy rappernek úgy általában példaképként működnie, vagy példaként?
0: Hát nehéz kérdés ez. Én picit azt gondoltam, és még most se vagyok meggyőzve az ellenkezőjéről, de hogy azt gondoltam, hogy alapvetően egy zene nem képes arra, vagy egy lemez, hogy bármilyen irányba is befolyásolja a hallgatót. Tehát, hogy tudom én, azok a vádak, amiket felhoznak mondjuk a Bogány indulóval kapcsolatban, szerintem azok nem feltétlenül állják meg a helyüket, hogy ő arra buzdítana, amit tudom én, önpusztításra buzdítana, vagy ilyesmi. Mindazonáltal tökre meglepő volt az, hogy mennyien jelezték azt vissza, hogy a lemezem hatására kezdtek el mondjuk egy terápiát, vagy milyen sokan írtak, hogy a lemezem erősítette meg őket abban, hogy jó úton vannak azzal kapcsolatban, hogy már letették a piát. Szóval ez meg ilyen kicsit revelatív volt számomra, hogy tudhat ilyet is egy zene.
1: Egyébként ez olyannyira így van, hogy ezt terveztem neked elmondani, de nem feltétlen az interjúban, csak ha már így szóba került. Nekem az egyik nagyon közeli, nagyon kedves barátom, ő konkrétan a lemez hatására döntött úgy, hogy hasonlóan önpusztító életmódot élt, és azóta nulla kort alkoholt fogyasztott, és azt szerettem volna, hogy elmondjam neked, úgyhogy akkor most így ebben az interjú helyzetben tolmácsoltam mindezt neked. Egyébként tudsz ilyenkor hogyan reagálni arra, amikor valaki egy ilyen sztorival érkezik hozzád, vagy adott esetben csak becsúszik az Insta DM-jeidbe egy ilyen sztori? Ilyenkor megvan egy csípőből, hogy hogyan tudsz erre reagálni, vagy ez még mindig egy kicsit így ilyen kényelmetlenséget okoz, úgymond, mert nem feltétlenül ezzel a céllal született az album.
0: Hát zavarbejtő, igen, mert tényleg nem ez volt a cél. Ez is egy ilyen paradox, ami hát tudod, szóval, hogy így igazából én csak a saját élményanyagomból, így a saját magamat akartam ebbe beleadni, meg valamit átadni magamból, és ezt az eredményt hozta, miközben, hogyha szerettem volna egy ilyen okító szándékkal létrehozni, vagy egy ilyen példamutató szándékkal, akkor meg olyan lett volna valószínűleg, mint egy társadalmi célú hirdetés. Szóval, hogy nincs erre egy ilyen bejáratott reakcióm, én még mindig el vagyok képedve, meg zavarba ejtő, de azért tudok érezni hálát is emiatt, meg ilyen sok jó érzés is van bennem ezzel kapcsolatban.
1: Részben már említetted ugyan, de szerintem mindenképp érdekes egy kicsit konkrétabban megnyitni ezt a kérdéskört, hogy az, hogy te egy függőség lerakásáról készítettél albumot, az változtatott azon, ahogy tekintesz azon előadókra, akik mondjuk adott esetben, idézőjelesen mondom, a függőségek promócióját végzik egyes dalokban, amikor arról szól egy-egy

0: És persze azt már mondtad, hogy nem tud esetleg, nem feltétlenül tud elérni olyan célt egy album, hogy valaki annak a hatására kezd el szívni valamit. De hogy azért mégis vannak előadók, akik ezt konkrétan tematizálják, másképp tekintesz ezekre a számokra, vagy azt gondolod, hogy ugyanúgy megvan a helyük a magyar popkultúrában ezeknek a számoknak is?
1: Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy megvan a helyük. Én is írtam dalokat az önpusztításról, amikor még abban a periódusban voltam, és ez mindenkinek azt gondolom, hogy szíve joga. Csak maradjon önazonos, és aztán, hát figyelj, én azt gondolom, hogy az ember változik, vagy a környezete fog visszajelezni neki valamit, vagy ő fog valamit most ezzel nem azt akarom mondani, hogy szükségszerűen mindenki oda fog eljutni, hogy majd lerakja a piát, de én inkább az igazságot, azt fontos, meg az önazonosságot fontosabbnak tartom, mint hogy miről szól az az adott dolog.
0: Egyetlen utolsó kérdésem maradt, és kérlek ne értsd úgy, hogy én nagyon bulvároskodni szeretnék, vagy bármi ilyesmi, szó nincsen erről. Arra volnék kíváncsi, hogy az, hogy te édesapa lettél, az mennyiben változtatta meg az alkotói folyamatot? Fel-fel sejlik-e már a fejedben egy-egy szám írásakor az, hogy ezt majd a gyermeked is lehet, hogy 10 év múlva meg fogja hallgatni?
1: Igen, felsejlik, abszolút. Ilyen módon azt gondolom, hogy nem befolyásol azt, tehát hogy így mondjuk nem cenzúráznám magamat csak azért, mert 10 év múlva lányom hallani fogja. Sokkal inkább inspirál, hogy esetleg neki is írjak dalt külön, meg hogy hát ez most még egy nagy kérdés inkább, hogy kialvatlanságom hogy fogja befolyásolni az én alkotói kedvemet, meg az időmet. Ez még egy nagy kérdés, de hát most fogok majd lassan a park után nekiállni az új lemeznek, ami majd ki tudja, hogy mikor lesz meg. Engem ismerve 2028 előtt nem nagyon.
0: Minden esetre nagyon-nagyon várjuk már azt is, és a következő munkáidat is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál ránk. A hallgatóink kedvéért mondom el, hogy én egy elképesztő ordas nagy késéssel érkeztem a megbeszéltekhez képest, és Bongor pedig itt várt engem egy asztal, úgyhogy nagyon rendes az a csávó, nem csak a zenei brutális a jó. Köszi, Bongor!
1: Én is köszi a lehetőséget.
2: Ez a Talpon álló a Rádió Cafén.
0: Nos, itt vagyunk az EFOTTON, ami 2026-ban nem kisebb különlegességgel készült, mint egy 50. születésnapi jubileumi koncerttel, és ennek a bulinak az egyik fellépője volt nem más, mint Judy, a Group House énekesnője, aki most itt áll mellettem. Szia, Judy!
3: Teljes pompában, sziasztok!
0: Hogy érezted magad a színpadon?
3: Egyszerűen tökéletesen, olyan, mintha egy héttel ezelőtt nem is álltam volna színpadon. Szóval nyilván viccet félretéve, nyilván ez egy teljesen más közeg, már csak azért is, mert hogy kimondottan azok az emberek jöttek el és nézték meg, akik erre az időszakra, amit mi akkoriban alkottunk, kíváncsiak voltak, de remélem, hogy többen is, és akkor így egy kicsit így nosztalgiázni is tudtunk.
0: Folyamatosan fesztivál színpadokon állsz, miben különleges számodra az EFOT?
3: Gyakorlatilag az, amit az előbb is elmondtam, hogy egyrészt tök jó volt találkozni olyan társakkal, zenésztársakkal, akikkel mondjuk a 90-es évek, 2000-es évek végig, nem majdnem ott a végéig, de nem, de közepéig mondjuk vagy az elejéig találkoztunk, és most azért ezek így egy picikét így leredukálódtak mondhatni, úgy, mert most találkozunk a Fiestával, a TNT-vel, Juniorral, most majdnem mindenkit felsoroltam, de mindegy, lényeg a lényegben, hogy itt azért egy színpadon is álltunk velük, szóval ez egy tök jó dolog volt, jó buli.
0: Nagyon sok olyan koncertetek van, vagy nagyon sok olyan rajongótok van, aki alapján, hogyha rájuk pillant az ember, akkor arra a következtetésre juthat, hogy azért több generációt összeköt már a Groove House-nak a zenéje. Te hogyan látod egyébként a koncerteknek az összetétele, a közönség összetétele, az mennyire jeleníti meg mindezt? Vannak már olyan rajongóitok is, akik egyébként lehet, hogy egykoron az autó hátsó üléséről hallgatták a Groove House-t, most viszont abszolút első vonalas rajongók?
3: Nagyon durva, mert olyan vegyes. Szerintem mi meg annak idején meg tudtuk célozni azokat az embereket, akik akár mondjuk az idősebb korosztályt, mert mondjuk a nagyik az nagyon szerette mondjuk a Hajnal című dalunkat, de mondjuk a fiatal mondjuk nagyon szerette a most így nagy hirtelenséggel a Vándor című dalunkat. Szerintem mi sok embert meg tudtunk célozni, sok korosztályt, ezáltal nekünk egyébként nagyon sok olyan rajongónk van, aki már a gyerekeivel ott vannak az első sorban, sőt, van olyan is, ahol már unoka is van, szóval nagyon durva, mert hogy mi kicsiként láttuk őket, és pedig még azért annyira sok évet nem töltöttünk el, jó, közel 30 évet a szakmába.
0: Az tényleg nem sok.
3: Az olyan sok, de Én mindig azt mondom, hogy fennmaradni nagyon nehéz, megtartani magunkat ezen a szinten mindig nagyon nehéz, úgyhogy én speckó, nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy elértünk és itt vagyunk jelen pillanatban, nem csak itt az F-foton, hanem egyébként még a köztudatban vagyunk, úgyhogy a rajongóink összetétele a piciktől a nagyokig, a mamáig. Mindenki szerintem szeretnek minket, hála Isten, nem tudom miért egyébként, de mindegy.
0: Meg tudnám válaszolni, de szerintem túl hosszú lenne ez az interjú. Igazándiból még tök jó, hogy említetted ezt a bizonyos évszámot, amiről mondjuk pontosat nem mondtál, csak hogy lassan 30, vagy majdnem 30. Igazából, hogyha egy 20-30 éves zenekarra gondol az ember, akkor általánosságban kettő módon tudnak fennmaradni. Vagy azért, mert legendák, vagy azért, mert kicsit képesek mémmé válni, úgymond. Te hova sorold a Groovehouse-t, hogyha ez a kettő lehetőség van?
3: Remélem, hogy nem a mém részhez tart.
0: Most ezt tök nem negatívként mondtam, mert a Korda Gyuriéknak is úgy mennek a koncertjére az emberek, hogy imádják és istenítik a Gyuri bácsit, de mellett egy icipicit megvan azért az internetes jelenség része a dolognak.
3: Én azt gondolom egyébként, most egy mostani világról beszélünk, tehát 2026-ról, én még egyébként ez érdekes, hogy egyébként szóval nekünk nem voltak igazi botrányaink, és ezáltal mi nem is tudtunk ilyen nagyon nagy mémes dolgokat alkotni. Szerintem nekünk ikonikusak voltak a dalaink, nagyon kedvelték, mi egy olyan páros vagyunk, akik ahogy esik úgy puffan alapon működtünk, soha nem voltak nagy koreóink, meg nem voltak háttértáncosaink, nem voltak nagyon nagy showjaink, és én azt gondolom, hogy minket, kettőnket úgy összerakva kedveltek, és szerintem nekünk valahol a személyünk volt mindig egy szimpatikus, nem azt jelenti, hogy a zenénk nem, nyilván a zenét azt most tegyük félre, mert nyilván a zene az első, bízom benne, hogy a zene, ami megfogta az embereket. Szóval igazából én azt gondolom, hogy mi nem lettünk ezek a nagyon mémesített dolgok, hanem én nagyon-nagyon remélem, és nem leszek nagyképű ezzel, ha mi ikonikusak lettünk az emberek szemében, meg a dalaink is nyilván.
0: Említed ugye a dalakat és a nagyslágereket és akár a Hajnalt is. Ugye annó volt egy időszak, én akkor még gyerek voltam, de emlékszem tisztán arra az időszakra, amikor az ember, hogyha bekapcsolta a rádiót, akkor tulajdonképpen mindegy volt, hogy melyik adóra kapcsol. Ezt az Irigy Honaimir is ugye jól megzenésítette, hogy tök mindegy volt, hogy melyik adón van az ember éppen, mindenképpen szól a Hajnal valahol, tehát negyed órát nem lehetett úgy zenét hallgatni, hogy nem szólal meg a Hajnal. Na most, ha az ember ír egy ekkora bangert, egy ekkora hatalmas nagyslágert, akkor utána hogyan tovább, és nyilván a Groovehouse-nak ez sikerült, viszont szerintem nagyon sok olyan fiatal magyar előadó van, aki mondjuk küzdhet azzal adott esetben, hogy készít egy hatalmas lágert, amiből utána nem tudja, hogy hogyan menjen tovább. A Groovehouse-nak hogyan sikerült amúgy kicsit, most ez furcsa hangzik, de hogy így lerázni a magáról a Hajnalnak a sikerét. Nem feltétlenül kell, hogy lerázza az ember, de mégiscsak, hogyha tovább szeretne alkotni, és újabb számokat szeretne bemutatni, akkor azért muszáj valami olyat nyújtani, amivel felül tudja múlni az előző dal által keltett hullámokat. Ez a Groovehouse-nak hogyan sikerült annó?
3: Igen, jól mondod. Ez nyilván egyfajta kihívás nekünk is, mert ha Hajnal felteszi a pontot az íre, és van egy olyan dalod, ami gyakorlatilag 60 ezreket, mert mi 60 ezer példányt adtunk el, legalábbis addig számoltuk, amikor még számított a lemezeladás, szóval a platinának, a dupla platinának és a triplának értük el.
0: Azért a Spotify-on senkivel szerénykednetek szerintem.
3: Abszolút, de nem. És nagyon nehéz, mert felteszi gyakorlatilag a mércét, és olyankor mindig azt gondoljuk, mi előadók, vagyis hogy akik ezeket megugrották, hogy nekünk valahogy ezt túl kell szárnyalnunk, ugyanakkor mégse. Én azt gondolom, hogy nekünk meg kell maradnunk önazonosoknak. Én ezt gondolom, hogy ez a titkunk is egyben. Ha egyszer ezt kérdeznéd, akkor már meg is válaszolom, hogy nekünk...
0: Akkor ezt most kitörlöm a jegyzeteim közül, ezt a kérdést, nem mindegy is.
3: Igen, szóval kell tudni önazonosnak lenni, hogy nem az azt jelenti, hogy kell tudni haladni a korral, de ugyanakkor mégse kell átmenni egy olyan változatba, amikor most csak mondok valamit, a Groovehouse hirtelen Azariát játszik, és elkezdünk egy teljesen tőlünk függetlenül olyan zenét alkotni, hogy na most ez nagyon menő, akkor csináljunk ilyet. Szerintem nekünk, vagy minket, tőlünk nem is ezt várják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Hajnalt azóta se tudtuk túlszárnyalni, és nem is biztos, hogy kell egyébként. Én azt gondolom, hogy utána jött a Vándor, jött a Ha újra látom, az Ébredj mellettem, ezek mind olyan mércéket ütöttek meg, ami lehet, hogy nem a Hajnalhoz szárnyalt túl, inkább úgy mondom, hogy a hajnalon túl szárnyalt, de mondjuk majdnem elérte azt a célt. És nekünk ez volt a lényeg, hogy azokat a dalainkat ugyanúgy jegyzik, mint a hajnalt. Nyilván a hajnalt nem lehet túl szárnyalni. Kicsit lefürdöttem a vízzel, amit adtak. És szóval...
0: Ami semmi gond, egy ilyen backstage interjúban ez benne van a pakliba, hogy túlzottan gesztikulál az ember, aztán véletlenül nyakon önti saját magát.
3: Ennyi, és akkor ennyi. Szóval lényeg a lényegben, hogy én úgy gondolom, hogy szerintem a hajnal nyilván a legnagyobb slágerünk lesz, az is marad, nem is kell túlszárnyalni, de ha véletlen beüt egy ilyen történet, nem fogjuk bánni.
0: Egy legeslegutolsó kérdés, csak már hogy említetted Azariát, tök érdekel az egyébként, hogy egyébként a Groove House életében viszonylag kevés volt a feat, ugye az utóbbi időben legalábbis, most Zolával láttunk titeket egy színpadon, de hogy az, hogy konkrétan olyan slágerek jöjjenek ki, amik adott esetben aktuálisan trendigelő előadók voltak, ilyenre még egyelőre nem igazán volt példa. Hogyha valakit meg kéne nevezned a manapság igazán első vonalas fiatal előadók közül, akkor van esetleg olyan a fejedbe, akivel szívesen dolgoznátok együtt, vagy valamiért izgalmas lenne számodra?
3: Egyébként jó, hogy mondod, mert egyébként mi tényleg a 30 évünk alatt szinte egyetlen egy olyan duettet készítettünk a New Level Empire-rel, nem is olyan régen. Viszont érdekes...
0: Illetve bocs, de Groove House Feat Judy-ként jelentek meg az első számok, ha jól emlékszem.
3: Látod, már a Groove House már akkor velem akart brillírozni, na mindegy, ennyi. Szóval a lényeg, hogy valahogy nem került arra sor, hogy mi valaha készítsünk valami duettet, és ez nem azért van, mert hogy nem volt méltó senki hozzánk, vagy mi úgy gond... Vagy nem tudom, valahogy nem fogott meg senki... Vagy nem is tudom, nem tudom, meg ezt se lehet mondani, hogy nem fogott, mert nyilván szeretjük a Junior-t, szeretjük a Gáspár Lacit, szeretjük ugye, akikkel egy színpadon állunk, vagy álltunk ugye annak idején. De valahogy érdekes, mondjuk a mai közül nyilván szeretjük mondjuk a Valmárt. Mondjuk én nagyon durva, hogy egyébként a most a gyermekem, aki 15 éves, hát hallgatja a... nem tudom, a Valmár például mondhatni ezt. Úgyhogy ezért tudom azokat mondani, akiket ők hallgatnak, és akkor így elgondolkodunk, hogy nem lenne olyan rossz, csak tudod, mi a durva, hogy az, hogy olyan világot élünk, hogy mi, ha akarunk énekelni mondjuk, vagy szeretnénk egy közös dalt valakivel, már így leváltották, vagy más szerepek vannak, és ilyen teljesen más szinten vannak ezek, ettől függetlenül mi nem gondoljuk, hogy kevesebbek vagyunk bármelyiknél, csak Magyarországon nincsenek meg azok a szintek, amiről beszélgetünk, hogy ha van mondjuk egy régi előadó, persze nyilván számon tartják, és ez most egyáltalán nem egy panaszkodás, pont ellenkezőleg, de elfogadjuk, mert mi pont tudunk lépést tartani a korral, de jönnek az újak, és akkor lecserélődik, és nincs az, hogy mondjuk aki már most retro előadónak számít, azok mondjuk tudnak ugyanúgy mondjuk, mint Cher, Madonna, hogy mondjuk ez egy nagy durranás, és mi pedig készítettünk olyan dalt, ami nagy durranás lehetett volna, csak itthon ilyen nagyon elzárkóznak a mi korosztályunktól, nem tudom szebben mondani. Úgyhogy nyilván, ha most mi akarnánk énekelni, és azt mondják a Maris Petinek, hogy figyelj Peti, én annyira szeretnék veled énekelni, mert én úgy érzem, hogy tök jó hangod, lehet, hogy nem is ő, mert ő egyébként egy nagyon közvetlen és egy nagyon szimpatikus fiú, de mondjuk a menedzsmentje azt mondaná, hogy ne viccelj már, hát fel akarnak mászni a hátadon. Szóval olyan fura világot élünk, miközben nálunk ez soha nem volt az, amikor
0: ezt akartam pont kérdezni, hogy ez a sztár kultusz, ez nem volt annyira jellemző, amikor ti voltatok a legeslegelső vonal?
3: Egyáltalán nem. Szóval amikor mondjuk a tőlünk egyel fentebb levő, most nem is tudom, kit mondja, nem tudom, most írd el Ergo, vagy ki volt, aki mondjuk fölöttünk volt, Neoton, Zoltán Erika. Nekünk ez egy tök nagy megtiszteltetés volt, ha azt mondta mondjuk az Éva például a Szerencse Szombat című műsorban, hogy ő nagyon szeretné, hogyha én lennék a vendégük, és nekem ez egy óriási nagy dolog volt, és nem azt éreztem, hogy Jézus Mária, mert most ez tényleg itt most fel akar kapaszkodni, ne viccelj már, hanem pont ellenkezőleg nekünk ez egy jó történet volt. Most azt gondolom, hogy tök más a mostani sztárvilág, és én valamiért azt érzem, nem azt jelenti, hogy a mostani világban, meg a mostani zenekarok, meg a előadók közt nincsenek még olyanok, akik mondjuk nem tudom, egy kicsit földhöz ragadtak. Én úgy gondolom, hogy a mi világunkban azért sokkal jobban megvolt a megvolt ez az együttműködés és egyetértés. Szóval most egy kicsit más világot élünk, de mindegy, lényegtelen, alázat, ez a legjobb szó, hogy nálunk azért megvan ez az alázat, és ők teljesen más világba születtek. De ez nem gond, mert tudunk vele haladni, és nekünk ez egyáltalán nem gond. Ennyi, kész.
0: Csudi, látom, hogy már mások is egyébként itt nagyon-nagyon szeretnének téged elkapni egy beszélgetésre, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a válaszaidat, és további remek estét kívánok neked, szuper voltál a színpadon ma is.
3: De most akkor a Marics Petit elintézed?
0: Nézd, ezen rajtam nem fog múlni, ezt megígérhetem.
3: Jó. Mondd, hogy nincs pénzünk, jó?
0: Jó, az a jó, hogy nekem se, szóval ezt majd önazonosan tudom mondani.
3: Jó. Ennyi, köszönöm szépen.
2: Rádió Café. Van barátom.
4: Hello! Sziasztok! Karácsony János James vagyok. Minden rádióhallgatót üdvözlök. Ez a Rádió Café. And this is Remake 2.

0: A talponállóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: Kincsvadászat a Balatonon. Idén nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week a Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talponálló.
6: 3 perc elmúlt el, 7:30, és még mindig itt vagyunk a talponállóban. Beszél még a Judy? Nem, már nem. Jó, akkor mondjuk, szóval. Imádom Judit, annyira jó forma egyébként, és tényleg olyan, bekapcsolsz rajta egy gombot, és így a végtelenségig mondja.
7: Meg egy másabb hang, én úgy szeretem, amikor így érződik, hogy máshogy gondolkodik, mint a többség, és azt én nagyon szeretem az ilyen emberekkel való interakciókat.
6: Igen, határozottan, és tényleg az, hogy egyébként így ritkán van az, tudod, hogy valakivel így először találkozunk úgy rendesen, és hogy így annyira megvan a közös vibe így az első pillanattól fogva, és a Judival abszolút megvolt, tudod, hogy így bemutatkoztunk egymásnak, és 2 perccel később az a hangulat volt, hogy oké, 1000 éves padok vagyunk, szóval nagyjából ez volt így a hangulat, úgyhogy tényleg nagyon köszi innen is a Judinak, hogy elmondta a dolgait a kérdéseimre, úgyhogy lesz majd még ilyen a különböző fesztiválokról. Kérdés, hogy kivel? Mindig majd itt kiderül szépen adásban. Most viszont az fog kiderülni számotokra, hogy milyen rovatot fogunk csinálni, és az most fejvagyírás lesz, mégpedig azért, mert nem voltam ennyire elégedett az ötös fogadtal, amit már kitaláltam. Úgyhogy ezért inkább pénteken hozom be majd egy kis ráncfelvarrást követően.
7: Én büszke vagyok rá, hogy önkritikát gyakorolsz, mert általában nem szoktál.
6: Hát ez nagyon szép, köszönöm, Zoli. Hogyan dicséri meg úgy, hogy közben belém rúgsz egy hatalmasat?
7: Most nézd.
6: Úgy dicsérted meg az elmúlt egy mondatomat, hogy az eddig, egész eddigi életemet, mínusz az az egy mondat, az viszont megrugdostad.
7: Na, kaptál dicséretet, hogy sem?
6: Végül is igen. Halljuk a szignált.
8: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: Záporozhatnak is a kérdések, abban az esetben, hogyha Zoli a nála lévő érmével fejet dob, akkor mi van akkor? Akkor vagy te. Én minden egyes adásban elmondom, de ilyenkor összekeverem állandóan. Szóval akkor jön Zoli egy internet mélyén talált komoly kérdéssel, komoly szándékkal föltett kérdéssel, abban az esetben viszont, ha írás dob, akkor én jövök egy szerelmi problémával az internet bugyraiból, és megnézzük, hogy miből lesz majd több. Fölkészültél-e, Zoli?
1: Nyomjuk.
0: Na, legyen akkor így. Dobj egyet.
1: Ja, már volt a szignál.
0: Igen, az jó. Ugye most volt, Zoli.
1: Igen.
0: Hol
1: igen.
0: Vagy te most fejben éppen, Zoli?
1: Nem tudom, írás.
0: Még a Judy interjúnál tartasz?
1: Teljesen elragadtam.
0: A lányokat zavarja, ha a pasiuk nélkülük megy éjszakai fürdőbe? Azt írja, hogy kiegészítés olyan, mint egy szórakozó hely, csak vízben. Szerintem ez egy fontos kiegészítés. Szóval
1: hogy éjszakai fürdőzés.
0: Nem, az, hogy olyan, mint egy szórakozó hely, csak vízben. Zoli, térj vissza közénk!
1: Jó, hát nem tudom, most ha ez ilyen ha ők úgy fogják fel, mint egy ilyen kocsmázás csak vízben, mert hogy akkor valószínűleg, hogyha olyan, mint egy éjszakai buli, akkor tudnak venni alkoholt, miközben medencéznek.
0: Pedig erre nagyon kell ugye vigyázni, ezt ma
1: így van, erre már volt szó, hogy ez csak ha leír a lábot, csak akkor. Hát nézd, azt hiszem fura, így specifikusan meg van tiltva, de tehát, hogy miért ne bíznál meg a barátodban? Adott-e rá indokot, hogy ne bízz meg benne?
0: Hát nem tudom, ezzel kapcsolatban olvastam egy ilyen nagyon jót, fordított esetről volt szó, egy valami Reddit poszt, vagy nem tudom miben volt erről szó, hogy egyébként, hogy nagyon féltékeny volt a férfi a lányra, akivel együtt volt, és akkor nem rá, hanem hogy a igen. Féltékenységet érzett amiatt, hogy majd őt valaki be fogja fűzni, vagy lecsapja a kezéről, és akkor írta valaki, hogy figyelj, azért tök fölösleges féltékenynek lenni, mert hogyha olyan a nő, akkor is meg akarják fektetni, amikor éppen leviszi a szemetet, ha viszont nem olyan, akkor megjöhet a Tom Cruise is, teljesen mindegy lesz. Szóval ez igazából nem azon múlik, hogy hova engeded el és hova nem. Hogyha valaki akar valamit csinálni, az meg fogja oldani.
1: Igen, szóval most így elengedni a másikat, nem elengedni, szerintem ez alapból az, hogy ilyet nem csinálsz, ha tiszteled a másikat, ez az egyik. A másik, meg hogyha bele is mentek ebbe, akkor a végén tudod, egy picit azt tudom elképzelni, hogy eszkalálódik, hogy jó, akkor te nem engeded el A helyre, akkor ő téged B-re, de akkor legközelebb már C-re sem, és tulajdonképpen ott van, hogy már a boltba sem mehettek egyedül.
0: Hát igen, meg egyébként tényleg az, hogy itt azért van egy olyan árnyalata is ennek, hogy nem csak az, hogy elengedni, nem elengedni, hanem az, hogy zavarna-e, mert így szól az eredeti kérdés. És ugye lehet simán, hogy azt mondja, hogy jó, persze, menjél nyugodtan, de azért kicsit zavarja. Mm. És szerintem inkább itt ez a probléma. Szerintem neked kell ismerni annyira a fiúdat, csajodat, hogy meg tud mondani, hogy ez őt egyébként zavarja-e. Valószínűleg ez kettő mondatból kb. Eldönthető. Mert én elhiszem, hogy egyébként ez a... Tehát én nem tartom magamat egy különösebben féltékeny típusnak, de hogyha mondjuk nem tudom, elképzelem, hogy...
1: Hogy medencés buli, igen, vagy hát ilyen éjszakai fürdőzés.
0: Mindenki részeg, medencés buliról beszélünk, tehát egy vízi szórakozó helyről van szó itt, éppen valamilyen éjszakai sztori, mindenki részeg, alapból a srácok a szórakozó helyen is dörgölőznek oda a csajokhoz, és mennek rátáncolni, itt ráadásul mindenki egy fürdőruhában van mindösszesen, jönnek, villantják a nagy sajtreszelők felsőtestüket a srácok, közben a csajok jól kiteszik magukat, és egyszerűen az egész még felfokozottabb szexuális töltettel bír, mint hogyha csak elmenne, az kattogna egy kicsit a romkertbe. Tehát, hogy lehet, hogy emiatt mondjuk ez nekem sem tetszene, de nyilván a konkrét embert is ismerni kéne, meg a konkrét rendezvény.
1: Hát igen, de alapesetben meg kell bízni a másikban, mert beleőrülsz.
0: Ja.
1: Tehát, hogyha most végig ezen kattog az agyad, akkor nem tudom, te meg menjél barátnőkkel.
0: Amúgy igen, talán az a legegyszerűbb, hogyha fiú
1: egy
0: vagy.
1: Egy hab bulira.
0: Ja, nem, srácként elmész a barátnőiddel. Csak a csajokkal megyünk. Ez a héten már a negyedik.
1: Írás megint.
0: Krumpli orrú férfikét lehetek még egyszer szerelmes?
1: Na most definiáljuk a... Na egyrészt, te szerelmes lehetsz? Az másik kérdés, hogy belédresznek a szerelmesek. Mit jelent az, hogy krumpli orrú férfi?
0: Hát egy ilyen hatalmas, nagy, olyan típusú orra van, tudod, mint amilyen, ez nem hiszem, hogy testszégyenítés, az egy biológiai tény, hogy mondjuk időskorban sem áll le az orr és a füleknek a növekedése. És tudod, van az, hogy egy ilyen nagyon idős bácsinak, néninek már ilyen nagyon nagy orra van, nyilván nagyon csúnya dolog ezt felhozni, vagy nem tudom beszólogatni emiatt valakinek, de hogy alapvetően ez egy tény, hogy ez így van. És szerintem valami ilyesmit kell elképzelni, hogy valakinek az aktuális korához képest indokolatlanul előre haladottabb stádiumban van az orra ilyen szempontból. Tehát, hogy az, ami egyébként egy 85 éves arcon normálisannak tűnik, egy 20 éves arcon ugyanaz a típusú orra, az lehet, hogy furcsán néz ki.
1: Vedd úgy, hogy az a szexepiled.
0: Amúgy tényleg. ez tök jó gondolat. Hogy ne úgy tekints rá, hogy ki ez most ezen, de tőle csúnya vagyok, vagy ilyesmi, mert egyébként meg simán lehet, hogy olyan karakteres vagy, hogy meg főleg, hogy most azért ez férfiként talán még könnyebb is megugrani, mert most talán egy hölgy az ilyen szempontból még sokkal hiúbb az esetek nagyon nagy részében.
1: Meg nem is az, hogy a maga a hölgy, hanem szerintem a környezet egyszerűen úgy viszonyul, ami nagyon rossz, de hogy tehát, hogy így társadalmilag szerintem jobban megbámulnak valakit, hogyha nőként tér el az átlagtól, mint a férfiként.
0: Valószínűleg igen. Még tényleg ezt mindig elmondjuk, hogy férfiként, ha csak egy fokkal vagy szebb a patás ördögnél, akkor az már gyönyörű. Úgyhogy igazából simán lehet, hogy mellette meg van egy olyan kiállásod.
1: És rondalányok pedig nincsenek, úgyhogy így nekik van. Még ezt se kell megugrani.
0: Nekik ezt se kell megugrani, így van ronda. Férfiak viszont annál többen, itt vagyunk, mint élő példa. Csak gyertek el a Váci úton, nézzetek meg a
1: filmeket. Nem engedjük azt, hogy menjen a kameraadás közben.
0: Így van, nem véletlenül nem szerepelünk. Ekkor a krumpli orrot még az életben nem látta. A strandon az árnyék, a mögébe lehet feküdni a lapégéssel.
1: Na, de még mindenképp el akartam sütni egy tíden is poén, de valahogy sehogy sem tudtam.
0: Hát ez igazán kedves tőled.
1: Ellenben tényleg az, hogy ha erre nem úgy tekintesz, mint hogy ez egy olyan gátló tényező, ami téged mindentől elvág, hanem hogy igen, ez a helyzet, de attól még milyen lehetnél te ember, mint esztétikus, meg tényleg, hogyha mondjuk úgy öltözködsz, olyan kiegészítőket veszel fel, ennek biztos megvan a tudomány, sőt, tudom, hogy megvan a tudománya, hogy egy picit mondjuk kisebbnek látszik az orrod, elkezdesz hordani kalapot például, vagy ilyesmi.
0: Kalapba kisebbnek látszik az orrod?
1: Szerintem fixen.
0: Hát erre most egy nagyon rasszista dolgot tudtam de csak mondani.
1: Amlok növeli a fejméretedet, és emiatt.
0: De hát akkor ezek szerint, hogyha mondjuk nem tudom, vagy van, tudod, a fesztiválokon az a nagyfejű ilyen pringüzös kabala jelmezes fickó, aki a szombrérőre
1: gondolsz?
0: Van öltözve. Nem, ilyen nagy műfeje van. Hogy esetleg,
1: igen,
0: hogy olyan kiegészítőket kell fölvenni, amivel valami hasonló outfitet tudsz egyébként csinálni.
1: Hát ezt nem tudom, de tényleg ez ne tartson vissza szerintem.
0: Szerintem, ami egyébként a nőknek sokszor a sminkelés, az sokszor a férfiaknak tud lenni mondjuk a szakálnövesztés adott esetben. A szakálnövesztéssel el tudod érni azt, hogy alapból az első fókuszpont, ha valaki rád pillant, akkor az nem feltétlenül, tehát hogy az nem más lesz, mint a szakállad.
1: Pont, a szakállnak amúgy is a tudományos neve tokatakaró, szóval...
0: És ha valaki ezt nagyon jól tudja, az Zoli.
1: Így van.
0: Hosszú évekkel az egyetlen mencsvára volt a szakállad. Már nem itt tartunk, de ennél jobban tudunk ezen szórakozni.
1: De hogy tényleg kísérletezni mindig lehet. Akár egy bajusszal is egyébként, mert az is egyébként, hogyha növesztesz az orrod alá egy bajszot, szerintem teljesen máshogy fog kinézni az arcod. De az orrod
0: ha
1: is.
0: Ha már az orrod fölé ugye nem tudsz, akkor legalább.
1: De tényleg. De szerintem ezekkel érdemes kísérletezni. Nyilván az elején hülyén néz ki, vagy amíg mondjuk foltosan nő a szakállod, az egy időszak, de hát most...
0: Hát igen.
1: Jelenleg úgy sincs senki, de a kérdés alapján, úgyhogy most ráérsz.
0: Mi azt gondolom, hogy mindent megtettünk ennek az illetőnek az érdekében, hogy segítsünk neki. De tényleg a legfontosabb az a saját felfogásod, hogy ne úgy tekints erre, hogy ez egy nagy mínusz.
1: Ha úgy indul be valaki, hogy én ronda vagyok, úgy nagyon nehéz lesz szerintem találnia valaki.
0: Bravúros is volt, hogy összehoztad.
1: Szakadj meg! Most majdnem mondtam valami csúnyát.
0: Jöhet a következő.
1: Rendben. Na, ez
0: még
1: már egy fej. Miért ilyen fontos még egyáltalán megtartani a névnapokat a családban?
0: Erről egyszerűen beszéltünk. Szerintem a névnap egy teljesen fölösleges dolog.
1: Ezzel nagyon nem értek egyet. Tehát, hogy
0: egy alkalom inni.
1: De ne, jaj, ez megint az alkalom inni. Azért, mert te mindenfajta alkalom, csak az ivásra tudsz. Tehát, hogy ha te azt mondod, hogy július 4-e az Egyesült Államok alapításának évfordulója,
0: az, hogy... Ma Budweiser tizom.
1: Igen, de hogy szerintem minden ilyen esemény azért fontos, és hogy én, mint aki egyébként nem hívő a húsvétot, azért szeretem, mert hogy... Hogy, tehát az nem szakrálisan jelent sokat, hanem a családi összejövetel szempontja.
0: Nem imádom a csoki tojást, de hogy...
1: a csoki likört, ha már ivástól beszél. Tehát, hogy hanem a családi összejövetel miatt fontos. És nyilván sokszor szokták mondani az esküvőket, rengeteg pénz, de az is azon kevés alkalmak egyike, amikor tényleg így a nagy család összegyűlik, meg így sokan vagytok együtt, és mindenkiben alapvetően egy pozitív érzelem van. És a névnapok is ilyenek, most ha belegondolsz, tényleg nem nagy dolog. Tehát egy második szülőnap tulajdonképpen, csak azt nem anyudék döntötték-e, hanem valaki, aki annó összerakta a naptárat, amit a piacon veszünk, és benne vannak a névnapok. De hogy ettől függetlenül fontos. Tehát ugyanúgy én nagyon mámiknál is emlékszem, hogy ott tényleg a kis saját mikroközösségükben az utcában mindig átmentek egymáshoz a névnapon. És amúgy átmentek előző héten is, csak akkor a névnap miatt mentek át, és nem tudom, vettek mindig szappantartót egymásnak, vagy csak mondtam valamit. És hogy itt tényleg csak a gesztus, az, hogy akkor itt van arra indok, hogy felhív, ha magadtól nem hívnád fel az ismerősödet, akkor felhívod a névnapja miatt, beszéltek egy picit. Szerintem ezek a nagyon az occasion szót akartam mondani. Tehát ezek az események, vagy ezek a történések, ezek a dátumok ezért fontosak, mert megadják azt a lehetőséget, hogyha valaki nem akar csak úgy felhívni valakit, akkor van valami, egy indokot adnak.
0: Meggyőztél egyébként. Benne van a pakliba tényleg, hogy én nekem emiatt így kevesebb az életem, hogy ennek így semmilyen szinten nem tulajdonítok jelentőséget.
1: De nem
0: is az, hogy kevesebb,
1: mert te interaktálsz máshogy. Tehát nem erről van szó, csak mondjuk érted egy családban, ahol mondjuk szétkerültetek az ország minden felébe, hogy unokatestvérei Debrecenben, te Nagyszalontán.
0: Téged meg deportáltak.
1: Tehát, hogy ilyenek vannak, akkor mondjuk az van, hogy fú, most lesz az XY-nak a névnapja, és akkor ebben a fél évben ez az a happening, ami miatt meglátogatjuk őket. És akkor ott mindenki arra rákészül, előre be van írva más jó nappal a naptárba, és akkor összejön a család. Vagy az is lehet, hogy mondjuk akkor azért utazunk jövő héten, mert most a héten volt a nem tudom, XY-nak a névnapja, de most nem tudtunk menni, de hogy azt megünnepeljük. És amúgy meg két hét múlva lesz anyádék szülnapja, úgyhogy már akkor azt is megüljük közösen.
0: Most anyámat még ebbe belekever.
1: Na minden.
0: Jó, tudok ezzel menni. Abszolút adom, amit mondasz, igen, nyilván nem ilyen szempontból néztem a dolgot.
1: Hanem ugye az alkohol szempontból.
0: Ja, igen, egészen más típusú szempontból ragadtam meg a kérdéskört.
1: Írás.
0: Na, írás. El is felejtettem, hogy akár ilyen opció is van egyébként, hogy én mondok kérdést. Mi volt a legmegdöbbentőbb indok, amiért valaki nem akart veled randizni?
1: Krumpli orroma.
0: Nem, ez én mondtam mindig magamnak, és aztán lemondtam a randit, amit én kezdeményeztem. Hát... Ne, én nagyon sokszor futottam bele abba, hogy ez a maradjunk barátok sztori, ami egyébként a legnagyobb kamuna...
1: Peti, a hugol vagyok, hagyjál már.
0: De nem, tértem, hogy gyakorlás, de én vagyok az apád. Nem, szóval, hogy ebbe én sokszor belefutottam, hogy valakivel így mondjuk tényleg csak barátságból indult ki a dolog, és aztán pedig valami több kezdett így lenni, és aztán pedig ez volt a főhivatkozási alap. De én igazán megdöbbentő... Nem emlékszem ilyenre.
1: Amúgy én is nagyon kutakodom, hogy volt-e ilyen nagyon kínos dolog, de szerencsére nem, vagy legalábbis így most már nem annak éli meg az ember. Nyilván, hogyha ott vagy, nem tudom, 15 vagy 14 éves, amikor először elhívsz valakit, akkor is így tőled, nem tudom, megírod neki messenger, és azt mondja, hogy hát én nem szeretnék veled randizni, kész, ott a világ összeomlik. Tehát ahhoz képest a Valhallába kerülés az utolsó opció. Semmi más nem jöhet szóba, de hogy ilyen nagyon megalázó dolog, szerintem meg most már nem olyanok az emberek, vagy én nem tudom elképzelni, hogyha tényleg valakit elkész, biztos van erre példa, valakit elhívsz randira, hogy nem tudom, van-e kedved meginni valamit, vagy talizni, és így, akkor lehet, hogy mondja egyrészt, hogy ugye ez nem randi, vagy hogyha kifejezetten mondod, hogy randi, akkor max azt mondja, hogy hát én nem szeretnék így ilyen formában találkozni, de egyébként egy baráti találkozóra meg szívesen elmegyek, és akkor ott még megmentetted a szituációt, az, hogy lehengerlően jó fej vagy.
0: És azt mondod, hogy pontosan erre gondoltam én is.
1: De nem, hanem, hogy megvalósul a találkozó baráti szinten, de annyira lehengerlően hihetetlenül nagy performance-ot nyomsz le, és meggyőzöd a másik felet.
0: Azért ezt a virágot elfogadod. Így esetleg.
1: Nem így, hogy mentetőd. De szerintem az, hogy most így megalázni, biztos vannak ilyenek, de nagy többségében nem hiszem, hogy már az van, hogy figyú, hogyha te lennél az utolsó ember a földön, akkor se. Tehát előbb mennék el csókolózni egy sündisztóval, mint veled. Én ezt valahogy már nem tartom annyira életszerűen.
0: Jó, abszolút, adom én is egyébként. Én szerintem egyébként tényleg az itt a kulcs, hogy legyünk rohadt kedvesek egymással ilyen szempontból, mert azt már önmaga, ezt a Luca mondta egyszer, hogy volt, hogy őt így valaki randira hívta, és így eszébe nem jutott volna elmenni az illetővel, de hogy így mondta neki, hogy figyú, amúgy ez nekem így nagyon imponál, hogy ezt így mondod, és tök bátor vagy, hogy ezt mondtad, csak most én ezt nem fejeztem. Igen, és csak ez után köpött utána. Tehát, hogy ez szerintem egyébként teljesen jó. Na, dob még egy utolsót, legutolsó kérdésre, amíg válaszoljunk.
1: Ho! Fej.
0: Akkor hát, olvas.
1: Már mondom is. Magyarországon belül egyedül szeretnék elutazni pár napra. Mit ajánlotok?
0: Egy ilyen nagyon eldugott, mostanában nekem van egy ilyen igényem, hogy egy ilyen eldugott, ilyen erdei kulcsos házba így elmenni, tudod, és akkor csak így lenni, és így hallgatni a madarakat, elmenni túrázni, kimenni a kilátóba, konzervet enni meg, amit otthonról csomagoltam, tehát valami ilyen jellegű dolgot ajánlanék. Az egyik, a másik meg egyébként az, hogyha tényleg minél többet leszel erdőbe, az annál jobban jársz ebbe az időbe, mert 10 fokkal hűvösebb van.
1: Igen, ezen én is gondolkodtam, mint válasz. Amit én ajánlanék, az ilyen mondjuk egy megyeszékhelyet megnézni, ahol még életedben nem voltál. Nyilván megyeszékhely is van. Tehát van különbség megyeszékhelyek. Igen, turisztikai szempontból mindenképp. De hogyha mondjuk, nem tudom, Nyugat-Magyarországon élsz, akkor egy Debrecenbe simán el lehet tölteni 2-3 napot úgy, hogy végig tele van a naptárad programmal.
0: Abszolút.
1: És nem kell az, hogy akkor Budapestre kell felmenni, bulizni, meg város nézni. Ugyanúgy Székesfehérvárat is szerintem 2-3 napra teljesen jól be lehet venni.
0: És az még tök közel is van.
1: Így van. Úgyhogy én mindenképp azt ajánlom, hogy tehát ott még valószínűleg fogsz tálni valami koncertet is, ha nagyon keresel, vagy tudod úgy időzíteni, hogy egy hónapon belül legyen valami koncert.
0: Menjél fesztiválra. Ott lehetsz egyedül is akár.
1: Nem, épp ez az, hogy ne fesztivál. Tehát, hogy...
0: De Debrecenben most lesz a kampusz.
1: Jó, akkor menjen azért.
0: De hogy... menjen Miskolcra. Biztos, hogy digitális detox, mert a második napon ellopják a telót.
1: Jaj már. De amúgy múltkor, 3 éve, de voltunk Miskolcon közösen.
0: Ez éppen múltkor volt.
1: És hogy ott is volt mit csinálni. Tehát, hogy...
0: El is tűnt a telón, alig találtam meg. Ezt most viccen kívül mondom.
1: Tehát, hogy vagy akár egy Sopron, ezek mind olyanok, vagy akkor keres egy kicsit nagyobb kihívás, és nem megy a székhelyre, menj, hanem egy kisebb városba. És hogy ott mit lehet csinálni.
0: Na, tetszik, amit válaszoltál, és egyébként reagálni pedig nem tudok, mert nincsen időnk, rá kell köszönnünk, mert kicsúszunk az időből. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma, találkozunk pénteken, ez volt a Talpanálló mára, és addig is kevessétek a Talpanálló Rádió Instát, Talpanálló Spotin, hamarosan megjelennek majd a különböző kis anyagaink, amiket egyébként az elmúlt időszakban csináltunk, de most is jó sok van, csak nincs kint a legutóbbi 1-2, de majd ez is kikerül hamarosan. És nagyjából ennyi, vigyázzatok magatokra, és ne menjetek a vízbe akkor, hogyha ittatok már előtte, és ha nem ér a lábatok. Ez a mai tanácsom a helyes hallgatóinak.
1: Figyeljetek el magatokat.
0: Tali, legközelebb, sziasztok!
1: Hello.
2: Ez volt már a Talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Puzsér Róbert vagyok, sziasztok, ez itt a Rádió Café, hallgassátok, mert én is azt teszem.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
9: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
10: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Magyar Péter miniszterelnök történelminek nevezte az alaptörvénymódosítást. A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Mostantól a Gyeseb is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásárolunk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapok, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
11: Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. A hírblokk végén sem pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttük álló órákban. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhősebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futózápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom ma is, és egy kis izgalmat hoztam ebbe a mai műsorba. Egy idilli kisvárosban a 40-es éveiben járó férfi Kelvin végre megnyithatja álmai pékségét, miután vonakodva megfogadja felesége Viki tanácsát és üzletét a közösségi oldalakon is népszerűsíti, izgatottan tapasztalja, hogy egy videóklipnek köszönhetően egyik napról a másikra híressé válik. Hamarosan özönlenik kezdenek a levelek, de idővel egyre hátborzongatóbb üzenetek érkeznek, és egy megszállott rajongó is feltűnik. Egy bűntény eleve megbolygatta már a városka nyugalmát, de Kelvin élete a feje tetejére áll, mikor egyetlen megbízható munkatársát baleset éri. Az események lassan sötét fordulatot vesznek. Ez a könyv éppen olyan, amivel remekül be lehet kuckózni néhány estére, garantáltan olvastatja magát. Mark Edwards, a szerző, igazán ért ahhoz, hogyan tartsa ébren a figyelmet. A mai műsor tehát a Sötét vizeken című thrillerrel kezdjük, aztán a többi Edwards könyvről is szót ejtünk. Vendégem a Ginkó kiadó egyik vezetője, az író könyveinek fordítója Ruhánszky Nagy Réka. Ismerkedjünk meg akkor egy kicsit ezzel a szerzővel.
2: De Mark Edwards, ami egyik szeretett szerzőnk már sok éve. Ő ugye egy thriller író, már 30 éve körülbelül az írással foglalkozik, és körülbelül 14-15 éve csak a thriller írásból él, tehát tulajdonképpen egy egészen szép ívet járt be az ő szakmájában, vagy karrierjében, hiszen egészen onnan kezdte, hogy még a 90-es években fiatalon 20 évesen elkezdett írogatni, ahhoz képest mostanra 30 évvel későbbre egy befutott 5 millió példányt eladott thriller íróvá vált, és először saját maga adta ki a könyveit az Amazonnak, amikor beindult ez a Kindle gyártás, tehát az e-könyvgyártás az Amazonon keresztül, akkor ő ugye saját maga adta ki a könyveit. Először is, akkor utána annyira tetszett a közönségnek, hogy igazából egy idő után akkor szerződtette őt először az Amazon a saját kiadóján keresztül, a Thomas és Mercer-en keresztül, és utána most 2025-ben érkezett el oda ugye egy nagy nemzetközi könyvkiadó, a Penguin Books leszerződött fel a 17. könyvére, tehát igazából ő azt gondolom, hogy önerőből nulláról meg felépítette saját magát, ami nekem nagyon szimpatikus, és nagyon, nagyon sok követőre is tetszett világszerte, tehát az angol száz világban nagyon nagy közösséget épített fel maga köré. És igazából mi ezt a közösséget, vagy ezt a közösségi érzést szeretnénk behozni ide Magyarországra is, és már néhány éve pont ezért adjuk ki az ő könyveit. Tavaly adtuk ki a 4. könyvet, ami a mi könyvkiadókon keresztül jelent meg.
1: Egy interjúban azt olvastam vele, hogy ő most már segít másoknak kiadni a könyvét. Tehát, hogy annyi tapasztalatot szerzett, hogy most már ő segít másoknak.
2: Igen, igen, hát ő először úgy kezdte, hogy nem egyedül írta a könyveit, még a 90-es éveit, a 2000-es évek elején egy ismerős barát kollégájával közösen írták a könyveket, és nyilván ez alatt a sok év alatt pedig már annyi

0: tapasztalata lett, meg olyan sok követője, hogy tényleg most már ő is tart tanfolyamokat, vagy írókörökkel, és tényleg segít fiatal íróknak, hiszen ő most már, tehát ő egy tipikus X-generációs, 90-es években szocializálódott személy, és igazából a könyveiben nagyon sok ilyen 90-es évek nosztalgia is van pont ebből kifolyólag, és azt gondolom, hogy pont ezért a könyveinek a mondani valója, meg az, amiket ő pedzeget, ez igazából az X-generációs közönségnek, olvasóknak nagyon betalál, de ugyanakkor a fiataloknak olyan releváns témákat érint, majd mindjárt kifejtem, hogy milyeneket, amik igazából a fiatalabb olvasóknak is tanulságosak és rendkívül szórakoztatóak tudnak lenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen multigenerációs helyzetet tudott ő létrehozni a munkájával.
1: Milyen problémák azok, amelyekkel foglalkozik? Mert ahogy mondod, most az X generációt eszembe jutott, hogy például itt a Sötét vizeken olvasva, szóval abszolút az ember ennek a korosztálynak a problémáira is, mert jaj, nem vagyok annyira járatos a social médiában, mit érdekel engem, csinálom a dolgomat, találjanak rám. Szóval szerintem ezek ilyen tipikus problémák, és aztán más probléma is van, de hogy mi az, ami őt megérinti, mi az, ami őt inspirálja, miről ír?
0: Igen, hát szerintem az a különleges az ő történet írásában, és egyedi, hogy ő mindig a mai világban megtapasztalható jelenséget, problémakört jár körbe, akár egy traumát, vagy egy gyilkosságot, vagy egyszerűen csak egy problémát, és valahogy olyan közel hozza az olvasókhoz, hogy az ember úgy érzi, hogy azáltal, hogy a könyveiben igazából hétköznapi szereplőkkel történnek ezek az érdekes, vagy különleges, vagy éppen ijesztő, rémisztő dolgok, ezért az ember könnyen beleképzeli magát ezekbe a szituációkba, úgy érti, hogy ez akár vele is megtörténhetne, és így tudja közelhozni és bevonni az olvasóit a probléma megoldásba, vagy a gondolkodásba. Tehát például ez a legutóbbi könyv a Sötét vizeken, ez pontosan egy ilyen vonalon indul el, hogy ugye ott az alapszituáció az az, hogy megérkezünk egy nagyon békés kis angliai kisvárosba, az ír tengerpartján, tehát Nyugat-Angliában, és ott ugye rögtön két szálon elindul a történet, az egyik egy gyilkosság történet, a másik pedig egy férfi és egy nagy házas párnak a története, amiben a férfi tag az épp megnyitotta a rég vágyott kávézóját, ugye 40-es évei végén járó férfi, és megnyitotta a kávézóját, és azzal a problémával szembesül, hogy szuper, hogy van a kávézóm, tetszik is az embereknek, de hogyan fogom behozni magamhoz, hogyan fogom bevonzani a vendégeket, és hogyan fogom legyőzni a konkurenciát, aki az utca másik végében mindenkit bevonz. És akkor merül föl nem az ő fejében, hanem az ő Z-generációs alkalmazottjának a fejében, hogy hát mi sem egyszerűbb ennél, mint hogy csináljunk egy közösségi média profilt, és a közösségi médiában kezdjük el a kommunikációt, és ott hirdessük a kávéházat, illetve amikor már beszereztünk embereket, akkor ugye itt tudjuk velük tartani a kapcsolatot, itt tudunk feladni hirdetéseket. Tehát gyakorlatilag a fiatalabb generációs alkalmazott beviszi őt ebbe a körbe, ami számára ismeretlen és újszerű, és itt kezdődnek a problémák, mert ugye így mutatja meg a szerző, hogy milyen fajta kihívásokkal jár egyrészt egy ilyen kommunikáció, milyen fajta veszélyei vannak, és mi az, amire figyelni kell, mi az, ami valós veszélyt jelent. Tehát például a megtévesztés, az, hogy az ember másnak adja ki magát, fölmerülnek olyan fogalmak, amik az embernek esetleg nincs a fejébe, tehát hogy mit jelentenek ezek a paraszociális kapcsolatok, hogy az ember valakit megismer az interneten, és hirtelen azt gondolja róla, hogy hó, már közelről is ismerem, pedig igazából nincs hozzá semmi köze, csak figyeli, hogy mit csinál az interneten, de mégis úgy érzi, hogy a legjobb barátja, és megpróbál hozzá közel kerülni, ami nagyon kellemetlen és veszélyes helyzeteket tud például teremteni.
1: felesége mondja neki, hogy de hát nem kell közvetlen szituációba bemenni, és nem kell úgy reagálni egy vadidegennek, ahogyan a férfi reagál, hogy ez veszélyes, hogy ő lehet zaklató, rákattan erre a pasira, és elkezdnek írogatni bizalmasan, és a felesége mindig mondja neki, hogy ne csináld, és ő pedig egyáltalán nem veszi ezt komolyan. Egészen döbbenetes ez a naívság.
0: Igen, és ez is nagyon, nagyon fontos, hogy itt jönnek be ugye a karaktereknek a saját személyiségvonásai, illetve azok a dolgok, amiket az ő saját életében megtapasztalt traumákon keresztül ugye fölvett személyiségvonások, tehát például, hogy ez a férfi, Kelvin, ő, mint kiderült, fiatalkorában érte őt egy olyan trauma, amiben ő spoiler nélkül, tehát hogy igazából egy olyan trauma érte őt, ami miatt ő úgy érzi felnőtt korában, hogy neki vigyáznia kell az elhagyott, sérült nőkre, tehát neki kell segíteni, mert a saját múltjából van egy olyan problémája, egy olyan feldolgozatlan traumája, amit ő magára vett, és ő így tudja feldolgozni saját magában, így tudja magában ezt feloldani, hogy ő veszi magára azt a szerepet, hogy ő mindenkinek segíteni fog, és minden nőt támogatni fog. Pontosan ezért nem veszi észre, hogy igazából ami történik, az nem arról van szó, hogy valaki másnak van az ő segítségére szüksége, hanem inkább, hogy ki akarják őt használni.
1: Hát és itt ez a másik nagyon ismerős helyzet, hogy van neki egy ilyen régről maradt traumája, ami befolyásolja a felnőtt korát. Nem tudom, hogy más olvasó elgondolkodik ezen, de hát kinek nincs. Tehát, hogy az embert mennyire meghatározza az, hogy gyerekkorában vagy fiatalkorában ért el valami, és aztán az egy működési mód lesz, és nem is tud róla.
0: Ezt mondtam egy zelőbbén is, hogy valami történik vele, amit nem dolgoz akkor föl 30 évvel azelőtt, és utána 30 évvel később ez irányítja az ő személyiségét. Ez az, ami eltorzítja az észlelését is, akár azt a közösségi médiában. Szerintem ennek a szerzőnek ez az egyik nagyon jó készsége, hogy igazából tényleg annyira valós és emberszerű dolgokat hoz föl. Tehát, hogy a történeteiben mindenki magára tud ismerni valamilyen szinten. Akár az X-generációs szerencsétlenkedésre, akár az, hogy van egy ilyen traumája. Tehát, hogy szerintem ezért talál be nagyon sok embernek az ő történeteivel.
1: Pszichológiai thrillereknek nevezik ezt, ahogyan ő ír, és azt is olvastam, hogy volt egy ilyen mondata, hogy hát annyi szörnyű dolog megtörténhet a hétköznapi emberekkel. Minden regényében ezzel foglalkozik?
0: Igen, mindegyik könyvnek tulajdonképpen van egy alap szituációja, amiben van egy teljesen hétköznapi ember, egy család, akiknek az életében egyszer csak történik valami banálisan szörnyű, tehát vagy valakit meggyilkolnak, vagy valakit elrabolnak, vagy tehát hogy egy olyan dolog, amire az ember nem gondol, hogy vele megtörténhet. És ezzel elindulva bontja ki a történetet. Nagyon érdekes egyébként, hogy általában több szálon indítja el a történet folyamát, és lassan adagolja az eseményeket, tehát hogy az ember sokáig nem tudja, hogy hogyan fognak összekapcsolódni a szálak, vagy hogy az egyes szálakon a személyek, akiket bemutat, azok hogyan fognak összekapcsolódni. Szerintem ez pont arra is jó, vagy ezzel azt éri el, hogy folyamatosan növekszik a feszültség, mert hogy az ember olvassa a történetet, az eseményeket több szálon, de nem igazán érti, hogy jó, ez hogy fog akkor most összekapcsolódni, és akkor a végén, amikor már összekapcsolódnak, és mindenre azt gondolja az ember, hogy jaj, most már akkor értem, hogy mi miért van, akkor a végén ebben ő a nagymester, és azt többen is leírták róla, hogy ő annak a nagymestere, hogy a történetek végén mindig van egy végső csavar, ami teljesen szétzilálja az egészet, amit az ember addig gondolt. Tehát, hogy szerintem ez a thrillerírásnak nagyon bravúros formája.
1: Én azt vettem észre, olvastam is korábbi könyvét, a Nincs menekvést például, ami szintén nálatok jelent meg, és azt vettem észre, hogy a social media kockázatai, ez egy ilyen központi téma nála, tehát hogy ez nem egy regényében előfordul, hogy mennyire gyanútlan az ember, vagy mennyire kitett. Tehát, hogy itt is ennek a pékségnek remek reklámot tudnak csinálni pillanatok alatt kis reelszekkel, kis videókkal, csak arról, hogy ő hogyan süt, És ugye itt ez a főhős, itt a sötét vizekenben ez egy jóvágású férfi, és még sütni is tud, szóval miért ne szeretné azonnal meg a közönség. De hát ott van a másik oldal, amikor pokollá teszi az életét rengeteg olyan ember, aki egy picit sem ismeri őt. Máshol is előkerül ez a social téma.
0: Hát igen, gondolom azért, mert hogy szerintem a Mark, ő nagyon merít a saját életével is, és annyit lehet róla tudni a szerzőről, hogy neki 4 gyermeke van, 4 tínédzser gyermeke, tehát igazából azt gondolom, hogy ez neki egy valós történet az életében, hogy hogyan tudja a gyerekeit arra rávezetni, vagy ráébreszteni, hogy itt vigyázni kell ebben a mai világban. Ezt csak azért mondom, mert hogy voltam olyan szerencsés, hogy én személyesen is tudtam vele beszélgetni, és nekem úgy tűnik, hogy ő nagyon sok gondolatát így a saját életéből ismeríti, és ezeket ezért tudja ennyire közel hozni szerintem a közönségéhez is, mert annyira emberi ez az egész.
1: Így már érthető, hogy a gyerekek miért vannak szintén központi helyen a regényeiben, tehát általában az ő kárukra történik valami, és főleg a tinédzserek, nem? Meg ez a tinédzserek kezelhetetlensége is benne van.
0: Igen.
1: Aki szülő, az pontosan tudja, hogy mennyire nem talál fogást egy tinédzseren, aki menni akar, bulizni akar, kipróbálni dolgokat, és nem tudod megmenteni magától. Hát, hogyha 4 gyereke van, akkor ezt ő tudja, hogy ez milyen. Milyen az ő nyomozója? Ugye őt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert ezekhez a hétköznapi emberekhez kapunk egy szintén nem szuper zsarú, nem minden tudó, nem különleges tehetséggel bíró zsarút, aki viszont azért mégiscsak valamit nagyon tud.
0: Igen, ez az Imogen Evans nevű nyomozó hölgy, aki egyébként nem először jelenik meg az ő könyveiben, mert az egyik előbbi könyve, azt hiszem 2017-ben jelent meg a Szerencsések című könyve, amiben először jelent meg ez a nyomozó nő, akkor egy sorozatgyilkosnak a történetét göngyölítette föl, és most ennyi évvel később Mark Edwards úgy döntött, hogy visszahozza ezt a nyomozó nőt, és ebbe az angliai, a tavak menti kisvárosba behozza ahhoz a gyilkossághoz, ami ott egyébként ebben a könyvben, a párhuzamos történetben történik, és ahhoz a gyilkossághoz hozza be a gyomozó nőt. És neki van egy olyan képessége, hogy mindenkivel megtalálja a hangot, és emiatt ő a saját személyiségével tudja meggyőzni, és a saját nagyon nyugodt beszédével tudja meggyőzni a gyanúsítottakat, vagy az embereket körülötte, és tud rájuk hatni. És ez az egyik fő eszköz, amit ő használ a történetnek a felgöngyölítésében.
1: És hát neki is van múltja, és ez kísérti őt, ő sem bújhat el az emberek elől.
0: Ami ráragadt, ugye ez az ügy, amit az előbb említettem az előző könyvében, ez egy ügy, amikor ő felgöngyölítette egy sorozatgyilkos ügyet, és ebből a történetből csináltak egy tévésorozatot, mert ugye ez egy nagyon sikeres ügy volt, csináltak belőle egy tévésorozatot, és akkor ez a tévésorozat karakter ragadt rá, ami kíséri őt a karrierjén át, és ez hol pozitív, hol pedig negatív, mert ugye ez egyfajta megbélyegzés, vagy egyfajta skatúja, amiből ő nehezen tud kilépni, és megtörténik vele az, hogy például el kell, hogy jöjjön a londoni állásából, mert egyszerűen annyira félreértik őt, és annyira félreértelmezik őt, hogy el kell, hogy menjen, és így kerül egyébként oda a történet szerint, oda a tóvidékre, a nyugodt kisvárosba. Szeretné ő is újra kezdeni az életét, és maga mögött hagyni azt, ami az előző életében gyakorlatilag rá bélyegződött, vagy beskatujázták őt egyfajta szerepbe. Így csöppen bele ebbe a másik történetbe.
1: Mennyire ijesztő ez a könyv, például a Sötét vizeken, meg hát akár a többi is, ahogyan ez a regény kezdődik, azért ez vérfagyasztó. Miközben szeretnénk ebben a kisvárosban élni, vagy nekem legalábbis nagyon szépnek tűnt, vagy nagyon vonzónak, olyan szépen ír róla.
0: Hát igen, tehát a Mark ezt nagyon jól csinálja, hogy mindig egy olyan helyzetet teremt, amiben egyszerűen az embernek megfagy a vére. Tehát, hogy nagyon érdekes, mert ugye vázolja a vérfagyasztó helyzetet több szálon, és megismerjük ennek a történetnek a szereplőit, főszereplőt, meg a mellékszereplőket, meg próbálunk rájönni, hogy ki hogyan kapcsolódik egymáshoz. De az nagyon érdekes egyébként, hogy ezek a szereplők is valahogy mindig olyan, mintha ilyen szürke zónában lennének, tehát hogy így morálisan eléggé megkérdőjelezhető, ahogyan ők viselkednek, meg ahogy meg a múltjuk, tehát ahogy így belelátunk a múltjukba, azért morálisan megkérdőjelezhető az ő jellemük. De valahogy ahogyan a szerző ír róluk, meg ahogyan bemutatja, meg a betekintést nyújt a múltjukba, meg a problémáikba, ezáltal valahogy mégis szerethetővé teszi őket. Tehát nekem ez az, ami egyfajta biztonságot ad, hogy a szörnyűség ellenére azért ezek az emberek valahogy mégis szerethetőek.
1: Abszolút, és neked a környezet tetszik, ahogyan ír erről a kisvárosról, meg hát a város környéki erdőről?
0: Nekem nagyon tetszik, ezt akartam is mondani, hogy egyszerűen a környezet leírásai annyira megkapóak, és annyira életszerűek, hogy az embernek kedve lenne oda menni. Tehát például ez az ír tengerparti, homokos tengerpart, ahol történik ez a szörnyűség, ez is egy csodálatos hely lehet. És ott ugye az a tóvidék, tehát hogy nem csak a tengerpart, hanem ott mellette a kis tavak, az erdők, idilli kisváros. Tehát ez is szerintem a feszültségépítésnek az egyik eszköze. Tehát hogy egy akkora ellentmondással a környezet, meg az a fajta élet, amit az ember elképzel ott, és akkor hirtelen, mint egy bomba, így belerobban egy ilyen nagyon traumatikus történet, ami, mint látjuk, igazából bárkivel megtörténhet.
1: Csak hogy mennyi szín van a regényben, még egy apróságot, egy ilyen kis csemegét elárulnék, hogyha te is így gondolod, hogy a bűntudat hogyan jelenik meg. Ugye találkozunk egy férfival, aki fest, de rettenetes dolgokat fest, bár volt honnan meríteni a mintát, kicsit utal olyan képzőművészeti alkotásokra, ahol a pokol jelenik meg, vagy a pokol bugyrai jelennek meg, és most azt hiszem, hogy megint nem árultam el mindent, de hogy azért ez érdekes, hogy ez hogyan szűrődhet be egy ember életébe, hogyan testesítik meg ezek a képek, a bűntudatot, és hogy hogyan próbálja magából kidolgozni, szóval nekem például ez is nagyon érdekes volt egy ilyen kisvárosi millióben.
0: Ez megint oda nyúlik vissza, ez most a másik szál, ugye, amin elindul a történet, ez a másik szál, ami konkrétan ehhez a gyilkossághoz kapcsolódik, és annak a szereplőihez. És ez is ezeknek a szereplőknek a múltjában nyúlik vissza, és a gyerekkori élményekhez nyúlik vissza. Tehát ez a személy, ez ugye alapvetően egy nagyon tehetséges rajzolni és festeni tudó fiatal volt, addig, amíg ugye nem történt vele az, ami miatt meg teljesen befelé fordult, és abszolút ezekben az ilyen pokoli jelenetekben dolgozza föl azt a bűntudatot, ami benne egy bizonyos régmúlt történet miatt benne képződött. Tehát, hogy a személyiségek alakulásában nagyon mélyre megy. És igazából ez az egész sötét vizek szerintem ez is nagyon szimbolikus. Tehát egy dolog, hogy ez az egész gyilkosság, ez egy tengerparton történik egy éjszaka, tehát hogy a sötét víz az, ami mindent elfed és mindent elborít, és nem látunk át rajta, hogy nem tudjuk, hogy mi miért történik, de ugyanakkor a sötét víz azok a hömpölygő indulatok is, amik ezekben az emberekben folyamatosan egész életükben hömpölyögnek, az indulatok, a félelmek, és ezek azok, amik teljesen elborítják az életüket és a személyiségüket. Tehát szerintem maga a könyv címe is egy kicsit szimbolikus.
1: Prohánszky Nagy Rékával beszélgetünk Mark Edwards Sötét vizeken című regényéről. Szerintem már kiderült, mennyire komplex ez a történet, és tényleg csak színeket villantottunk fel belőle, remélem ti sem érzitek úgy, hogy spoilereztünk volna. Rövidesen visszatérünk, és beszélgetünk még az íróról és az ő többi regényéről.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk, vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
5: Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, most éppen egy ír tengerparti kisvárosba, ahol egy borzasztó bűntény történt. A nyugodt városka lakói el sem hiszik, hogy náluk ilyesmi előfordulhat. Hétköznapi emberek, nehezen fékezhető tinédzserek, a közösségi média veszélyei és számos más mindannyiunkat érintő kérdés szóba kerül Mark Edwards Sötét vizeken című pszichológiai thrillerében. De egyébként nem csak ebben, már is folytatom a beszélgetést Rohánszki Nagy Rékával, a Ginkó kiadó egyik vezetőjével, a regény fordítójával.
1: Szerinted milyen módon jelennek meg, vagy mit látsz a többi könyvben akár a társadalmi kérdések, társadalmi problémák, társadalmi különbségek? Most csak itt a fiatalokra gondolok, hogy ki honnan jön, hogy az mennyiben határozza meg az ő életét. Mert ugye vannak szerzők, akik ki vannak erre hegyezve. Szerinted őt mennyire izgatja ez a téma?
0: Szerintem izgatja, mert például ebben a könyvében is van egy ilyen szál. A történet egyik vonalán megjelennek, ugye tehetősebb családok megjelennek, szegényebb családok és az ő interakciójuk, tehát szerintem ez őt foglalkoztatja, és gyakorlatilag ezeket a társadalmi egyensúlytalanságokat is bemutatja, és próbálja valahogy megfejteni ezekben a könyvekben.
1: Mi az, ami még nálatok jelent meg tőle?
0: Megjelent nálunk a Nincs menekvés, az volt az első 2022-ben, aminek ugye a fő témája az, mivel nekünk a könyvkiadónknak a fő vonulata ez a környezetvédelem, a fenntarthatóság, és akkor pont akkor találkoztunk először ezzel a szerzővel az Angol Irodalmi Ügynökségen keresztül, akivel ő akkor dolgozott. Ez a regénye, a Nincs menekvés, ez pont a környezetvédelemmel és ezekkel a szélsőséges környezeti aktivista csoportokkal foglalkozott, úgyhogy így kezdődött a mi pályafutásunk Mark Edwards-el, és akkor utána megjelent az Elátkozott erdő című könyve, aminek a fő témája ezek a valós bűnügyek, illetve ezek a katasztrófa turizmus, akkor ezek a kultikus gyilkosságok, tehát itt is, mind a kettő könyv, az előző is, tehát a Nincs menekvésben is, meg ebben az Elátkozott erdőben is nagyon ki volt élezve a fiatalok sebezhetőségére, és az, hogy mennyire lehet befolyásolni a fiatalokat, és belehúzni őket mindenféle ilyen szélsőséges dolgokba, egyszerűen azért, mert hogy valahova tartozni szeretnének, és valahol ki szeretnék fejezni a saját autonómiájukat, és ezért nagyon könnyű őket félrevezetni. Mind a két könyvben ez nagyon fontos gondolat volt szerintem. A harmadik könyv, ami pedig megjelent nálunk, az a Ne áruld el. Ennek a mélyében ezek a bántalmazó párkapcsolati dinamikák vannak, és hogy azon belül elkövetett gyilkosságok és problémák és bántások, és hogy ezeknek az eltusolása, és hogyan lehet ezekből kilábalni később. Ennek ez volt a fő vonulata, és az a negyedik, a Sötét vizeken, ugye, aminek a fő témája ez az internetes, a közösségi média által okozott torzítások, zaklatások, csalások, manipuláció, ami szintén ugye a fiatalokra is nagy veszélyt jelent.
1: Nem mind a négy könyvben ugyanaz a nyomozó, ugye?
0: Csak ebben a Sötét vizekben van ez a nyomozó. A másik háromban igazából nem nagyon van ilyen kiemelt nyomozó.
1: Tökéletesen alkalmas lenne egy sorozathoz.
0: Több könyvében visszajön, tehát először a Szerencséseinkben jelent meg 2017-ben, azt nem miattuk még ki. És utána megjelent a Sötét vizekben, és tavaly jelent meg egy könyv, abban is megjelentkez a nyomozónő, pontosan ezért, mert nagyon jó személyiségű.
1: Ráadásul ugye van egy kisgyereke, akit kénytelen otthagyni a férjével, aki vállalja ezt persze, hogy otthon van vele, amíg ő dolgozik.
0: Ez megint arra visszatérve, hogy a Mark egyszerűen megtalálja azokat a pontokat, ahol az olvasóinak minden rétegét meg tudja szólítani. Tehát meg tudja szólítani a kisgyerekes anyukát, meg tudja szólítani a tinédzseres szülőket, meg tudja szólítani az idősebbeket is, és mindegy könyvön belül, tehát igazából ezért jó, mert mindenki számára emészhetőek a könyvei, és mind a mellett, hogy mély problémaköröket jár körben, közben pedig elképesztően szórakoztató és megdöbbentő néha. Tehát, hogy igazán azt gondolom, hogy thriller történetek ezek.
1: Próbáltam utána nézni, hogy filmet készítettek-e már valamelyik regényéből, de nem sikerült a nyomára bukkanom.
0: Nem készítettek, még azt hiszem, hogy talán volt egyszer egy, nem is tudom melyik könyvére, volt egyszer egy ajánlat a Netflix-től, de aztán az valami miatt nem valósult meg, de szerintem dolgozik rajta a Mark, hogy ez egyszer csak majd megvalósuljon.
1: Lehet-e már tudni, hogy mi a következő?
0: A Sötét vizeken, amit most adtunk ki tavaly decemberben, azóta kettő könyve jelent meg, abból az egyik az 2025 legelején, a másik pedig 2025 közepén, tehát most már körülbelül így évente kettőt ad ki a Mark, most ennyire termékenyé vált, és hát dolgozunk rajta, tehát igazából ezeket a könyveket mi megkapjuk. Nagyon szeretnénk, hogyha az olvasóink megismernék ezeket a könyveket, és megszeretnék, mert nyilvánvalóan nekünk azt kell látnunk, hogy az olvasóink ezt keresik, és van rá igény, és akkor mi nagyon szívesen hozzuk a többit is folyamatosan, mert nagyon szeretjük őket, és azt gondolom, hogy mindegyiknek van komoly mondani valója, miközben nagyon szórakoztató, könnyed irodalom is, és talán ez az, ami fontos, hogy ez talán az egyik célunk nekünk is, hogy miközben szórakoztató olvasmányokat adjunk, amivel az ember kicsit ki tud kapcsolódni, a közben legyen valami fajta tartalma és mondani valója is, ami viszont megérint olyan belső részeket az emberben, ami segíti az ő boldogulását, vagy akár a saját traumáinak a feldolgozását.
1: Ő hol él egyébként most?
0: Angliában él, Nyugat-Angliában, de Londonban, tehát igazából nagyon sokszor megy Londonban, tehát az, ahol él, az a kis hely, ahol él, azt úgy hívják, hogy Wolverhampton. Ez nem teljesen nyugaton van, tehát nem a parton van, hanem egy kicsit, tehát inkább Közép-Anglia nyugati részében van, de ő alapvetően ő Anglia déli részében, Londontól délre született, és ott is nőtt föl Hastingsben, tehát Londonhoz vannak neki szoros kapcsolatai, de a családjával ő mostában a Wolverhampton nevű kisebb városban él. Ami egyébként nagyon érdekes, és szívesen elmesélek néhány dolgot ő róla, amit itt találtam róla, amit ő szeret az ő követőinek elmondani, csak ilyen érdekességek róla, amivel saját magát tudja egy kicsit jobban megismertetni, meg közelebb hozni a közönségéhez. Például ilyen kis aranyos vicces dolgokat mesélt el magáról, például azt, hogy az, hogy neki ilyen furcsa képzelő ereje van, és hogy ezek a dolgok így foglalkoztatják, azt a gyerekkorából hozza, és igazából az anyukájának köszönheti. Mert amikor ő 9 éves volt, akkor elváltak a szülei, és az édesanyja, ugye ketten maradtak, és az édesanyja sokszor nézett vele esténként filmeket, és ezért sokszor megesett az, hogy ő este nézett ilyen krimiket, meg thriller filmeket, ami egyébként egyáltalán nem volt az ő korának megfelelője, de sokszor volt olyan, hogy az édesanyja elaludt mellett a kanapén, és akkor ő még éjszakában nyúlóan egyáltalán nem neki megfelelő krimiket, meg ilyen horror történeteket nézett, de hogy ez alakította az ő képzelő erejét és az ő írói vénáját, tehát innen sokat merít. Meg hát az ő életében, ugye az ő fiatalságában nagyon sok, például ugye a 80-as, 90-es években indult ez a goth zenei stílus, illetve ez a fajta fiatalok között ez a melankolikus hangulat, sötét ruhas mink, és az ő tínédzser korában ez nagyon népszerű volt, és ő is ezek közé tartozott, tehát ugye ez a fajta hangulat, ez neki a fiatal korából jön. és hogy ezekből ő nagyon sokat merít. Azt is elmondta magáról, hogy nagyon sokat szokott fantáziálni arról, hogy például ha lenne egy valódi zombi apokalipszis itt a világban, akkor ezt ő hogyan tudná túlélni, és még mindent kellene ennek a megelőzésére tennie. Ilyeneken szokott gondolkodni. Tehát, hogy igazából az ő életét átszövik ezek a fajta gondolatok, nem csak a könyveiben, hanem egyszerűen az ő fantázia világában, meg az életében ezek a gondolatok, és ezekből merít, amikor a könyveit is írja.
1: Valószínűleg nem lehetett könnyű tínédzserül sem akkor.
0: Igen, valószínűleg, igen. Nekem nagyon szimpatikus, így személyesen is kedvelem, és örülök neki, hogyha az ő könyveit ki tudjuk adni, mert hogy azt gondolom, hogy ő tényleg egy valódi olyan ember, aki tényleg saját maga, saját életét fölépítve önerőből létrehozta magának ezt a világot, és ezt a követőtábort, meg ezt a közösséget maga körül a világban, és szerintem ez figyelemre méltó.
5: Mark Edwardsról mesélt Rohánszky Nagy Réka, a Gingó kiadó egyik vezetője és az író könyveinek fordítója, mivel a Könyvben utazomban 2022-ben már bemutattuk a Nincs menekvés című thrillert, hoztam most ide néhány percet abból az interjúkból is, már is mutatom.
2: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: 2 évvel ezelőtt a 15 éves Scarlett Seattle-be utazott, hogy egy hetet eltöltsön az ott élő bátyjával. A fiatal lány azonban a városnézést követő éjszaka nyomtalanul eltűnt. Hosszas nyomozás és téves jelek meg zsákutcák után a férfi már majdnem feladja a reményt, ám ekkor egy idős nő hosszú vonatútja alatt a hajnali derengésben megpillant egy lányt, amint fejvesztve menekül üldözője elől egy erdei tisztáson. Az asszony azt állítja, hogy a lány csak is az eltűnt Scarlett lehet. De vajon tényleg ő az? Érdemes-e minden veszélyt vállalni egy idős nő szavai miatt? Nincs menekvés.
6: Ez a könyv annyiban speciális, és azért is örültünk meg neki nagyon, mert ez egyszer hozza a környezeti témát, mivel ugye a történetben központi szerepet kap egy képzeletbeli szélsőséges ökoterroristának mondható csoport, illetve annak tevékenykedése. Tehát ezzel illeszkedik a környezeti irányvonalunkhoz, viszont az egész egy fiktív, szórakoztató és elképesztően izgalmas thriller-regény köntösébe bújik. A történet és a benne leírt események akár a valóságban is elképzelhető helyzetekből vagy jelenségekből merítkeznek. Például a valóságban is vannak szélsőséges környezeti aktivista csoportok, akik néha ténylegesen szélsőséges megmozdulásokra képesek. De hát egyrészt ezeknek már a való világban is kérdéses a legitimitása, úgyhogy talán a teljesen átlagos olvasó is megérzi, hogy ez a regény a valóság eseményeinek csak egy kis szeletéhez kapcsolódik, oda is fiktív szinten, tehát hogy nem hivatott enni a többre. Én nem gondolom, hogy a szerző valósan vagy tudományosan a környezeti aktivizmusról vagy a környezetvédelemről szeretne beszélni, hanem egyszerűen csak nagyon ügyesen, és ebből a szempontból tényleg nagyon ügyesen a regényen keresztül felhívja a figyelmet egy szélsőséges jelenségre, amiben aztán, hogyha valakit ez érdekel, hogy egy olvasót ez megfog, akkor ezt később be lehet mélyedni, vagy meg lehet róla tudni többet.
1: Az a figyelmeztetés, hogy minden nagyon jó gondolat, és minden nagyon jó törekvés, hogyha nem jó kezekbe kerül, vagy hogyha tényleg ilyen fantazmagóriákra épül, akkor visszaüthet. Beszélnénk arról, hogy milyen fő témakör van, amit itt az egyik karakter nagyon szem előtt tart, és hát a köré épülő csoport.
6: Ugye van egy képzeletbeli ökoterrorista csoport, akinek a vezetője egy bizonyos Shannon nevű hölgy, aki egy fiatal, viszonylag fiatal hölgy, egyébként kinézetre törékeny, vékony és szimpatikus, de ugyanakkor ő tulajdonképpen egy nagyon bizonytalan és nagyon bántalmazott gyerekkorból merítve megpróbálta saját magát összerakni, és ilyen félinformációkból, meg belső hangokból kialakított magában egy elméletet, vagy egy elrendszert, és persze az információk a világban körülötte, ugye azt mondják, hogy igen, a világ nagyon nagy veszélyben van. és hogy mindjárt nagy világégés lesz, és az erdők, és minden, majd mindjárt tönkre megy, és mindenki meghal. És ő valahogy magára veszi azt, hogy neki ezt jóvá kell tenni, és meg kell próbálnia megmenteni a világot.
1: Militáns csoportot épít, tehát miközben a béke jegyében és a föld megmentése jegyében dolgoznak ők, vagy hát dolgozhatnának, a közben ugye fegyverhasználatra tanítja a fiatalokat.
6: Hát igen, tehát hogy ő egy nagyon diszonáns személyiség, és szerintem ez a diszonánssága, ez az, ami igazából őt nagyon szuggesztívé is teszi. Tehát, hogy ő, neki van egy elképzelése, ami elviekben pozitív lenne, hogy igen, mentsünk meg a világot, de ugyanakkor a saját belső ellentmondásaiból kifolyólag, meg a saját bizonytalanságából és az ő saját sérüléséből kifolyólag ő ezt teljesen agresszióba fordítja. Nagyon határozottan és fanatikus céltudatossággal gátlástalanul lezarolja maga körül a vélt és valós ellenfelei, tehát igazából ő nem egy pozitív hős.
1: Miközben tényleg csodálatra méltó, tehát hogy ugye az ember el tudja képzelni, hogy milyen ereje lehet az ő személyes jelenlétének, nem? Tehát nagyon igen, jól megmutatja ezt a szerző.
6: Igen, csak egy olyan ember, aki nem tudja az erejét pozitív módon használni. Sajnos.
1: És hogy mire jut ezekkel az elveivel, erről majd olvas mindenki, aki kézbe veszi ezt a könyvet, viszont arról, hogy miért megrázó ez a kötet. Meséltem is már másoknak is erről a könyvről, és mondtam, hogy egy fölzaklatott állapotba került tőle az ember, különösen akinek van kamasz gyereke, mert hogy a szerző nagyon pontosan rávilágított, hogy mennyire befolyásolhatók ezek a fiatalok. Szóval, hogy ez a fenntarthatóság, ez megint egy olyan ügy, a bolygó megmentése, megint egy olyan ügy, ami mellett hihetetlenül lehet őket manipulálni.
6: Igen, és valóban itt a könyv központi alakja egy tínédzser korú lány, és több hasonló korú fiatal is feltűnik a történetben, és a szerző tényleg nagyon valóságszerűen mutatja be ennek a korosztálynak a nyitottságát és a befolyásolhatóságát, hogyha ugye találkoznak egy számukra vonzó témával, vagy ügyel, amihez azt gondolják, hogy ők bekapcsolódhatnak, és tehetnek valamit. Tehát ők igazából pozitívan visszanyúlnak ahhoz az ügyhöz, amiről belekeverednek. És nagyon érdekes, mert hogy ehhez szerintem hozzákapcsolódik a tinédzsereknek ez a meg nem értettség érzése, és a valahová tartozás vágyának a problematikája is, mert ez is szintén szerintem ez is mozgatókrugója lehet az ebben a korosztályba tartozó fiataloknak a cselekedeteinek, és ezért húzhatók bele olyan dolgokba, amikről igazából először nem látják át, hogy mifelé is vezet. Úgyhogy igen, ez nagyon megérintett engem is, elképesztően magával sodró lendületes stílus, és tényleg nehéz lezenni. Tehát én, amikor először a kezembe vettem ezt a kéziratot, akkor én se tudtam, tehát így 3 este alatt évig olvastam.
5: Nincs menekvést. Egy korábbi interjúból hoztam vissza Rohánszky Nagy Réka mondatait a Ginkgo kiadónál megjelent első Mark Edwards könyvről. Szerintem egy könyvklubban remekül meg lehet beszélni az író bármelyik regényét. Annyi kapcsolódási pont van az életünkkel. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
2: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A parlament megszavazta az alaptörvény módosítást. Folytatódik a szúnyoggyérítés a héten, dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbizatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Folytatódik a szúnyoggyérítési program Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban. A következő napokban Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a szakemberek. A katasztrófavédelem szerint a száraz időjárás miatt országosan enyhe a szúnyogártalom. Ugyanakkor több helyen megjelent az ázsiai tigris szúnyog. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Bangkokban legalább 27-en meghaltak egy hatalmas tűzben. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókba menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg. Sokan kórházba kerültek. Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Antal Mátyás karmester, fuvolaművész, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz, üdvözöllek, köszönöm a meghívást, és természetesen a hallgatókat is.
1: Jó, megbeszéltük, hogy milyen hatással volt ránk a Covid, ugye? Te reket vagy, én pedig a szagokat nem érzem.
2: Igen, ez pontosan így van.
1: Úgyhogy akkor kezdtünk el újra beszélgetni, korábbi interjút leszámítva, amikor éppen megnézted a Dobocki Gergő és a Török Leventével készült adást. Az egyikük ráadásul a te utódod a Miskolci Szimfonikus Zenekar élén, ahol te művészeti vezető voltál, ez volt a pontos titulusod?
2: Igen, korábbi munkahelyemtől nyugdíjba mentem, és akkor oda, egy véletlen odavitt Miskolcra, úgyhogy 5 évig voltam művészeti vezető, illetve vezető karmester, amitől 23-ban elköszöntem, és a zenekar választása és egyéb sikeres koncertek alapján aztán Török Levente lett az utódom.
1: Te azért ikonikus alakja vagy a magyar klasszikus zenének, sok mindenki ismer, nagyon szép és hosszú pálya van mögötted. Amikor nézted a nyilatkozataikat, ezeket az ifjú titánokat nyilatkozni, akkor, vagy egyáltalán amikor egy ilyen sok mindent megélt karmester, művész, fiatalabb embereket hall nyilatkozni, akkor milyen érzésekkel van tele a szíve lelke?
2: Úgy érzem, hogy életkorukhoz képest is, meg abszolút értelemben is rengeteg mindent tudnak a szakmáról, az életről. Speciál mind a kettőjük nagyon sok helyen megfordult, mind a ketten tanultak is külföldön, és tanultak itthon is, és részesei a magyar zenei életnek is, és bizonyos külföldi zenei közegeknek is. Úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy mindazok a zenekarok jó kezekbe kerülnek, ahol a Gergő, illetve a Levente dolgozik.
1: Többet kell tudni majd fiatal karmesternek, mint mondjuk nektek? Vagy többet tudnak automatikusan?
2: Hogy többet tudnak-e, azt nem tudom, de hogy nem kell többet tudniuk annál, mint ahogy mondjuk, amit Ferencsik János vagy Toscanini tudott, nem hiszem, hogy nem ilyen értelemben. Nyilván a világlátásnak kell megváltoznia, de hiszen ez egy olyan annyira napi téma a világlátásoknak a megváltozása, hogy ez egy karmester pályájára is kiterjed.
1: Szóba hoztad Ferencsik János nevét, aki a te ideálod, ha úgy teszik, karmester ideálod, nem? Te ezt mondhatjuk?
2: Igen, mindenképpen azt mondhatom, erről rengeteget lehetne beszélni, hogy mi a karmester személyiség, mi mindenből áll össze egy karmesteri munka, és ennek megfelelően, akivel rengeteget találkoztam, ugye 17 évig volt a főnököm a Magyar Állami Hangverseny Zenekarnál, amikor én ott fuvoláztam, azt hiszem, hogy hozzáfoghatóan minden feltételnek megfelelő karmesterrel azóta sem találkoztam. Olyanok voltak, hasonlóan nagy karmesterek, néhányan, akikkel egy-egy alkalommal, de ugye az nyilván nem egy folyamatos munkából adódó információ.
1: A Ferencsik János miért akart itthon maradni? Mert beszéltük azt, hogy ő azért nem lett igazából világsztár, mert ahogy mondtad, ő szeretett volna itthon maradni. Ő miért akart itthon maradni?
2: Nem tudom, ezeket nagyon nehéz azt mondani, hogy közhely azt mondani, hogy ő hazafibb, vagy magyarabb volt annál, ez biztos valószínűleg nem igaz. Még azt is el tudom képzelni, hogy nem volt benne az a kurázsi, hogy ő elmenjen itthonról, mint az a rengeteg magyar karmester, Doráti, Szenkár, Ormándi, Reiner Frigyes, és így tovább, akik meg a Szél György, akik meghatározták az amerikai és a zenei életet és különböző európai zenekarok életét. Ő itthon maradt, ugyanolyan súlyú karmester volt, mint azok. Ő itthon épített zenekart, egy olyan zenekart épített, amely speciál megfordult Ausztráliától Amerikán keresztül a világ legnagyobb koncerttermeiben rendszeresen.
1: Uh-huh. Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki jó karmester legyen? Azt ugye megkérdeztem a fiataloktól is, de érdekel, hogy te hogy látod. Mert mondtad, hogy olyan bonyolult és összetett személyiségnek kell lennie.
2: Nézd, most egy nagyon furcsát fogok mondani.

0: Én például nem vagyok primáren egy karmester személyiség. Hát tehát az ember azt mondja, hogy egy igazán erős karmester személyiség az vajon több-e csupán annál, mint amit zenei értelemben tudni kell.
1: Bocsánat, nekem az első benyomásom rólad, most ha személyesen találkoztunk, az, hogy nagyon kiterjedt érdeklődése körül, ez a klasszikus értelmiségi figurának tűnsz első körbe, aki nagyon aprólékosan figyeli azt, ami körülötte van, aki elemez.
0: Azt akadhatatlan, hogy az empátia az életemnek egy nagyon erős oldala. Ez vezetőként is így volt, jó 30 évig voltam korábban vezető, a Nemzetenekarnál, korábban a Budapesti Kórusnál, az Állami Hangversenyzenekarnál, ahol korábban fuvolista voltam, ott 5 évig voltam másodkarmester, ebből 4-et Kobayashi mellett, és mindig úgy éreztem, hogy nekem a vezetői viselkedés formákról van egy elképzelésem, ami azt mondhatom, hogy többé-kevésbé engem igazolt. Többé azért, mert azok, akikkel dolgoztam, azt hiszem, hogy jól érezték magukat a bőrükben, kevésbé azért, mert nem fordítottam fel fenekestől a zenekart. Uh-huh. Nagyon sokan felfordítanak, tehát nem tudom én, azt mondják, hogy nekik radikális művészeti elképzeléseik vannak, és kirúgnak egy csomó embert, és azt hiszik, hogy akkor a zenekar más lesz. Lehet, hogy minőségileg más, jobb vagy nem jobb, morálisan semmiképpen sem.
1: Most egy ilyen diktatórikusabb elképzelésekkel rendelkező karmesterekről beszélsz, ugye?
0: Az az érdekes, hogy lehet diktatórikusnak lenni úgy, hogy megtartani bizonyos emberséget. Tehát ez egy rendkívül összetett dolog, és ami szintén nagyon megtévesztő az, hogy az erős egyéniségű karmesternek bizonyos értelemben, mint muzsikusnak sokkal nagyobb a felelőssége, mert akármit csinál egy erős egyéniség, ő olyan információt közvetít, amit megesznek, azaz elfogadnak. Mert elfogadja a zenekar, elfogadja a közönség, és sokszor nem jó információt közvetít. Tehát, hogy egy átlagos egyéniségű karmesternél ezek a dolgok nem olyan súllyal esnek latba. Tehát azt mondhatom, hogy azok a csodák, hogy valakiben olyan zenei vénák sűrűsödnek össze, ami nagyon ritka, olyan vezetői erők sűrűsödnek össze, ami szintén nagyon ritka, és akkor még mindehhez az egésznek legyen egy optikusan, szakmai értelemben látványos jó megjelenítése, ez egy tényleg azt lehet mondani, hogy ezek isteni csodák.
1: Ahhoz mi kell szerinted, ugye erről is beszélgettünk korábban, mi szükséges ahhoz, hogy egy karmester, mondjuk akár egy fiatal karmester érvényesülni tudjon manapság?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Az minden esetre tény, ha valaki olyan szorgalommal és olyan rátermettséggel dolgozik, és tényleg van egy olyan pódiumra állási képessége, akkor remélhetőleg azért a dolog sikeressé válik. De nagyon sok ellenpélda is van. Kell egy jó ügynök, kell egy jó indulás, kell egy verseny, amit esetleg megnyer, azon a versenyen egy jó olyan zsűri, ahol ülnek adott esetben ügynökök. Nem is tudom, hihetetlen szerencse.
1: Aztán mikor realizáltad magadban, hogy több, ami nem biztos, hogy ez a legjobb szó, rá, hogy több van benned, mint az, hogy csak fuvolaművész legyél, és irányíts embereket, vagy megvalósítsd a saját zenei koncepciódat.
0: Az én példám a tipikus példája annak, hogy semmi nem úgy történik, mint ahogy azt. Én 14 éves koromban, mint fuvolista bekerültem, azért mentem az István gimnáziumban, mert ott van az a bizony zenekar, amit ma úgy hívnak, hogy Szent István Filharmonikusok, és ott ugye a idősebb Záborszky karmester úr vezetés alatt 14 és fél éves koromban zenekari tag lettem, akkor még mint egy gimnáziumi zenekar tagja, és az első néhány hónap után kirakosgattam a partitúrákat a Kotta állványra, és ott 7 gyönyörű évet töltöttem, és a 7 év elteltével aztán az állami hangversenyzenekarban először, mint kisegítő, később, mint rendes tag, végig ott volt bennem ez a dirigálási kíváncsiság, folyamatosan figyeltem a karmestereket, dirigáltam ugyan 25-27-28 éves koromtól mellékfoglalkozásként, de igazán csak 40 éves koromtól lettem funkcionáló karmester. Későn érő típus az ember, vagy az ördög tudja.
1: Te későn érő típus vagy? Olyan a gondol magad?
0: Én gondolom, hogy ebben, még az, amit az előbb mondtam, hogy én nem vagyok primeren egy karmester alkat, nyilván ezek személyiségbeli dolgok. Tehát, hogy elég későn voltak olyan visszajelzéseim, azt mondták, hogy hú, ennek jelentősége volt. Szóval nem tudom, én eldirigáltam a műpában olyan darabokat, amit azt hiszem, hogy csak keveseknek adatik meg, mint egy Mahler 8. szimfónia, ezrek szimfóniája, aminél azért 500 embert kell kötélen rángatni, hogy úgy fejezzem ki magam. Ezek események voltak, és ezek eredmények voltak, de ezek azért nem jöttek egyből.
1: Meg hát én emlékszem, nekem nagyon tetszettek a Beethoven interpretációit, például Martonvásáron.
0: Hú, miket tudsz? Igen, igen, ez egy vicces dolgok, mert...
1: Várjál, 2011 nehányban lehetett ez?
0: Azt tudom, hogy a 90-es években dirigáltam először Martonvásáron, és utána egész furcsa módon a 60, 65 és 70. születésnapon, mert egy nyáron születtem, azok mindig Martonvásáron ünnepeltettek
1: meg. A hely szelleme azért ott megígézi az ember,
0: nem? Hát megígézett, meg az,
1: csak hogy... Csak kár, hogy a vonat, meg mondjuk belecsicserjönnek a madarak, de igen, azért a maga módján az egy...
0: Igen. Volt egy miniszter nagyon régen, még a szocializmus idején, Csanádi György, közlekedési és postaügyi miniszter, ő megtiltotta, hogy Martonvásáron dudáljanak, vagy nem tudom, fütyüljenek a vonatok. Akkor még fütyültek, meg özmozdony volt.
1: Milyen érzékenysége volt a művészetek?
0: Ő nagyon. Igen. Ő egy kifejezetten zenekedvelő ember volt.
1: Aha, aha. És ugye az egyik diplomád az pedig karvezető. Tehát énekkart, azt már korábban is irányítottál.
0: Én nekem kórusvezetői diplomám van először, utána a fuvolaművészi, ennek bizonyos gyakorlati okai voltak, hogy miért borult fel a kettőnek a sorrendje, és aztán jóval később, aztán posztgraduálisan Brüsszelben tanultam zenekari karmesterséget.
1: Még térjünk vissza kicsit a gyerekkorodra, vagy a zene érdeklődésed kialakulására. Engem nagyon érdekelt az, hogy te nagyon szeretted a jazz zenét.
0: Nagyon. Azt honnan tudod ezt? Írtam valamit?
1: Nem, olvastam rengeteg, elolvastam egy cikket.
0: Ma is szeretem.
1: És miért nem ebbe az irányba mentél?
0: Képzeld
1: vagy
0: el,
1: hogy... Lelkednek melyik aspektusát találja meg a jazz, és melyiket a klasszikus zene?
0: A jazznek a valamilyen laza szabadsága, ami talán pontosan az izgatott benne, ami akkoriban nem volt a személyiségem jellemzője, és úgy éreztem, hogy ez egy nyitást jelent, valamilyen személyiségbeli nyitást. A klasszikus zene az meg jött, édesapám zongoraművész volt gyerekkorom óta, ugye két szobás lakásban laktunk, abban nőttem föl, hogy amiket olvastam, nagyon szerettem olvasni, és amiket olvastam, azok összekapcsolódtak bizonyos konkrét zenei információkkal. És de hát volt egy jazz kvartett, amiben fuvoláztam, egy dob, zongora, bőgő fuvola, és a dobos nem más volt, mint Laux József egyébként. Ez egy rövid ideig tartott, de ezt úgy nagyon élveztem, és úgy kísérleteztem az improvizálással, de aztán ez valahogy, hogy aztán ez megszűnt, ugye a súlypont az áttolódott a másik műfaj irányába.
1: De mondtad, hogy ma is szereted, akkor ma is hallgatsz jazz otthon.
0: Igen? Rengeteget, és még a viszonylag újabb dolgokat is, nem tudom, a funky, az például kifejezetten...
1: Én is olyan szeretem.
0: Szeretem.
1: Herbie Hancock, meg ezeket ismered, ugye?
0: Elképesztő, persze. Hát azokat a klasszikus nagy jazz muzsikusokat, akik... Nekem volt két nagyon jó barátom fiatal koromban, ma is a barátaim, csak ritkábban találkozunk, Viktor Máté, osztálytársam volt, és Wolf Péter, a zeneszerző, és azért itt attól a műfajtól én azért kaptam megfelelő injekciót.
1: Uh-huh. Igen, ők vegyítik ezt a kettőt.
0: Ők vegyítik, és hát a Wolf szerintem egy olyan különlegesen tehetséges zeneszerző, aki valamilyen módon tipikusan áldozata a magyar skatulya rendszernek. Vele sokat beszélgetünk erről, tehát az, hogy valaki, aki kategorizált módon valahol a könnyű zene és a komoly zene, amit szintén nem szeretem ezt a szót, mesdjéjén jeleníti meg az alkotásait, azt valahogy egyik helyről sem úgy kezelik, holott elképesztő tudású zeneszerző, nagyszerű dolgokat ír, zongora műveket, versenyműveket, színpadi műveket. Most el fogok menni február 20-án, és megnézem, van egy operája, amit a Óbudai Társas Körben, ilyen kamaraopera. Uh-huh. Egyszer már előttek, és most megint. Úgyhogy ezt meg fogom nézni. Úgyhogy tényleg láttuk azt, hogy nem tudom, Hidas Frigyes szerintem páratlan zeneszerző volt, egy Erkel vagy Liszt díja szállt sírba, semmi más díja nem volt. Tehát mikor a dömping Kossuth díjasok közé nem került be.
1: Uh-huh. Egy kicsit sznob ez a mai magyar, nem a mai, hanem a magyar zene, hiszen hogy kategorizálunk.
0: Igen. Tehát ilyen értelemben valamilyen, inkább azt érzem, hogy valami békjóba kötöttség van. Tehát azt, hogy nem tudom én, Bernstein mit csinált volna Magyarországon? A West Side Story-ban rögtön azt mondták volna, hogy ő valami könnyű zeneszerző, uramisten, hát ez borzalmas.
1: És hogy milyen karmester volt.
0: És hát van. Micsoda karmester volt, és mit tudott a zenéről, a zenei nevelésről, mit tudott Mahlerről, Sosztákovicsról, olyan előadásai vannak, hogy bármelyik zenetudósnak a becsületére válna.
1: Én is érzek egy ilyen közeget, bár nem vagyok ebben a közegben, hogy van egy ilyen szűk kör, aki úgy kicsit eljátszogatunk magunknak írunk, és akkor mi egy ilyen sövényt vonunk magunk köré, és akkor mi vagyunk egy ilyen elit. Tehát valóban van egy ilyen...
0: Hozzáteszem, hogy rengeteg avantgárd zenét dirigáltam, mutattam be mindent, irtozatos élvezettel csinálom. Tehát, hogy azok a notációk, jelzőrendszerek, jelrendszerek, amikkel írják, és ennek a megfejtése mindig őrületes örömet szerzett nekem. Ettől függetlenül, hogy ez az avantgárd sznobizmus, ez ugyanakkor szintén ez is egy békjó.
1: Uh-huh. Akkor te szereted az olyan zeneszerzőket, akik így kísérleteznek, a határokon vannak. És...
0: Tehát én, ha kapok egy feladatot, hogy el kell dirigálnom új zenét, akkor a maga a megfejtésnek az öröme az már bennem van. És akkor mindig meg szoktak kérdezni, hogy neked ez tetszik, te ezt szereted, és akkor nem tudom, feladat. Élvezem, elhitetem a zenekarral, vagy énekkarral, hogy ez jó, mert ez külön, a karmesternek egy külön nehéz feladata az, hogy a zenekarban azért rengeteg ellenállás van új dolgok iránt, hogy azt tulajdonképpen elhitetni velük, hogy ez a jövő útja, és egyáltalán ez a kortárs zene, mint elnevezés. Mi az, hogy kortárs? Mindenki kortárs volt a magyar, a maga idejében és a maga életében. Tehát és az, hogy mi az a dallam, ami szép vagy nem szép. Tehát, hogy azt mondom, hogy egy Beethoven dallam Mozarthoz képest, ha mondjuk nem a legénekelhetőbb, még egy ötödik szimfónia nyitó motívum, nem tudom én, vagy rengeteg olyan Beethoven dallamban, ami, ha azt mondjuk, hogy a borotválkozás közben fütyülöm, ettől nagyon távol van. És akkor ezt képest egy lépés, egy Brahms dallam, vagy egy Schumann, és akkor ezt képest miért idegenebb egy Bartók dallam, egy Bartók zeneúrstőnek a bevezető dallama, ilyen szekundokkal játszadozik. Nekem az pontosan ugyanolyan gyönyörű. Ez azt hiszem, hogy azon múlik, hogy ki milyen iskolázottságú a zenében, és milyen nehézségű dallamot tart könnyűnek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

a pottyentek a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga. Néninek szívébe lopta magát tolba, honva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvetem.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
7: Mai vendégem Antal Mátyás, karmester, fuvolaművész. De most már kevésbé látványpékség szakma a karmester, mint volt régen. Sőt, az egész komoly zene jelentősége.
8: De hát ilyen, vannak látványpékségek, hát ugye eleve hogy az, hogy nem tudom én, a karmester másképp öltözik, mint de régen az volt, hogy a zenekar frakban volt, és a karmester is frakban volt, és ma a zenekar ott van gyönyörűen fölöltözve gyönyörű ruhába, és akkor karmester bejön valami rugdalódzóban, vagy Attilában, vagy egy gyűrött ingben. Nem tudom, mert ő mindent megengedett magának. Tehát nem tudom, és ez nagyon sok, ebben bennem ilyen szempontból biztos, hogy sok indulat turbózódik fel, de bármi más pályán, tehát, hogy ahol, szóval nem tudom én, ez az egész dolog, hogy tudom-e a partitúrát, vagy nem. Ugye, akkor jön ez a dolog, hogy kotta nélkül, vagy nem. És ha összehasonlítok két nagyjából egy generációjú, egy tőről fakadó karmestert, Abbádót és Ricardo Mutit, Abbádó minden hangot kotta nélkül dirigált, Muti egyetlen hangot nem dirigál kotta nélkül, mégis a Mutinál tökéletesen látszik, hogy tudja a partitúrát. Ugyanakkor vannak olyan karmesterek, akiknél még az az érzésem, hogy ha nem időben lapoz, akkor elveszíti a fonalat. Világhírű karmestereket tudok mondani.
7: Te amikor elvállaltad a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak a vezetését, akkor volt egy konkrét koncepciót, hogy honnan, hova akarod vezetni a zenekart, vagy valami hangzást szerettél volna fejleszteni, vagy...
8: Nézd, én 73 évesen egy véletlen beugrás folytán a Hindemith Matisza festő című darabjába kellett beugranom, és illetve abból előzőleg egy ilyen úgynevezett ilyen korrepetíciós napot tartottam, és akkor az elődöm, aki ott dirigált, Gál Tamás megbetegedett, és neki akkor épp lejárt a szerződés, és az igazgatónő a próba után megkérdezte, hogy nincs-e kedvem ide jönni. Tehát nem volt szó ilyenekről, hogy pályázat. És akkor mondtam, hogy hát én ennyi meg ennyi vagyok, és hogy hát csak legfeljebb egy próbaidőre, amíg találnak mást. És akkor mondtam, hogy egy év, azt mondja, nem, inkább legyen kettő, és lett belőle végül öt. Na most ugye ennyi idősen egy zenekart elvállalsz, amelyik egy nagyon nívós, azt lehet mondani, hogy a zenekarnak, az ország zenekarainak egy második vonala. Ugye, hogyha tényleg azt az egy pár kiemelkedő zenekar, de ezek, akkor van egy második vonal, főhivatású zenekar, amik nagyon jó zenekar, tele szociális és napi gondokkal, ugyanakkor a zeneirodalom legnagyobb műveit játssza a legjobb szándéka szerint. Ha egy ilyen esetben oda kerülsz, akkor fáradoznál, hogy a szociális helyzetükön javíts, ami sok szempontból egy szélmalomarc. Más szempontból viszont én eleve a bérletekben nem szeretem azt, amikor a vezető karmester a koncerteknek a 80-90%-át dirigálja. Zenekarnak kell a gazdag karmester park. Minden karmestertől kell vagy lehet valamit tanulni. Én az egy évi 16 bérleti koncertben összesen 4-et dirigáltam, de azt a 4-et én annak tekintettem, hogy azt úgy betanítani, mint egy tisztálkodás. Tehát, hogy a zenekarnak mindig tisztálkodnia kell. Intonációban, pontosságban, tehát a slamposodás az egy örök veszély, ami leselkedik egy zenekarra. Tehát, hogy ezeket az okokat napról napra, és akkor az ember mindig úgy gondolja, hogy ez a rendteremtés, ezt kiterjed még a következő 2-3 koncertre is, bizakodván abban, hogy az, aki a következő koncertet dirigálja, ő is úgy gondolja, hogy rendet akar teremteni. Tehát, hogy ez egy zenekar, az egy nagyon nagy massza, egy partitúra az egy nagyon zsúfolt találmány, és akkor ezen belül mindig rendet teremteni, az nem egy egyszerű dolog. És akkor az ember, még ugye én magam is 1000 dolgot nem hallok meg, amit esetleg egy másik karmester meghal. De így azt lehet mondani, hogy 5 éven keresztül nekem egy aktív és szeretetteljes viszonyom volt a zenekarral, amiben sajnos a legrosszabb pillanatban az én működésem második évének a vége, tehát mondjuk a harmadik évben ugye jött a Covid, amitől elkezdtünk ugye nem csak földrajzilag, hanem de facto eltávolodni egymástól, és akkor jött egy pár ilyen szájkosaras koncert, és hát szóval az akkor nagyon nehéz volt.
7: Miután leköszöntél, te magyarul manapság vezényelsz, fogsz vezényelni, aktív zenész vagy manapság?
8: Igen, hát ugye egyrészt tanítok a Zeneakadémián változatlan, aminek nagyon örülök, hogy még tartanak. Az ember ezt egy kicsit így is tekinti, hogy egy koron túl az a, ugye nyilván a rektor döntése, hogy valakit ott tart-e még tanítani, de azt hiszem, hogy a növendékekkel van egy nagyon harmonikus kapcsolatom, és a másik, a szándékom változatlanul az, hogy ezt a minél több bezsúfolódó generációs elnevezést minél inkább átidaljam, és hogy a betűk folyamatosan jönnek, Z, Y, és nem tudom én, és a legújabbakat is. És ugye nagyon vicces, mert van egy kvártettem, akik 4-en együtt annyi elsősök, akik 4-en együtt annyi idősek, mint én, és 2023-24-ben születtek, nem, 2003-2004-ben születtek, és nekik az, hogy valaki 1999-ben született, az nekik valami egészen misztikus szám. Tehát, hogy na, szóval hogy egy kicsit eltértem a tárgyat, tehát tanítok, és akkor időnként cseng a telefon, akkor koncertezem. Most nemrég volt a Szavária szombathelyi zenekarral egy koncertem, náluk van egy újabb felkérésem, Miskolcra is megyek a szezonban, illetve hát jövő szezonban, a tavaszom kicsit üresebb, az őszöm az kifejezetten zsúfolt lesz a rádiózenekar együtteseivel, rádiózenekar, rádiókórus, Nemzeti Filharmonikus Zenekar, énekkar, lesz a Zeneakadémia zenekarral, Liszt Ferenc Kamara zenekarral, Miskolc, és itt vált, egy, van, őszre van egy csomó feladat.
7: Teljesen aktív, mint hogyha teljesen aktív lenni.
8: Hát olyan mondjuk ilyen, azt lehet mondani, a havi egy-egy elosztásban, ez pontosan elegendő ebben a korban.
7: Fiatalokkal hamar megtalálod a közös hangot?
8: Azt hiszem, hogy mindig.
7: Igen, de ez főleg annak összetően, te magad is fiatalos, energikus személyiség vagy.
8: Ennek van egy titka, hogy legyél befogadó, de ne akarjál pontosan úgy beszélni, mint ők. Az se jó. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy vállon veregetjük egymást, az se vezet jó. Ez egy nagyon érdekes helyzet különben.
7: Hiszen nem is tudnál úgy beszélni, hiszen nem is értjük, nem. Amiket mondanak,
8: nem.
7: Ugye?
8: Hát az
7: milyen szavakat használnak?
8: Nem, hát ez nagyon
7: érdekes. Melyik szót mondtad, amit nem tudtak, hogy mit jelent? Földi? Vagy, hogy...
8: Igen, a múltkor nagyon érdekes volt, hogy a péntek délután ment haza az egyik együttesből, akiket tanítok, két gyerek, és mondta, hogy akkor megyünk, jössz te is azzal a busszal haza? És akkor kérdeztem, hogy maguk földiek? És akkor úgy néztek rám, mint hogyha valami idegen szót használtam, és kiderült, hogy abban a kvintetben egyikük se ismerte ezt a szót, hogy földi.
7: Uh-huh. Szoktál podcasteket, interjúkat hallgatni?
8: Utóbbi
7: vagy
8: időben mi? Elég sűrűn.
7: Ez engem érdekel, miket? Hát Puzsi Róbertről beszélgettünk.
8: Politikaiakat is hallgatok. Steigerwald Krisztiánt hallgatom. Nem tudom, én hallgatom a politikai podcasteket is innen-onnan, nagyon érdekes, összeállnak a képek egyébként.
7: Na, mi milyen szinten, most nem aktuál politizáljunk, de mondjuk mi az, amit gondolsz most a világról, milyen fejleményektől félsz, milyen fejleményeket pártfogolsz?
8: Nézd, azt, hogy ennyi agresszió és ennyi terror cselekedet van az egész világon, az eddig konszolidáltnak tűnő skandináv országokban is, Amerikában, az egész közel-keleti helyzet, az izrael-palesztin helyzet, az orosz-ukrán helyzet, Amerika hova fog, azt nem mondom, hogy fejlődni, hanem milyen utakat követ majd ez az egész Grönland, Kanada iránti igénybenyújtás. Ezek valahol félelmetes dolgok. Nem tudom. Szóval nem szeretnék ezekkel szembesülni. Szóval én abban a hihetetlen szerencsében, azt hiszem, hogy pont az lenne, hogy ez a silent generáció, ugye én a második világháború befejezése után 3 hónappal, július, 45 júliusban születtem, és az én életemben az 56-ös forradalom kivételével, amikor 2 hetet töltöttem a Budapest 7. kerületében, a pincében, és amit mi 11 éves gyerekként irtozatosan jó szórakozásnak tekintettünk, nem ér fogalmunk, nem volt a drámaiságáról és a súlyáról ennek. Ezen kívül én leéltem 79 és fél évet, úgyhogy nem volt háború. Nem hiszem, hogy még egy ilyen generáció van. És tényleg azt kívánom, hogy a nálam fiatalabbak is egy ilyen hosszú életet megéljenek háború nélkül, mert ez döbbenet.
7: Hát,
8: megéltem egy rendszerváltást, megéltem egy EU-ba belépést, mindegyiktől euforisztikusan sokat vártam, a dolgok nem teljesen úgy igazolódtak, mint amit az ember várt, sőt, de az, hogy az emberben van várakozásra való hajlam, az is a nyitottságnak a jele, azt hiszem.
7: Közérzetet társadalom, ami közérzeted milyen?
8: Többet morgok, mint fiatalon.
7: Uh-huh. Szóval azért, mert a várakozások nem úgy jöttek be, ahogy
8: nem,
7: tervezted?
8: Nem, tulajdonképpen az embereknek az egymás iránti kommunikációs szintje az nagyon leromlott, tehát eldurvult, nincsenek udvariassági kvóták, szabályok. Tehát, hogy nem tudom én, fiam volt 11 néhány éves, akkor mentünk valahova, és egy bérházba bementünk, és egy liftnél vártunk, és jött egy idegen hölgy, és akkor a fiam előrengette a liftnél, és akkor néni úgy nézett rá, mint a Marsról jött volna ez a gyerek, hogy előrenged egy nénit, szóval nem tudom én. Hát ezek, lehet, hogy ezek formális dolgok, de sok mindent kifejeznek.
7: Ezekkel, ilyen jelenségekkel te is találkozol, amikor tanítasz, mondjuk a Zeneakadémián, hogy mások a...
8: Nem. Elképesztően szeretem a gyerekeket, és nagyon jók a szándékaik. És azt, hogy a telefonjukat bámulják, tessék a Steigerwald Krisztián gondolatait erről elolvasni és megnézni. Ez egy más világ. Rengeteg információjuk van, másképp gyűjtik be az információjukat, azért ők is olvasnak, nem mindenki egyformán, és munka iránti szándékuk, az a megtiszteltetés számukra, hogy a Zeneakadémiára járhatnak. Ami nekem egy megtiszteltetés, egy éves korom óta ott tanított az apám, ott éltem, ott tanított a 80-as évektől, ugye ott tanultam, és minden nap, ha bemegyek, akkor az az érzem, hogy ebbe a templomba, abban bemegyek, hogy ez egy csoda, hogy ide beléphetek, még akkor is, hogyha a liftek most már második éve nem jók, ami egy döbbenet.
7: Második éve nem működnek
8: a liftek, az idősebb tanárok valahogy a teherliftbe bekéreckednek, hogy feljussanak. Szóval ez egy másik dolog. Ettől függetlenül csodálatos hely a Zeneakadémia, csodálatos tanárok tanítanak. Hihetetlen az oktatási színvonal, még akkor is, hogyha bizonyos erők azt akarják elhitetni, hogy nem, és hogyha holnaptól mások tanítanának, akkor is lennének jobb és kevésbé jobb tanárok. Ez a világon mindenütt így van. Tehát, és ezek a gyerekek, akik oda járnak, ezek tele vannak várakozással, egyben tele vannak kétségekkel, hogy vajon jó pályát választottak-e, lesz-e olyan lehetőségük. Tehát én, amikor zeneakadémista voltam, akkor körülbelül annyian jártak egyszer a Zeneakadémiára, amennyien lehetett tudni, hogy körülbelül praktikusan a magyar zenei hivatásos szféra ezeket felveszi. Uh-huh. Tehát annyi fuvolista volt, hogy mindenkinek jutott valahova hely. Uh-huh. Kinek a MÁV-ba, kinek az operába, kinek a postászenekarba, és így tovább.
7: Uh-huh. Te mindig tudtad, hogy jó szakmát választasz? Mert mondtad, hogy vannak kétségeik a mai fiataloknak, vagy találkozol ilyennel. Te mindig tudtad, hogy a helyeden vagy, és hogy neked ez az utad?
8: Én soha nem foglalkoztam azzal, hogy ez jó vagy nem jó szakma. Én ezt a szakmát, azt nem mondom, hogy kicsi gyerekkorom óta, mert 6 éves koromban elkezdtem zongorázni, az annyira nem érdekelt, és 13 évesen hallottam először az István gimnázium zenekarát, ahol édesapám szólistaként játszott egy, azt hiszem, Beethoven zongoraversenyt, és az, hogy maga a szimfonikus zenekar, hogy diákok ülnek, és volt, akinek nem ért a lába a székről, szóval az csodálatos volt. Onnantól kezdve 13 éves koromban tudtam, hogy ez engem érdekel, és akkor kezdtem fuvolát tanulni, és az, hogy ezt a pályát választom, és hogy ezt fogom csinálni, ez soha nem volt kétséges. Kétségeim sem voltak, hogy az életem az jó irányba megy-e. Az, hogy bizonyos dolgok megtaláltak, az egy nagy boldogság. Az, hogy bizonyos dolgok nem találtak meg, nem dőlök a kardomba emiatt. Tehát nekem voltak dolgok, amik handicap, amit azt mondhatom, hogy nem érzem kudarcnak.
7: Tehát, mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy nem találtam meg dolgot?
8: Mondok neked egy érdekes dolgot. Én jól tudok németül, nagyon rosszul tudok angolul. Valahogy az a generációnál az angol nem volt terítéken, nem volt igazán, hogy a német mondja, Sitzfleischem, ülőhús, ülőkém ahhoz, hogy elkezdjek aktívan angolul tanulni, és hogy megtanuljak úgy angolul, hogy olyan, szóval voltak olyan megkereséseim az életemben, aminél ha tudtam volna angolul, azért az hasznomra lett volna. És ma már a német tudású megkereséseknek nincs akkora súlyuk. Nem elég egész egyszerűen. De nem baj, jól van ez így.
7: Tehát elégedett ember vagy.
8: Én egy elégedett ember vagyok.
7: Komplett pálya van mögötted.
8: Abszolút. Szeretem a társaságot, szeretem a volt kollégákat, szeretem az új kollégákat, tehát, hogy mondjam, életkor különbségtől függetlenül szeretem. És szeretem a nagyon sok fiatal kolléga, karmesterekkel is beleértve barátom van, hát most azt mondhatom, hogy például, akit én tényleg nagyon sokra tartok, nálam Hajszára 50 évvel fiatalabb, Rajna Martin, az ő 22, az én 72 éves korom óta azt mondhatom, hogy baráti viszonyban vagyunk, rendszeresen beszélünk, megtárgyalunk dolgokat, csodálom a sikereit, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen pályát fut be, és megérdemelten. Tehát, hogy ezek jó dolgok. Jó dolog elbeszélgetni ilyen emberekkel.
7: Arról lehet tudni valamit, hogy miért kerültettek ti ilyen közel egymáshoz, hogy mik a közös pontokban, leginkább az érdekel, hogy a gondolkodásotokban mi a...
8: Azt nem tudom, a gondolkodásomban szerintem rengeteg a különbözőség, de az volt, hogy én 2017-ben, akkor volt 22, dirigáltam a Zeneakadémia zenekarát, a Zeneakadémián, amin egyébként a szólista Ránki Fülöp volt. Bartók Harmadik zongoraversenyt játszott, és egy-két próbán ott volt a Rajna Martin, és akkor oda mindig beszélgettünk, és akkor ez az, úgy puhatolódzott, kereste ő is a, ugye 22 évesen a szakmájának a jövőjét, mesterfogásait, és így tovább, és mindig beszélgettünk, és úgy maradtunk egész egyszerűen, és ez úgy tart azóta is. Nyilván ő neki most már rengeteg dolga van, utazik mindenfelé, tudod, hogy Luxemburgban lett vezetőkarmester, illetve lesz 26-tól, most már nem olyan egyszerű találkozgatni, de úgy rendszeresen üzenetet váltunk, és megbeszélünk egy-két dolgot.
7: Akár visszasülhetnétek, így hármasban beszélgetnénk egyet, ebben a stúdióban, és akkor...
8: Nagyon szívesen.
7: Jó.
8: Nagyon szívesen.
7: Mátyás, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk egy jót.
8: Nagyon örülök, hogy meghívtál, köszönöm szépen.
7: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Az országgyűlés megszavazta az alaptörvény módosítást, az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Továbbra is meleg nyárias időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követhetnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
3: Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futó zápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga. A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Blaha Louisiana Székesfehérvár ajándéka a magyar beat rock pop szózenének. Az együttes 2011 őszén alakult, első koncertjüket 12 nyarán adták. Zenéjük sikerrel ötvözi a 60-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált bluesos, countrys elemeket a rockos alapokkal. Munkásságukat az Artisius is jutalmazta az év junior könnyű zenei alkotójának díjával 2019-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Michel Gurjevics torontói hálószobájában írta első albumát, amelyet egy ismeretlen jótevő eljuttatott Oroszországba. Dalai pillanatok alatt az oligarcha partik

0: háttérzenéjévé és anyukák csengő hangjává avanzsáltak. Az emigrált Kirov balerina és a leningrádi mérnök lánya szülei szovjet és európai lemezeit hallgatva nőtt fel Kanadában, amitől zenéjében is maradt valami hamisíthatatlanul európai. Egyik leghallgatottabb száma is anyukájának szól, Oh My Mother, Russian Ballerina, a művészi sors ómene is lehetne. Hasonlították Nikóhoz és Leonard Cohenhez, előadói stílusát olyan szovjet sztárokhoz, mint Alla Pugacseva, hangját Tanita Tikaraméhoz. Viccből China Woman művész néven kezdett zenélni, amelyet gyorsan elhagyott, amikor ezért kulturális kisajátítással vádolták. Mai napig Kelet-Európában van a legnagyobb rajongó tábora, mély és melankolikus, de pimasz életörömtől duzzadó dalainak.
1: You'll never get love by force. The truth will always take its course. Some people really have no shame. It's just an illness with a name. We were having too much fun.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy tűzoltó és egy bolti eladónő gyermekeként látta meg a napvilágot 1986-ban Nick Waterhouse, akinek tényleg ez a neve. A kaliforniai Huntington Beach-en nőtt fel, gyerekkorában kezdett gitározni, de nem a kortárs rock érdekelte, hanem a kicsit egzotikusabb zenei világot képviselő John Lee Hooker és Van Morrison. Zenei világa a rhythm and bluesban, a jazzben és a soulban gyökerezik. Első kis lemezét még saját maga sokszorosította és terjesztette. 2012-ben első albuma, a Time's All Gone megjelenése után európai és amerikai turnéra indult, és azóta nincs megállás.

0: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Angolul egy szín.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Doors 1967-es Number One slágeréből, a Light My Fire-ből az elmúlt több mint fél évszázad alatt rengeteg feldolgozás készült. We Young, Nancy Sinatra, José Feliciano, Amy Stewart, Natalia Oreiro, Shirley Bassey, a Messzívetek, a UB40, Al Green, Minnie Riperton, Stevie Wonder, csak néhány név a vége láthatatlan listából. Halljuk most Astrucci Gilberto verzióját.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A cisz és a desz hang körülbelül annyira különbözik egymástól, mint a krumpli a burgonyától.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2016 egyik legnagyobb house slágere volt a francia DJ Kungs felvétele, a This Girl. Kevesen tudják, hogy az európai rádiók lejátszási listáiról hosszú ideig kirobbanthatatlan szám egy remix. Eredetie egy 2009-es Austral Funk Soul felvétel a 60-as, 70-es évek hangzásvilágát idéző fajtából. A Cookie on Three Burners zenekar és Kylie Oldist énekesnő együttműködésének gyümölcsét meghallgatva két jelentős különbséget fedezhetünk fel, ha a remix összevetjük. Egyrészt a stílusbeli eltérés miatt az originál dal korántsem David Guettával és Avicii-vel, sokkal inkább Aretha Franklinnel és a Booker T & MG-ssel kíván konkurálni. Másrészt a remix gyakorlatilag teljes egészében kihagyta az alapjául szolgáló dal refrénjét.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
6: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Rádió Café. Törökvészen az FM 98-as frekvencián.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem. Kérlek, szépen húzz egy kicsit arré, nekem is hagyj egy kis helyen. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szex

kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.